0: A kereszténység fantasztikusan megerősödött. Rengeteg pogány megtért. Itt nevezik a tanítványokat először kereszténynek. Érzi a közösség, hogy el kell indulni az evangélium hirdetésére az egész világra. Jézus parancsa szerint, aki azt mondta, hogy menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit mondtam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Érzik ezt a küldetést, böjtölnek, imádkoznak, és így választják ki Barnabást és Pált erre a missziós küldetésre. Pál és Barnabás tehát elindulnak. Merre felé mennek? Mi az úti céljuk? Az első hely, ahova mennek, Ciprus szigete. Miért? Valószínűleg azért, mert Barnabás innen származik. Egy ciprusi származású levita. Halljuk róla azt is, hogy minden vagyonát, ahogy keresztény lesz, odaadja, pénzét teszi, eladja a birtokait, és mind oda teszi az apostolok lábai elé. Vagyis egy nagy szívű, lángoló szívű keresztény. És talán valami olyasmi vágy van benne, amely megjelenik Szent Márton életében is. Szent Márton nem sokkal a megtérése után lát egy különleges álmot, és azt érzi, hogy a szüleit, édesanyját kell elsősorban a keresztény hitre elvezetni. Át kell az Alpokon, és ténylegesen eljut a szüleihez. Édesapját nem tudja, de édesanyját nagyon is igen, elvezeti a krisztusi hitre. Talán Barnabásban is egy ilyen vágy van, hogy az övéit, a ciprusiakat vezesse el a krisztusi hithez. Talán azért is mennek oda, mert vannak ismerősök. Könnyebb volt így elindítani a missziós utat, hogy Barnabás odavalósi, sok-sok rokona ismerőse él ott, akik segíthetik Pált és Barnabást ezen az úton. Mi történik tehát? Pál és Barnabás elindulnak Antiókiából. Kb. 25 kilométerre onnan van egy nagy kikötő, Szeleukia. Egy folyónak a torkolatánál az Orontész folyó itt ömlik bele a földközi tengerbe. Itt szállnak tehát hajóra és kikötnek Ciprus szigetének a keleti felén, Szalamisz városában. És innen indulnak el lassanként a szigeten majd nyugat felé. Mit is tudunk ekkoriban Ciprus szigetéről? Ciprus a harmadik legnagyobb sziget a földközi tengeren, Szicília és Szardínia után. Tudjuk azt, hogy nagyon jelentős volt a rézbányászata, rengeteg fenyőerdő, só termelés, tehát egy jelentős gazdasági központ volt a földközi tenger keleti részén. Krisztus előtt kb. 7000-től lakott a sziget. És a második századtól, ahogy ezt megtudjuk a Makabeusok könyvéből is, egy jelentős zsidó közösség is él itt. Zsinagógák vannak sokfelé. Pál és Barnabás ilyen helyeken kezdi az evangélium hirdetését. Zsinagógákban, ahol nem csak zsidók vannak, hanem a zsidósággal szimpatizáló pogányok is, úgynevezett prozeliták, vagy istenfélők, akik hallgatják a Biblia tanítását, az egyetlen Istenről, a teremtésről, a tíz parancsról, és rádöbbennek, hogy ez sokkal mélyebb, hitelesebb, igazabb leírás az isteni titokról, mint amit a pogány mítoszok, legendák tartalmaznak. Krisztus előtt 67-től Ciprus szigete is a római birodalomnak lesz a része. Egy szenátori provincia, amelynek az élén prokonzul van, akit így neveznek Sergius Paulus Pál apostol idejében. Ő az, aki kormányozza a szigetet. Az ő neve töredékesen egy feliraton is fönnmaradt. A szigeten nagyon sok római építmény jött létre, utak, színházak, gimnázium, vagyis testgyakorló iskola, fürdők, templomok, Zeus, Apolló, Afrodité tiszteletére. Főként a szigetnek a két legnagyobb városában, Szalamiszban és Páfoszban, de másutt is. Pál és Barnabás Krisztus után 47-ben járnak először itt, Ciprus szigetén, hogy hirdessék az evangéliumot. A keleti oldalon indulnak el, és nyugat felé. A szigetnek a déli oldalán járják végig a városokat. Azt halljuk, hogy a szigetnek a prokonzula Sergius Paulus egy bölcs, igazságkereső ember. És hallja, hogy Pál apostol valami különleges örömhírt, tanítást hirdet. Kíváncsi lesz, és elhívja őket magához, hogy meghallgassa. És ez fölkelti egy különleges zsidó mágusnak az irítségét, aki addig a prokonzul mellett, Sergius Paulus mellett egy ilyen fontos tanácsadói szerepet töltött be. Az ő neve Bar Jézus, Jézusnak a fia, ezt jelenti a név, egy Jézus nevű embernek a fia, illetve van egy arám megnevezése is, Elimász, ez arámul a mágus szónak, Halóma szónak a görögös átírása. Csillagjós, tanácsadó, aki szintén, mivel a zsidó vallás iránt akkoriban nagyon sokan nyitottak, a zsidó vallásnak a mélysége a Biblia titka iránt, valamilyen módon a prokonzulnak egy barátja, tanácsadója volt. Ez a zsidó tanító az, aki Pál ellen föllép a prokonzul előtt, és vitába száll velem, megpróbálja meghazudtolni mindazt, amit Pál apostol és Barnabás tanít. És egy döbbenetes eset történik itt. Pál apostol szembefordul vele, kemény szavakkal ítéletet mond fölötte. És azt olvassuk, hogy egy időre ez a különleges zsidó mágus, Bar Jézus, megvakul. Valahogyan úgy, ahogy Zakariás, keresztelő János édesapja egy időre megnémult. Bár Jézus vakká akarta tenni a prokonzult, nem akarta, hogy meglássa Jézus fényét. És maga is egy időre megvakul. A prokonzul megdöbben ezen. Megdöbben Pál apostolnak és Barnabásnak a csodatevő képességén, a belőlük áradó erőn, és megtér. Ilyesfajta módon indul el tehát Ciprus szigetén a kereszténység meggyökerezése, elterjedése. Érdekes dolog ez, hogy a zsidó vezetők nagyon sok helyen óriási ellenségeskedéssel fogadják a kereszténység terjedését. Miért? Azért is, mert azt a holdudvart, ami addig a zsidóság körül kialakult, a zsinagógák körül, ezt általában a kereszténység szinte teljes egészében elvitte. Ezek a nyitott szívű pogányok fölismerik, hogy Jézus mindannak a beteljesedése, amiről a Biblia eddig írt, a szeretet parancs, az örök élet reménye, a megváltás beteljesíti az ószövetségi próféták jövendőléseit, és keresztényekké lesznek. Ez a féltékenység okozza a nagy ellenállást sok zsidó ember részéről. Érdekes talán megjegyezni, hogy ma nagyon sok ortodox zsidó rabbi fordítva gondolkodik, és azt gondolja, hogy valamilyen módon ez Isten terve volt, az Ószövetség kincseit, a teremtésről, a tíz parancsról, az egyetlen Istenről a zsidóság nem tudta eljuttatni a pogány világba. Mert rengeteg akadálya, tisztasági törvények, körülmetélkedés, szombat megakadályozza, hogy egy pogány ember ezt befogadja. És Isten terve az volt, hogy a kereszténységen keresztül juttass el a Biblia kincseit az egész világra. Ilyen pozitív nyitott szemmel nézi ma nagyon sok ortodox zsidó rabbi a kereszténység születését.
1: A következő elbeszélésekben a 13. 15. fejezetig arról olvasunk, hogy Pál Barnabással milyen újabb területeket látogat meg. Ezek közül akad olyan, mint a pizidiai Antiochia és Lisztra, ahol komoly problémákba és fenyegető magatartásba ütköznek, de olyan is, ahol az írás inkább arról számol be, hogy tömegesen térnek meg szavukra. Miért volt fontos ennyi helyszínt és eseményt ennyire részletesen lejegyezni az utókornak?
0: Hogyan folytatódik Pál és Barnabás útja? Hajóra szállnak Páfoszban, tehát a ciprusi szigetnek a nyugati végén, a fővárosban, és elindulnak Kis-Ázsia felé, a mai Törökország partjaihoz. partra szállnak Attáliában, a kikötőben, és aztán először kb. 15 kilométerre északra Pergébe érnek. Ez egy kisebb magaslaton épülő város, egy nagy Artemis templommal. Arról hallunk időközben az apostolok cselekedeteiben, hogy egy vita támad itt Pál és Barnabás, illetőleg Márk, vagyis János a második nevén, a Márk evangélium szerzője között. És Márk elhagyja őket, és visszatér Jeruzsálembe. Mi lehet ennek a vitának a háttere? Könnyen lehet, hogy az, hogy Szent Márk úgy érezte, mint jeruzsálemi, aki mélyen a zsidó hagyományokba benne gyökerezett, hogy Pál apostol túlságosan szabadon lép túl az Ószövetség törvényein, a zsidó hagyományokon. Még a későbbi, a jeruzsálemi zsinaton elhatározott alapelveket sem tartja meg, hogy legalább a folytott állattól, vértől, bálványoknak áldozott hústól tartózkodjanak, illetve az úgymond paráznaságtól, ami valószínűleg közeli rokonok házasságát jelentette, a zsidóságnál szigorúbb volt ez a törvény, mint a pogányvilágban, tiltották a közelebbi rokonsági fokok közötti házasságkötést. Pál apostol úgy néz ki, hogy ezeken nagyon könnyedén túlteszi magát. Ezt halljuk a páli levelekben például, hogy bálványok egyáltalán nincsenek. És éppen ezért ilyen tilalom, hogy bálványoknak áldozott húst nem szabad enni, értelmetlen. Mert ők nem is léteznek. Tehát akinek a lelkiismerete szilárd, tiszta, nyugodtan ehet. Esetleg amiatt, az ember miatt, akinek a lelkiismerete bizonytalan, meg kell magát tartóztatnia, nehogy őt megbotránkoztassa, de alapvetően a bálványoknak áldozott hús nem tiltott a keresztények számára. Talán ez lehet az oka annak, hogy Márk elszakad Pál apostoltól és visszatér Jeruzsálembe. Nem sokkal később azt halljuk, hogy Jeruzsálemből egy nagy küldöttség megy Antiókiába. Kicsit azért is, mert olyan híreket hallanak, ami őket nyugtalanítja. Jakabtól megjelenik egy küldöttség, és úgy néz ki, hogy az egyik oldalon ebben a vitában áll Jakab, Barnabás, Márk evangélista, és bizonyos értelemben Péter apostol is, akik szorosabban kötődnek a zsidó hagyományok betartásához. Péter eleinte együtt eszik a pogányokkal, de később megijed, és visszahúzódik tőlük. Pál apostol meg is jegyzi, hogy még Pétert és Barnabást is belevontátok a kétszínűségbe. A másik oldalon áll Pál, aki hirdeti az evangéliumi szabadságot. Azt, hogy Isten kegyelme nem az ószövetségi törvény által, hanem Jézus keresztjéből, ingyen, kegyelemből lesz az ember osztályrésze. Itt látjuk tehát Márknak az elszakadását, aki visszatér Jeruzsálembe, később pedig megjelenik majd, ahogyan ezt tudjuk, mint Péternek a követe és tolmácsa Rómában. És lassanként Márknak a mentalitása is alakul. Rádöbben arra, hogy amit Pál képviselt, ez a hiteles Szentlélek által sugalt út, az ő evangéliuma már teljesen a pogányok misszióját is igenlő evangélium, a nyitott egyháznak az evangéliuma, ahogy Péter apostol ezt hirdeti Rómában. Pál apostol tovább megy Pergéből a pizidiai Antiókiába. Ez egy kb. 1000 méter magasságban fekvő város, 160 kilométerre a tengerparttól. Miért ide jön Pál apostol? És aztán halljuk, hogy itt egy nagyon fontos igehirdetői központ alakul ki. Egyesek arra gondolnak, hogy Antiókiából indul, egy másik Antiókiát, a pizidiai Antiókiát akarja megtalálni. Mások arra gondolnak, hogy jelentős zsidó közösség van itt is, mint egy bázis, ezt akarja Pál apostol használni. De talán a legfontosabb szempont az abban áll, hogy ez a hely volt Dél-Galáciának, a tartománynak a fővárosa, a legjelentősebb város, és Pál apostol ide akarja elhozni az evangéliumot. Arról álmodik, hogy majd innen az itteni keresztények a falvak világába is elviszik az evangélium jó hírét. Valahogyan úgy, ahogy nagy központja lesz később Korintus vagy Efezus, ugyanígy választja itt Kis-Ázsiában a pizidiai Antiókiát. Pál apostol bemegy a zsinagógába, és prédikál. Azt halljuk, hogy állva beszél. Zsinagógában általában a rabbik ülve beszéltek. De Pál apostol nagy szónok, erővel beszél, állni akar, hatni akar a tömegre. A beszédében nagyon sok idézet van az Ószövetségből, és biblia kutatók feltételezik, hogy olyan olvasmányt olvastak föl, két olyan olvasmányt, ami mindig együtt szerepel a zsidó olvasmányos rendben, a második törvénykönyv 4. fejezete és a második Sámuel könyv 7. fejezete. Ugyanis Pál apostol ezeket idézve mondja el az ősatyák kiválasztását, aztán az Egyiptomból való szabadulást, a bírák korát egészen Sámuel profétáig. És innen kanyarodik aztán Keresztelő János ige hirdetésének az elmondásához, és végül Jézus örömhíréhez, az ő keresztjéhez, föltámadásához, és ennek kapcsán hívja a hallgatóságot a hitre, a megtérésre. A beszéd végén, röviden összefoglalva megtaláljuk Pál apostol ige hirdetésének a foglalatát. Pál apostol azt mondja, hogy mindazokból a bűnökből, amikből a törvény által nem tudtatok megigazulni, azokból a Jézus Krisztusba vetett hit által megigazulhattok. Szent Lukács látszik, hogy tökéletesen ismeri Pál apostol gondolatát, és nagyon hitelesen adja itt át a pizidiai Antiókiában leírt hosszú beszédben. Ez tulajdonképpen egy minta és példa is arra, hogy Pál apostol általában hogyan prédikált. Ezért is a későbbi városokban ezt részleteiben már nem halljuk, hanem itt az első kis-ázsiai városban írja le ezt az apostolok cselekedetei. Mindaz, amit itt hallunk, minden bizonnyal egy antiókiai forrásban marad meg, ahol leírják Pál apostolnak az útjait. Tehát Szent Lukács innen merít, és innen írja le az itt történt eseményeket. Pál apostol és Barnabás tovább indulnak 150 kilométert, mennek Ikóniumig, amely az egyik legfontosabb város a környéken, Frígiának egy jelentős fővárosa, ma is létező város, Konya a neve. 1150 méter magasan fekszik egy nagyon termékeny fennsíkon. Krisztus előtt 3000-től már lakott ez a terület, és egy fontos kereskedelmi útnak, a Szebasztei útnak, amit Augustus császár építetett, az egyik legfontosabb csomópontja Ikónium városa. Itt is volt zsinagóga, amelynek a felirata is fennmaradt a számunkra, az ásatásokban elő is került ez a zsidó imádkozó hely felirat. A városban nyitott szívvel fogadják Pál apostolt és a tanítását. Nagyon sokan megtérnek, ezzel az örömmel indul aztán Pál apostol tovább a következő városba. Hogy mennyire így van ez, azt mutatja, hogy Ikóniumnak püspöke lett. Krisztus után 235-ben itt zsinat is volt, és egy virágzó keresztény központ alakult ki egészen az iszlám hódításig, 708-ig, amikor ez a keresztény világ eltűnik. A következő város Lisztra volt körülbelül egy napi járásra a főúttól. Ez egy római kolónia volt, tehát római veteránok, kiszolgált katonák letelepítésére alapítja ezt a várost Augustus császár Krisztus előtt 26-ban. A helyi lakosság mellé nagyon sok katonát telepít ide. Mutatja ezt az a tény is, hogy nagyon sok latin nyelvű felirat maradt a városban, és a pénzeken is a felirat latin nyelven hangzik. Pál apostol Lisztrában meggyógyít egy bénát, egy olyan embert, aki kisgyerekkora óta nem tudott megmozdulni. Pál látja, hogy van elég hite ahhoz, hogy meggyógyuljon, és felszólítja, hogy álljon talpra, és induljon el. Így is történik. Az emberek elámulnak. És a saját dialektusukban, ahogy nevezik likaóniai nyelven, fölkiáltanak, és azt mondják, hogy maga Zeus szállt le közénk, és Hermész, aki kíséri, aki segíti őt. Barnabás Zeusnak tekintik, Pál apostolt pedig Hermésznek. Azért is érdekes ez, mert ebben a városban fennmaradtak Zeusnak az ábrázolásai. És Zeuszt mindig egy magas, szakállas valakinek ábrázolják, és mellette egy fiatalabb, alacsonyabb kísérő. Minden bizonnyal Barnabás egy magas, szakállas ember lehetett, Pál apostolról pedig tudjuk, hogy alacsony volt. Ez okozhatja azt, hogy ilyen módon azonosítja be Lisztra lakossága Barnabást és Pált. Ezt mondják, maguk az istenek szálltak le közénk, és csodát tettek. Pál apostol és Barnabás kétségbe esik, megszaggatják a ruhájukat, a tömeg közé szaladnak, és azt mondják, hogy pontosan ezektől a bálványoktól akarunk titeket megszabadítani. Hogy újra higgyetek az élő Istenben, aki az eget és a földet alkotta, aki az elmúlt nemzedékeknek a tudatlanságát eltűrte, adott nektek esőt, táplált, a szívetekbe adott örömet, és most az idők teljességében kinyilatkoztatja önmagát. Azt halljuk azonban, hogy Lisztrába, ahol Pál apostolnak ez a hatalmas csoda tette, történik, megérkeznek Antiókiából és Ikóniumból zsidók, föllázítják a tömeget Pál apostol ellen, Pál apostolt megkövezik a város szélén, de utána, amikor már halottnak látják, a tömeg elmegy, és Pál apostol talpra áll, mégiscsak él, és tovább megy a missziós útján Derbe városába, ez a harmadik város, amit mindig így együtt említ az apostolok cselekedetei, Ikónium, Lisztra és Derbé. Derbe városának a neve azt jelenti, hogy boróka. Maradtak fönn az ásatásban feliratok itt is, például Derbe városa és népe alapít, illetőleg emel egy épületet, ennek a feliratát olvashatjuk, illetőleg később a IV. Században egy Mihály nevű püspöke van Derbe városának. Egyébként innen származik Gaius, az a keresztény, aki később Pál apostolt elkíséri Efezusba és a görög városokba. És erről a környékről származik Timóteus is, akit Pál apostol maga mellé vesz, szinte nevel édesapaként, és aztán nagyon fontos egyházi megbízatásokat ad át Timóteusnak, és fontos leveleket is ír az ő számára. Derbe városának egyébként korábban voltak helyi parancsnoka, egy Antipater nevű helyi uraság, akit rablónak neveztek, később pedig Amintas, Galácia királya uralta ezt a vidéket egészen addig, amíg Krisztus előtt 25-ben végérvényesen a római provinciának a részévé tették. Pál apostol tehát megérkezik Derbébe, és itt is hirdeti az örömhírt nagyon nagy sikerrel. Ezt a három várost Pál apostol meglátogatja tehát az első útján, visszafelé is végig megy mind a három területen, de meglátogatja őket a második és a harmadik útján is. A szívéhez nő ez a három fiatal keresztény közösség, és az ő számukra írja majd a Galatákhoz írt levelet. A második Timóteus levélben is említi azokat az üldöztetéseket, amelyeket itt Likaóniában kellett elszenvedniük. Pál apostolnak a szülővárosa, Tarzosz egyébként nagyon közel van ide. Talán ez is okozza, hogy ezt az irányt választja Pál apostol az első missziós útján. Később aztán a második úton megjelenik a makedón férfi, Troászban, aki könyörög, azt mondja, hogy gyere át és segíts rajtunk. Akkor nyílik ki az evangélium útja Európa felé. De az első útnál ezt látjuk, hogy olyan helyeket járnak be, amely Barnabásnak is otthonos volt, Pál apostolnak is. Innen indul az örömhír hirdetése, hogy aztán eljusson a föld végső határára. Még egy dolgot hadd említsek meg, ami talán érdekes itt az első út kapcsán. Fennmaradt egy apokrif irat a második századból, Pál apostol cselekedetei. És ennek rengeteg legendás eleme van. De van benne egy olyan leírás, amit nagyon sokan történetileg hitelesnek tartanak. Leírja ez az irat, hogy hogy nézett ki Pál apostol. És azt mondja, hogy alacsony volt, kopasz volt, kicsit görbe lábai voltak, de nagyon egészséges, erős volt. A szemöldöke középen összeért, az orra egy kicsit kampós volt, egy nagyon barátságos ember, aki ha ránéztél, embernek látszott, de néha angyalnak tűnt. Ilyen lehetett Pál apostol, egy alacsony, de tűzzel, hittel, isteni kegyelemmel eltelt ember, akinek hatalmas kisugárzása volt.
1: A 15. fejezetben elérkezünk az első apostoli zsinat elbeszéléséhez. Itt arról folyik a vita, hogy a pogányokból lett keresztényeknek szükséges-e a körülmetélés, úgy, mint a zsidóknál. Számunkra manapság ez annyira nem érthető, hogyan lehetett ezen nézeteltérés az apostolok között. Elmondanád, püspök atya, mi ennek a kérdésnek a lényege?
0: Krisztus után 49-ben jön össze az őskeresztény közösség, hogy egy nagyon fontos témát megvitasson. Mégpedig azt, hogy az Ószövetség törvényei, amely a keresztények hite szerint is Istentől ered. Nem csak a 10 parancsolat, hanem rengeteg más törvény is ott szerepel a Biblia lapjain, amelyeket a Szentlélek sugalt, a szombat megtartása, a körülmetélkedés, a tiszta és tisztátalan ételek. Vagyis ezek a törvények mennyiben kötelezik a Krisztusban hívő megtérő pogányokat is. Nagyon fontos világosan látni azt, hogy ezeknek a törvényeknek egy jó része azért születik a babiloni fogság után, hogy megóvja a zsidókat a teljes beolvadástól, az eltűnéstől. Ezek a törvények óriási határokat, falakat húznak zsidó és nem zsidó közé. A nem zsidónak a háza tisztátalan, az étele tisztátalan, és leginkább nem szabad vele összeházasodni. Hatalmas falak épülnek zsidó és nem zsidó között. Pál apostol arra tanít, hogy az üdvösség nem a törvény által, nem emberi teljesítményből lesz valakinek az osztályrésze, hanem Isten ingyenes kegyelme által. Az ember a maga erejéből soha Istenig eljutni nem tud. Ő egy más létszinten van, mint mi. Fölöttünk áll. Ahogyan egy állat más létszinten van, mint egy ember. Ha József Attila verseket olvasok, és odajön egy kisegér a lábamhoz, nem tudja fölfogni, hogy mi történik. Más létszinten van. Nincs meg ez az érzékszerve, amellyel az emberi szellemet értené. És hasonlóan Isten más létszinten van, mint az ember. Annak ellenére, hogy jelen van mindenütt, betölti a világ mindenséget. Ennek ellenére az ember a maga érzékszerveivel, szellemével, azt, hogy valójában kicsoda a Teremtő, mit is akar, mi lakik a lelkében, a szívében, nem tudjuk, fölöttünk áll. Ezt a szakadékot mi emberek nem tudjuk áthidalni. Csak onnan fölülről a Teremtő tudja átlépni ezt a hatalmas embert és Isten szétválasztó árkot, és ajándékozni önmagát a világnak. Ez történik meg az idők teljességében Jézus által. Ő a kegyelem teljessége, ingyenes, nem emberi erő által, a törvények teljesítése által lesz osztályrészünk ez a kegyelem, hanem fölülről kapott ajándék. Pál apostol ige hirdetésének a szíve ez, az evangélium szíve ez. És ezért nagyon bátran kimondja, hogy az Ószövetségnek azok a részei, amik a tiszta és tisztátalan dolgokról, körülmetélkedésről, a szombatnak a régi fajta tilalmakkal teli megtartásáról szólnak. Ezek csak átmenetiek. Nevelünk volt az ószövetségi törvény Krisztusra, ahogyan a kisgyerek mellé nevelőt adnak, amíg föl nem nő. Az üdvösség teljessége Jézus által lett osztályrészünk. A jeruzsálemi zsinaton azt olvassuk, hogy először is Péter szólal meg, amikor a nagy tiltakozást hallja a pogányok megkeresztelésével szemben. És elmondja azt, amit ő átélt, hogy a pogányok, elsősorban Cornélius és az ő családja Cezáreában, megkapták a Szent Lelket, ugyanúgy, mint ahogyan mondja Péter apostol, mi megkaptuk. Mindenfajta föltétel nélkül. Nem metélkedtek körül, nem tartották meg a tiszta és tisztátalan ételeknek a szabályait. Ekkor a keresztény közösség kicsit megnyugszik, és meghallgatja, ahogy Pál és Barnabás elmondja a pogány missziónak az élményeit, a csodáját, ahogy a Szentlélek őket vezeti, ahogy gyógyítások történnek, megtérések történnek. Ezt is ámulattal, de azért kicsit még bizonytalankodva hallgatják a jeruzsálemi keresztények. És a döntő pont talán az, amikor Jakab is megszólal, aki nagyon közel van a régi zsidó hagyományokhoz, és tartja is őket. Jakab lesz Péter után a jeruzsálemi ősegyháznak a vezetője. És Jakab idézi a Bibliát. És talán ez az a pont, ahol végleg megérti az őskeresztény közösség, hogy Isten szándéka a pogány népek megtérése is. Szent Jakab ugyanis azt a részt idézi Izajás próféta könyvéből, amely arról szól, hogy az Úristen Dávidnak a roskadozó sátrát, vagyis a régi ószövetségi népet, amely annyi viszontagságon ment át, amelynek a sátra majdnem összedőlt. Ezt a sátrat fölépíti, és kinyitja a pogány népeknek is. Meghívja ide a pogány népeket, hogy minden nép az Úristen követője, tanítványa legyen, ahogy mondja a próféta, minden nép keresse őt. Az őskeresztény közösség megérti, hogy ez Isten terve, és ilyesfajta módon nyitja meg az egyháza kapuit minden nép felé. Négy szabályt fogalmaznak meg, tartózkodnia kell a pogányságból megtért kereszténynek is, négy dologtól, a folytott állattól, a vértől, a bálványoknak áldozott hústól, és a paráznaságtól, vagyis a túlközeli rokonoknak a házasságától. Ezek a szabályok annyira ősiek, annyira szinte beleivódtak a zsidóságnak a szokásrendjébe, mentalitásába, hogy nehezen elképzelhető lett volna az első évtizedekben az, hogy egy pogány meg egy zsidóból lett keresztény, egy asztalnál ülnek, és az egyik mondjuk véres hurkát eszik, elképzelhetetlen lett volna. A másik számára fölháborító, taszító lett volna. Ezért hozzák ezeket a viselkedési szabályokat, amelyek egy ideig a keresztény missziót vezették. Kinyílik tehát az evangélium kapuja a pogányok felé is, így indul el az evangélium Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallott.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Mária születéséről elég keveset tudunk a történelmi Mária születésétől. De tudjuk azt, hogy egyházunk első templom a Mária tiszteletére hol épült és mikor. Ugye 431-ben egy Nestorius nevezetű, klerikus azt kezdte prédikálni, hogy igazából Jézus Krisztus nem lehet Isten, mert a Mária egy ember volt, és ember, marékporból született ember nem szülhet Istent. És igazából nagyon megoszlott az egyház, és Efezusban 431-ben összegyűltek az akkori keresztény világ püspökei, és ugye a szent hagyományt, a szentírás tanulmányozva, kijelentették, hogy igenis Mária nem csak Krisztus anyja, hanem Isten anyja, Theotokosz. És aki ezt tagadja, az nem keresztény. És akkor megépítették Efezusba az első nagy Mária tiszteletére szentelt templomot. És utána Rómába, és utána aztán Csíksomlyon, meg sokfelé máshol is. Igen, megszületett Mária. De úgy gondolom, hogy Mária meg kell szülessen minden embernek külön-külön az ő életében. Ugye az történelem folyamán rengeteg Mária jelenésről tudunk, de valahogy, hogy mondjam, mivel akkor olyan magától érthető volt, senki nem vont ez kétségbe, tehát nem vizsgálták annyira körbe. Lourdes volt, ugye, mert akkor Franciaországban egy olyan kormány volt hatalmon, amelyik az egyházat messze menően, háttérbe akarta szorítani, és sehogy se tudták elfogadni, hogy Bernadett valóban a mennynek királynő asszonyával, a boldogságos szüzanyával találkozott. És ezért mindent kitaláltak, orvosok, pszichológusok, mindenféle szakembert odavittek, hogy valahogy bebizonyítsák, hogy ez szegény Bernadettnek a lázálma, vagy valami hazugsága, vagy ilyesmi. És ezért nagyon dokumentálódott a lourdesi jelenség, és keresztül ment mindenféle vizsgálaton, mindenféle ellenőrzésen, és ugye több száz valós csodát regisztráltak ott, és mai napig is történnek ott csodák, és valóban ma már az egyház is tényleg teljesen hivatalosan Lourdes-ot Mária kegyhelynek nyilvánította. És ugye utána elindultak a kisebb-nagyobb Mária ellenések, Fatima, Medjugorje. De ugye Erdélyben kevesen tudják, hogy Szőke falván is megjelent a szűzanya. Egy egyszerű, tolószékes, roma származású néninek. És olyan vigasztaló, bátorító szavakat mondott, amit ő el is mondott a plébánosnak, meg másoknak, és elmondta a szűzanya, mikor jön következőbe. És mind többen és többen gyűltek össze. Volt olyan, amikor azt mondják, hogy közel 20 000 ember ott volt, Galacról, és mindenhonnan jöttek nagy busszal, hogy tényleg lássák ezt az asszonyt. A plébános is, de maga Jakobini érsekatya is kivizsgált többször ezt a szőkefali úgymond jelenést, és hitelesnek fogadja el az egyházmegye, a főegyházmegye. És amikor kérdeztem ugye a plébánost, aki nagyon megváltozott, ő maga is az események során, elmondta, hogy mondhat akárki akármit, de mutasson valakit, mutassak én bárki valakit, aki naponta elmondja a templomba háromszor, mind a három, akkor még három koszorú rózsafűzért. Elmesélte, hogy Rózsika, mert úgy hívták ugye a jelenést, a hölgyet, hogy egy egyszerű látását nagyjából elvesztett, cukorbeteg, tehát egy tolószékbe ülő asszony volt, és ugye hát amikor annyi ember oda ment, hát logikus, hogy gyóntak az emberek, raktak pénzt a persejbe. És a plébános úr elment Rózsikához, és elmondta, nézd Rózsika, te egy bevakolatlan, egyszerű házba élsz, nincs nálad fürdőszoba, nincs nálad járda, és nagyon nehéz neked a tolószék, és ezt a pénzt, amit a persejbe raktak, hát ebből kicsit a házadot rendbe rakjuk. És képzeljék el, ez az egyszerű roma asszony azt mondta, ha egy szeget elütnek ebbe a házba, abból a pénzből, akkor kiköltözök az erdőbe. Nem engedte. Több ilyen történetet jegyeztek fel Rózsikáról, ami mind-mind arról győzte meg az érsekatyát is, de hát a helybelieket is, hogy ez valóban igazi Mária jelenés volt. És aztán Szűzanya, hát semmi olyan nagy rendkívülit nem mondott, arra biztatott a Szűzanya, imádkozzunk, hogy térjünk meg, hogy legyünk az ő drága szent fiának szófogadó, szerető gyermekei. És aztán Szűzanya elmondta a Rózsikának, hogy ekkor lesz a következő találkozónk, és utána nem találkozunk, de mennybe várlak szeretettel, és vége lett a jelenéseknek. Tehát, hogy mondjam, ez is egy jele annak, hogy ez a Szűzanyától volt. És mai napig is sokan zarándokolnak oda, aztán, hogy 3-4 évvel később Rózsika meghalt, ott van eltemetve, lehet elmenni és imádkozni. Igen, megszületett számunkra is a boldogságos Szűzanya. Most első szombaton gyóntattam, és egy gyímesi néni eljött, és elmondta, hogy bizony meghalt neki a lánya, és 20-valahány éves nagylány elvesztése, hogy ne lett volna szomorúság. És azt is elmondta, hogy őt megvigasztalta a Szűzanya, azt mondja, sok csoda történt, és egyet elmesélt nekem is. Azt mondja, fejte a tehenet, és azt mondja, egy olyan rózsaillat, egy olyan nagyon kellemes illat csapta meg az ő orrát, és felnézett, és azt mondja, ott volt a Szűzanya. Nem mondott semmit. De azt mondja, szíve eltelt örömmel, és azóta el tudja fogadni azt, hogy igen, lánya, időnap előtt, hát a mennyek országába költözött. De ugyan hasonló történet, hogy egy nagyon kedves és sepszentgyörgyi tanárnő, kémia szakos tanárnő nyugdíjba ment, református volt, és úgy érezte, hogy hát most elérkezett a nyugdíj ideje, és hogy valahogy meg kéne köszönje a Jóistennek az ő férjét, az ő hivatását, az ő életét és mindent, és azt mondja, gondolkoztam, hogy a Jóistennek hogy köszönjem meg. És azt mondja, megjelent a Szűzanya. És egy ilyen oltárterítő volt a kezébe, szépen kihímezve, és azt mondja, így elkezdte lebegtetni. És azt mondta, hogy az én fiam biztos, hogy nagyon örvendene egy ilyen oltárterítőnek. És aztán eltűnt. És az a néni, ez a református néni, 7 dioptiás szemüveggel, soha életében nem hímzett, elment, és vett egy anyagot, és cérnát, és kirajzolták, és vagy 8 hónapig öltögette, szépen ráérősen, és elhozta. És én ezen az oltárterítőn szentmisét mutattam be. Igen, testvéreim, hiszem, hogy Szűzanya mindannyiunk számára szeretne megszületni, közel jönni. Kisebb, nagyobb csodák. De azt gondolom, hogy ugye Márton Áron 9-et tartottunk, és hogy Márton Áron Mária tiszteletéről is egy mondatot azért mondanék, ugye tudjuk jól, hogy nagyon nehéz idők voltak akkoriban. És 1948-ban több százezer ember volt itt a somlyói búcsún, és nem volt benne a Mártonáron leírt szövegébe, hanem úgy Istentől indítva, a mi népünkkel egy fogadalmat tetetett le. Én elolvastam ezt a fogadalmat. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Ime a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg és ígérjük meg az égi édesanyánknak, jöhet bármilyen vihar, fenyegethet börtön, elvehetik az iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgón kitartunk katolikus szent hitünk és az egyház mellett. És ugye a püspök úr, amikor ezt a mondatot elmondta, ezt a fogadalmat, akkor utána a nagy tömeg így válaszolt, ígérjük, úgy legyen. Testvéreim, én azt gondolom, hogy ma sincs könnyű idő, nem tudjuk, mit hoz a holnap, és arra kérlek titeket, álljunk föl. És én újból elmondom Mártonáron szavait, és ha ki úgy érzi, hogy ezt a fogadalmat ő nem csak letenni, hanem megtartani is akarja, az őseink szavával vallja meg a hitét. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Itt a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg, és ígérjük meg ma az égi édesanyánknak, jöhet bár...

0: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kis Szent Teréz liturgikus ünnepén ezt az igét olvashatjuk, és ez számomra azért nagyon fontos, mert amikor az agyvérzés után félkábult állapotban feküdtem a kórházban, akkor folyamatosan ez a mondat dübörgött bennem, újra és újra eszembe jutott, és még egy olyan képet is láttam, hogy van egy nagy szakadék, és a kövek így hullanak bele, és vagy úgy képzeltem el, hogy ez a szakadék igazából az én szívem, az én tudatalatti világomnak a mélységei, és hogy ez az igazság, mint ilyen kis kövek hullanak úgy be. És egyre mélyülést éltem, és egyre növekvő bizalmat, és akkor azt mondtam, uram, hát akkor most gyermekké kell válnom, és egy gyermek rácsodálkozik arra, ami történik, és ön akkor bízik az ő atyában, akinek a gyermeke, hogy uram, te tudod, hogy mi miért történik, és hogy a te kezedben van az én életem, és te tudod, hogy ebben a helyzetben mi fog velem történni. Ez persze nem biztos, hogy abban a konkrét helyzetben ennyire egyértelműen és ilyen szépen megfogalmazható módon volt a fejemben, hiszen akkor én beteg voltam, hanem amikor az ember ezeket átgondolja, újra és újra átelmélkedi, spirálisan mélyülő módon, az ember vissza gondol erre, és talán a papságomra gondolatok még itt, ami ajándék és titok, és hát mindannyiunk élete ajándék és titok, egyre nagyobb ajándék, amit ki kell csomagolnunk, és egyre mélyülő titok, misztérium, hogy a misztérium eredeti kifejezése, hogy elnémulni, elnémulni a titok előtt, és ez az elnémulás csak egy időre szól, mert utána viszont megnyílik a szánk, és a szűzanyával együtt megvallhatjuk, hogy nagyot tett velem ő, aki hatalmas.
1: Ugyec János atya gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, mert ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az ő szent nevében reménykedünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Szívemet csodálat árasztja el, hogy te, az abszolút úr, akinek senkire nincs szüksége, szeretetből így leereszkedsz hozzánk. Nem tudok eléggé csodálkozni, amikor így szoros kapcsolatba lépsz teremtményeddel. Ez ismételten kifürkészhetetlen jóságodat dicséri. Írja Faustina nővér. A tiszta szeretet nagy tettekre képes, és sem a nehézségek, sem az ellenállások nem törik meg. Amennyire erős a szeretet a nagy nehézségekben, annyira álhatatos a szürke, mindennapi nehéz életben is. Tudja, hogy egy dolog szükséges ahhoz, hogy Isten szeretetét elnyerjük, mégpedig az, hogy a legapróbb dolgokat is nagy szeretettel végezzük. Nem nagy dolog Istent szeretni, míg boldog az ember. Hálát adni néki, hogy sorsunk jól megy. De nagy dolog dicsérni őt, mikor a viszály tengere elnyel. Szeretni önmagáért, és bízni benne. Írja ugyancsak Faustina nővér.

Te vagy uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban ments meg, szabadíts meg engem. Fordíts felém füled, és siess segítségemre. Légy megmentő sziklám és erős váram, ahol oltalmat nyerjek. Mert te vagy Istenem, erősségem és menedékem. Ragadj ki a bűnösök kezéből. Te vagy reménységem, Istenem, ifjúkorom óta. Uram, benned bízom. Anyám méhétől te vagy támaszom, anyám ölétől fogva védelmezőm. Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Amen. Fennen hirdetem végzéseidet, Uram, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.

0: Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden bajtól szabadíthat. Ha már a földön nincs remény, szavaidra Istentől jön segély. Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. Csodálatos Isten anya, mutasd meg hát hatalmadat. Amen. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán béke szerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Mária iskolájában tanuljunk imádkozni. A kánai mennyegzőn, ahogy János írja le, Mária Jézus figyelmes és tapintatos segítőjeként lép fel. Elsőként ő, Mária veszi észre, hogy kifogyott a bor. Cselekvés módja, amint János lefesti, számunkra alapvető tanítás az imára vonatkozóan. Mária megtanít ugyanis, hogyan imádkozzunk. Nem mondja meg Jézusnak, hogy mit tegyen. Nem látja el utasításokkal és ötletekkel Jézust, amint mi imánkban gyakran tesszük. Beírja azzal, hogy Jézushoz fordul, s jelzi, mire van másoknak szüksége. Nincs boruk. Így imádkozhatsz te is másokért. Isten elé tárod barátaid szomorú állapotát és szükségeit. Feladatod nem az, hogy elmondd Istennek, hogyan segítse a problémáik megoldását. Ő jobban tudja, és gyakran váratlan, meglepő megoldást támaszt. Mária iskolájában azt is megtanulhatod, hogy soha ne hagyj fel az imával. Úgy tűnik, Jézus elutasítja az anyját. Mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. És Mária nem vitázik Jézussal, hanem teljes bizalmától indítva, azonnal a szavakkal fordul a szolgákhoz, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ha szorult helyzetben Istenhez fordulunk, de nem tesszük meg, amit akar, hát ez nem egy jó mondja az imának. Az ima és az élet összetartoznak. Ha imád nem felel meg életednek, akkor nem őszinte, s nem számíthatsz semmiféle válaszra. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ez nagyon-nagyon megszívlelendő tanács. Ha követed, s türelemmel várakozol, légy biztos abban, hogy imád meghallgatásra talál.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Börtönposta, a Mécses Szeretetszolgálat műsora.
1: Október 9-én a Börtönpostában három hölgyed interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Hallgassanak bele a műsorba!
2: Kerek 10 éves levelezést ölel föl ez a kapcsolat. Nagyon sokat tanultam Kláritól, főleg türelmet, elfogadást és alázatot. Nagyon nagy áldás a mai napig, hogy nem csak ő, hanem a gyerekei is folyamatosan imádkoznak értem és a családomért.
3: Én úgy gondolom, hogy nagyon mély lelki tartalma van a leveleinknek. Tehát ugyanúgy írhattam a családomról, írhattam a benti életemről, vagy attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok. Az az igazság, hogyha a hitem nem lett volna, akkor én ezt nem értem volna túl. Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyaru sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
4: Mi volt az, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása
5: után? Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
6: És amikor, ami a legjobban meglepett, vagy melbevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Mária Rádió. Szent művészet. Az Árszákra Alapítvány kulturális műsorát hallják.

Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János pápa művészeknek írt leveléből.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Kodály Zoltán Kórusiskola Laudát a gyermekkarának előadásában Halmos László Jubilate Deo című művével kezdtük adásunkat, akik ezzel a dallal nyitották meg a 20. Arszakra Fesztivált is. A megnyitót idézzük a mai műsorban, meghallgatva többek között Martas Balázs püspök atya gondolatait a szent művészetről. Tartsanak velem a következő fél órában, én Parák Eszter vagyok, ez pedig a Szent Művészet magazin. Az idei jubileumi Arszakra Fesztiválon 11 műfajban összesen 500 program várta az érdeklődőket, ebből 212 program volt Budapesten, a továbbiak pedig 112 településen valósultak meg, Abasártól Zsámbékig. A fesztivál a határokon túlra is eljutott, a Felvidéken Köbölkúton és Naszvadon, Erdélyben, Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagyváradon és Szatmárnémetiben, a Délvidéken pedig Szabadkán is találkozhattak az érdeklődők az Arszakra szellemiségével. A következőkben az Arszakra Fesztivál szervezőinek összefoglalóját idézem önöknek. 20 év, megszámlálhatatlan találkozás, ezernyi lélekemelő pillanat. A 20 évvel ezelőtt Budapestről indult misszió már a nagy fává terebélyesedett. Köszönjük a művészeknek, a nyitott templomoknak, múzeumoknak, kulturális intézményeknek, hogy közösen segíthettük a nemzet lelki felemelkedését és spirituális egységét. Köszönjük támogatóinknak, partnereinknek és annak a sok száz önkéntesnek, akikkel a fesztivált megvalósíthattuk. A 20 év alatt Kárpát-medence szerte emberek százezrei váltak részeseivé annak a közös élménynek, amelyben a művészet, a hit, a szépség és a közösség egymásra talált. Most a jubileumi év végén egy fontos visszajelzést is kaptunk. Az Arszakra Fesztivál Magyar Örökség díjat kapott. Ez a díj nem csak az Arszakra Alapítványnak szól, hanem mindazoknak, akik az elmúlt 2 évtizedben részesei voltak ennek a közös történetnek. Bízunk a folytatásban, hogy a kultúra mélyén nyugvó reményt az Arszakra Fesztivált építő, mint egy 20 éve növekvő közösség egyre szélesebb körben tudja majd felmutatni.

0: Bárdos Lajos a Szeretet himnusza című kompozícióját énekelte a Laudate gyermekkar. Az Asszakra Fesztivált Erdő Péter bíboros atya megbízásából Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök nyitotta meg.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Hoztam önöknek egy üdvözletet és három gondolatot. Az üdvözletet talán mindjárt ki is találják dr. Erdő Péter bíboros úrtól, aki nagyon szívesen jött volna erre az alkalomra, aki ennek az eseménynek, fesztiválnak az ügyét azt gondolom, hogy 20 éve változatlanul a szívén viseli, és akit most a betegsége, illetve a lassú munkába való visszatérése akadályoz meg abban, hogy a tőle megszokott fantasztikus mondatokkal és éles látással, és ugyanakkor a tanúság tétere hívó erővel legyen itt közöttünk. Hát tőle hozom az üdvözletet. A három gondolat pedig, amelyet most szeretném, hogyha elfogadnának tőlem, általában a művészettel, illetve természetesen a 20. Árszakra Fesztivállal kapcsolatos. Az elmúlt napokban különböző fórumokon és kissé más-más formában, de újra meg újra elért engem egy olyan fogalom, amelyet a használói a művészettel kapcsolatban, illetve pontosabban az Istenről szóló beszéddel kapcsolatban alkalmaztak. Ez pedig tulajdonképpen nem más, mint a kizökkentés fogalma. Hallottam ezt egy magyarországi teológiai felsőoktatási intézmény évnyitóján. Azután olvastam egy amerikai írónőnek a tollából, és végül olvastam egy német poetológus előadásával kapcsolatban, aki arról értekezett, hogy az imitáció, amelyre az író vállalkozik, amikor valaki másnak a gondolataiba, személyiségébe bújva igyekszik megfogalmazni a gondolatait, ez a bizonyos imitáció végül is lehetetlen, mert hiszen az író törekszik arra, hogy kifejezze a másik gondolatát, de a maga módján. És így ez a sajátos kettősség, ez az igyekezet arra, hogy a másikkal azonosuljunk, de közben találjuk meg önmagunkat, furcsa kizökkenést eredményez. Azt hiszem, tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék, hogy ezt a kisé PC megfogalmazást használjam, hogy semmi sem zökkent ki minket annyira, mint a szent. Illetve ezen a földön talán éppen a művészet, a szépség, amelyik egyszerre megragad, fölemel, szembesít a saját kicsinségünkkel, és ugyanakkor vágyat ébreszt bennünk. Milyen nagyszerűek azok az időszakok az életünkben, amikor ilyen módon zökkenünk ki a mindennapokból. Milyen nagyszerű egy olyan fesztivál hét, amelyikben az ország sok-sok pontján, különböző módon, a művészetek szinte minden ágában meghívást kapunk arra, hogy térjünk ki a megszokott alternatívák és megszokott ellentétek sínpárjairól. És hagyjuk, hogy valami nagyobb rabul ejtsen bennünket. A második gondolat ezzel kapcsolatos, hogy valami rabul ejt bennünket, vagy éppen mi szeretnénk valamit rabul ejteni. Arra lettem figyelmes, hogy ha a médiát nézem, a művészettel kapcsolatban a leggyakrabban igazából negatív híreket olvasok. Legalábbis ezeket veszem észre. Most éppen az, hogy szeptember 8-án Franciaországban 4 Renoir festményt loptak el, 2 maszkos, sisakos ember odaérkezett, átvágta a drótkerítést, bemászott a kertbe, aztán kalapáccsal betörte az ablakot, majd a szirénák kevésbé bátorító hangja közepette leemelt 4 Renoir festményt, amelyek közül sietségükben 2 ugyanaztán eldobtak a kertben. de kettővel azután nyomuk veszett. Renoir festményei nem az árszakra világából valók, legalábbis amennyire én sejtem, illetve amennyire ezekről a konkrét képekről tudni vélem. És mégis van a művészet körül egy olyan fajta aura, van egy olyan fajta kisugárzás, amely miatt valakik vágyakoznak a műtárgyakra. Valakik sok pénzt adnak azért, hogy ezeket láthassák, sőt, megszerezhessék saját maguknak. Ez persze bizonyos értelemben azonnal deszakralizálja is ezeket a tárgyakat, vagy legalábbis megfosztja őket a szentnek attól a sugárzó természetétől, amely mindenki felé nyitott. Mennyire szép úgy ünnepelni a szent művészetet, hogy abban a szent önmagát ajándékozó valóságát ünnepeljük. Mennyire szép úgy összegyűlni, szép, míves, magasztos, szent dolgok, tárgyak, események, előadások körül, hogy mindez valóban mindenkié. Vagy legalábbis azoké, akik szeretnék befogadni, akik szeretnének közelíteni, akik ismerik a szentnek azt a vonzását, hogy abban a pillanatban rácsodálkoznak a szentnek arra a vonzására, amely ilyenkor több lesz a világban. A harmadik, mi más lehetne, mint egy köszönő szó, a 20. Árszakra fesztivál kezdetén. Egy ilyen sorozat megtartása, fenntartása, megszervezése, egybefogása, a gondolatnak a születése után az országra kiterjesztése tiszteletet, megbecsülést és hálát érdemel. Ez a magam részéről a mai napon valójában tényleg csak egy személyes köszönet. Vagy ha szabad így mondani, nem kevesebb, mint nagyon is személyes köszönet. Azok felé, akik ennek a műnek hordozói és gondozói voltak, és azok ma is. Köszönjük. Köszönjük azt a gazdagságot, amelyet maga a szent az idei esztendőben is nekünk, mindannyiunknak akar adni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megnyitni a 2026-os Árszakra Fesztivált. Köszönöm figyelmüket!

0: Kira Jailu, Ave Generosa című művét hallhattuk a Kodály Zoltán Kórusiskola gyermekkarától. A következőkben Zsigmond Gábor, a Nemzeti Múzeum főigazgatójának köszöntőjét idézzük a 20. Arszakra Fesztivál megnyitójáról.
1: Engedjék meg, hogy voltak éppen házigazdaként valóban nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntsem Önöket én magam is. Milyen tisztelt püspök úr, püspök urak, tisztelettel köszöntöm magam is a Arszakra kuratórium tagjait, fővédnök asszonyt, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves barátaink. Valóban különleges alkalom ez a mai nap, és valóban a számunkra is az. Többek között azért is, mert a Magyar Nemzeti Múzeum számára mindig megtiszteltetés, amikor olyan kezdeményezésnek adhatunk otthont, amely egyszerre szól a kultúránkról, az örökségünkről, a közösségeinkről, és azokról az értékekről, amelyekért 225 éve a Magyar Nemzet Múzeumát is létrehozták. De a mai alkalom valóban számos üzenetet rejt magában, és valóban nagyon fontos azt hiszem mindannyiunknak a 20. Arszakra Fesztivál megnyitóján, ugyanis nem csupán egy jubileumi rendezvénysorozat kezdetét ünnepeljük. Egy olyan hagyomány előtt is tisztelgünk mi magunk is, a Magyar Nemzeti Múzeum közössége is, amelyben valóban a Magyar Nemzet Múzeuma hosszú évek óta maga is részeseként, formálójaként, ha úgy tetszik, sokszor házigazdájaként jelent lehet, és ez nagyon nagy öröm valamennyünk számára, és ezt

amelyből a magyar és az európai kultúra megszületett, és évszázadokon keresztül, vagy több mint 1000 éven keresztül építkezni tudott és építkezik. Ennek az örökségnek pedig megkerülhetetlen része a szakralitás. A szakralitás, a templomok, az oltárok, a kódexek, a festmények, a szobrok, a zeneművek, az egyházi emlékek, az épületek sokasága, mely tanúskodik mind arról, hogy a hit és a művészet évszázadokon át gazdagította, formálta Európát és hazánkat. Ezért a szakrális művészet öröksége nem pusztán vallástörténeti emlék, hanem magyar és az európai kultúra emlékezete és hordozója is. És éppen ezért különösen fontos az, hogy itt a Magyar Nemzeti Múzeumban indul útjára ez a 20. alkalom is, és éppen ezért különösen fontos, hogy ez az örökség ne csak a múltunk része legyen, hanem a jelenben is elevenedjen meg, és képes legyen megszólítani évről évre minél többünket. Az ARSZ szakra története 2007-ben a budapesti városmisszió idején kezdődött el. A kezdetben voltak éppen talán mondhatjuk, hogy civil kezdeményezés formájában elinduló fesztivál azóta olyan kulturális mozgalommá nem esedett, olyan kulturális mozgalommá vált, amely ma már nem csak Budapesthez, hanem az egész országhoz, sőt a határokon túl élő közösségekhez is szólni tud. Az elmúlt évek alatt pedig világosan bebizonyosodott, hogy erre az üzenetre van fogadókészség. Évről évre művészek, alkotók, intézmények, közösségek és önkéntesek sokasága kapcsolódik az ARSZ szakrához. Az idei jubileum mottója azt gondolom, hogy különösen találó, reményt és jövőt adok nektek. Ez a Jeremiási idézet nem csak a 20. ARSZ szakra fesztivál mottója, ugyanez a gondolat volt a 2007-es budapesti városmisszió mottója is, így a jubileumi pillanatot megragadva azt hiszem, hogy egyszerre tekinthetünk vissza a kezdetekre, és egyúttal előre a jövőbe is. 20 év után visszatérünk azokhoz a gondolatokhoz, ahhoz a mondathoz, ami annak idején a indulást kísérte, és talán nincs is szebb üzenet egy jubileum számára. Az évfordulók ugyanis mindig lehetőséget adnak arra, hogy viszonyuljunk a kezdetekhez. Nem is azért feltétlenül, hogy azokat elismételgessük, hogy azokat a gondolatokat újra elmondjuk, hanem hogy további erőt merítsünk belőle a jövő számára is. Ezt gyakoroljuk mi is ebben az évben a Magyar Nemzeti Múzeumban, hiszen jövőre már 225 éves, egy újabb nagy jubileumhoz, egy nagy évfordulóhoz érkezik a Magyar Nemzet Múzeuma is. És engedjék meg, hogy egy másik évforduló is hadd hívjam fel most röviden a figyelmet, hiszen nemrégiben a Mohácsi csata 500. évfordulójától volt hangos a magyar média, és engedjék meg, hogy meghívjam önöket ide a Magyar Nemzet Múzeumába novemberben nyíló Jagelló kiállításunkra, ami az 500 évvel ezelőtti magyar királyság terjé és szellemi örökségét hivatott reprezentálni. Voltak éppen a Mátyástól Mohácsig terjedő magyar királyságnak a fejlettségét, a kultúráját, a művészetét, az európaiságát kívánja bemutatni, azt a fajta közép-európai birodalmat, amely szembeszállt a oszmán hódítókkal, és felhívna a figyelmet arra is, hogy itt egy nagyon hangsúlyos gesztust fog kapni az a középkori egyházi művészet, amely nélkül ez a magyar királyság elképzelhetetlen lett volna. Úgyhogy engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy tisztelettel és szeretettel hívjam önöket a megnyitóra, és majd erre a kiállításra is, amelynek egyébként Erdő Péter bíboros úr fővédnöke is. Erdő Péter bíboros úr előtt pedig végezetül ismét hadd fejezzem ki meg köszönetünket, illetve tiszteletünket is. Ő az, aki 2007-ben az említett budapesti városmisszió meghirdetésével egy olyan kezdeményezést indított tehát útjára, amely lendületet adott annak a ARSZ szakra fesztivál sorozatnak most már, amely megszületett, és amelyet ismét itt a Magyar Nemzeti Múzeumban köszönhetünk. Őszintén mondtam, hogy megtiszteltette és számomra is, és a Magyar Nemzeti Múzeum közössége számára is, hogy a 20. fesztivál megnyitóján itt vagyunk, itt lehetünk együtt, itt lehetünk önökkel a Magyar Nemzeti Múzeumnak a dísztermében. Őszintén kívánom, hogy ez a jubileumi alkalom legyen méltó az eredeti szándékokhoz, az eredeti gondolatokhoz, és méltó ahhoz a jövőhöz is, amelyről az idei mottó beszél. Nagyon sok sikert, őszinte érdeklődőket.

0: boldog pillanatokat, elmélyülést és örömöt kívánok mind az alkotóknak, mind pedig azoknak, akik ezen a program sorozaton, ezeken az eseményeken, alkalmakon részt vesznek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt vannak velünk, és köszönöm, hogy itt lehetünk mi önökkel. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, még egyszer sok sikert kívánok a fesztiválhoz. Köszönöm szépen.
1: Folytatjuk szentek imái sorozatunkat. Ma Loyolai Szent Ignác önfelajánló imádságát mondjuk el hallgatóink ima szándékaira is, és mindazokért, akik önfeláldozó szeretettel szolgálják az evangéliumi küldetést, és hirdetik az örömhírt. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésemet. Mindazt, amin van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttük korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyd meg ajándékodul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell. Ámen.

0: Csak úgy, mint már sokszor ezelőtt a 20. megnyitót is Kovács Gergely Mindcenti kutató vezette. Az ő gondolatait idézzük.
1: Püspök atya megnyitóbeszédében kaptunk egy nagyon érdekes etimológiát, ugye ez nekem a hivatásomhoz is kapcsolódik, hogy mit jelent a szent. Hát ezt 2000 éve minimum, de nem, inkább több. Mennyi? 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1000 éve próbálják az emberek átélni és megfogalmazni, és nekem nagyon tetszett az, amit Püspök atya mondott, hogy a szent az önmagát ajándékozó, és ezről az önmagát ajándékozó szentről nagyon eszembe jutott ez a három drágalátos hölgy, akik itt ülnek az első sorban, és majd a megnyitó után megszólíthatóak, és személyesen is beszélgethetünk velük. Hiszen, hogyha így visszatekintünk erre a 20 évre, akkor hát egyrészt ez olyan hihetetlen, hogy mi lett ebből, nem? Honnan indult és mi lett belőle, és hogy valahogy az az élményem, és talán sokunk élménye, akik most itt vagyunk, hogy valahogy az állandóságot ez a három csodálatos hölgy képviselte benne, mindig, amikor megjelentek, akkor ez az önmagukat átadó szeretet, az úgy valahogy kisugárzott a velük együttműködőkre, a velük találkozókra, a velük beszélgetőkre, és úgy hiszem, hogy ez az önmagát átadó szeretet az, amire igaz az a szentírási mondat, hogy ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, aki építi azt, hogy talán az Arszaka Fesztivál felépülésének ez az a szép alapja, amit ők is sokszor sokféleképpen megfogalmaztak számunkra, az ő hitük szerint és a mi hitünk szerint is a Szentlélek, de ezt nagyon sokféle más módon is megfogalmazhatjuk magunk számára. Márték arra kértek, hogy itt egy-két személyes epizódot is villancsak fel, hát ezt nagyon rövidre szeretném venni, úgyhogy legyen kettő, tehát még csak nem is három, ami egy kicsit a teljesség. És az egyik ide kapcsolódik a Magyar Nemzeti Múzeum csodálatos épületéhez, falaihoz, történelmi tereihez, és a történelmi főlépcsőjéhez, mert hogy volt nekünk egy olyan megnyitónk, ti biztos tudjátok, hogy melyik, és már nem emlékszem az évre, amikor a megnyitó nem ért véget az utolsó dallamokkal, hanem levonultunk a főlépcsőre, és ott piros és fehér lufikat eregettünk, és itt azt a szem, nagyon zárójelbe azt a személyes dolgot hagyd tegyem hozzá, hogy gyerekkoromban nagyon szerettem volna karmester lenni. Hát igen, így alakult. De hogy ott én lehettem a lufi eregetés karmestere, ez egy csodálatos emlék. A másik emlék pedig, hát most ide kapcsolódik az önök kedves szemeihez, arcaihoz, pillantásaihoz, mert hogy hát Mártiék ugye ott voltak mindig a jelenlétükkel, a szeretetükkel, és minket pedig mindig kapacitáltak mindenféle feladatra. Hát az egyik évben rávettek arra, hogy a Víg Színházba moderáljam az ottani koncertet. Hát nem tudtam, hogy mire vállalkozom, amikor kiléptem a pódiumra, akkor derült ez ki. Ugyanis hát kiderült, hogy egyrészt a színház az mondjuk háromszor akkora, mint ez, minimum. A másik, hogy a színpad, a valódi színpad az szintén háromszor ekkora, de a világítás technika pedig olyan, hogy rengeteg reflektor süt az ember szemébe, és teljesen elsötétül a nézőtér, tehát egyetlen szempárba se tudok belenézni. Még jó, hogy erőtte elpróbáltuk, mert különben, hát nem tudom, mi lett volna ott hirtelen. És hát már így várjuk, hogy megszólaljanak ezek a gyönyörű dallamok. Most Bárdos Lajos Ave Mária című művét, Kodály Zoltán 150. Genfi Zsoltárát fogjuk meghallgatni.

Ennyi fért a mai műsorba. Zárásként a Kodály Zoltán Kórusiskola Laudate gyermekkora fog énekelni. Kérjük, hogy kövessék az Arszakra Fesztivál Facebook oldalát, ha tehetik, támogassák a Mária Rádiót, és mindenek előtt imádkozzanak a keresztény küldetést végző szolgálattevőkért. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, addig pedig vigyázzanak magukra, és ne felejtsék el szeretni egymást. Én Parák Eszter vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt órán szó esett az egyház üldözésekről. Említettem, hogy 313-ig, sőt, keleten még később is, újra meg újra volt intenzív egyházüldözés. A legkegyetlenebb egyházüldöző császárok voltak Néró, akinek idejében 64-ben már inges multitudo, azaz a nagy tömeg keresztényt végeztek ki. Aztán nyugalom jött, de újra meg újra feltűntek császárok, akik valamiképpen veszélyt láttak a kereszténységben. Domitianus idejében, a 80-as években a császárkultus megtagadó keresztények közül sokat kivégeztek. Trajanus, az már a második század elején volt, az ő áldozata lett például első Klement pápa és antiochiai Szent Ignác püspök. Marcus Aurelius 160-as években végeztette ki Szent Ireneust és körülbelül 50 lióni vértanút. Septimius Severus, aki már a harmadik század elején is volt, tehát 193-tól 211-ig volt császár, az ő áldozata lesz Szent Ireneus püspök, Szent Perpetua és Felicitas asszonyok Kartágóban, Észak-Afrikában. A következő császár idejében 280 körül Szent Poncianus pápa, Hippolytus pap vértanú volt, akiket Szardinia szigetére munkatáborba üldöztek, és ott haltak meg. Décius már a 250 táján működött, ekkor szenvedtek vértanú halált, Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szent Cecília, Szent Dénes párizsi püspök és diakonusai. Valerianus áldozatai lettek Szent Kornél, Szent Első István pápa, második Sixtus pápa és négy diakonusa, valamint a rendkívül népszerű Szent Lőrinc diakonus és a minisztránsok védőszentje Szent Tarzicius is. Diokletianus áldozatai lettek már a 300 utáni évek elején Szent Sebessén, Szent Kozma és Damián, Szent Pongrác, Szent Ágnes, Szent Lúcia, Szent Vince diakonus Spanyolországban, Szent Florián Felső Ausztriában, Alexandra és Szent Katalinai Egyiptomban, Szent Quirinus püspök pedig itt Szombathelyen, a Perint-patakba folytották bele. Ugyancsak az első századok vértanúi, pontosan meg nem állapítható időben Szent Polikár püspök, Szent György, rendkívül népszerű, és Szent Balázs püspök, a torokbetegeknek a védőszentje. Ugyancsak szó volt a múltkor a harmadik világ áldozatairól, akik közül most újra megemlítem a következőket. Japánban 1614 és 30 között több mint 4000 keresztényt öltek meg. 1633-38 között közel 35 000 embert. Kínában 1900 táján több mint 30 000 embert. Mexikóban 1920-30 között körülbelül 5300 keresztény lett áldozat. De voltak véres keresztény üldözések Vietnámban, Koreában, Ugandában, ez már ugye afrikai állam, számos muszlim országban, de még Nigériában is, ahol a lakosság jelentős része keresztény. de az ott élő szélsőséges muszlimok időnként megölnek keresztényeket. Jelenleg körülbelül 260 országban több mint 260 millió ember él veszélyben, legalábbis másodrendű állampolgárként. Naponta körülbelül 16 keresztény hal meg ma is vértanúként. Az erőszak cselekmények háromnegyed részét, legalább háromnegyed részét a keresztények ellen követik el, akik az emberiségnek csupán egyharmadát teszik ki, vagy még annyit sem. Szorosan nem tekinthetjük a keresztény üldözés, állami keresztény üldözés áldozatainak a misszionálás áldozatait. De azért néhányat hadd említsek meg közülük is, olyanokat, akiknek neve bent van a misekönyvben, illetve a Zsoros máskönyvben. Szent Bonifác, Majci, Bence és püspököt a frízek ölték meg 754-ben. A frízek a nagyjából a mai hollandoknak az ősei. Szent Adalbert prágai püspök, aki Szent István király bérmálta, és a Bodó Gizellával való házasságában is játszott valami közvetítő szerepet, ő a poroszok áldozata lett 997-ben. Szent Gellért, Bencés püspököt is ide sorolhatjuk. Ő ugye Bakonybéli remete volt, aztán Szent Imre nevelője lett, később Csanádi püspök. Őt pogány magyarok ölték meg 1046. szeptember 24-én Budán Bőd egri és Beszeréd nyitrai püspökkel együtt. Aztán ugorjunk egy nagyot időben is, meg térben is. Brebeuf Szent János, Zsok Szent Jakab, jezsuita szerzetesek és társaik összesen 8-an a mai Kanada és az Egyesült Államok területén szenvedtek vértanúságot 1642 és 1649 között. Újabban bent van a misekönyvben Chanel Szent Péter, aki a Mária Társaság tagja volt, és a csendes-óceáni Futuna szigetén ölték meg 1841-ben. Mindannyiukra érvényes Tertullianus mondása, a mártirok vére a kereszténység magvetése. Chanel Szent Péter csak néhány benszülöttet keresztelt meg Futuna szigetén, amikor megölték törzsi vezetők, helyi pogányvallásnak a papjai, hogy így mondjam. És halála után néhány évtizeden belül majdnem az egész sziget keresztény lett. Szinte hihetetlen. Hadd beszéljek most lemondott, száműzött, meggyilkolt és fogságba húzott pápákról. Említettem már Szent Poncianus pápát, akit Maximinus császár száműzött. Szardinia szigetére, bányamunkára ott mondott le, nem sokkal halála előtt, 235-ben, mert nem akarta, hogy Róma pápa nélkül maradjon. Szent Szilvérius pápa 537-ben szenvedett vértanúságot, őt Beliázár, bizánci császárnak a hadvezére, Beliázár Justinianus császár hadvezére száműzte Patara városába, majd amikor rövid időre visszatért Rómába, utána Ponza szigetére, és itt nem sokkal halála előtt 537-ben lemondott. 12. Gergely pápa azzal a szándékkal mondott le, hogy akkor már sajnos volt ellenpápa is, 13. Benedek, hogy ő is lemondjon, és ezzel megszűnjék a nyugati egyházszakadás. Végül aztán bár az egyházszakadás megszűnése késlekedett, de 1495 már nem tartották pápának, de azért ő is végül lemondott. További négy pápa lemondása nem kényszerből történt, ezek közé tartozik 16. Benedek pápa is, akit mindannyian jól ismertünk, aki a Szent II. János Pál pápa utóda volt. Ő 2013-ban mondott le, és 2022. december 31-én halt meg. Egy kiváló pápa volt egyébként, én magam is abban a szerencsében részesültem, az egyik látogatás alkalmával körülbelül 10 percig négy szem közt beszélgethettem vele. De úgy érezte, hogy ő már nem képes a tisztséget betölteni. Ezért mondott le 2013-ban. De ő nem kereszténylődés áldozata volt. Beszéljünk számított pápákról. Szent Poncianus püspököt, pápát és Szent Szilvérius már említettem. Ő kényszerűségből mondott le, Poncianus pápa. Szent Első Márton pápa, Konstans császár áldozata lett, aki eretnek volt, azt állította, hogy Krisztusnak csak egy akarata volt. Ezt az úgynevezett monoteretista tételt, a harmadik konstantinápolyi zsinat 1680-81-ben végleg elítélte. Tehát Jézus egy személy volt, a második isteni személy, de két természete volt, egy isteni és egy emberi, ennek megfelelően két akarata is volt. Egy isteni, mindenható akarat, és egy emberi, nem mindenható, de azért csodatevő akarat. Minden esetre őt a császár elfogadta, Konstantinápolyba vitette, ott megkínozták, halálra is ítélték, majd Krím-félszigetre deportálták, ahol 665-ben meghalt. Második Szilveszter pápa, ő volt az, aki Szent Istvánnak küldte a koronát. Tanítványának és barátjának, harmadik Ottó császárnak korai halála után nemesi családok uralták a helyzetet Rómában, és második Szilveszter pápának is bizony el kellett menekülnie Rómából. Hatodik Gergely pápa egy nagyon érdekes alakja az egyház történelemnek. Ő pénzért vette meg a pápaságot keresztfiától, 9. Benedek pápától, mert 9. Benedek az egy nagyon-nagyon haszontalan, méltatlan ember volt. És hogy megszabadítsa tőle az egyházat, azért fizetett neki, helyébe lépett, és ő maga tisztességesen kormányozta volna az egyházat, de közben más pápák is, pápa jelöltek is felléptek, és ezért aztán harmadik Henrik császár mindannyiukat lemondatta, és őt is Németországba száműzte, ahova elkísérte őt Hildebrand bencei szerzetes, a későbbi Szent Hetedik Gergely pápa. Tehát mondom, ő megvette a pápaságot a keresztfiától, de ő nem volt mégsem bűnöző, nem követett el úgynevezett simóniát, mert ő valóban ezt jó szándékkal tette áldozatból. Szent Hetedik Gergely pápa viszont, aki 1073 és 85 között volt Szent Péter utóda, ő hatalmas harcot vívott IV. Henrik császárral, aki 50 éven át volt császár. IV. Henrik császár beleszólt a pápa választásba, beleszólt a püspökök apátok, kanonokok kinevezésébe, és végül olyan is előfordult, hogy egyesek tőle pénzért vették meg az egyházi tisztségeket, ezt hívjuk Simóniának. Az viszont, hogy egy civil ember, legyen az egy császár, beleszól a püspökök kinevezésébe, ő iktatja be őket, ő öldözteti be őket a ruhájukba, ezt investitúrának hívjuk. Hát szegény hetedik Gergely pápa nagyon küzdött ezzel a császárral, és el is érte először azt, hogy miután felfüggesztette, kiközösítette, alattvalóit fölmentette hűségesküjük alól, a császár arra kényszerült, hogy elmenjen zarándokként a pápához, és kérje a feloldozást. Ez meg is történt egy felső olaszországi városban. Amikor azonban a pápa őt feloldozta, utána visszatért, szerencsésen alakultak a dolgai, legyőzte az ellenfelét, az ellencsászárt, megerősödött, és akkor bosszút állt a pápán, úgyhogy hetedik Gergely pápának is menekülnie kellett Rómából, és menekülés közben halt meg. Hát voltak bizony pápák, akiket megöltek, nem csak az első három században, hanem azután is. Néhányat hadd említsek meg. 8. János 882-ben ölték meg. Ő megvédte Szent Metód püspököt, akit azzal vádoltak, hogy szláv nyelven misézik. Ő volt a Cirillel, testvérével együtt, Szent Cirillel együtt, ő volt a szlávoknak a nagyszerű megtérítője. Most ez a pápa, 8. János megengedte neki azt is, hogy szláv nyelven végezze a liturgiát. Úgy tudjuk, hogy János pápát megmérgezték. 5. Leó pápáról keveset tudunk, egyesek szerint zarándokként érkezett Rómába, választották meg pápának, őt a közben hatalomra jutott római Crescentius család tagjai elfogták és börtönben megfojtották. 14. János pápa második Ottó császár jelöltje volt, de második Ottó halála után 8. Bonifác ellenpápa őt is az angyalvárba zárta, ahol valószínűleg éhen halt, vagy esetleg megmérgezték. 8. Bonifác pápát Szép Fülöp francia király fogta el 1303-ban, három nap múlva szabadon engedte, de a pápa hazafelé menet már meghalt, annyira megviselték a megrázkodtatások. Most akkor térjünk ide a fogságban tartott pápákra. Ez a bizonyos Szép Fülöp francia király, akkor, amikor a német-római császárság hatalma már gyöngült, a francia királyoké pedig megerősödött, ekkor arra vetemedett, hogy pápákat deportáljon Avignonba, Franciaországba. 1305-től 1376-ig, 71 éven keresztül összesen 7 pápa volt az ő fogja Franciaországban. Ezt nevezzük bevett kifejezéssel a pápák 70 éves avignoni fogságának. Ugye valamikor a választottnél fia is 70 évig voltak körülbelül Babilonban, babiloni fogságban, tehát 70 éves babiloni fogságnak is szoktuk mondani ezt. Aztán Bonaparte Napóleon, ő is 2 pápát foggyulejtett, 6. Piust, és 1797 és 99 között 2 évig, majd 7. Piust, őt pedig 1809-től 1814-ig tartott a fogságban. Hagyomány szerint 7. Piusz pápát magyar katonák, magyar huszárok kísérték vissza Franciaországból a Rómába. Most harmadjunk valamit a egyházüldözéstől az egyház államiságig címen, egyház és az állam kapcsolatáról. Nagyon érdekes téma. Én magam is csak most, hogy döbbentem rá sok dologra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Úgy említettem már, hogy 300 éven keresztül pogány, a római császárok üldözték a kereszténységet. Hát ez természetesen nem kívánatos. Jelenleg pedig Franciaország és több nyugat-európai ország szétválasztotta teljesen az államot az egyháztól. Ez sem tökéletes megoldás. Miért? Mert az embereknek egy igen nagy része nem csak az államnak a polgára, hanem valamelyik egyháznak a tagja is. Ahol az egyház jól működik, ott jobb a munka morál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, és szebbek a műemlékek, amelyek az állam számára is értéket jelentenek. És az egyház segíteni tud hatékonyan az oktatásban, a betegápolásban és a szegények támogatásában. Ahol az állam optimális mértékben, túlzástól mentesen támogatja az egyházat, az egyház is hatékonyan tudja támogatni az államot. Tehát az állam és az egyház teljes szétválasztását én nem tartom ideálisnak. De van ennek az ellenkező véglete, mert úgy mondjuk, hogy államegyháziság, amikor az állam és az egyház szinte teljesen egybeolvad. Ez volt 1000 éveken keresztül majdnem. Tehát 380-ban már a kereszténység már államvallássá lett. És ekkor az államfők, főleg a császárok beavatkoztak az egyháznak az életébe. Mint már említettem, voltak olyan államfők, akik eretnek tanításokat támogattak, és az igazhitű püspököket, papokat meg elüldözték, meg a pápát is számkövetésbe küldték. Aztán voltak, akik beleszóltak a pápa választásba is, a püspökök, apátok, kanonokok kinevezésébe, amikor ezeket a magas állami hivatalokat és anyai javakat is adtak ezeknek az általuk kinevezett embereknek, az egyház emberei elvilágiasodtak, a hatalomvágy, a birtoklási vágy, az élvezetvágy kerítette őket hatalmába, és elhanyagolták a lelkipásztori feladatokat, természetfeletti küldetésüket. Az állami tisztviselők pedig nagyon sokszor rokonaikat, saját híveiket, barátaikat helyezték egyházi pozícióba, akik őket kiszolgálták, Krisztust és Isten népét pedig elhanyagolták. Persze volt olyan eset is, amikor az egyház jutott túl nagy hatalomhoz, az állammal szemben. Összeolvadt az egyház az állammal, de úgyhogy a pápák tudtak dirigálni, még a császároknak is. Említettem már, hogy 380-ban államvallás lett a kereszténység. Nagy Teodózius császár tette államvallásá. Első Justinianus pedig 540 táján azt is előírta, hogy minden a birodalom minden polgárának meg kell keresztelkednie. Tessék elképzelni, hogy csak Törökországban állítólag több mint 70 ezer ember egyszerre megkeresztelkedett. Most elgondolják, kedves hallgatóim, hogy ezek mind igazi keresztények lettek. Biztos, hogy nem. Félelemből keresztelkedtek meg, de ez a dolog, ez nem felel meg az egyház érdekének. Tehát a pogányok üldözése helytelen. Éppen olyan helytelen, mint a keresztény üldözés. Nem felel meg Jézus tanításának, aki az ellenség szeretetét is megkívánja tőlünk. Hitet, szeretetet nem lehet kierőszakolni. Újra előhozom az egyházállamiságot. Tehát beszéltünk államegyháziságról, amikor az állam összeolvad az egyházzal, és átveszi az egyház vezetését. De van az egyházállamiság, amikor az egyház olvad bele úgy az államba, hogy túl jelentős pozíciókhoz jut. Említettem Szent Hetedik Gergely pápát, aki kiközösítette Henrik császárt, aki kénytelen volt hozzá elmenni Kanossa várába, hogy fölmentését kérje. Nos, ez a szent pápa, ez bizony megalázta a császárt. 3 napon keresztül szóba se állt vele. A pápa ott várakozott Kanossa várnak a kapujában. És akkor 3 nap múlva feloldozta, igen ám, de a császár utána, mint már említettem, a császárnak sikerült megerősíteni a hatalmát, és ő bosszút állt ezért a keresztényeken és magán a pápán is. 3. Ince pápáról tudjuk, hogy János angol királyt ő is kiközösítette, beosztottjait fölmentette a hűségesküjük alól, és így lett a János angol királyból föld nélküli János. Hát most kérdezzük meg akkor, hogy mi az ideális. Szeretném újra elmondani, hogy az egyházüldözés, egyháznak és az államnak az egymás elleni harca az fertelmes. Egyház és az állam teljes szétválasztása, ez sem tökéletes megoldás. Ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el azt, hogy hát éppen francia polgármesterekkel beszélve tudtam meg, hogy Franciaországban én például, mint püspök, egy püspöki ruhában, Merkel-szel a nyakamban nem mehetek be ott egy polgármesteri vagy egy megyei közgyűlési hivatalba. Mert azt mondják, hogy az nem egyházi hivatal, hanem állami, oda püspökként nem szabad bemenni. Egy francia polgármester sok helyen, mint hívő ember ugyan elmehet a templomba, ott édet hajtat, keresztet vetett magára, áldozhat is, de a polgármesterként megy el, mondjuk vendégeket kísérhet a templomba, akkor nem hajtott térdet, nem vetett keresztet magára, és nem járulhat szent áldozáshoz. Ugye ez is egy nagyon, nagyon fura dolog. Tehát azért én az állam és az egyház teljes szétválasztását emiatt sem tartom szerencsésnek. De nem szerencsés az államnak az összeolvadása az egyházzal, sem az egyháznak a olyan méretű beleolvadása az államba, hogy ő dirigáljon, mit tudom én, beleszóljon mondjuk választásokba, és pártpolitikát folytasson. Az egyháznak és az államnak egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett kell együtt működnie, tehát az állam is elmondhatja észrevételeit az egyház érdemeiről, és az egyház hibáiról is. Az egyház is kimondhatja elismerését és kritikáját az államról. Kritikát például mondjuk az abortusz törvényről, vagy az anyagi javakkal való visszaélésekről. De ugyanakkor az az ideális, az én felfogásom szerint állam és az egyház nem olvad össze, hanem egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett próbálja együtt szolgálni az ország polgárait, az állam főleg az emberek természetes szükségleteit próbálja kielégíteni, egyház pedig elsősorban az emberek vallási természet fölötti szükségleteit. Ilyen szempontból azt gondolom a magyarországi helyzet mostan ideálisnak mondható. Kedves hallgatóim, befejezésül hadd idézem megint Lizői Szent Terézt, egyházzal kapcsolatban mondta, legfőbb óhajom az, hogy szeresselek, hogy téged szeresselek, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek. Köszönöm a figyelmet!

Szent Gáli Kata, Utak. Isten országa olyan, mint a magas hegyre épített város, melyet sokféle úton és ösvényen lehet megközelíteni. Krisztus rövid térképet adott hozzá. Felvázolt 8 vonalat, 8 különböző utat, melyek biztosan feljutnak a tetőre. Azután tetszésünkre bízta, hogy válasszuk ki a nekünk megfelelőt egyéniségünk és körülményeink szerint. Mondotta azt is, hogy szívesen vállal csoportvezetést egy szűk, de végtelenül egyszerű úton, mely a többieket is többször átszeli. A meghívás teljesen általános. Nincs se korhatár, se jelentkezési határidő, lehet már hajnalban is csatlakozni, vagy akár az utolsó pillanatban, a teljes besötétedés előtt. A vezetés díjtalan, de csak úgy vállal felelősséget érted, ha komolyan veszed utasításait, ha mindig a nyomába lépsz, és zúgolódás nélkül veszed a rád eső podgyászt a közös, emberi sorsból. Úgy is figyelembe veszi teherbíró képességedet. Mint minden hivatásos hegyi vezető, az engedelmességet ő is megkívánja. Annál is inkább, mert egyetlen kötélbe kapaszkodtok valamennyien, s a te hibás lépésed másokat is veszélybe sodor. Érdemes komolyan venni, bár csak tanács és nem parancs. Könnyebben haladsz, ha nem viszel semmi feleslegeset magaddal. És ha független vagy szívedben, mindenkitől. Útközben ne tekinges hátra, mert fáradt perceidben utánad fog nyúlni az, amit elhagytál. Ne gyűjtöges ritka kőzeteket. Különleges növényekre se vadász, mert elterelik figyelmedet az útról, és úgysem fogsz tudni, mit kezdeni kincseiddel a városban, mert ott mindent a szeretet szerint értékelnek, s a mérleg nyelve nem is érzékeny másra. Boldogok a lélekben szegények, a végtelen igézetében élők, akik rátették életüket a legnagyobb kalandra, az Isten keresésre, mert érdemes volt megszületniük. Mint az induló mag, szétroppantják a hétköznapi mérték a szokás folytogató héját. Nekik mindent megér a kincs, amit észrevettek az írás barázdáiban. Nekik mindent megér a gyöngy, amit megláttak Krisztus kezében. Ők az örök fiatalok, a lelkesedni tudók, az Isten gyermekek. S ezért övék az ország. Ez a köztünk és bennünk élő valami, mely foghatatlan akár a szeretet, de mégis van, és világot alakító erő. Boldogok, akik sírnak, akik érzik a szükségességét annak, hogy bűnbánatot kell tartani. Akik honvágyat éreznek még a jobb és nemesebb után, a kényelem és luxus közepette is. Mert ha fáj az, hogy elszakadtunk Istentől, már meg is tettük az első lépéseket feléje, a vigasztaló felé. Boldogok a szelidek, az akarat hősei, a jellemalakítás művészei, akik önmagukat, ezt a kis talpalatnyi földet annyira meghódították Krisztusnak, hogy támaszpontokká lettek, ahonnan az Úr tovább indulhat a világ meghódítására. Krisztus az Isten báránya, ők meg Krisztus bárányai, akik küldetést kapnak a farkasok közé, hogy tanúságot tegyenek a nagy szelídről, fegyverek nélkül, anyagiak nélkül, saját egyéniségük által, igénytelenségben és egyszerűségben. Mert ahogyan Krisztus bemutatta nekünk az Atyát, ugyanúgy kell nekik bemutatni Krisztust önmagukban. Boldogok az irgalmasok, a szeretet megszállottai, akiknek belső szükségesség az, hogy segítsenek, hogy szolgáljanak, és megkönnyítsék mások életét. Olyanok, mint az önmagán túlcsolduló forrás, mert személyválogatás nélkül engedi, hogy merítsenek vizéből. Isten is engedni fogja, hogy beteljenek vele. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők tökéletesen teljesítik a legfőbb parancsot, és ezért mindenütt táplálják Istent. A teremtett világ szépségében és törvényeiben, az embertestvérekben felfedezik a kenyér színe változásában, sőt,
önmagukban is megsejtik jelenlétét. Boldogok, akik éhezik,

elfogadja hálásan, hogy Isten ennyire a miénk akart lenni. Boldogok a békességesek, akik egymással kezet fognak országhatárokon túl is, akiknek magatartását nem módosítja se világnézeti ellentét, se kasztrendszer, vagy faji megkülönböztetés. Mint a betlehemi csillag az éjszakában, úgy sugározzák a békesség fényét ők is. És mindig Krisztusra mutatnak. Mert testvércsillagok. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Azért az egyéni meggyőződésért, amit ők igaznak tartanak. Bárhol a földön, bármilyen hitben. Mert Krisztus nagyra becsüli az elvek embereit, és övéinek tudja őket akkor is, ha más akolban vannak.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
2: 5 óra.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben, Isten és

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájából a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiót szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Uram Jézus, segíts nekem megtanulni Máriától az ő Istenre való nyitottságát és figyelését. Add, hogy az ő példájára hétköznapjaimban, munkám és foglalatosságaim között is időt szánjak neked. Nyitott szívvel és lélekkel figyelve rád, meghallgassam hangodat, és add segítségedet, hogy hívásodra mindig válaszolni tudjak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön öröké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt betlehemi jászladnál, és szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus bölcsője a kemény jászol, jelképe a kemény szíveknek, amelyek nem fogadják be őt készséges szívvel. Alakítsuk át mi is szívünket a szűzanya segítségével, az ő szívének példájára, meleg, szerető és gyengét pihenővé az Úr számára.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszöz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva. Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli a gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom meg a bárány. Jézussal együtt vigyük mi is magunkat áldozatul Istennek, lelkünket, testünket, szívünket, gondolatainkat és kívánságainkat, egész életünket.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
6: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Add, Uram, hogyha életemben megfogyatkozik a hit, a remény és a szeretet, ha napjaimban eluralkodik a sötétség, a káosz, amikor kétségek gyötörnek, vagy elfog a csalódás, a keserűség, legyen mindig erőm útrakelni, keresni és megtalálni téged.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre imádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Enyeszentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványtól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
1: Amen.
0: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
1: Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
8: Az örvendetes rózsafűzért, a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
9: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 8-a. Nekem van eledelem. Ezt Szent János apostol evangéliumának 4. fejezetében olvassuk a 32. versben. Nekem van eledelem. Ugye van testi táplálék, és van lelki táplálék. A testi táplálék kell, de nem elég. Több kell. Jézus testi éhsége attól az örömtől múlt el, amelyet az Isten nevében elvégzett szolgálat jelentett. Ettől a szolgálattól úgy gyarapszik a lélek, hogy feleslegessé válik sok olyan evilági megelégítetés is, amely különben nagyon kellene. Ezt olvassuk a 31.-32. versben. A testi és a lelki táplálék egymástól elválaszthatatlanok. Csak a testi táplálékra figyelni, hitetlenség. Csak a lelkire figyelni, rajongás. Az azonban bizonyos, hogy testi nélkül nincs lelki. De ezen túl a hívő ember határozott tapasztalata, hogy a lelkire koncentrálva kordában tarthatók, korlátozhatók, kezelhetők a testiek. Tegyük hozzá, az a reménységünk, hogy eljön az idő, amikor már nem lesz szükség erre a kordára, mármint a test kordába tartására, feltámadott testünk, lelkünk megváltott állapotában nem lesz erre szükség. Aki az Isten akaratát cselekszi, mindkettőre, testire is, és lelkire is, ebben a mennyei arányban figyel. Aki az Isten akaratát cselekszi, az azt is tudja, hogy más a vető, és más az arató. Isten szántóföldjén minden szolgálat kiváltság. A vetés türelmet kíván. Az aratásnál azonban nem szabad késlekedni. Lán a Szamária asszony szívében is beérett az elvetett mag. És még sokakéban, akik a szamáriai asszony bizonyságtétele által hittek. Majd tovább vitték az evangéliumot. Boldog az, aki tudja, hogy a világnak valóban van üdvözítője. Ez a bizonyosság mindenre elégséges eledel. És a többi is mind megadatik hozzá.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szent Kereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Hírpercek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
5: A 150 éves római Teuton kollégium közösségét köszöntötte Leó pápa. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. 14. Leó pápa köszöntötte a Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját, akik a közösség alapításának 150. évfordulóját ünnepelték szombaton, adta hírül a Vatikáni Rádió. Nagy Károly, Frank király és német-római császár kérésére 3. Leó pápa alapította 800 körül a másfél évszázados kollégium ősét, amely vatikáni menedékhely volt a német papoknak a kultúrharc idején. A Teuton kollégium eredete a 8. századra nyúlik vissza, mondta Leó pápa beszéde elején. A ház nagy vendégszeretettel fogadta be a német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosított számukra, emelte ki. A Teuton kollégium kezdetektől fogva mindig hű volt a római pápához. Az épület közel van Szent Péter.

0: megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját november 7-én és 8-án, tudósít a Magyar Kurír. Az ünnep vecsernyével kezdődik a bécsi Szent Barbara templomban november 6-án. 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap, 4:11-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezését 1696. november 4-én észlelték. A hírre első Lipót császár Bécsbe vitette a kegyképet 1697-ben, amelyet a Stephansdomban helyeztek el. Az eredeti ikon azóta nem könnyezett. A Mária Pócsra került másolat azonban 1715-ben és 1905-ben is könnyezett. A szertartásokat élőben közvetítik a Görögkatolikus Metropolia Facebook oldalán és a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján.
1: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották!

0: A rádió a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

Én a felségesnek szájából születtem, mint elsőszülött valamennyi teremtmény előtt. El nem múló fényt gyújtottam az égen, s kötként borítottam be az egész földet. Fönt a magasságban volt a lakóhelyem, és a trónusom felhőoszlopon állt.

0: Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok asszonya, királynéja, hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel járulunk. Boldog asszony édes, hozzád est ma néped. Ó áldott szűzanya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, bűnösöknek édes szószólója. Vigyázz reánk, édesanyánk, magyaroknak kegyes királynéja.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma néped.
0: Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy énségben lévén, így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma néped.
0: Nyújtsd ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet, meg nem utáld énségében népedet. Oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma néped.
0: Magyar nemzetnek védő asszonya, légy népednek hűséges oltalma, mint annyi számos hosszú éven át, siess most is megvédenie hazát.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma néped.
0: Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzetet zokogva est, minden reményünk csak te vagy, szent szűzanyánk, ó, el ne hagyj.
1: Boldog asszony!

0: Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él is küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ehhez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanított a 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítse azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonysorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állnak jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről, akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk aligha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyalaimádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. VI. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen, csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Gelegerések, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Gallagher érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Gallagher érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Gallagher érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége. Bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyel ház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Piros fotel. Folytatódik a Piros fotel sorozat. Helyszíne Don Bosco Közösségi Ház, Budapest, 3. kerület, Kisszeli utca 79. Az időpontja 2026. október 14-e szerda, 19 óra 30 perc. Mit jelent pontosan az, hogy valaki szalézi testvér? Laikus, világi vagy felszentelt? Hogyan élnek, mit csinálnak, és milyen különleges karizmája van egy szerzetesnek, aki a testvéri hivatást választja? Mivel a püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, a Piros fotel 2026-27-es évadában a szalézi család belső titkaiba és sokszínűségébe pillantunk be. Októberi alkalmunkon a missziós elhívásról, távoli kultúrákról, nagy álmokról és a nehéz időszakokról is szó lesz. Kik lesznek a vendégek ezúttal a Piros fotelben? Nádudvari Géza testvér. Nagy családból, Újlipótvárosból indult. Missziós testvérként Afrikát is megjárta, közel 2 évig szolgált Gánában, amíg egy betegség közben nem szólt. Jelenleg az Óbudai Szerzetesi Közösség tagja, tartományi titkár és ekonómus. Kirner Gábor testvér. Erdélyből származik, a szalésziakat az Óbudai Szaléziánum kollégium lakójaként ismerte meg, tanárszakos egyetemistaként. 2 éves testvérképzését a Távol-Keleten, a Fülöp-szigeteken töltötte. Jelenleg az Óbudai közösség tagja, a Számak Szalézi és a Meta Don Bosco technikumok pastorális megbízottja. Hallgassuk meg együtt, miben azonos és miben teljesen eltérő 2 szalézi testvér története. Bár ugyanabban a lelkiségi családban élnek és szolgálnak Óbudán, egészen más indítatásokkal, vágyakkal és küzdelmekkel kellett szembenézniük Gánától a Fülöp-szigetekig. A program megvalósulását és a közösségi házat támogató adományokat köszönettel és jó szívvel fogadják a helyszínen. Várnak szeretettel minden fiatalt, családot és érdeklődőt a szalésziak.
1: Engesztelőim a Szent Anna réten. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket a Szent Anna réti engesztelő kápolnához 2026. október 13-án kedden 12 órára, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért és különösen papjainkért és a szerzetben élő testvéreinkért. Kiemelten fohászkodnak továbbá magyar egyházunkért, illetve a székesfehérvári egyházmegyénkért, hiszen a keresztény Magyarország szíve itt kezdett el dobogni egykor. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Október 13-a, különleges dátum, a fatimai jelenések utolsó napja. A szűzanya, az egyház által hitelesnek nyilvánított Róza misztika jelenésekben azt kéri, hogy ezen a napon különösen is engeszteljük az ő tévúton járó gyermekeiért, akik a mi testvéreink. Szeretnének örömet szerezni legszentebb édesanyánknak, ezért válaszolva az ő imádságra hívására szervezi ezt az alkalmat a Keresztelő Szent János engesztelő ima közösség. Az engesztelő imádság 13 óra 15 perckor szentmisével zárul, melyet Szemere János atya celebrál. Remélik, hogy minél többen lesznek a jelenések 109. évfordulóján, akik igen tudnak mondani a szűzanya hívására.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felső Vadászon. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottainak és a vatikáni nők egyesületének képviselőjét. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felső Vadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók

0: a munka méltóságon kifejezője és gyarapítója. A munka során hozzájárulunk a közjó építéséhez, együttműködünk egymással, gyümölcsöztetjük talentumainkat, olyan dolgokat építünk együtt, amelyeket egyedül senki nem tudna megvalósítani, hangsúlyozta a Szent Atya. Az alkalmazottak, bár különböző feladatkörben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségét arra hívta a Szent Atya, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női tapasztalatuk, érzékenységük szerint kezeljék az élethelyzeteket. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kis Szent Teréz liturgikus ünnepén ezt az igét olvashatjuk, és ez számomra azért nagyon fontos, mert amikor az agyvérzés után fél kábult állapotban feküdtem a kórházban, akkor folyamatosan ez a mondat dübörgött bennem, újra és újra eszembe jutott, és még egy olyan képet is láttam, hogy van egy nagy szakadék, és a kövek így hullanak bele, és hogy úgy képzeltem el, hogy ez a szakadék igazából az én szívem, az én tudatalatti világomnak a mélységei, és hogy ez az igazság, mint ilyen kis kövek hullanak úgy be. És egyre mélyülést éltem, és egyre növekvő bizalmat, és akkor azt mondtam, uram, hát akkor most gyermekké kell válnom, és egy gyermek rácsodálkozik arra, ami történik, és ő akkor bízik az ő atyában, akinek a gyermeke, hogy uram, te tudod, hogy mi miért történik, és hogy a te kezedben van az én életem, és te tudod, hogy ebben a helyzetben mi fog velem történni. Ez persze nem biztos, hogy abban a konkrét helyzetben ennyire egyértelműen és ilyen szépen megfogalmazható módon volt a fejemben, hiszen akkor én beteg voltam, hanem amikor az ember ezeket átgondolja, újra és újra átelmélkedi, spirálisan mélyülő módon, az ember visszagondol erre, és talán a papságomra gondolatok még itt, ami ajándék és titok, és hát mindannyiunk élete ajándék és titok, egyre nagyobb ajándék, amit ki kell csomagolnunk, és egyre mélyülő titok, misztérium, hogy a misztérium eredeti kifejezése, hogy elnémulni, elnémulni a titok előtt, és ez az elnémulás csak egy időre szól, mert utána viszont megnyílik a szánk, és a szűzanyával együtt megvallhatjuk, hogy nagyot tett velem ő, aki hatalmas.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító című műsorával kis technikai probléma adódott, de mostanra sikerült orvosolni. A mai napindító többszörösen is rendkívüli, hiszen egyrészt a Szentendrei Ferences Gimnáziumból jelentkezünk, a Szentendrei Ferences Gimnázium tanulóinak jóvoltából készülnek majd az interjúk, ők szerkesztették és vezetik a műsort, én Osvai Péter vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Másrészt pedig azért is rendkívüli ez a mai adás, a mai napindító, nem csak a mai napindító, hanem az egész nap, mert hogy maraton van, maratoni Mária Rádiós támogatás, gyűjtés, illetve adománygyűjtés támogatásra kapacitáljuk a hallgatóinkat, hiszen nagy öröm ért bennünket, mármint a Mária Rádiót, 60-ban nyertünk sugárzási jogosítványt, most már kb. Egy hete szól 60-ban a Mária Rádió adása. Ez viszont, mint ilyenkor mindig, anyagi terhet is ró a Mária Rádió családi gazdálkodására, az antennát, adóberendezést, beszerelése, beüzemelése, mint egy 10 millió forint költség, extra költséget rótt a Mária Rádió családi gazdálkodására. Ezért most a mai nap, jövő hét pénteken, szombaton, illetve rákövetkező csütörtökön 4 napos mariatont, azaz maratoni Mári Rádiós támogató napokat szervezünk. Élő műsorfolyam reggel 7-től 9-ig folyamatosan ezt a témát tűzi napirendre. Nem csak erről szól a műsorfolyamunk, hanem ilyenkor így már évvége felé közeledünk, igyekszünk számot adni a kedves hallgatóknak arról, hogy mit terveztünk az idei évre, ezt hogyan sikerült megvalósítani, milyen nehézségeink, örömeink voltak ebben az évben, illetve az utolsó napon, majd október 22-ennek a maratonnak a 4. napján a jövőbeli terveinkbe igyekszünk beavatni a kedves hallgatókat, tehát mint egy a kulisszák mögé engedünk betekintést nyerni. Az adományt többféleképpen lehet hozzánk eljuttatni. Él egy adományvonalunk, tehát az élő adások ideje alatt a maraton napjain, ez a 061-999-4430, tehát itt lehet megajánlani, hogy mennyi adományjal igyekeznek, vagy szeretnék a kedves hallgatók támogatni a maraton célkitűzéseit, illetve azt is kérjük, hogy engedjék meg, mondják az önkénteseknek, akik fogadják a telefonhívást, hogy visszahívhassuk önöket, beszélgethessünk, hiszen ez egy családi találkozó is egyben, ez a maraton mindig, illetve hát a szokásos módokon online vagy banki átutalással, csekken is fogadunk maraton adományokat. Kérjük, hogy ez esetben a közlemény rovatba tüntessék fel maraton. A maratonnal kapcsolatos információkat egyébként a Mária Rádió októberi magazinjának maraton című cikkében is olvashatják a kedves hallgatók. És most folytatjuk a maraton adást, ha minden igaz, perceken belül itt a zene után kapcsoljuk majd Szabó Tamást, a Mári Rádió elnökét.

0: Üdvözlöm minden kedves hallgatót! Az elkövetkező percekben Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével fogok beszélgetni. Kedves Tamás, ön szerint mi a Mária Rádió legfontosabb feladata?
1: Pál írja valahol, hogy az Isten igéje terjedjen. Ez a félmondat, ez a mi dolgunk, semmi más. Kérdés az, hogy hogyan, meg az, hogy miért fontos ez, és miért ez a mi dolgunk, meg tényleg az, hogy hogyan történik ez.
0: És ön mi motiválta, hogy Mária Rádiónál önkénteskedjen, és hogy rádióműsorokat készítsen?
1: Nekem nem volt, pici gyerekkoromban volt kapcsolatom a Jóistennel, de hát az egy gyermekkori gondolkodás, gyermekkori hit, aztán nagyon messze mentem mindettől a világtól fiatalkoromban. A 20-as éveimben kezdtem visszaódalogni kulturális dolgok miatt. Nem nagyon értettem sok mindent az irodalomban, a képzőművészetben is ezért volt. Az, hogy elkezdtem újraolvasni a Bibliát, ez még nem adott nekem személyes hitet. Hanem ami igazán megfordította a gondolkodásomat, az 45 évesen egy Kurzió nevű tanfolyamra kerültem. Ez egy 3 napos tanfolyam a hitről, és ez elindította bennem azt, hogy neked valamit csinálnod kell, mert megértettem a világban Jézus jelentőségét, megértettem a hit fontosságát, az emberek, a mindennapok, az ő jövőjük, egész életük szempontjából. És ez elindított egy új úton. A Mária Rádióval kapcsolatban egy szerzetes pap szólított fel engem, hogy magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót Magyarországon. Ez volt több mint 25 évvel ezelőtt már. A fogalmam nem volt, mi az a Mária Rádió, fogalmam nem volt a médiáról, már nem dolgoztam benne előtte soha, de annyira szerettem ezt a szerzetest, Gál Jenő Verbita papról van szó, hogy beleálltam ebbe a munkába. És onnantól kezdve, most már több mint 26 éve önkéntesebb vagyok, a rádió meg most már 20 éves, egy egyesületet kellett létrehozni az egyesülettel. Mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy legyen sugárzási jogunk. Aztán, hogy legyen, aki dolgozik önkéntesként, aki dolgozik munkatársként. No, a lényeg az, hogy 20 év sikeres év áll mögöttünk abban a feladatban, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy az előbb mondtam, hogy az a dolgunk, hogy Isten igéje terjedjen.
0: És mire tanított önt a Mária Rádió az elmúlt 20 évben?
1: Mindenek előtt a szemléletem változott meg. Addig engem az nem nagyon foglalkoztatott, hogy miért van szüksége az embereknek a hitre. És a legfontosabb, amit megtanultam, hogy a hit az egy boldogság tényező. Ugye mindenki boldogságot keresi? De lehet, hogy rossz helyen. A hit annyiféle szempontból segíti a boldogságot. Mondok példát, tehát tud értelmet adni annak, amit szenvedésnek hívunk. Ugye ez az egyik legfontosabb kérdés. Mondok erre is példát, hogy érthető legyen. Ugye, mert azt mondjuk, a szenvedés az minek, meg egyáltalán, meg miért kell, meg miért hozna valami jót. És nekem mindig az a példa jut eszembe, vagy az az élethelyzet, hogy valaki gyermeket vár, és lehet, hogy abban a 9 hónapban rosszul van, és szédül, és nem tud enni, és maga a szülés is fájdalmas. Na de micsoda öröm a gyermek, mikor a kezedben van? És micsoda öröm aztán éveken át, ahogy neveled, ahogy látod, megérte a szenvedés? Meg. Tehát a hit valahol ilyesmiket tud neked adni. A fontosságát az életnek át tudja rendezni. Tehát én azt tanultam meg, hogy az emberek boldogságához kell a hit, és a mi dolgunk ez. A másik az, amit megtanultam, hogy nem gondoltam, hogy ennyi önkéntes szolgálatot fog kapni a Mária Rádió. Az első szóra 50 ember jött el önkéntesként, és 20 éve mindig jön és jön új és új csapat, mert hát el is öregszik a gárda természetesen. Köszönöm a szentendrei giminek is, hogy megengedte, hogy ott dolgozhassunk, és hogy a diákoknak köszönöm ezt a figyelmet és a szolgálatot, mert ez ugyanolyan önkéntes szolgálat, mint amit én végzek. De a lényeg az, hogy azt tanultam meg, hogy hogy azt gondoljuk, hogy az emberek nem áldoznak az idejükből és az életükből, ez egy fals dolog. Az emberek akarnak segíteni, az emberek jók, az emberek szolgálni tudnak és szeretnek.
0: Hát mi köszönjük a lehetőséget, hogy a Mária Rádiónál önkénteskedhetünk a Ferences Gimnáziummal, és önnek mi volt az idei évben a legemlékezetesebb a Mária Rádióban?
1: Egészen friss, nem az év elejére megyek vissza, hanem néhány héttel ezelőttre csak. Nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy a most már újnak nem mondható lehetőségeket, a netes világot hogyan tudjuk igazán használni arra, ami a mi dolgunk, hogy az Isten igéje terjedjen. Nyilván ehhez kellenek olyanok, akik ezt értik, akik tudják, és akiknek a szemlélete az, mert hát ugye mi a 40, 50, 60, 70 éves emberek, akik szolgálunk a rádióban, nem vagyunk már otthon ezen a téren. És nekem a legnagyobb élményem most az volt, hogy 2-3 héttel ezelőtt találkoztam egy nagyon fiatal, nagyon hozzáértő és nagyon elkötelezett csapattal, akikkel most elkezdünk dolgozni azon, hogy eddig is csináltuk, csak lehet, hogy nem elég hatékonyan. Elkezdünk dolgozni azon, hogy minél több friss, rövid, erős, igaz tartalmat készítsünk a netes világban. Hogy ezeken a közösségi felületeken mindenütt megjelenjen. Az a mi dolgunk. Nagy élmény volt ennek előzményeként, hogy meghirdettünk egy videópályázatot középiskolásoknak. Kaptunk vagy majdnem 40 kicsi, egyperces pályamunkát arról, hogy van az Isten jelen a mai világban. De ezt mondom, középiskolások csináltak is, nagyszerű kis filmek jöttek. És a zsűri is, aki ezeket végignézte, az meg volt ragadva. Ugye nem akárki volt a zsűri elnöke, hanem aki a Csendes barátot, vagy a Testről és lélekről című filmet rendezte, és ő is meg volt hatva ezektől. Igen, a fiatalok a legérzékenyebbek arra, ami a világnak a lényege, hogy az Isten szeretetet adott a szívünkbe, és a szeretet szolgálatból áll, és hogy ezt erősítenünk kell. Nos, nekem ez a új dolgok elindulása, ez adta a legnagyobb élményt ebben az évben.
0: És milyen tulajdonsággal kell ön szerint rendelkeznie egy vezetőnek?
1: Megint visszatérek a kurszióra. A kurszió egy 3 napos kis tanfolyam. Ma az emberek legtöbbje az nem találkozott a hit valóságával, a személyes kapcsolattal az Istennel, de a torz formáival találkozott. Ezért minden felnőttnek egyébként javasolnám, hogy keresse meg Kóziót, és jöjjön el a Kóziót. És azért hoztam ezt ide, mert van egy nagyon szép összefoglaló, hogy egy vezetőnek mi a dolga, vagy milyennek kell lennie, vagy kellene lennie egy vezetőnek. Vannak fizikai, vagy valóság, anyagi tulajdonságai, és vannak szellemi tulajdonságai egy vezetőnek. A legfontosabb ezek közül az teljes elkötelezettség, hogy értse, érezze, tudja, hogy miért fontos, amit tesz. Az emberekért fontos. Másodszor legyen benne lázat. Alázat a feladat iránt. Legyen benne erő, hogy tudja a körülötte lévőket, mint egy mozdonyként húzni magával. Legyen benne kreativitás. Legyen benne újítási szándék. Legyen benne megértés az emberekkel szemben, a nehézségeikkel szemben, a problémáikkal szemben. Legyen benne együttérzés az embereknek a családi bajaival kapcsolatban. És legyen fizikai ereje, hogy ezt a szolgálatot tudja végezni, és legyen benne legyen meg egy adottsága, a szabadság adottsága, hogy tudjon önkéntes szolgálatot végezni, mert ugye látjuk, hogy nagyon sokan de vannak fogva, szinte rabszolgaként kell, hogy robotoljanak. Tehát kell egy adottság, egy olyan adottság, hogy szabad legyen lélekben, szabad legyen időben, szabad legyen anyagilag, mert önkéntes szolgálatot tesz. És hát legyen a szívében a szolgálattól öröm, hogy teheti ezt egyáltalán. Na, röviden talán ennyit, hogy milyen ember kellene. Azért is érdemes volt megkérdezni ezt, és köszönöm szépen, mert én most már azt tervezem, hogy a elkövetkezőkben persze az rádióban fogok szolgálni, de ezt a feladatot, amit az önkéntes elnökség jelent, ezt szeretném majd átadni, mert eljött az ideje, úgy érzem.
0: Ezek nagyon szép gondolatok, és remélem méltó utódot talál az ön helyére. És mit üzenne azoknak, akik adománnyal, önkénteskedéssel vagy imádsággal támogatják a Mária Rádiót?
1: Ugye a legfontosabb örömforrás az, hogyha valakinek valamit tudunk segíteni. Meg kell próbálni, tényleg egy örömforrás, tényleg egy boldogságforrás. Mindenki megtapasztalhatja ezt, ha valaki segítséget kér tőle, és ő hajlandó, akkor a szívébe kap valami ajándékot. Vagy hogyha meglátja, hogy segíteni kell. Itt a Mária Rádióval százezreknek tudunk segíteni. Segíteni tudunk azoknak, akik keresnek, akik valami ürességet éreznek a szívükben. Segíteni tudunk azoknak, akik egyedül vannak. Segíteni tudunk azoknak, akik küszködnek betegséggel. Segíteni tudunk azoknak, akik otthon vannak mondjuk egyedül idősként. És akkor még a betegség is sújtja őket. Segíteni tudunk azoknak, akik meg keresik, hogy mit tudnának jót tenni. Szóval azt hiszem mindenkinek valami plusz tud adni az, hogyha ő valamit tesz. És én azt mondom, hogy mint egy ilyen önzésből segítsen. Mert hogy örömet fog kapni a segítségtől. Igen, és rengetegféle segítséget tud adni a rádiónak. Igen, anyagilag tudja támogatni. Az is egy csoda önmagában, hogy 20 éve a Mária Rádió úgy működik, hogy ebben nincsen egyházi pénz, nincsen állami pénz, hanem a hallgatók önkéntes adományai rakják össze azt a nagyon sok pénzt egyébként, amiben a technika, a sugárzás, a adók bérlése, karbantartása, a magazin kiadása kerül, és viszonylag a legkevesebb pénz az emberekre fordított pénz, hiszen alapvetően önkéntesen dolgozunk. Az egyesületnek a alkalmazottjai, azok az önkéntesek munkát csak koordinálják tulajdonképpen.
0: Köszönjük. Elnézéssel lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántánk. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Tamással beszélgettem, a Mária Rádió elnökével. Köszönöm szépen.
1: Isten áldja a ti szolgálatotokat is.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felsővadászon. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától

0: Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felsővadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz. Jogtalanság volt a pócsi, könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. István a szentéletű magyar király trónörökös hiányában 1038. augusztus 15-én a székesfehérvári palotában az ország vezető emberei előtt országát, népét és szent koronáját egyszer s mindenkorra Jézus anyjának, a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. Hartwig püspök legendája ezt így beszéli el. Mikor már nem volt kétséges, István király halálának hamari napja, előszólította a püspököket, az ország nagyjait, először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, az igazságot szeressék, a szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, és mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgésemben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzárot mondva, lelkemet a te kezedbe ajánlom. Majd így folytatja Hartwig püspök. A lelki szentség kenetét fölvette, mi urunk Jézus Krisztus testének, vérének, útravalójával felüdített szent lelkét az Úr megtestesülésének 1038. évében az örök szűz s a szent angyalok kezébe letette, hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára vezessék. Nagy sírás támadt övéi közt, nagy öröm az angyalok közt, de ez a sírás később mind az életben lévőknek, mind a majdan születőknek örökké való vígságára változott. Így lettünk Európában elsők abban, hogy Jézus anyja a mi nagyasszonyunk és pátrónánk lett, országunk pedig Mária országa. A történelem folyamán többször is felajánlották országunkat, népünket a boldogságos Szűz Máriának, nagyasszonyunknak. Legutóbb 2000-ben Budapesten a Szent István bazilika előtt Paskai László bíboros úr imádkozta el Eszterházi nádor pál imáját. Ekkor ünnepeltük a magyar kereszténység 1000. évfordulóját. A felajánló imát most elimádkozom. Lélekben csatlakozzanak a kedves rádióhallgatók is ehhez a felajánláshoz. Emlékezzél meg Istennek

0: dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hűszolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra, légy szószólónk és közben járunk Szentfiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden inségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keresünk menedéket mi, a te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat. Hazánk főpásztorainak és papjainak nyeri isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez, híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk nagyasszonyunk magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazságosságot, és a közjó előmozdításán őszinte igyekezzel fáradozzanak. Könyörgünk nagyasszonyunk egész nemzetünkért, vezest kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak álhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szentfiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közben járásoddal megsegítve, a jelen élet küzdelmei után az örökké való boldogságra juthassunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Régi magyar himnuszunkat gyakran énekeljük. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagyénységben lévén így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod, fordítsd oltalmunkra. Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek, úgy minden magyarok most is dicsérjenek. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott. Sokat fiad ellen megvalljuk vétettünk, de könyörögj értünk, s hozzája megtérünk. Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. Dicséred, dicsőség legyen az Atyának, a te Szent Fiadnak, s Szent Lélek mátkádnak, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Magyarok nagyasszonya ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására, népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A következő interjúban Boros Zoltánnal, a Mária Rádió koordinátorával fogunk beszélgetni a Mária Rádió 2026-os évéről pénzügyi szempontból. Jó reggelt kívánok, dicsértessék!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntelek titeket és a kedves hallgatókat is, mindörökké amen.
0: Mekkora költségvetéssel működik a havi szinten a Mária Rádió?
1: Ez egy jó kérdés. Körülbelül havi szinten olyan 40-45 millió forintból működünk. Nyilván ez változó, hisz nagyon sok telephelyünkön, adótelephelyen mondjuk nem havonta fizetjük a bérleti díjat, vagy egyéb költségeket, hanem itt a negyed évente, fél évente, éves szinten, vagy egyéb más költségeink is akár így merülhetnek föl, emiatt ez a havi költségvetés az azért változó, de körülbelül ekkora költségvetésből működik most jelenleg a Mária Rádió. Ugye ebben a költségvetésben, ahogy itt az előző riportban az elnök úrral is elhangzott, tehát benne van az összes költsége a Mária Rádiónak. Nyilván van egy valami személyes bérköltség, ami nyilván egy pici fizetett stábban működik a Mária Rádió. Jelenleg ez egyébként 13 ember körülbelül, tehát az ő fizetésük is benne van ebbe a költségvetésbe. Benne van az összes, ugye jelenleg 26, most már 26 FM frekvenciával rendelkezik a Mária Rádió, ugye benne van a 60-i frekvencia is, amiért a mai nap ennek a beruházásáért gyűjteni fogunk, meg még az októberben további 3 napon keresztül. Ugye a 26 frekvenciának a bérleti, a telephelyének a bérleti díja, az áramdíja, egyéb karbantartási díjak, és hát benne van nyilván ebben a havi költségvetésben az is, hogy a Mária Rádiót valamelyest promótálni, terjeszteni kell, úgyhogy a Mária Rádió nem csak egy FM, tehát egy 24 órás műsort, egy adást állít elő, jelentősen csak segítségével, hanem egy írásos magazint is előállítunk minden hónapban. Ugye évente ugye 12-szer jelenik meg, ennek van nyilván nyomdaköltsége, van valamilyen postaköltsége, de hát ezzel kapcsolatban is nagyon sok önkéntesünk segíti a Mária Rádiót, és a sok-sok önkéntes nagyon sok postaköltséget megspórol a Mária Rádiónak. Tehát akár a havi költségvetésünk azért ennek akár a duplája is lehetne, de hát az önkéntesünk nagyon sok olyan feladatot átvállal, amely nyilván hát a költségvetésünkben is jelentkezik, úgyhogy ilyen szempontból ez egy érdekes működési modell, amit a Mária Rádió képvisel, és amely alapján, tehát 20 éve Magyarországon, 20 éve ezen modell alapján működik a Mária Rádió.
0: Az önkénteseken kívül az adományok mennyire fedezik ezt?
1: Mármint, hogy az adományok, a bejövő adományok mennyire fedezik a Mária Rádiónak a havi működési vagy a éves működési költségét, ez egy általában változó dolog, de általában a normál bejövő adományok, én tulajdonképpen 12 éve dolgozok a Mária Rádiónak ebben a pozícióban, és azóta látok rá mélyében így a pénzügyeinkre, és azt tudom mondani, hogy azért a havi adományaink azért jellemzően a működésre érkező adományok nem fedezik a havi működési költségeinket, egy picit mindig alatta maradnak, ezáltal a rádió, és hát azért van azért egy évben egyszer-kétszer, egy-két olyan hónap, amikor viszont ez a trend azért megfordul, tehát van azért az évnek olyan időszaka is, amikor viszont ténylegesen több adomány érkezik, mint ami a működésre tudunk fordítani, úgyhogy ez a kettő azért valamelyest kiegyenlíti egymást, és évvégére általában, tehát december környékére, általában, vagy január évelejére, januárra a rádiónak a költségvetése azért általában így helyre billen, és így kiegyenlítődik. Én azt szoktam mondani, hogy talán az, hogy egy picit mindig, tehát hogy a költségvetésünk valamelyest kicsit több, mint a működésre érkező adományok, hát talán így jelzi a szűzanya a kedves hallgatóknak, hogy milyen a működésünkben milyen növekedések vannak. Így minden hónapban nyilván próbálunk egy a hallgatók számára, akik a fenntartóink, valamilyen pénzügyi jelentést adni, hogy éppen hogy áll a rádiónak a költségvetése. Ezt a jelentésünket, ezt a minden hónapban megjelenő magazinunkban is közzétesszük, és így tudunk valamelyest hírt adni arról, vagy kommunikálni a hallgatók felé, hogy hol van, hogy milyen ínségben van esetleg a rádió, vagy milyen bőségben bővelkedik. Úgyhogy hát körülbelül ez az a dinamika, amit követünk.
0: Mi motiválja személyesen a Mária Rádiós szolgálatában?
1: Ez tulajdonképpen az én személyes életemben, ez is ugye a megtérésemhez kapcsolódik. Én egyébként ugyanúgy, mint nagyon sok önkéntes társunk a Mária Rádióban, egy kurzión vettem részt még 2006-ban, és tulajdonképpen hát előtte is már kacsingattam így a Jóisten felé, de tulajdonképpen 2006-ban ez a kurzió hozott az én életemben is egy valamelyest egy ilyen hurikánszerű vagy vulkánkitörésszerű változást, és a kurzión átélt személyes élmény az azért meghatározó volt a hitemben, ami azóta talán lehet így kicsit megszokottá, vagy ellaposodóvá, válóvá válhat számomra, de mégis azért azt gondolom, hogy a Jóistennel való kommunikáció, a személyes ima, az azért ezt azért karban tudja tartani, és tulajdonképpen ez motivál, hogy akár a hallgatóktól való visszajelzés a Mária Rádiónál, vagy akár így a családon belül is nekem van olyan családtagom, az egyik nagynéném, aki vidéken egy idős otthonban él, és az ő, és hát viszonylag ritkában tudjuk látogatni, és hogy az ő személyes életében is a Mária Rádió nagyon-nagyon sokat segít, hisz tulajdonképpen, mint sok más hallgatónak, számára is a Mária Rádió jelenti a társat, a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot a felső világgal, ami napi szinten sok mindent segít az ő hitében, és ez azt hiszem, hogy ez nagyon fontos számunkra is, a Mária Rádióban dolgozó munkatársaknak is, hogy ennyi embernek tudunk segíteni a napi hitének a segítésében.
0: Mit üzen az adománnyal, önkéntességgel vagy imádsággal támogató hallgatóknak?
1: Ugye a mai nap főként ugye itt októberben arról szól, hogy a újonnan elindult frekvenciánknak a beruházására gyűjtünk, és erre kérjük a kedves hallgatókat, hogy ebben támogassanak bennünket. Egyébként ez a 60-i adó, amely a 87,9 MHz-es frekvencián szól, ez gyakorlatilag elindult már október 1-én, ugye a tesztüzem az elindult, a médiahatóság számára is bejelent jelentve az elindulásunk, de tulajdonképpen mi a mai naptól számítjuk ennek a új frekvenciának az elindulását, hisz azért itt októberben, a mai napon a Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya jelentős Szűz Mária ünnep van, és mi azt gondoljuk, hogy azért ehhez illő és a Szűz Mária, Szűz Anya segítségét is kérni, ahhoz, hogy a fennmaradásunk és a további működésünk az biztosított legyen. Úgyhogy arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ennek az adónak a elindulása az 9,10 millió forintnyi beruházási igényt jelent itt a számunkra, és hogy erre kérjük a kedves hallgatókat, támogatóinkat, adományozóinkat, hogy erre a célra adományozzanak, hogy ezt a beruházást ugye ki tudjuk majd fizetni. Egyébként hát nyilván azért történhetett az, hogy az adó már elindult, de még a támogatás vagy a anyagi háttere nem feltétlenül teljes mértékig rendelkezésünkre, mert a beruházó, tehát a A karbantartó cég, akitől a beruházást eszközöltük, az egy viszonylag jelentősebb fizetési haladékot biztosít a Márden Ágyó számára, amit ezúton is köszönünk nekik, hisz ezáltal valósulhat meg az, hogy tulajdonképpen a beruházás már ténylegesen megvalósult, de ugyanakkor a pénzügyi terheket azt majd csak egy viszonylag nagyobb, egy ilyen fél éves fizetés ütemezésben tudjuk majd kifizetni számukra, és hát arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ebben támogassanak bennünket, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, és ki is tudjuk fizetni majd az adóállomásnak a költségét, ami még egyszer mondom, olyan 9,7 millió forintnyi beruházási összeget jelent.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, sajnos lejárt az időnk.
1: Köszönöm szépen, én is további jó rádióhallgatást kívánok a hallgatóknak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Boros Lászlóval, a Mária Rádió koordinátorával beszélgettem.
2: És hallgatóink, önök továbbra is a Mária Rádió Mariaton című műsor folyamának első napját hallják, hát a napindító, a mai napindítónk különleges, hiszen egyrészt a Szentendrei Ferences Gimnáziumból jelentkezünk, a gimnázium diákjainak jóvoltából tehát a szerkesztést ők végezték, illetve a műsorvezetést is. Én Osvai Péter vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Mariaton, maratoni Mári Rádiós adomány és támogatás buzdítása mai, a jövő hét pénteki, szombati és a rákövetkező hét csütörtöki napnak a fő fókusza. Reggel 7-től este 9-ig élő műsorban egyrészt számot adunk az idei működésünkről a kedves hallgatóknak, másrészt pedig nagy-nagy öröm, ahogy itt elhangzott az előző interjúban is, hogy a Mária Rádió frekvencia jogosultságot nyert 60-ban és közvetlen környékén az FM 87,9 MHz-es frekvencián fogható már a Mária Rádió adása. Ez azonban, mint ahogy a kedves kollégám is, Boros Zoli elmondta az előbb, ez kb. 10 millió forint extra kiadást ró a Mária Rádió családi gazdálkodására, és mint mindig most is számítunk a kedves hallgatók nagy lelkű segítségére, imádságos támogatására és lehetőséghez mért anyagi támogatására is. Ezt a támogatásra szánt összeget többféleképpen juttathatják el a kedves hallgatók a Mária Rádió számára, akár banki átutalással, akár csekken, akár személyesen is elhozhatják a budapesti szerkesztőségbe a Gogol utca 28 számára a 13. kerületben, akár egy telefonvonalat hívva, amely él adományvonalunk reggel 7-től este 9-ig az élőadás ideje alatt, ez a 061-999-4430-as szám. Ez azért is érdekes, mert hogy kérjük a kedves hallgatókat, hogy engedjék meg számunkra, hiszen önkéntes szolgálók fogadják a telefonhívásokat, és nem csak az adomány összeget regisztrálják, hanem azt is, hogy visszahívhatóak a kedves hallgatók, beszélgessünk ki, mit gondol a Mária Rádióról, mit jelent számára, ez mindig egy családi találkozás is, ezt itt is jelezhetik ezen a telefonszámon. Most visszaadom a szót a Szentendrei Ferences Gimnázium fiatal ifjúságának.
3: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napinitom műsorát hallották. A mai műsort a Szentendrei Ferences Gimnázium tanulói készítették. Név szerint
0: Keresztúri Anna,
4: Juhász Lili,
5: Csillik Petra,
6: Gidó Nóra
3: és Baka Júlia. A következő napinitunk időpontja 2026. november 12. Köszönjük a figyelmet!

A Mária Rádió hírei következnek. 2026. októberétől testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk Lilek templom építők címmel. A szerdánként 8 óra 30 és 8 óra 55 perc között jelentkező adások forgószínpad szerint foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patrona Gimnázium testnevelőtanára, futóedző. Október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj Jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Mébih Ágnes, Life és Business Coach belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita, dietetikus, életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8 óra 30-kor rádió híreit hallották.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Mária Rádió Mariaton című műsorát hallják, ugyanis a mai nap reggel 7-től egészen este 9-ig, jövő héten, pénteken, illetve szombaton, a rákövetkező héten csütörtökön élő adásfolyam Mariaton címmel hallható maratoni Mária Rádiós támogatásra buzdítás, így lehetne talán lefordítani ezt a kicsit idegenül hangzó szót. Az okunk erre, hogy ilyenkor minden év októberében szeretnénk számot adni a Mária Rádió ezévi működéséről, milyen célokat, terveket tűztünk ki magunk elé, ezt hogyan sikerült végrehajtani, illetve a jövő évi terveinkbe avatjuk be a kedves hallgatókat. Illetve van egy nagy-nagy örömhírünk, amit nagy örömmel jelentek most be, a Mária Rádió frekvencia jogosultságot, sugárzási jogosultságot nyert 60 vételkörzetben, 87,9 MHz-es frekvencián október 1-től, tehát múlt héttől tesztüzemmódban sugárzunk. Ma a Magyarok Nagyasszonya ünnepétől hivatalosan is elkezdjük a sugárzást, tehát akinek 60-ban van ismerőse, kérjük, hogy értesítse, hogy a 87,9 MHz-es frekvencián ott is fogható FM sugárzással a Mária Rádió adása, hagyományos rádiókészülékkel, illetve természetesen a rádió, autórádiókban is. Ez viszont egy kb. 10 millió forintos extra költséget ró a Mária Rádió családi gazdálkodására, és a Mária Rádió csak is a hallgatók adományaiból él, tehát ezért kérjük a hallgatókat, hogy aki amennyire teheti, akármilyen kicsi, vagy akármilyen nagy adománnyal, ha megteheti, kérjük, támogassa ezt a célt. Voltak kedvesek a beruház, vagy akik a Mária Rádiónak ezeket a berendezéseit adták, illetve beszerelték, halasztották a fizetési kötelezettségünket, ezt hálásan köszönöm nekik, az előbbi interjúból hallottuk ezt Boros Zoltán kollégámtól. Nos, a kedves hallgatókhoz fordulunk, hogy segítsenek bennünket, segítsék a Szűzanya rádióját adományaikkal. Ezt több módon tehetik meg. Van egy adományvonalunk, ami az élőadások ideje alatt él, ezt kedves önkéntes szolgálattevők veszik föl. Ez a 061-999-4430-as szám. Itt tudják megajánlani, hogy milyen összeggel kívánják támogatni a Mári Rádiónak a 60-i frekvenciájával járó költségeket, és azt is kérjük, hogy engedjék meg számunkra, hogy visszahívhassuk, ezt is jelezhetik a telefonhíváskor, hogy beszélgethessünk, kinek mit jelent a Mária Rádió, miért hallgatja, hogyan, milyen élethelyzetben él, legyen ez egy családi találkozás is, illetve természetesen nem csak az élőadás ideje alatt, hanem bármikor a hagyományos módokon, akár banki átutalással, csekken vagy személyesen lehet nekünk átutalni, eljuttatni a támogatást. Kérjük, hogy a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel ilyenkor, hogy Mariaton, innen tudjuk, hogy erre a célra fordítsuk ezeket az adományokat, de térjünk vissza a műsorunkra. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban vagyunk továbbra is a mai rendkívüli adásnapon. Át is adom a szót Gidó Nórinak.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádiót hallgatják. A következőkben Osvai Péterrel, a Mária Rádió projekt felelősével az idei év témájáról fogunk beszélgetni. Előzetes ismertség miatt tegeződni fogunk. Hogyan alakult ki a Mária Rádió 2026-os tematikája?
0: Ugye először is azok a kedves hallgatóknak szeretném tájékoztatni, akik még nem olyan régóta hallgatják a Mária Rádiót, vagy talán nem annyira egyértelmű. Minden évben magunk elé tűzünk valamilyen tematikát, egy éves témát. Hogy ezt miért csináljuk? Azért, mert az alakult ki bennünk, hogy a Mária Rádiónak természetesen van egy alapküldetése, ugye ez a keresztény misszió, de ezen túlmenően szeretnénk olyan dolgokra felhívni a figyelmet, ami fontos, ami úgy látjuk, hogy úgy érezzük, hogy húsba vágóan fontos téma, és ezt, hát olyan komolyan vesszük ezt a témaválasztást, hogy ezt külön hetekig mindenki egyénileg készül rá imádsággal, gondolkodással, elmélkedéssel, elvonulással, és utána közösen is elvonulunk, ott imádkozunk, gondolkozunk, sőt, nyilván vitatkozunk is, mert ugye nem mindenki látja mindig ugyanúgy egységesen, és akkor közös nevezőre jutunk. Az idén ez az örökség lett a témánk, na nem anyagi szempontból értjük, hanem az értékeink, a lelki-szellemi értékeink, spirituális értékeinknek az örökségére gondolunk, ugyanis hát óriási kihívás az egyik generációról a másikra, hogy átadódnak-e az értékek, milyen értékeket kapunk az a felmenőinktől, szüleinktől, nagyszüleinktől, azzal mi mit kezdünk, és hogyan adjuk tovább vajon a következő generációnak. És sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok tényleg csúcsérték, mint a hit, mint a házasság, mint a hűség, az elköteleződés. Hát ezek eléggé csorbát szenvednek. Elég, ha megnézzük például a mostanában a statisztikákat, hogy hányan vallják magukat kereszténynek Magyarországon, és azt látjuk, hogy ez egyre csökken. Illetve azt is látjuk, hogy a házasságok egyre nagyobb arányban bomlanak fel. Tehát, hogy valami nagyon nagy felkiáltás ez, valami nagyon nagy sürgető jelzés az, hogy foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, mert hogy nem adódnak át ezek az értékek az egyik generációról a másikra. A másik fele az, hogy vannak olyan sebek, vannak olyan nehézségek, sötétségek, mondjuk így is, amelyek meg sajnos átadódnak. Mondok egy példát, az alkoholizmus. Magyarország világviszonylatban is élmezőnyben van a lakosság arányos alkoholisták, öngyilkosok, depressziósok. Már bocsánat, hogy ezt kell mondjam, de csak az indoka miért, hogy ezzel foglalkozni kell. És ami a jó hír, ugye ezt hát nyilván Isten csodája bármit meg tud fordítani, de hogy most már a tudomány is elismeri azt, hogy akár egy generáción belül is meg lehet állítani ezt a dominót. Tehát ami dől például az alkoholizmus, hogy nagyszülőktől szülők, gyerekek, stb. Megy tovább, menne tovább, meg tudjuk állítani. Tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy ne adódjanak a sebek, ne adódjanak át, vagy a rossz minták. Úgyhogy ezért foglalkozunk most ezzel a témával, az örökséggel ilyen fókuszban.
1: És a havi témák mi 2026-ban, és miért éppen ezek, milyen szempontok alapján döntöttetek?
0: Ugye nem csak éves témát tűzünk ki magunk elé, hanem ezeket havi altémákra bontjuk. Itt, mint ahogy az előbb is említettem, az örökségünkkel kapcsolatban foglalkoztunk például februárban, ugye a házasság hetében, a házasság hetének a hónapja februárban a házassággal, foglalkoztunk a hittel, foglalkoztunk most októberben a boldogság a témánk, hogy hogyan a generációknak mit jelent a boldog, mit jelent a szüleinknek, nagyszüleinknek, mi a fogalmuk arról, a mi fogalmunk mi ezt hogyan adjuk tovább, hogyan éljük meg, ki az, amit boldog, számunkra mit jelent, fogalmazzuk meg. Nagyon sok mindent lehet mondani, és nagyon sok félreértés van, sőt, nagyon sok hamis érték, amit hamis na mindegy, nem akarom ezt így ragozni, de megint csak egy nagyon sötét dolgokat tudnék mondani. Tehát tényleg nem mind arany, ami fénylik, közmondás erre is igaz. A teremtett világ védelmével is foglalkoztunk. Ugye az, hogy mi mit kaptunk az előző generációtól, hogyan kaptuk a világunkat, azzal mi mit teszünk, mennyire károsítjuk a környezetünket, hogyan adjuk tovább a következő generációnak. Nyilván lehet azt mondani, hogy ja, hát itt csókolom itt a nagy vállalatok, meg a szennyező gyárak, meg a nem tudom mi. Igen, de én is tehetek, hogy annak a gyárnak a termékét megvásárolom, vagy nem vásárolom meg, az már az én felelősségem, hogy azzal támogatom-e ezt a szörnyű állapotot, vagy nem támogatom. Tehát és így tovább. A jövő havi altémánk lesz például a sebeink. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye traumák, ez nagyon divatos, és én azt gondolom, hogy jó divat ez a transzgenerációs sebek, tehát amit örököltünk, például lásd alkoholizmus, de nem csak ez, hanem félelmeket tudunk örökölni nagyszülőktől, szülőktől, tényleg olyan működési módokat, olyan viselkedéseket, szokásokat, amelyek sajnos nem szerencsések, sebet okoznak saját magunknak is, meg a környezetünknek is, az utódainknak is, és ezekkel is, nem mondtam az előbb az éves téma kapcsán, hogy ezekkel is egészen fókuszáltan igyekszünk foglalkozni.
1: És hogyan fejeződik ki ez a téma a Mária Rádió életében?
0: Igyekszünk minden tevékenységünkbe ezt belevinni. Tehát a műsorainkban, a havi újságunknak ez a témája, a rendezvényeinknek ez a témája, a projektjeinknek ez a témája, tehát minden teljesen össze van összehangolva, egy nagy hadsereg minden vonatkozás és mozdulatában, vagy megmozdulásában igyekszünk erre hangolódni. Nyilván nem lehet például most, ha a házasság hete, a házasság értékei, hát akkor nem tudunk egy gazdasági műsor, de még ott is be lehet szőni valahogy. Nyilván tehát az adott műsorok a saját mozgásterüknek megfelelően építik be az adott témát. De nagyon fontos, hogy egyszerre szóljunk minden erről a témáról, egyszerre tudjuk beépíteni.
1: Mi a legfontosabb célotok az idei projekttel, amit szeretnétek évvégére elérni?
0: Hát a legfontosabb cél az, hogy felhívjuk a figyelmet. Tehát ezért, amit mondtam az első kérdésre válaszolván is, hogy erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezzel a hallgatók gondolkodjanak el azon, hogy a saját életükben mik azok az értékek, amelyeket kaptak tudatosan, és ezt hogyan adják tovább. Mert ez az ő felelősségük.
1: És a projekt melyik részére vagy a legbüszkébb, és miért?
0: Hát ugye ez nem is projekt talán, ez az éves tematika. Én nem is büszkes, inkább öröm van bennem, hogy ezzel a nagyon-nagyon égetően fontos témával tudunk foglalkozni, és ezt tűztük napirendre az idén. Talán ennek a ténye, hogy ez van, ez a téma napirenden van, ez a legnagyobb örömem.
1: És mi az, ami különösen jól sikerült, és szeretnéd tovább vinni 2027-ben?
0: Hát mindegy, tehát hogy nagyon sok jó pozitív visszajelzést kapunk ezeket a témákat illetően, és ezt visszük tovább 2027-ben is, mert a jövővel kapcsolatos, talán nem árulom, mert legyen egy kicsit ez ilyen izgalom, nem akarom lelőni a poént, majd a október 22-i csütörtöki adásunkban beszélünk a jövő évi terveinkről, már megvan az éves téma, tehát ezt mindig előző év nyarán szoktuk abszolválni, tehát szoktuk meghatározni, akkor a kristályosítjuk ki, már megvan a jövő évi éves témánk, az se lesz kevésbé fontos.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Osvai Pétert hallhatták, a Mária Rádió projekt felelősét, és a 2026-os éves és havi témákról beszélgettünk. A következő zene Ákostól az Elhiszem című dal lesz.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Mária Rádió Mariaton című műsorát hallják. A Mária Rádió frekvenciát nyert 60-ban, az FM 87,9 MHz-es frekvencián, ez azonban nem csak nagy-nagy örömhír, hanem 10 millió forintnyi költséget is ró a Mária Rádió családi gazdálkodására, ezért gyűjtünk a kedves hallgatóktól adományokat, és kérjük, hogy a lehetőséghez mérten ajánlják fel ezt a támogatást, illetve ima támogatást is természetesen. Folytatjuk a Mariaton műsort azzal, hogy az idei évünkre egy kicsit visszatekintünk. Az előbb elhangzott egy interjú azzal kapcsolatban, mi volt az éves témája a Mária Rádiónak, ezt hogyan sikerült megvalósítani. A minden igaz vonalban van Farkas Ibolya, az egyik kedves műsorvezetőnk. Halló!
1: Halló, igen,
0: szervusz,
1: itt vagyok.
0: Ibolya, a Lépcsők című műsort vezeted már hány éve is?
1: Húha, komoly kérdés, több mint 15.
0: Az óriási dolog. Miért, ugye te pszichológusként vezeted ezt a műsort, miért szolgálsz a Mária Rádióban, mi a te fő motivációd?
1: Leginkább az, hogy hiszem, hogy akkor tud bennünket az Isten üdvözíteni, ha ebben mi magunk is közreműködünk, és nagyon fontosnak tartom, hogy akkor válunk igazán úgymond egészséges emberré, hogyha a személyiségünk is növekszik, és így válunk igazán a szeretet egyre teljesebb közvetítőivé. És ennek egy remek lehetősége számomra, hogy a Mária Rádió nagy családjához csatlakozva bízhatok abban, hogy pont ugye ezen a gyönyörű mai napon, hogy a szűzanya támogat, hogy a Szentlélek megadja mindazt, amire éppen szükségünk van. Szóval maga az egész egy csoda újra meg újra számomra is.
0: Nagyon izgalmas számomra a te személyiséged, hiszen pszichológus vagy, ez egy tudományos terület, és hívő is vagy. Sokan azt mondják, hogy nem összeegyeztethető a tudomány és a hit. A pszichológia, most fordítsuk le a te helyzeted, a pszichológia és teológia. Te ezt hogy látod?
1: Én egészen másképp látom az embert, és úgy hiszem, hogy nem, hogy összeegyeztethető, hanem egyik a másik nélkül nem igazán tudja kifejteni mindazt, amire hivatott. És nekem rengeteget jelent, ugye, hogy annak idején a tudományt még úgy értelmezték, hogy mindenféle tudománynak ugye az a célja, hogy megmutassa, hogy a megtapasztalható világunkban, az úgynevezett objektív világunkban hogyan van jelen az Isten működése. És annyira csodálatos, ahogyan ezek valóban az Isten által úgymond megszabott menet szerint működik jól a lelkünk is, és aztán ugye ennek a lelki működésnek a közvetítője a személyiségünk. És a személyiségünkön keresztül találkozunk a másik emberrel, és tudunk vele kapcsolatba lépni.
0: Köszönöm szépen, ez egy nagyon tömör és világos megfogalmazása volt, hogy ez miért van harmóniában. Térjünk rá arra, hogy ugye ami a beszélgetésünk alap apropója, ugye a 2026-os témánk az örökség. Te ezt hogyan tudod a műsoraidba beépíteni?
1: Bízom benne, hogy teljesebben, ugye én azért szeretem nagyon, hogy van a Mária Rádiónak ilyen évi tematikája, mert újabb és újabb látószögekből tudom fölmutatni azt a területet, magát az elengedést és a gyászt, amivel így a rádió keretein belül foglalkozom. És itt bizony, ugye itt is például pont a hónap témája, a boldogság, vagy a jövő hónap témája, a gyógyítás, hogy olyan örökségeket hagytak ránk páratlan. Tehát az, amit gyászritusokban a mi elődeink tettek, hordoztak, átadtak, az csodálatos. Egy-két ilyen kultúra van még, ami ezt így ennyire szépen, ennyire az egyént a gyógyulás útján végig vezetve támogatta, hogy ez maga csoda. És én hiszem, hogy amikor így egy-egy ponton arra figyelünk, ami így örökségként igenis nagyon fontos lenne, hogy éltessük. Nem az, hogy megőrizzük. Éltessük. Hogy újra beépítsük megint csak azt kell mondom, az egyéni életünkbe és a személyiségünkbe. Mert ugye a vallási ritusokhoz már nem tudunk úgy kapcsolódni, ahogy korábban. Az a közösségi erő, az ott van, de ugye az egyén ma már szeretne individumként kapcsolódni a közösségekhez is. Ez egy fantasztikus kihívás, és én azt gondolom, hogy egy kicsit úgy tekintek rá, hogy az Isten vágyná, hogy úgymond mi nagykorúvá váljunk, és így akarjunk hozzá is kapcsolódni. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy vajon az elengedés különböző módjai és maga a mély gyász, a nagyon nagy veszteségek földolgozása, átdolgozása hogyan történhet meg úgy az egyénben, hogy átvesszük a hagyományból mindazt az értéket, ami segít bennünket. Közelebb visz önmagunkhoz, az Istenhez. Én ugye azt is szoktam mondani, hogy a gyász a személyiség nagy takarítója. A legapróbb zugokban meghúzódó félelmeinket, szorongásainkat tudja láthatóvá tenni. És ezért csodálatos, mert aztán pedig annyira a szeretet örök léte az, amit bizonyít, megtapasztalhatóvá tesz az egyén számára. Hogy ez nem csak valami távoli dolog, hanem valóban minden egyes elvégzett gyász folyamat végére a szeretet kapcsolat úgy megújul, függetlenül attól, hogy hány éve veszítettem el azt az illetőt. Én magam is újra és újra rácsodálkozom, hogy a több mint 20 éve elveszített szüleimmel a kapcsolatom hogyan válik egyre szeretetteljesebbé, sokkal szeretetteljesebbé, mint amilyen az valaha is volt. És ebben segítenek azok a ritusok, az a tudás, az a tapasztalás, amit az előző évezredek alatt sikerült az emberiségnek összegyűjteni, nemesíteni, egyre jobban tisztítani, és most egy kicsit úgy tűnik számomra, hogy mindezt dobjuk ki a szemétbe, vagy süllyesztjük le, és nem akarunk róla tudomást venni, és persze csak azt látjuk, hogy ott van valami kuszas, sáros, el fog nyelni engem, borzasztó, félek tőle, és a letisztítás folyamata végére derül ki, hogy de hát ez egy csodálatos érték, ez egy aranykehely, ez egy gyémánt, ez az élet csodája maga.
0: Sokáig elhallgatnálak téged még, csak ez a kis interjú keret ezt nem teszi lehetővé. Mikor is jelentkezik a te műsorod, és milyen gyakran hallható?
1: 4 hetenként kedden jelentkezik, és most volt, és november 3-án lesz az újabb adás.
0: És kedden belül mikor?
1: Este 21 óra 5 perckor kezdődik az adás.
0: 21 óra 5 perckor, tehát lépcsők, igen. Gyász és elengedés tematika Farkas Ibolya pszichológussal. Nagyon szépen köszönöm nem csak ezt az interjút, hanem ezt a rendkívül értékes szolgálatot, amit most már több mint 15 éve ajándékozol a Mária Rádiónak. Isten fizesse meg, köszönjük szépen.
1: Én is hálásan köszönöm, hogy ezt tehetem. És Isten áldjon titeket is.
0: Köszönjük.
1: Áldott szép napot.
0: Köszönjük. Kedves hallgatóink, az imént Farkas Ibolyával, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetőjével, a Lépcsők című műsor, gyász és elengedés profilú műsor, pszichológus műsorvezetével beszélgettem. A Mariatonunkat most hírpercekkel szakítjuk meg, illetve nem sokára közvetítünk Szentmisét, és 10 óra 45 perctől folytatjuk a Mariatont. A 60-i vételkörzetünk, új vételkörzetünk beruházására 10 millió forint adományt szeretnénk összegyűjteni ma, jövő héten, pénteken, szombaton és rákövetkező héten, csütörtökön. Osvai Pétert hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
2: A 150 éves római Teuton kollégium közösségét köszöntötte Leó pápa. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. 14. Leó pápa köszöntötte a Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját, akik a közösség alapításának 150. évfordulóját ünnepelték szombaton, adta hírül a Vatikáni Rádió. Nagy Károly, Frank király és német-római császár kérésére 3. Leó pápa alapította 800 körül a másfél évszázados kollégium ősét, amely vatikáni menedékhely volt a német papoknak a kultúrharc idején. A Teuton kollégium eredete a 8. századra nyúlik vissza, mondta Leó pápa beszéde elején. A ház nagy vendégszeretettel fogadta be a német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosított számukra, emelte ki. A Teuton kollégium kezdetektől fogva mindig hű volt a római pápához. Az épület közel van Szent Péter apostol sírjához. Meg kell őrizni ezt a közelséget, ezt az egységet Péter utódjával, és az általa hirdetett apostoli hittel, mondta Leó pápa. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet.
1: Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját november 7-én és 8-án, tudósít a Magyar Kurír. Az ünnep vecsernyével kezdődik a bécsi Szent Barbara templomban november 6-án. 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban

0: Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk Drégely Palánkról, az Árpádházi Szent Erzsébet templomból. A szertartást Szalka Mihály atya mutatja be.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat ez a csodálatos ünnepen, magyarok nagyasszonyán. Mai szentmisénket elhunyt Istvánért, elhunyt hozzátartozókért, valamint egy élő családért ajánlom fel. Ugye a mai ünnep, magyarok nagyasszonya végtelen boldogsággal és örömmel tölti el szívünket, hiszen a boldogságos szűzanyára a mai napon úgy tekintünk, mint Magyarország fő pátronájára, arra a személyre, aki oltalmazza Magyarországot és Magyarország lakóit természetesen. És ez az ünnepet 1896-ban 13. Leó pápa engedélyezte a magyarság számára, és ugye már akkor, október 2. vasárnapján ünnepelték. Aztán ezt a későbbiek folyamán 10. Pius

tette, ugye aki 1903 és 1914 között volt pápa, áttette október 8-ára. Az első vatikáni zsinat pedig áthelyezte szeptember 12-ére, és ami érdekesség, nem olyan rég, 1984-ben került vissza magyarok nagyasszonya október 8-ai napra. Így ezen a mai napon, 1984-től ünnepeljük újra, és emlékezünk meg, vagy gondolunk, inkább így mondom, így a helyes, a boldogságos szűzanyára, mint Magyarország fő pátronájára. Köszönjük az ő oltalmát, és köszönjük, hogy őt égi édesanyánknak nevezhetjük. Ahhoz, hogy méltóképpen megünnepeljük ezt a nagy eseményt, ezt a csodálatos élményt, lehetőséget, hogy édesanyánkra, mint pártolnánkra tekinthetünk, ahol szükséges, hogy tiszta lélekkel közelítsük meg a kérdést. Éppen ezért vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a Szentmise áldozatban, méltóképpen hallgathassuk meg Isten igéjét, és méltóképpen értsük meg azt a misztériumot, mit jelent, hogy ilyen égi édesanyát adott számunkra Jézus Krisztus. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk Istenünk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.

Egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való József. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, tisztelt Mária Rádió hallgatók, nagy öröm a mai nap, és annyira örülök, hogy kántorunk is, Jánosunk, Alleluiába azt énekelt, hogy minden magyar Alleluiát zengjen. És tényleg, amikor reggel fölkeltem, fölébredtem, az volt az első gondolatom, milyen csodálatos ünnep a mai nap, mennyire felemelő érzés, hogy mindannyian, az egész magyar nép a Boldogasszony oltalmába, a Boldogasszony pártfogása alatt van. Mennyire csodálatos, és hiszem, hogy magyarság azért tud a mai napig is fennmaradni, létezni, élni, mert a fő pártlónán a Boldogasszony szűzanya. De az öröm és a mosoly mellett egy kis szomorúság is vegyült reggel a lelkembe, mert azt is tudom, hogy bár minden magyar embernek Alleluját kéne a mai napon zengedezni, de mégis sokan egyre inkább sajnos elfordulnak az egyháztól, a hittől, és Mária nélkül élik életüket. Mindenkinek szabad akarata van, és nincs is ezzel gond. Szabadon választhatunk, hogy hívő keresztény emberekként éljük az életünket, avagy nem. De azért sajnálom az egészet, nem azért, nem csupán a döntésük miatt, hanem azért, mert meggátolják magukat egy olyan lehetőségtől, egy olyan boldogság forrástól, ami segíthetné az életüket, segíthetné az előbbre jutásukat. Egy kicsit olyan, mint amikor az ember gyalogol, zarándokol az erdőben, és már nagyon szomjas, már kitikkadt, már alig tudja a lépéseket megtenni, és akkor meglát egy friss forrást, és odahajol, és iszik, merít abból a friss forrásból. Na most a szűzanya ilyen friss forrást kínál mindannyiunk számára, és a Szentírás ilyen friss forrás mindannyiunk számára. Krisztus tanítása, mert mindenkit élni fognak nehézségek, mindenkit élni fognak fájdalmak, és nagyon nem mindegy, hogy azt egyedül kell megélnünk, avagy hittel, Istenbe vetett bizalommal, reménységgel, és a szűzanyába vetett hittel, hogy ő segít rajta, hogy ő közben jár értünk. Érzitek a különbséget? Mennyivel másabb annak az embernek az élete, másabb tud lenni, aki képes a szűzanyára, mint égi édesanyára föltekinteni, mint közbenjáróra föltekinteni. Egyedül semmit nem jó tenni, egyedül nem jó örülni, de egyedül nem jó szenvedni. Azt az örömet, vagy azt a nehézséget valakivel meg kell tudnunk osztani. És így, mivel Mária velünk van, soha nem leszünk egyedül. Mindig meg tudjuk osztani örömeinket és fájdalmainkat. Mindig van kihez fordulnunk, mindig van kiben reménykednünk. És ezért oly csodálatos ez a mai ünnep. Mert bármi történjen vele, oda tudtok fordulni.
tudja, hogy

gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos szűzanya közbenjárására őseink hitében megerősödjünk. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. És a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtölte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Megyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert adaméltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérdve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljötté. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulj.

Kérünk Istenünk, segítse népedet, a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és közbenyádónknak, hogy mi, akik jó téteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.

Szent misét közvetítettünk Drégely Palánkról, az Árpádházi Szent Erzsébet templomból. A szertartást Szalka Mihály atya mutatta be.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Humánae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. Második rész, 5. pont. Tisztelet a házas élet célja és természete iránt. Azok a tettek, melyekkel a házastársak bensőségesen és tisztán egyesülnek, s amelyek az emberi életet adják tovább, mint a legutóbbi zsinat figyelmeztetett, tisztességesek és méltóságteljesek, s nem válnak törvénytelenné akkor sem, ha a házastársak akaratától független okok miatt előreláthatóan terméketlenek lesznek, mert nem szűnik meg az a rendeltetésük, hogy a házastársak közösségét kifejezzék és erősítsék. A gyakorlatból tudjuk, hogy nem minden aktust követ új élet. Isten ugyanis a termékenység törvényeit és idejét oly bölcsen rendezte el, hogy már ez maga bizonyos időközöket biztosít a születések között. Mindamellett az egyház, miközben az embereket arra inti, hogy tartsák meg a természettörvényt, azt tanítja, hogy a házas élet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására. Casti connubii enciklika. 6. pont. Két elválaszthatatlan szempont. Az egyesülés és a termékenység. Ez a tanítóhivatal által többször kifejtett tanítás azon az Istentől alapított, feloldhatatlan kapcsolaton nyugszik, amely a nemi aktus egyesülés és termékenységet adó jelentése között fennáll, s amit az ember saját kezdeményezésével nem törhet meg. A házas élet aktusa ugyanis, miközben a maga belső természete szerint a legszorosabb kötelékkel egyesíti a férjet és a feleséget, alkalmassá teszi a házasokat arra, hogy a természetükbe írt törvény szerint új életet fakasszanak. Ha mindkét lényeges szempontot, tudniillik az egyesülés és a termékenység szempontját megőrzik, a házas élet megtartja a kölcsönös, igaz szeretet értelmét és az ember legmagasabb hivatására szóló rendeltetését, amely a szülőség. Úgy gondoljuk, hogy a mai kor emberei nagyon alkalmasak arra, hogy megértsék, ez a tanítás mennyire megegyezik az emberi értelem józan felismerésével. 7. pont. Hűség Isten tervéhez. Az emberek joggal jegyzik meg, hogy az egyik házas férre, állapotára vagy jogos kívánságaira való tekintet nélkül rákényszerített házas élet nem az igazi szeretet tette, ezért ellenkezik mindazzal, amit az erkölcsi rend a házastársak kapcsolatában megkövetel. De ha megfontolják a dolgot, ugyanígy be kell látniuk, hogy a kölcsönös szeretetnek olyan megnyilvánulása, amely kárára van az életet továbbadó képességnek, amely képességet a mindeneket teremtő Isten különleges törvényekkel írt beléjük, szembeszáll mind az isteni tervvel, mely szerint a házasság alapítatott, mind az emberi élet teremtőjének akaratával. Éppen ezért, ha valaki Isten ajándékát úgy használja, hogy akár csak részben is megfosztja az ajándékot jelentésétől és céljától, ellene mond a férfi és a nő természetének és a közöttük fennálló bensőséges kapcsolatnak, és ellene szegül Isten tervének és az ő szent akaratának is. Aki pedig az élet továbbadásának törvényeit megtartva él a házastársi szeretet ajándékával, az nem az élet forrása urának, hanem a teremtőtől kiinduló terv szolgájának vallja magát. Amint ugyanis a test fölött általában nem rendelkezik korlátlan hatalommal az ember, ugyanígy nincs korlátlan hatalma nemző erői fölött sem, mert ezek természetüknél fogva az emberi élet létrehozására szolgálnak, s ennek az életnek a kezdete az Isten. Az emberi életet szentnek kell tekinteni, figyelmeztetett 23. János pápa, mert kezdetétől fogva föltételezi Isten teremtő tettét. Mater et magistra enciklika.
1: Enciklikák.

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Bibliai szimbólumok a mindennapokban. A Biblia egyik nagy ereje a képszerűségében rejlik. Tanításait gyakran egyszerű, mindenki számára ismerős jelképeken keresztül fogalmazza meg. A benne szereplő állatok, növények és természeti jelenségek közül sok jelképpé vált, jelentésük pedig máig tovább él a nyelvben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Kezdjük talán a legismertebb bibliai állattal, a galambbal. A galamb már Noé történetében is fontos szerepet kapott. Amikor az özönvíz után visszatért a bárkához, csőrében olajágat hozott. Ez jelezte, hogy a víz apad, és újra lakhatóvá vált a föld. Azóta a galamb, különösen az olajággal együtt, világszerte a béke jelképe lett. Ha ma valaki olajágat nyújt, békülni szeretne. Ha galambot ábrázolnak egy emlékművön vagy plakáton, szinte mindenki a békére gondol. Ritka, hogy egy több ezer éves bibliai kép ennyire általános kulturális szimbólummá váljon. Egészen más jelentést hordoz a bárány. A Bibliában a bárány az ártatlanság, a szelídség és az áldozat jelképe. Az Ószövetségben áldozati állatként szerepel, az Új Szövetségben pedig Jézusra is úgy utalnak, mint az Isten bárányára. A köznyelvben ezért mondjuk egy csendes, jámbor emberre, hogy szelíd, mint a ma született bárány. Ugyanakkor ehhez a képhez kapcsolódik egy másik ismert kifejezés is, a bárány bőrbe bújt farkas. Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jelennek meg, valójában azonban ragadozó farkasok. Ma ezt a mondást olyan emberre használjuk, aki kedvesnek, becsületesnek vagy segítőkésznek mutatja magát, valójában azonban egészen más szándék vezérli. Talán ez az egyik legismertebb bibliai eredetű figyelmeztetés, amely ma is változatlan erővel hat. Maradjunk még a természet képeinél. Jézus egyik legrövidebb példázata a mustármagról szól. A mustármag rendkívül apró, mégis nagy növényé fejlődik, amelynek ágai között a madarak is fészket rakhatnak. Ezért vált a mustármag a kiskezdetek jelképévé. A nyelvben viszonylag ritkábban használjuk önálló szólásként, de a keresztény gondolkodásban ma is élő kép. Arra emlékeztet, hogy a legkisebb jó cselekedet, a legapróbb kezdeményezés vagy a legcsendesebb hit is váratlanul nagy eredményeket hozhat. Végül nézzünk meg egy olyan bibliai képet, amely talán a legszemléletesebben mutatja meg, miként válhat egy egyszerű természeti jelenség erkölcsi tanítássá. Jézus gyakran beszélt a jó fáról és a jó gyümölcsről. Arra tanította hallgatóit, hogy a jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, a rossz fa pedig nem teremhet jót. Innen ered a ma is gyakran idézett mondás, gyümölcséről ismerni meg a fát. A magyar nyelv ezt a képet úgy őrizte meg, hogy az embert elsősorban tettei alapján ítéljük meg. A szavak félrevezethetnek, de a cselekedetek előbb-utóbb mindig megmutatják az ember valódi természetét. A Biblia tanításait nem elvont fogalmakkal, hanem egyszerű, mindenki számára ismerős képek segítségével adja át. Egy olajág, egy bárány vagy egy mustármag ma már nem csak önmagát jelenti, hanem évszázadok kulturális örökségét is felidézi. A nyelv így a kultúra leghűségesebb őrzőjévé válik. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!
0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
2: Hírpercek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
4: A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felső Vadászon. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottainak és a vatikáni nők egyesületének képviselőjét. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a Vatikáni Könyvkiadónál. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felső Vadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz. Jogtalanság volt a pócsi, könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Leó pápa fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit október 5-én, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a munka jelentőségéről beszélt a jelenlévőknek. A munka méltóságunk kifejezője és gyarapítója. A munka során hozzájárulunk a közjó építéséhez, együttműködünk egymással, gyümölcsöztetjük talentumainkat, olyan dolgokat építünk együtt, amelyeket egyedül senki nem tudna megvalósítani, hangsúlyozta a Szentatya. Az alkalmazottak, bár különböző feladatkörben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségét arra hívta a Szentatya, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női tapasztalatuk, érzékenységük szerint kezeljék az élethelyzeteket. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én.
3: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis. Kírer Imre atyával.
1: Dicsőtessék, hogy Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Gondolom a kedves hallgatóknak is hosszú volt ez a két hét, hogy nem találkoztunk, nekem mindenféleképpen. Különösen azért is, mert a legutóbbi alkalommal senki nem telefonált be, hogy meg tudta volna fejteni, vagy nem akarta megfejteni a kérdéseket. Nem hiszem, hogy olyan rettenetesen nehezek lettek volna. Most is vannak kérdések, és bízom abban, hogyha mással nem, a mesterséges intelligencia segítségével megfejthetők ezek a kérdések. Na, de hát azért természetesen arra kell törekedni, hogy az ember a lelkéből, ne pedig a gépből vegye a válaszokat, mert hiszen akkor a sajátja, és akkor mutatja, hogy valóban ezek szerint a dolgok szerint él. Jó, hát lehet használni a gépet természetesen, hiszen arra van, meg azért találták ki, de hát nem mi találtuk ki, úgyhogy sokkal jobb, hogyha mi magunk a saját lelkünkből tudunk a dolgokra válaszolni. Ha meg nem, akkor éppenséggel megtanuljuk és elraktározzuk a lelkünkben. Nem gépben, hanem a lelkünkben, mert hiszen ez az igazi keresztény élet. No, kérem szépen, mai nap egészen rendkívüli ünnep, mert hiszen magyarok nagyasszonyának fő ünnepe van. Nem parancsolt ünnep, de majdnem az. Legalábbis nekünk magyaroknak úgy kellene ünnepelnünk a mai napot, mintha parancsolt ünnep lenne. Szent István királyunk ajánlotta augusztus 15-én halála napján Szűzanya nagyboldogasszonynak az ünnepén az ő oltalmában a Magyarországot. Miután nem fia meghalt, vazul föllázadt ellene, nem talált megfelelő uralkodót. Hát éppen ezért, akihez egész életében fohászkodott, arra bízta nem csak a maga lelkét, hanem az ország lelkületét is. Hogy ez eredményes volt, és a Szűzanya valóban elfogadta ezt a fölajánlást, ez mutatja, hogy ezer éven Magyarország itt van ezen a helyen, és megőrizte a Szűzanya iránti különleges tiszteletét. Számtalan Mária templom mutatja ezt, az újabban újra fölbuzdult zarándoklatok igazolják, hogy valóban máriás lelkületünk van, még ha úgy is tűnik, minthogy a magyarság manapság már elközömbösödött, azért ez nem egészen így van, lelke mélyén mégiscsak ott van a Mária tisztelet. Őrizzük is meg, sőt, mi több, szépen fényesítsük, gyarapítsuk, gazdagítsuk, éppen erre szolgál ez a mai ünnep. Még ha külsőleg nem is, de bensőleg mindenféleképpen kell, hogy fényeskedjék bennünk a Szűzanya neve, a magyarok nagyasszonyának neve. Na hát kérem szépen, eme rövid bevezetés után most már nem feszítem tovább a húrt, hanem elpendítem a húrokat, és mondom a három kérdést, előtte azonban a telefonszámot. 061-374-0904-es, tehát 061-374-0904-es.

0904-es. Első kérdés. Hogyan fizetett Elizeus próféta az ellene küldött szír seregnek? Második kérdés. Kik tartoznak az egyházba? A szó teljes értelmében veszem a dolgot. Kik tartoznak az egyházba? A harmadik kérdés pedig, mi volt Saul utolsó megbízatása? Itt az új szövetségi Saulra gondolok. Tehát még egyszer mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. Hogyan fizetett Elizeus próféta az ellene küldött szír seregnek? Második kérdés. Kik tartoznak, a dolog teljes értelmében, az egyházba? Harmadik kérdés. Mi volt Saul utolsó megbizatása? Hát gondolom, hogy azért nem olyan rettenetesen nehezek ezek a kérdések, és tessék csak arra gondolni, hogy nem csak Mária ünnep van, hanem azért október is van, vagyis a rózsafüzér hónapját éljük, és gondolom, hogy mindenkinek nem csak a zsebében, hanem a kezében is csörög a rózsafüzér a mai napon, még ha csak vagy az egész hónapban, még ha csak egy tizedet imádkozik is el, már is nagyszerű dolgot tett, mert hiszen a szűzanya kérésének tett eleget, valamint a magyarok nagyasszonyához fohászkodott. Tehát, ha valaki el tudja mondani az öt tizedet, az még nagyszerűbb, de legalább egy tizedet, amit utazás közben is szépen magában elmondogathat az ember, egy-egy titkot szemlélve és maga elévéve, és akkor az utazása is hasznos lesz, kétszeresen, mert odaér, ahova indult, és ugyanakkor a szűzanyát is tisztelte, szeretetét növelte iránta. Vagyis nagyszerű ez ilyen dolog. A rózsafüzér nem okvetlen templomi imádság. Hát persze azért az októberi ájtatosság az templomba való, de a maga a rózsafüzér, mint olyan, az egy hétköznapi imádság. Azért lehet számlálni a szemeken az imádságok számát, hogy az ember még ha mással is foglalkozik, utazással vagy egyébbel, akkor is tudja szépen ezt az imádságot mondani. Lehet ezt éppen főzés közben is, mit tudom én, egy üdvözlégy, egy kavarás, és egyebek, hát ehhez én nem értek, mert nem vagyok háziasszony. Ugyan szoktam főzni, de elsősorban csak levest főzök magamnak, mert amúgy pedig szállítatom az ebédet. De hát háziasszonyok tudják, hogy akár takarításnál lehet egy-egy sarok, egy-egy üdvözlégy Mária a porszívózásnál, stb. Tessenek használni a rózsafűzért. Nem csak az eszközt, hanem az rózsafűzér imádságot. Ha nincs is kezében az embernek a rózsafűzér, tessék belegondolni, pontosan 10 ujjunk van, legalábbis legtöbbünknek. Tehát könnyedén tudjuk számolni az üdvözlégyeket, és akkor a szűzanyához fohászkodni, és ez lelkünk fölemelését is jelenti, és a mindennapi munka hasznosítását második ízben is, vagyis lelki szempontból is. Na kérem szépen, még egyszer elmondom a telefonszámot és a három kérdést. Azt mondja, hogy 061-374-0904-es. Első kérdés. Hogyan fizetett Elizeus próféta az ellene küldött szír seregnek? Második kérdés. Kik tartoznak az egyházba a szó teljes értelmében? Harmadik. Mi volt Saul utolsó megbizatása? Az új szövetségi Saulra gondolok. Na, ezek szerint akkor kérem szépen egy kicsit zenélünk, és neki kezdünk a hittanórának.

Ha kicsit feldobottabbnak tűnök, annak az az oka, hogy úgy tűnik, hogy sikerült kimásznom ebből a vírusból, vagy megfázásból, vagy minek nevezzelek betegségből, és sok orrfúvás árán végül is megtisztult aggyal és felszabadult lélegzettel tudok most hittanórát tartani. Na, imádsággal kezdjük, mint mindenkor máskor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. A keresztes háborúkról kezdtünk beszélni, részletezve azokat, hát már úgy nagyjából részletezve, és az első kettővel végeztünk, úgyhogy most a többieket vesszük sorra. Ebben 5 vagy 6 keresztes háború volt, gyakorlatban 7. Na, hogy ez mit jelent, mindjárt ki fog derülni. 1189 és 92 között volt a 3. keresztes háború. 8. Gergely pápa és 3. Kelemen pápa buzgókodása által valósulhatott ez meg. Mondhatjuk, hogy az utolsó egyetemes jellegű vállalkozás. A 65 éves Barbarossa Frigyes német-római császár 1189-ben indult el Magyarországon keresztül haladva a Szentföldre. 3. Béla királyunk bőkezően látta el az átvonuló sereget, és ezzel maga is ilyen módon részt vett a szentföldi harcokban. A görögök azonban akadályozni próbálták a sereg előrehaladását, de 1190-ben Ikóniumnál Frigyes serege legyőzte a törököket, viszont tovább már nem tudta kiaknázni ezt a nagyszerű helyzetet, mert hirtelen meghalt. Ott lelte halálát. A nélkülöző sereg pedig kezdett felbomlani, így aztán a fia, Frigyes herceg csak néhány ezer harcossal érkezett Akkon alá. Ide érkezett meg 2. Fülöp Ágost francia és oroszlán szívű Richard angol serege is. Bár bevették Akkont, azért ezt a várost, nem volt tartós a siker, részben a vezetők egyenetlenkedése miatt, részben pedig a különféle élelmezés és egyéb nehézségek miatt. Végül is a sereg nagy része hazafordult. Az angol sereg magára maradt, így aztán meghiúsult Jeruzsálem ostroma, hogy azt is felszabadítsák. De annyi eredményt sikerült azért az angoloknak elérni, vagyis oroszlán szívű Richardnak, hogy megmaradt a tengerparti birtok, a tengerparton egy sáv, a filiszteusok földjéből, és Jeruzsálemet szabadon lehetett látogatni a keresztényeknek, tehát végül is a kezdeti borzalmaknak véget vetettek, és a keresztények, hát nyilván kereskedelmileg ez sokkal többet hozott, mint hogyha lenyakaszták volna az zarándokokat. Így legalább a pénz maradt számukra, és hát nem sokat törődtek ők azzal, hogy keresztények ezek, és mit csinálnak ott a Szentföldön. Hát ez volt a 3., hát nem nagy eredményű keresztes háború. A 4. 1202 és 4 között történt. A francia sereget Velence szállította volna Egyiptomba. De hát a velenceiek kereskedők, ravaszok, és éppen ezért, mivel igazából nem tudtak fizetni a franciák, arra kényszerítették őket, vagy késztették őket, hogy szolgáljanak nekik, és segítsenek Zára városának elfoglalásában, ami akkor a magyarok fennhatósága alatt volt.
Hát kénytelen kelletlen, valóban Zárát el is foglalták a magyaroktól, ez volt a szállítás díja, és aztán a keresztesek a görögök segítségét remélve Bizánc alá vonultak. Hát a görögök segítsége nem sokat ért. Már csak azért sem, mert egymással veszekedtek, ki legyen ott a trónon, és továbbra is megvolt bennük a nyugatiak iránti fenntartás, hiszen elszakadtak a nyugati egyháztól, és valamilyen módon azért szükségük volt arra, hogy Bizáncot visszaszerezzék. Ilyen a belső politikai küzdelmek azért mégiscsak meghiúsították ezt a segítséget. Elfoglalták ugyan Bizáncot, és Balduin, a sereg vezére, megalapította a latin császárságot. Na, már önmagában ez is, hogy keleten latin császárság, nyugati császárság, hát szóval mondhatni, hogy nem éppen a keletiek kedve szerint történtek a dolgok. A sereg gyalázatos viselkedése pedig még jobban szította a kelet-nyugati ellentétet. Fosztogattak, élelemhez akartak jutni, na meg aztán mindenféle értékeket szerettek volna hazahozni. Hát gondolom, hogy pontosan ezek azok az időszakok, a keresztes háborúk ideje, amikor annyi erekje nyugatra került. Legyen az akár Szentkereszt erekje, vagy bármi más, Rómában, vagy Kölnben, vagy bárhol föl lehet ezeket találni. Hát ez az az időszak, amikor szépen fogták magukat, és magukkal hozták a hazatérő katonák. A remélt unió pedig még távolabbra került, mint eddig volt. Pontosan a nyugati seregek viselkedése miatt, na meg hát, mert a keletiekben megvolt a fenntartás a latin császárságot illetően. Hát kérem szépen, úgy tűnik, hogy most már véglegesen állandósul a kelet és nyugat szakadása. Hát manapság, illetve a II. Vatikáni zsinat próbál ezen valamit változtatni, közelíteni, közeledés ugyan van, de ebből semmi nem következik. Unió igen messze van még ma is tőlünk. Vagyis a kelet és nyugat elszakadása úgy tűnik, hogy véglegesül. Majd aztán meglátjuk, hogy a Szentlélek mit fog cselekedni.

0: A következő keresztes háborús készülődés nem is számoljuk a keresztes háborúk közé, mivel ez már önmagában egy eleve lehetetlen vállalkozás volt, minden esetre jellemző a középkor felfokozott vallásosságára. Miről van itt szó? 1212-ben gyerekek keresztes hadjárata szerveződött. Egy francia pásztor fiú csodákra, meg Istentől kapott levélre hivatkozva kezdte meg ennek a szervezését. A papság élénken tiltakozott ellene, mégis kb. 15 ezer gyermek gyűlt össze Marseille-ben. Hát persze szükség volt arra, hogy valaki vezesse őket, hajókat kellett keríteni, akik elszállítják őket, a szenvedély megvolt bennük. Ahogyan a maiak interneten szörfölnek és jobbra-balra kalandoznak, az akkori kamaszok úgy gondolták, hogy világot látnak, és majd a keresztes háború során nem csak érdemeket szereznek, hanem világot is ismernek meg. Hát nem sikerült nekik egyáltalán, nem? Ez a hajókat ugyan találtak, kaptak, a hajók egy része azonban Szardínia közelében elsüllyedt. Az életben maradt gyerekek pedig hajóstul rabszolgakereskedők kezébe kerültek. El se jutottak a Szentföldre, nemhogy törökökkel harcoljanak. Hát persze, amúgy is nem voltak egy súlycsoportban. De nem csak francia földön, német földön is szerveződött hasonlóan egy sereg, egy Miklós nevezetű lelkes kamasz szervezte, és körülbelül 20 ezer fiút és lányt sikerült összegyűjteni, ám a hatóságok visszairányították őket, tehát itt a felnőtteknek több eszük volt, és el se indították ezeket a gyerekeket. Egy részük ennek ellenére mégiscsak rablók fogságába került. Akik közülük eljutottak Brindizibe, ott pedig a város püspöke gyűjtötte őket össze és küldte haza. Tehát a gyerekek keresztes hadjárata csak nevében volt keresztes hadjárat, szervezése, lelkesítése az megvolt, de éppenséggel el se jutottak a Szentföldre. Na éppen ezért 5. és 6. kísérletről egy folytában beszélhetünk, ez pedig 3. Ince pápának a szervezése volt, próbálkozott hadjárattal. A papságot ugyanis kötelezte, hogy a jövedelme egy részét fordítsa a Szentföld fölszabadításának céljára. Így 1217-ben indult egy sereg, és ebben indult a mi második Endre királyunk is a Szentföldre. Tessék parancsolni, hallgatom a válaszokat.
1: Mindörök a Jézus Krisztus, megpróbálom csak.
0: Jó.
1: Hogy fizetett Elizeus az ellene küldött szír seregnek? Ha röviden válaszolnék, akkor kenyérrel és vízzel, de ha gondolja az atya, akkor az előzményeket is, tehát körbefogták a várost, ahol tartózkodott, és akkor megvakította őket, és utána csele elvezette őket.
0: Bocsánat, nem megvakította, a vaksággal sújtotta. A megvakítás az, hogy kiszúrja a szemét, de ezek éppen maradtak, csak nem láttak.
1: Így van. És utána elvezette Csellel az Izrael fővárosába, Szamáriába, és ott visszaadta a látásukat, és utána, amikor a király meg akart őket büntetni, akkor azt mondta, hogy nem harcoltak, és ezért engedj el, és akkor kenyeret és vizet kaptak, és hazamehettek.
0: Sőt, egy bőséges lakomát, nem csak kenyeret, vizet, hanem egy nagy lakomát rendezett számukra. Igen, aztán második.
1: Kik tartoznak az egyházhoz teljes értelemben? Hát azt gondolom, hogy akik a Krisztusnak azt a tanítását, amit a hiszek egyben megvallunk, azt elfogadják, a szentségeket elfogadják és gyakorolják, és akik a pápával egységben vannak.
0: Igen, aztán harmadik.
1: Saul utolsó megbízatása, a fő Jeruzsálembe kapta azt a megbízatást, hogy Damaszkuszban fogja el a zsidó, tehát azokat a zsidókat, akik Krisztus követik, és vigye őket megkötözve.
0: Tessék őket bátran keresztényeknek nevezni. Köszönöm szépen. Igen. Jó, igen. Jó, a végén megtetszik hallani, hogy én mire gondoltam.
1: Igen, jó, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a bátorságot. Áldott napot kívánok. Na hát kérem szépen, második Endre is részt vett ebben a hadjáratban. 1218-ban sikerült ezt az ötödik hadjáratot véghez vinni, és második Endre Betszajdánál megverte az egyiptomi sereget, tovább azonban nem jutott, éhség és járvány ütötte föl a fejét a seregben. Így aztán szépen a következő évben hazatért, és akkor látszik, hogy a Bánkbán, a Gertrudis megölése, stb. Az itthoni problémák. Nem jutottak sokra. Maradt második Frigyesként, és ezt nevezzük a hatodik hadjáratnak. Ő nem annyira karddal, mint inkább diplomáciával próbálkozott eredményt elérni. Annyit sikerült elérnie, ez 1228-ban volt, hogy ez a hatodiknak nevezett hadjárat, hogy fegyverszünetet kötött a szultánnal, és ugyanakkor a megállapodás szerint biztosította a szent helyek látogatását. Tehát a keresztények újból zarándokolhattak a Szentföldre viszonylagos biztonság mellett. Vagyis azért valami eredményt mégiscsak elért. Még ezzel nem zárult le a keresztes háború sora. 1244-ben ugyanis Jeruzsálem végleg elveszett, csak egy keskeny tengerparti sáv maradt a keresztények számára. Viszont 9. Szent Lajos francia király fölbuzdult, és 1248-ban, tehát 4 évvel később Egyiptomban akart hódítani, de Kairó közelében bekerítették őt, és elfogták a szent életű királyt. Komoly váltságdíj ellenében szerezte csak meg a szabadságát, meg a serege szabadságát. Nem okult a dologból, és 1270-ben újban indult hadjárattal, hogy a Szentföldöt felszabadítsa. Kártágót ugyan elfoglalták, de megint járvány tört ki, amelyben a király maga is meghalt, tehát a szentéletű 9. Lajos a Szentföldön, vagy majdnem a Szentföldön halt meg. 1291-ben pedig végleg elveszett a Szentföld számunkra, meghódították az utolsó kereszténynek maradt erősséget, Akkon várát is, és ezzel befejeződött a keresztes háborúk sora.

0: megvárjuk, még a telefon valóban élővé válik, és akkor mondom majd a válaszokat, ahogyan én gondoltam el. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsi,
0: utolsó
1: tessék.
0: Pillanati telefon, tessék mondani, mindörökké.
1: Az első kérdése, hogy kenyérrel és vízzel, tehát vakossággal sújtotta őket, csapdába csalta a sereget, megnyitotta a szemüket, végül a bosszú helyett lakomát adott.
0: Így van.
1: A második kérdés, vagy a második válasz, hogy a megkeresztelt kik tartoznak, mert a megkeresztelták az egyházi rend vezetői, világi vezetők, illetve azok a személyek, akik valami bejegyzés egyházhoz vallják magukat. A harmadik pedig, hogy mérjen megsemmisítő csapást Amálék népére, és hajtson végre teljes pusztulást rajtuk és a jószágaikon. Saul ezt nem teljesítette. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen. No, kérem szépen, akkor most én is elmondom a magam válaszait. Ja, még van telefon. Tessék parancsolni, hallgatom, még utolsó pillanat. Tessék mondani.
2: Igen, egy pillanat, tessék várni. Azt szeretném mondani a keresztes háborúkkal kapcsolatban, hogy Bozsóki Pál Ferences atyának egy nagyon jó történész volt. Megjelent egy könyve, keresztes hadjáratok az Agapénál, méghozzá ez 1996-ban. És ebben ő leírta, hogy a úgynevezett gyerekháborút, igen, azt puerperit, 100 évvel utána írták le, hogy ez megtörtént, és a puerperi az jelent szegény legényeket is, aha, de jelent gyerekeket is. És sajnos, igen, gyerekekre fordították, holott soha nem volt gyerekháború, csak ilyen szegény legény háború volt. És ezt sok helyen sikerült is elfolytani, és akik kijutottak oda a törökök elé, vagy a mohamedánok elé, azokat elfogták. Tehát nem létezett ilyen. Nem volt. Ezt nagyon tudom ajánlani. Sajnos ez most már réges-rég elfogyott, tehát a Agapénál jelent meg keresztes hadjáratok Bozsóki Pál Ferences történész atyától. Ez nagyon hűségesen, igen, nagyon szépen leír mindent.
0: Én a másik egyház történelmet veszem alapul, úgyhogy de én elfogadom. Hát vitatkozzanak a történészek egymással, hogy volt vagy nem volt gyerekháború. Igen. Köszönöm szépen!
2: Nincs mit, dicsértessék én.
0: Mindenképpen. No, kérem szépen, tehát Elizeus úgy fizetett, amikor a szírek el akarták őt fogni, hogy valóban nem látóvá tette, tehát megvakította a sereget, aztán szépen élére állt, elvezette őket Szamáriába, és ott kezdtek látóvá válni, ismételten Elizeus imádságára, és akkor látták, hogy hát fogságban vannak. A király mindjárt le akarta őket nyakazni, de Elizeus nem engedte, hanem azt mondta, hogy szeretettel kell velük bánni, és ekkor a király Elizeus hatására, nem önként, hanem Elizeus hatására egy nagy lakomát rendezett, és úgy bocsátotta el a szíreket. Hát, hogy aztán megtérteketnek hatására, nem tudom. Kik tartoznak az egyházba? A megkereszteltek, vallásosok és pápa hűek. Tehát itt alapvető az, hogy meg legyen keresztelve, utána, hogy a keresztségét gyakorolja is, tehát, hogy keresztény legyen, mert nagyon sokan manapság nyugodtan mondhatjuk, hogy meg vannak keresztelve, de nem tartoznak az egyházba, mert nem vallásosak. És a vallásosak egy része pedig nem pápa hű, tehát az pedig azért nem jó. No, tehát ez a három. Meg legyen keresztelve, vallásos legyen, és hűséges a pápához. Tehát ne, mit tudom én, milyen izébe járjon gyülekezetekbe. Mi volt Saul utolsó megbízatás, hogy Damaszkuszból hozza haza és Jeruzsálembe a keresztényeket. Most pedig imádsággal fejezzük be a mai hittanórát, még van annyi pillanatnyi időnk. Szent II. János Pál pápa imádsága, az ő leveléből vett szöveg ez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó, kegyelmek úrnője, fordíts szemedet e népre, ez a magyarok, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekintse nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetet bevetette, tekints ránk irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt, add, hogy a munkanélküliek munkadókra találjanak, segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak, adja családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástodat terjesz ki a kicsinekre, hogy meg ne botránkoztassák őket. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is fohászkodjunk. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyekre igencsak rászorulunk, és amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
3: Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felsővadászon. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felsővadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Recrudescunt kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi, könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala.
2: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mikrofonnál.
2: Tóth Enikő.
1: És Németh Petra, a technikai pultnál pedig Mensáros Péter szolgál, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik reggel óta hallgatják a rádiót, bizonyára már szembesültek azzal a csodálatos ténnyel, hogy Mariaton van ismét, eljött az október. Október 8-a van Magyarok Nagyasszonya ünnepe, erről is megemlékeztünk már reggel. És hát hála Istennek ezt az ünnepet mi ezzel a különleges műsor folyammal tudjuk ünnepelni. Hiszen reggel 7-től egészen este 9-ig élő műsorokkal várjuk a hallgatókat, illetve a telefonhívásaikat. 061-999-4430-as az adományvonalunk száma. Ez szokásos módon nem egy olyan szám, amit hogyha felhívnak, akkor automatikusan adományt kapunk, hanem önkéntes telefonfogadóink várják a hívásaikat. Nekik mondhatják el, hogy milyen összeggel szeretnék támogatni a Mariatont, és aztán, hogyha van kedvük, akkor vissza is hívjuk önöket élő adásban. És hogy mi is a Mariatonnak a célja? Természetesen szeretnénk beszámolni arról, hogy mi történt már ebben az évben a Mária Rádió házatáján, milyen új dolgok indultak el, milyen szolgálatokkal foglalkoztunk, ugye nagyon sok terület tartozik a rádióhoz, nem csak a maguk a műsorok, és emellett szeretnénk majd megosztani önökkel a jövő évi terveinket is. És ami pedig nagyon fontos, hogy október 1-én elindult, 60 és környékén, a Mária Rádió földfelszíni sugárzása az FM 87,9 MHz-es frekvencián. Ennek a költségeire gyűjtünk most, tehát a műsorszórás biztosító berendezéseknek az összege gyakorlatilag közel 10 millió forint, 9 millió 772 ezer forint, ugye itt rengeteg eszközre van szükség. Ez most a fő célunk, hogy ezt az összeget tudjuk fedezni a Mariatonra felajánlott támogatásokból. Úgyhogy biztatjuk a hallgatókat, hogy támogassák akár kisebb, akár nagyobb összeggel, és természetesen imádságokkal a Mária Rádiót.
2: Igen, és sok szeretettel köszöntjük a legújabb hallgatóinkat, akiknek most ez az első mariatonjuk, amit a rádiókészüléken keresztül hallhatnak. És imádságban kapcsolódjunk össze, és hálásak vagyunk, hogy ezt a frekvenciát megkaphattuk, hiszen nem kis munka van a háttérben ebben. És hogy milyen módon is támogathatják a 60-i frekvencia pályázatunknak a sikerességét, az üzemelését, ezeket a költségeket. A banki utalást tudjuk ajánlani a kedves hallgatóknak, csekken is befizethetnek az önök által meghatározott összeget, illetve személyesen a Mária Rádió budapesti stúdiójában is várjuk az adományokat, és mindenképpen a közlemény rovatba írják be, hogy Mariaton, és akkor tudni fogjuk, hogy a 60-i pályázatra érkezett ez az összeg.
1: És azért is nagyon hálásak vagyunk, mert hát bizonyára tudják a rendszeres hallgatóink, hogy ebben az évben a 20. születésnapját ünnepli a Magyarországi Mária Rádió. Ez nagyon nagy dolog. Ez már gyakorlatilag egy felnőtt gyermeket jelent. És hát számos módon megemlékeztünk erről ennek a gyermeknek a születésnapjáról idén. Ugye januárban volt egy nagyon szép ünnepségünk a Szent István Bazilikában, illetve hát a rádión belül is igyekeztünk számos műsorral megemlékezni erről. A rendszeresen jelentkező jubileumi sorozatunknak a címe Így iránytünk. Reméljük, hogy minél többekhez eljutott. És ebben a sorozatban három műsorkészítővel is találkozhatnak, pontosabban négyel. Kovács Zoltán mariológus atyával, Farkas István lupusz atyával és Tótné Karsai Andreával. Andrea kapcsán fogunk most Enikővel beszélgetni, ugyanis Andrea egész különleges módon került a rádióba.
2: Így van. Szabó Tamás elnök úr találkozott vele a tavalyi csíksomlyói búcsú alkalmával. Tamásnak ugye szívügye a csíksomlyói búcsú, idén mi is ellátogattunk, hála a rádiónak és a Jóistennek a csíksomlyóra, és láttuk ezt a csodát, amiben Tamás is minden évben fürdőzik, és ott nagyon könnyű kapcsolódni emberekkel, és így történt, hogy Andrával is összefutottak, szóban legyettek, és akkor Tamás ilyenkor a csíksomlyói búcsú után is jön egy köteg névvel, elérhetőséggel, hogy kikkel készítsünk életút interjút, hogy én vagyok az életút interjúknak a felelőse. És akkor mentem végig a listán, és Andra is rajta volt, és telefonon készítettük el az életút interjút, és egyszerűen telefonon keresztül is átsugárzott az a lelkesedés, az az áhítat, az a... Nem is tudom, hogy megfogalmazni, hogy mi az, amit így éreztem. Nagyon érdekes életútja volt, és nagyon izgalmas témával foglalkozik. Ugye ő az elnöke, ha jól emlékszem, a Nagy Boldogasszony körének, és hát tényleg ilyen nagyon különleges szeletével foglalkozik a néphagyományoknak, a népszokásoknak, és amikor terveztük az idei jubileumi műsorokat, ötleteltünk, akkor mondtam, hogy mindenképpen meg kellene szólítani őt, ha nyitott erre, hogy jöjjön hozzánk műsort készíteni. És akkor ugye így jött a többi atya is a képbe, mivel Máriás lelkületűek, illetve Kovács Zoltán atya, ugye mariológus, és akkor ebből lett ez a csodálatos műsor, amit te szerkesztesz.
1: Andrával készítettünk egy rövid interjút, kérjük, hogy hallgassák ezt meg a következő percekben, és önök is meggyőződhetnek arról, amit Enikő mondott, hogy egy nagyon különleges, lelkületű és nagy tudású hölgyről van szó. Tehát Tótné Karsai Andrával következik egy beszélgetés. 2026-ban 20. születésnapját ünnepli a Magyarországi Mária Rádió. Ennek alkalmából a kedves hallgatók minden hónapban az Égi Iránytünk című jubileumi sorozatunkat hallgathatják meg minden egyes hónapban egy-egy részt az adott havi Mária ünnep kapcsán. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Tótné Karsai Andreát, akinek a kedves hangját az Égi Iránytünk című sorozatunkból ismerhetik már a hallgatók. Szia, Andrea!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kérlek, oszd meg velünk, hogy a mostani életfázisodban melyek a főbb szerepeid, feladataid?
3: Hát jelen pillanatban itt a nagy életutazásban, ami a legfontosabb, építkezés, megépült és kinyitotta kapuját a Boldogasszony köre, hagyományközpont. Hogy ott legyen egy találkozás, ott legyenek olyan ünnepek, olyan megélések, a hagyománynak olyan nem megidézése, megmutatása, hogy az emberek, a családok, gyermekek, felnőttek haza tudják vinni. Ez működik a otthon terében is, működik az iskola terében is, ott is ezt a szolgálatot tudjuk vinni, be tudjuk mutatni, hogy ebből tudjanak merítkezni az emberek, aminek nem kell bújtatottan lennie a hitnek, hanem ott van benne, mint Mária ünnepek, mint Boldogasszony ünnepek, és erről lehet olyan szépen beszélni, olyan szépen átadni, amivel már nem felejtik el, hanem beírják a naptárukba, és benne van.
1: Mit lehet tudni a Boldogasszony köre egyesületről? Mióta létezik ez a szervezet, illetve amit említettél, ez a központ, tehát van esetleg ennek egy fizikai tere?
3: Van, 5 éve alakult meg az egyesület, és pont novemberben adtak rá pecsétet, ami már csodával határos módon pénteken be lett küldve, és 3 napra rá pecsét került rá. Tehát ez úgy gondolom, hogy még az ügyvéd is ezen úgy meglepődött, hogy nagyon gyors folyamat van neki. Központja Kőröshegyen található, ugye egy új tér, ami folyamatosan építkezik, növekszik, hogy fogadja az oda látogatókat, az ott lévőket. Lesz is kirakva egy olyan időrend, amikor be lehet jönni, hiszen a nyár folyamán épült egy kápolna. Egy Nagy Boldogasszony ünnepén, ahová van, akik csak oda találnak, oda kerülnek, és van, akik pedig céltudatosan már megérkeznek. Ez egy útnak a része, ami... Én tudom azt mondani, hogy egy útmutatás által született meg, épült meg, és teszi a rendjét, ahogy rendeltetve van, és mi ebbe tudunk szolgálni.
1: Hogyan kapcsolódott össze a te életedben a hit és a népszokásoknak a kutatása?
3: Biztos, hogy ez nagymamámtól indult. Tehát, hogy én ebbe születtem bele, mert nagymamám egy hitet élő ember, akinek nem kellett mondania, beszélni róla, hanem ez sugárzott belőle. Amit én gyerekkoromban láttam, hogy a kenyér az meg volt keresztelve, az asztalnál ima volt mondva. Tehát minden pillanatában ő úgy tett pontot a dolgokra, úgy volt neki inkább, így mondom, kezdete és vége, ami által élővé vált. Élővé vált a cselekedet, élővé vált az étel, és ezt így tudtuk megélni. És az én életemben is ez része maradt. És a találkozásokban, az utazások által, emberek által, a közösségekben, ahogy megérkeztünk, ilyen emberekkel találkoztunk is, és ebbe kaptam és kaptunk férjemmel együtt olyan feladatokat, amit nem mi találtunk ki magunknak, hanem mondhatom azt is, hogy megtalált bennünket. Ebben nőttünk és érlelődtünk folyamatosan, hogy ez ne azért legyen, mert én ezt el akarom mondani, hanem ezt megéljük ugyanúgy, mint ahogy nagyanyám megélte a mindennapunkban. Tehát a hagyomány az életünk része. Reggeltől estig, és estétől reggelig.
1: És hogyha esetleg ebből kiestünk, nagyon sokan ugye városban élünk, vagy már nem ezt láttuk a nagyszüleinktől, szüleinktől, hogy lehet esetleg újra a hagyományok ápolását elkezdeni?
3: Benne van az ünnepkörben. Tehát Mária itt a magyarságban, itt a Kárpátokban, ő több, mint hagyomány. Egy élő részünk. És ha innen indulunk ki, az ő útjáról, ha csak most eszembe jut egy hely, ahova szoktak járni, Zamárdi Szamárkő. Hát de mi van ott? A hagyomány azt mondja, ott járt a szent család, és a csacsi nyoma ott van benne a kőbe. Hogy ezért felkerekednek emberek, megállnak, leülnek oda, elcsendesednek. Ez csak egy pillanat. Tehát akik városban éltek, a lelkünkbe hordozzuk a hagyományt. Éppen mondtam a múltkorában az iskolába, hogy mint hagyományőrző csoport nem én vagyok és a férjem, hanem mindannyian. Mert együtt tudunk rá emlékezni, ezt együtt tudjuk megélni. Ahol élünk, ez városban, faluban, a találkozásainkban, az ünnepköreinkben, egy kicsi, csak egy kicsi figyelmesség. Én inkább azt mondom, hogy az a fajta belső indítatás ott van az ünnepben. Hogy pünköskor egy kislány miért vesz virágot a kezébe, egy fiúka miért kezd el faragni, hogy miért teszem oda azt az almát a karácsonyi asztalra, hogy amikor van gyümölcsoltó boldog asszony, miért akkor festek virágokat? Ez bennünk van, valahogy előjön, ha hagyjuk, ha megengedjük. Ha csak leülünk a természetbe, biztos, hogy érezzük, ha nem tudjuk a napját, de tudjuk, hogy ünnep van, más ruhát választunk ki, máshogy éljük meg, és az ételeink ettől lesznek többek. Tehát ez egy olyan emlékezet, amit a sugallatunkban, ebbe a vezetett úton, aki hídben él, ott van bennünk. És kicsi munkával, kicsi figyelemmel, ahogy kinyílunk a világra, mindig annyit hozhatunk bele, ami nekünk tényleg önazonos. Amiben úgy éljük meg, hogy nem beszélek róla, hanem az életem részét képzi.
1: Azt hiszem, hogy a hallgatók nevében is mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy az Ég iránytünk sorozatban megosztottad ebben az évben nem csak a tudásodat, hanem ezt a lelkületet is, a sok-sok szép személyes történetet is. Számodra mit adott a Mária Rádiós műsorkészítés? És hát bízunk abban, hogy azért ezt most csak a sorozat tekintetében kell múlt időben fogalmazni, mert reméljük, hogy még a jövőben hallhatunk majd téged.
3: Én nagyon nagy hálával tekintek vissza, mert ez egy nagy utazás, amiben magát a hagyományt is én is tudom más szemmel, más lelkülettel látni, érezni. Nem egy kutató munka volt, hanem amikor magamat hozott, a magam világát sokkal nagyobb rendbe. Lehet sokkal nagyobb rendbe lenni? Igen. És az utazásokat, amit már mondtam így évközben is, nem szoktam róla beszélni. Még a család se tudja, hogy mikor, merre, milyen szolgálatban, miért indulunk el, és mivel érkezünk haza. Vagy csak később tudják meg. Hogy itt úgy beszéltem ennek a nagy közösségnek, a Mária Rádió hallgatóinak az utazásokról, amiről eddig nem. Mert olyan mély pillanatok vannak benne, amiben mindig tudnunk kell, hogy kik vagyunk, mivel indultunk, és hova érkezünk vissza. Tehát hitünkben keresztényként megyünk el, úgy érkezünk vissza. és ezt élem meg az utak alatt, és én ebben kapok olyan útmutatást és olyan megélést, amiben bátran mehetek, elmondhatom így biztosítás nélkül. Mindenki maga dönti el természetesen, de ez egy olyan nagy biztonságot ad, hiszen tudom, hogy ez az út is egy szolgálat, ennek az útnak azért van értelme, mert nem

0: 5 perckor hangzik el, illetve majd október 17-én este 21 óra 5 perckor. Úgyhogy, ha még hallgatnák tovább Andrea történeteit, akkor kérjük, hogy kapcsolják be ezekben az időpontokban a rádiót, és hallgassák meg az égi iránytünket.
1: És ugye ez a nap arról szól, hogy beszámoljunk a idei év terméséről, illetve buzdítsuk a hallgatókat arra, hogy támogassák a Mária Rádiót, pontosabban pedig a 60-i frekvenciánkat, ami ugye közel 10 millió forintos összegről van szó, és erre gyűjtünk, hogy ezeket a berendezéseket, amik ide szükségesek voltak, ezeknek a fedezetét meg tudjuk tenni. Az adományozás módjai lehet csekken, átutalással vagy személyesen a Gogol utcai stúdióban, és mindenképpen a közlemény rovatba tüntessék fel, hogy Mariaton, tehát erre a célra adják a kedves hallgatók az adományt, és tényleg mindent köszönünk szépen, a legkisebb összeget is. És ugye mindig nehéz, egy kicsit szokott az a kritika érni minket, hogy kéregetünk. Aki elkezd itt dolgozni, ugye belecsöppen az első Mariatonba, mindig egy ilyen, fú, most itt pénzt kell kérni. Azért ezt mondjuk ki, hogy furcsa elsőre. Viszont ugye azt tudják a hallgatók, hogyha rendszeresen hallgatnak bennünket, hogy adományokból él a rádió, és ezek az adományok fedezik azt, hogy mi működhessünk, hogy sugározhassuk az adásainkat, és értéket adhassunk a hallgatóknak, és ugye a Mária Rádió egyik karizmája a gondviselésben való hit. Tehát, hogy nem ölbetett kézzel ülünk, és ezt várjuk, nem kapunk állami támogatást, nem kapunk reklámbevételt, mivel teljesen reklámmentesek vagyunk, csak is a hallgatók azok, akik minket támogatnak, és nagyon jó ebben élni, ebben az állandó gondviselés tudatában, hogy mi, mint alkalmazottak is, hogy nem tudjuk, hogy ő hónapban mondjuk, hogy kapunk fizetést, vagy hogy nem, de bízunk a jó Istenben, és bízunk a szűzanya közbenjárásában. És mielőtt elkezdtem itt dolgozni, sokat gondolkodtam, hogy hogyan vehetnék részt az evangelizációban, mi az én utam ebben, akár tényleg egy általános iskolai tanárként, vagy nem is tudom, irodában ülve, hát mit tud tenni az ember? Hát éli az életét, esetleg példát mutat, vonzóvá teszi a hitét, a vallását, lehet, hogy beszélgetésekben előkerül a Jóisten témája, viszont itt a Mária Rádió, aminek a missziós munkájában tevőleg is bekapcsolódhat az ember. Tehát akár önkéntesként azt mondhatja, hogy hetente egy órát, két órát itt el tudok tölteni azért, hogy a Jóisten ügyét szolgáljam, vagy pedig akár anyagilag, hogyha lehetősége van rá, hogy igen, szeretném, hogyha ez szóljon, és ezért aktívan teszek, és ezt ilyen nagyon szépnek gondolom.
0: Abszolút. Úgyhogy biztatjuk a hallgatókat is, hogy telefonáljanak a 061-999-4430-as telefonszámra. Köszönjük azoknak, akik ezt már megtették, ugyanis mi is, ahogy nyomon tudjuk követni, már érkeztek telefonhívások, érkeztek felajánlások, úgyhogy ezeket ezúton is hálásan köszönjük.
1: És tényleg nagyon örülünk, ha telefonálnak, mert ezt hallgatói oldalról is nagyon szívesen hallanánk azt, hogy mi az, ami motiválja önöket, miért hallgatják a Mária Rádiót, és mit tartanak értéknek. Tehát nagyon szeretünk hallgatókkal beszélni. Nyugodtan ezt a telefonszámot hívva mondják el, hogy miért hallgatják a rádiót, és szívesen visszahívjuk önöket akár az élőadásban. És amíg várjuk a telefonokat, addig zenélünk egy kicsit. Az egyik nagy kedvenc dalom az, amit le fogunk játszani, Sie Jenőtől, a Kánai Mennyegző a Mária Oratóriumtól. Hallgassák szeretettel!

0: Sie Jenő Mária oratóriumából hallhattuk ezt a részletet, a Kánai Mennyegző dalát. Hallottam, nem is tudom, talán lehet, hogy idén világították meg ezt ebből az aspektusból Jézus életét, hogy az első csodája a mennyegzőhöz kötődött, és ugye a vízből vizet borrá változtatta, és hogy ez annyira az az üzenete, hogy Jézus minket örömre akar vezetni, támogatni akarja a boldogságunkat, igent mond arra, hogy szórakozzunk, és jól érezzük magunkat itt a földön. És a másik nagyon szép aspektus, hogy Mária milyen szépen csendesen kéri őt erre, és ugye Mária rádióban is nagyon kiemelt helyen van nyilván a névadónk, Szűzanya, és hogy őt lehet kérni, és ő csendesen, szeliden továbbítja a mi kis üzeneteinket, kéréseinket a fiának, és a fia pedig nem marad el ebben, és igenis teljesíti a mi kis vágyainkat, amik a javunkat szolgálják.
1: Igen, én is nagyon szeretem ezt a történetet így Jézus első csodájáról, és olyan érdekes, hogy tényleg te választottad ezt a zenét, és hogy kicsit a Mariaton is erről is szól, hogy ez a sok láthatatlan szolgálat, ami ebbe így befektetünk, hogy igen, ez egy szükséges Istennek ez a fajta csodatévő munkája, hogy megáldja ezt a szolgálatot, és tényleg ezek az elvetett magok aztán így felnövekedhessenek. És ebben hál' Istennek remek partnerünk Farkas István Lupusz atya is, akik önkéntesek rendszeresen jönnek csütörtökönként, személyesen is ismerhetnek. Farkas István Lupusz atya ugyanis hát többek között az Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk egyik készítője, Tótné Karsai Andra és Kovács Zoltán atya mellett, és ha hallgatták eddig a sorozatot, akkor Lupusz atyának is hallgathatták az értékes gondolatait, meglátásait. Nagyon érdekes volt számomra is mindig a felvételeknél vele időt tölteni, és látni, ahogy ezek a gondolatok így megszületnek benne. Tényleg nagyon különleges a Szentléleknek a munkája. Úgyhogy hálás vagyok, hogy ezt így közelről is láthatjuk. És emellett Lupusz atya, amit említettem is, tehát minden hónap első csütörtökén napi papként szolgál itt a rádióban, reggel a napindítóban, Szabó Ildikóval műsort vezetnek, aztán Lupusz atya 9 órától misét celebrál itt a Gogol utcai stúdióban, 10 órától a Hitünk és Életünk című felnőtt katekézist vezeti, és aztán 14 órától pedig a Nap evangéliuma című élőműsorban hallhatják.
0: És a hallgatóknak egy kulisszatitokként elárulnám, hogy amikor Lupusz atyáik itt vannak, akkor zeng az egész rádió, annyira hangos, jókedvel vannak jelen, Lupusz atyának remek humora van, Ildi pedig hihetetlenül tudja be támogatni és menni utána, nagyon nagy az összhang köztük.
1: Nagyon jó és, kis páros, igen.
0: Igen, és mindig tényleg szem nem maradt szárazon, annyira sokat szoktunk nevetni, tehát mindig egy esemény a hónap első csütörtöke.
1: Majdnem olyan boldogok vagyunk, mintha Kánai Mennyegzőn ünnepelnénk, lehet talán mondani.
0: Igen. És ugye biztos hallották, látták a kedves hallgatók, hogy van egy új videósorozatunk, ez is a 20 éves évforduló keretében indult el évelején. Videósorozat YouTube-on és a Mária Rádió weboldalán elérhető a teljes epizód. 2 hetente jelenik meg, és ez nem más, mint a Felszentelt Életek, avagy a papi hivatásokról őszintén. És ebbe papokat, szerzeteseket hívunk meg vendégként, és velük beszélgetünk az életükről, a hivatásukról, és Lupusz atya is volt vendég ennek a sorozatnak, bár még az ő epizódjára várni kell, de meg fog jelenni, és Horváth Nelli kolléganőnk beszélgetett vele, és hát azóta is nagy rajongója lett Lupusz atyának, hiszen elég volt egy beszélgetés, és teljesen egymásra tudtak hangolódni. Még én sem láttam ezt a felvételt egyébként, mint a műsor szerkesztője, de kíváncsian várom, mert biztos, hogy tanulságos is lesz, és szép lesz, és valószínűleg jó hangulatú.
1: Enikő, és árulja kérlek pár kulisszatitkot még a magáról a videósorozatról.
0: Hát igazából nagyon jó érzés az, hogy rengeteg atyával találkozhattam, és személyesen megismerhettem őket. Már lehet, hogy sokat beszéltem a rádióban arról, hogy érzelmileg is nagyon sokszor megmozgatnak ezek a beszélgetések. Tehát van, amikor az atya is, én is nagyon elérzékenyülünk, egy kis szünetet is kell tartani, mert azért mélyre mennek ezek a beszélgetések, és sokszor, amikor az érzelmek is bekapcsolnak, és nem csak fejből beszél az ember, akkor meg tudnak mozdulni dolgok az emberben. És igen, ezek a pillanatok gyönyörűek, és a másik véglet, amikor megnevetünk. Tehát, hogy vannak tényleg nagyon jó, ragyogó humorérzékkel megáldott atyák, vagy éppen van egy helyzet komikum, amiből tényleg ilyen nevetésbe törünk, és akkor meg azért tartunk szünetet. Hát ugye ennek a videósorozatnak az a célja, hogy vonzóvá tegyük különböző temperamentumú fiataloknak a szerzetes és a papi hivatást. Minél több arcot mutatunk meg, minél több életutat, talán annál nagyobb az esélye, hogy valaki egy atyánál megtalálja azt, hogy ó, ez én is lehetnék, és hát ha elkezd érdeklődni vagy elindulni ebbe az irányba. Ugye általában elmondható, hogy a meghívás az Istentől jön, és a fiatalok csak férfiak, csak válaszolnak rá, és nem lehet kisajtolni ugye a papi hivatást az emberekből elszántsággal. Tehát ez nagyon érdekes, ez a titok, és egyébként hiába már több mint 30 részt leforgattunk, még mindig keresem azt a momentumot az élettörténetekbe, hogy na, de mi az, ami miatt ezt kimerte mondani az igent, elindult ebbe az irányba, hogy nem félt, hogyan bízta rá magát ennyire Istenre, hogyan tud lemondani annyi mindenről az ember, vagy elvállalni nagyon nehéz szolgálatokat. Szóval érdemes nézni, és akkor az ember így körüljárja ennek a misztériumát.
1: Most pedig hallgassunk meg Farkas István Lupusz atyával egy rövid beszélgetést. Farkas István Lupusz atya ül itt mellettem a stúdióban. Lupusz atya, lassan másfél éve vagy önkéntesünk. Hogy lettél behálózva a Mária Rádióba?
2: A kezdő pont, hogy fogantatásomkor Isten engem a Szűz Máriának fölajánlott. Többi már jött magától. Azért kifejtem. Azért is nagyon becsülöm a Mária Rádiót, mert minden nap elhangzik édes nagybátyámnak, Katona István püspöknek a szentek életéből egy rész. Végtelenül gazdag, nem vagyok elfogult nagybátyám iránt, és mint kis unokaöcs, a nagy lába nyomába lépek az én kis cipőcskémmel, és olyan kedves dolog, hogy hallgatom is, amikor itt vagyok a stúdióban, nagy szeretettel, és az a légkör, ahogy ő is fölnevelkedett egy nagyon Máriát tisztelő családban, én is, úgy ez a rokonság, ő már az égben van, de ez a szeretet most is erősödik kettőnk között.
1: Jól tudom, hogy egy almádialógus lelki gyakorlat volt ez az első alkalom, amikor becsatlakoztál a rádió életébe?
2: Hát ez csodálatos volt, és itt mindenképpen szólni kell a partneremről, a Szabó Ildikóról. Aranyosan az igazgató úr, a Szabó Tamás emlegette, hogy nem baj, ha van egy férfi és egy női hang. És amikor ott voltunk a lelki gyakorlaton, egyrészt a hangja, másrészt a hite, szeretete, Mária iránti szeretete az Ildinek úgy megcsillant előttem. És a lelki gyakorlat végére lejött az igazgató úr is Almádiba, és akkor mondtam, hogy őt szólítsd meg, hogy itt párba lehessünk, és hála Istennek azóta, hát gondolom a hallgatóknak is tapasztalata, hogy kiegészítjük egymást.
1: Igen, itt a reggel élő műsorunkról, a napindítóról van szó, amit másfél éve vezettek.
2: Minden hónapnak az első csütörtökén van, és nagyon arányosan, tehát olyan gyönyörűen, valóban egy magazinműsor, tehát követjük a Mária Rádiónak a ragyogó havi programját, hogy koncentráltan az összes műsornak legyen egy centruma, és utána megszólítunk Ildi is, én is ismeretségi körünkből olyan szakértőket, akik először is országos hírességek általában, és másodszor pedig mély hit járja át őket. Tehát nagyon igényesen törekszünk olyan embereket megszólítani, hatodik pár szabával élve, akik nem csak tanítanak, hanem tanúskodnak az értékek mellett.
1: Említetted, hogy minden hónap első csütörtökén szoktatok jönni Ildivel együtt a rádióba. A napindítót követően, aztán a Gogol utcai stúdión kápolnájában Szent Misét is celebrálsz. 10 órától a hitünk és életünk, felnőtt katekézis tartod, és aztán a Nap evangéliuma című műsorunkban is hallhatnak téged a hallgatók. Ez alatt az elmúlt másfél év alatt milyen kedves élményeket gyűjtöttél nálunk, milyen találkozásokban volt részed?
2: Egy szót még szólnék az előzményekről. A csütörtököt nagyon tudatosan kértem a Tamástól, mert az eukarisztia napja. És hogy végig soroltad, hogy itt mondhatok szentmisét az önkénteseknek, és bárki érdeklődőnek is azt hiszem, ezt ki lehet itt terjeszteni, hogy az eukarisztia napján, tehát ebben a közösségben ünneplem a csütörtököt, szerkesztőként, műsorvezetőként, és nyilván leginkább azért papként. Természetesen ezek összefüggenek. Hát így teljes a nap, és a legmegrendítőbb, most ha szabad, gyorsan átfésülöm a másfél évet, nem nekem szól, hanem az egész rádiónak, és ezt most szívből mondom, sokszor már az adásidő alatt érkeznek visszajelzések, hogy valakit megszólít valami. Még annyi sajátságos dolgot el kell mondanom, hogy piarista vagyok, tehát mindig helyet kap a nevelés, a család, a fiatalok, és nagyon örülök, hogy a Karazanci Szent Józsefnek a küldetését így az éter hullámaink köröztől is tudom teljesíteni.
1: Idén 20 éves a Mária Rádió, és nagy öröm számunkra, hogy te is részt veszel a jubileumi sorozatunk, az Égi iránytünk elkészítésében. Mit ad számodra ez a műsor, illetve az ebben való részvétel?
2: Mindig külön örömmel készülök a Mária ünnepek prédikációira. És itt, bármennyire fura, a néhány percben hárman beszélünk egy-egy témáról, több időm van kifejteni, mint nemrég fejtettem ki mondjuk a szeplőtelen Máriának a titkát, és ne értse félre senki, hogy beszédeimnek mindig én vagyok az egyes számú hallgatója, és törekszem azt megvalósítani, amiről széles körben tanúságot teszek.
1: Nagyon köszönjük, Lupusz
2: atya. Én is köszönöm szépen.
1: Farkas István Lupusz atyával beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytatódik a Mariaton, még az élősávunk 11 óra 25 percig tart, ezt követően 13 órakor Heim Kriszti és Csertomi promóciós munkatársaink fogják várni önöket élő műsorban, élő telefoninterjúkkal, és akkor is lesz lehetőség arra, hogy betelefonáljanak a 061-999-4430-es telefonszámon. Ezt a számot nyugodtan hívhatják a nap folyamán, tehát mindig lesz itt egy-egy önkéntes, aki fogadja a telefonhívásokat, és ezen keresztül elmondhatják, hogy milyen összeggel szeretnék támogatni a 60-i frekvenciánk költségeinek a fedezését, illetve azt is jelezhetik, hogyha visszahívhatjuk önöket valamikor a nap folyamán.
0: Igen, szívesen vesszük azt, hogy ha visszajeleznek nekünk, akár a műsorokra, akár arról, hogy mit adott önöknek a Mária Rádió, mert hát nyilván innen a stúdióból nehéz ezt megítélni, hogyha nem találkozunk a hallgatók történeteivel, bár azért most volt több olyan rendezvény idén, amikor volt lehetőségünk a hallgatókkal találkozni, és ezt nagyon szeretjük, illetve tényleg tanúságtételre is jöttek többen, hitvallóra is, és nagyon jó hallani, hogy mi az a csoda, amivel Mária Rádió hozzájárul ahhoz, hogy az emberek hite az kiteljesedjen, vagy éppen túl lendítse őket egy nehéz helyzeten.
1: És valóban sokat számítanak a visszajelzéseik, ugyanis mi itt például a stúdióban, hát nem is tudom, egy ilyen érdekes szürke színű falat látunk, jó esetben a technikus kollégát, és nem látjuk az önök arcát, úgyhogy kiváltsák, hogyha hallhatjuk az önök hangját, amin keresztül megkaphatjuk ezeket a visszajelzéseket, hogy mi az, amit a rádión keresztül Isten végez az önök szívében, az életében, úgyhogy köszönjük a hívásaikat. És hát hamarosan véget ér ez a műsorsávunk, még egyet zenélni fogunk, Kovács Nóri Föld és Ég című dalát hallhatják majd. Tartsanak velünk 13 órától is, és aztán egészen este 9-ig hallgassák a Mária Rádiót. Köszönjük az imáikat, és köszönjük a támogatásaikat. Elköszön a két műsorvezető,
0: Tóth Enikő
1: és Németh Petra. A technikai pultnál köszönjük Mesáros Péter szolgálatát. Csodás napot kívánunk önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

megíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Ó, dicsőséges, ó, ékességes, mint a csillag fényes. Úrnőnk, s anyánk vagy, drága, szép, erényes. Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat. Bölcs Salamonná, zeng neked a hangzat. Menj, királynője, baj enyhítője, égi sarkerője.

0: Nobody true Új fényt fakasztál, üdvön gurujára. Így tiszta holdja, kingyógyítója, rabszabadítója. Tőled segítve láncait leoldja. Nap mosolygása, füst lobogása, szende szűzi lányka. Szeplőtlen érte, gyúlt a király lángra. Szép aranyaklánc, mennyei borház, érc torony fedett sánc. Minden nyomorgót üdvét adva megszánsz. Amen.
1: Kegyelemnek meghozója, irgalomnak bő forrása, Magyarország nagyasszonya, okosságnak királynéja. Az Úré a föld és mind, ami betölti, a földkerekség és mind, aki lakja. Mert tengerek fölé ő rakta alapját, ő állította folyóvizek fölé. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent hegyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem veszi hiába Isten nevét, és hamis esküt nem esküszik. Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget szabadító Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az Úr, az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kegyelemnek meghozója, irgalomnak bő forrása, Magyarország nagyasszonya, okosságnak királynéja. Csodálatos gazdag forrás, jóság anyja, figyelj reánk, hitünknek vagy kezdete, minden erény edénye. Isten, ami menedékünk, ami erős várunk. Biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket. Nem félünk ezért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak. Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a bércek. Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét. Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne. Isten oltalmazza már kora hajnalban. Nemzetek tomboltak, országok inoktak. Az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld. Velünk van a seregek ura, ami menedékünk Jákob Istene. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, amelyeket a földön végbe vitt. Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetöri ijat, lándzsát összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti. Legyen elég és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön. Velünk van a seregek ura, ami menedékünk Jákob Istene. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Csodálatos gazdag forrás, jóság anyja, figyelj reánk, hitünknek vagy kezdete, minden erény edénye. Emberi nem üdvössége, kinek ékes csillagfénye, a bűnöknek zsarnoki láncát rólunk leveszi. Háza alapjait szent hegyén vetette meg, mert Sion kapuit szereti az Úr. Jákob bármely hajlékánál jobban. Dicső dolgokat mondanak rólad, Isten városa. Tisztelőim között említem majd Egyiptomot és Babilont, Filiszteát, Tíruszt és Etiópiát, mert ezek mind itt születtek. Sionról pedig azt mondják majd, ez is, meg az is benne született, és őt maga a fölséges erősítette meg. Az Úr bejegyzi a népek könyvébe, ezek mind itt születtek, és a körtáncot lejtők mind azt dalolják, minden forrásom belőled fakad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Emberi nem üdvössége, kinek ékes csillagfénye a bűnöknek zsarnoki láncát rólunk leveszi. Nagyasszonyunk, Isten anyja, Szűz Mária, családodnak, szent fiadnál légy oltalma.
2: Olvasmány Sirák fiának könyvéből. A maga dicséretét zengi a bölcsesség, népe közepette dicséri önmagát, megszólal a magasságbeli népének körében, és hatalma láttán dicsekszik. Magasztalják népe körében, s megcsodálják az összes szentnél. Dicsérik a választottak sokasága előtt, s áldják az áldottak között, amikor így szólt. Én a fölségesnek szájából születtem, mint elsőszülött valamennyi teremtmény előtt. El nem múló fényt gyújtottam az égen, s kötként borítottam be az egész földet. Fönt a magasságban volt a lakóhelyem, és a trónuson felhő oszlopon állt. Bejártam egymagam az égi köröket, megjártam a szakadék mélységét. A tenger hullámain és az egész földön minden nép és nemzet közt uralkodó voltam, erőmmel jártam minden fölött, ami magas és ami alacsony. Mindannyiunknál a nyugalmat kerestem, és hogy kinek részén üthetném fel sátram. Ekkor a mindenség teremtője parancsot adott. Teremtőm kijelölte sátramnak a helyét. Így szólt. A sátradat Jákobban üst fel. Az örök részed Izraelben legyen, és választottaim között verd gyökeret. Ősidőktől fogva a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha mindörökre. Szolgáltam előtte az ő szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a szeretett városban, amelyet éppen úgy szeretett, mint engem, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret, az Úrnak részében, az ő örök részén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem. Magasra nőttem, mint Libanon cédrusa, és mint a ciprusok a Hermon-hegységben. Magasra nőttem, mint engedi pálmája, mint a jerikói rózsaültetvények, mint a pompás olajfa a síkságon, mint a vízmelléki platán, úgy nőttem fel. Illatos vagyok, mint a fahéj és a balzsam, mint a kiváló mirha illatot árasztok. Mint a stórax, a galbán, az ónix és a stakté, mint a jó illatú tömjén a sátorban, s illatom, mint színtiszta balzsamé, mint a terebint kiterjesztem ágaim, ágaim szépek és ékesek. Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke, virágaim pompás gyümölcsöt teremtek. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a beismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme. Nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, teljetek el a gyümölcseimmel. Csak rám gondolni is édesebb a méznél, s engem birtokolni jobb a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Aki megízlel, még jobban kíván, s aki iszik belőlem, még jobban szomjazik. Nem szégyenül meg, aki rám hallgat. Akik hozzám szegődnek, nem vétkeznek. Akik fényderítenek rám, örök életet nyernek. Ez mind áll az Istennel való szövetség könyvére és a törvényre, amit Mózes adott nekünk, Jákob családjának öröksége gyanánt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Üdvözölt légy, virágzó sértetlen szűz, anya, királynőnk, kit ékesít csillagos korona. Angyaloknál ragyogóbb, tiszta és folttalan, a nagy király jobbján állsz aranyos suhában. Üdvözd légy, nagyasszonyunk, hazánk királynője, csillagokba öltözött, szebb, mint holdnak fénye. Angyaloknál ragyogóbb, tiszta és folttalan, a nagy király jobbján állsz aranyos suhában.
3: Olvasmány Prohászka Ottokár püspök beszédeiből. Amikor Velence a tenger királynője lett, fényes ünnepet tartott, aranyos hajón kivonult a dózse, és aranygyűrűt dobott a tengerbe. Eljegyezte Velencének a tengert. Eljegyezte, hogy hű legyen, s ne kegyetlen, hogy hullámai gyöngyöket görgessenek, és el ne söpörjék palotáit, hogy a tenger lehellete hősöket és szenteket neveljen. Tenger a világ, zivataros. Népek és országok csak zátonyokon állnak, nincs maradandó városuk. De azért az Isten terveit kell minden népnek küzdve, tűrve, haladva, fejlődve megvalósítani, és biztosítani létét az idők tengerében. Magyarország kis sziget idegen népáradatban, hullámok csapdosság, aggodalmak, remények járnak fölöttünk. Tengerünk nem igen van, amely nemzeti haladásunkat, gazdagodásunkat előmozdítaná, melynek leheletétől hősök és szentek lelkesülnének, de a tenger csillaga mégis mosolyog felénk. 900-as történetünk verőfényében épp úgy, mint mély árnyaiban ott látom alakját, ami az égből leszáll és megáld. Hallom nevét, amely a királyok és hősök nevei mellett és fölött hangzik, mint angyalének. Ez az alak, ez a név, Mária. Szent István neki ajánlja föl életének est hajnalán a koronát, hogy valamint neki esti csillaga volt, úgy nemzetének hajnal csillaga legyen. Neki adja át népét, hogy nagyboldogasszonya, úrnője legyen. Nagyboldogasszony először hitünknek asszonya. Az a kereszténység hódította meg a magyart, amely a szent szűz alakjával, tiszteletével és szeretetével köszöntött be a világba. Az az evangélium hódította meg a magyart, amely az angyal köszöntésével kezdődik, amely a szent szűz alázatával lép a világba, és amelynek első híve a szűz, boldog, aki hitt. Nagyasszonynak hívtuk, mert nagy hatalmát fölértettük. Hatalmas méltóságából és belső kitűnőségéből szeplőtelen, kegyelemteljes, páratlan szűz mennybe fölvitt folyik. Ő valóban királyi lélek, Istenhez legközelebb Fritz szekrénye. Szívébe vette bele magát az Úr. Szeretetét anyai tejé, bánatát Isten anyai könnyé forralta. Őt szereti az Úr leginkább. Hallgass rám, lányom, elbűvölte a királyt szépséged. Légy engedelmes, mondja neki az Úr. Ez asszonynak járó hódolat a legfényesebb, a szívek hódolata. Megáldott téged, lányom, a magasságbeli Isten. Lelkesülnek érte, csak tekints ránk, és mi örömes leszünk szolgálja a királynak. Áldást hozó hatalom, légy a mi úrnőnk új századokra, hogy míg Istent keressük, általad megtaláljuk. Nagy boldogasszony, a magyar nép művelődésében s nemesbülésében. A legbiztosabb nevelés a jóért, szépért, gyöngédért való lelkesítés. A szívek megnyílnak a szentnek, jónak, szépnek szeretetétől. Az erkölcs finomodik a tisztaságnak, a szeplőtelen szüzességnek behatásától. A népek először templomokat emelnek, de ha a szűzanya képét tisztelik, ezekbe a templomokba az erkölcs, a művészet is bevonul. A magyar nép művelődését is a szent szűz szeretete hordozta. A nép olvasóján tanulta a hit titkait a szűz érzelmeinek keretében. A magyar katolikus nemesség másfél századon át a Mária kongregációkban fejlesztette ki jellemét. Az első főiskola, a Pázmány Egyetem alapszabályai megkívánják, hogy tanárok és tanítványok készek legyenek a szeplőtelen fogantatásáért síkra szállni. Mi lesz ezentúl? Találtok-e szebb, finomabb eszményt? Jobb iskolát az erkölcsnek? 900 év óta hány templomot építettünk tiszteletére, s nem értük be velük, szebbet szeretnénk? Hány képét teremtették meg művészek ihletettségük elragadtatásában? térden állva festették, s mégis azt mondják, ez nem az. Aki ránéz, fogja lesz. Vigyél magaddal, ó szűz! Nagy boldogasszony a magyar nép hivatásának őrangyala. 1896. szeptember 28-án volt 400 éve, hogy Nikápolynál török és magyar először szemben állt. 300 éven át szinte nincs más hivatásunk, mint hogy a kereszténység lovagjai, a Szent Szűz választott vitézei voltunk. Hősiességünk fölött az ő képe, az ő zászlaja lengett. Ha el kellett volna vesznünk, zászlaja lett volna szemfödünk, s csendítésünk az Ave Maria est harangszava. Meg vagy-e velünk, úrnőnk elégedve? Új harcok, a kultúra harcai. Új küzdelmek, a népboldogulás küzdelmei várnak ránk. Szellem, ész, munka, erény ezentúl a fegyver. Megbírja majd a nemzet karja ezeket is? Ha hisz és szeret, ha téged tisztel, ha erényeidet saját életébe oltja, nem csak hogy megbírja, de már a győzelem koszorúja után nyújtja ki kezét. Maradjunk ez alapon. A népeknek élete nem csak vértócsákba, hanem fertőkbe is veszhet. Ha fertőkbe nem jutunk, ha a hit erejével és az erkölcs lelkével, a kultúrmunkához fogunk, hiszen nála van az élet és az erény minden reménye. A bűnösnek jó remény, kegyelemnek anyja, tenger fénylő csillaga, hajótörött vára, mennyeknek nyílt ajtaja, magyaroknak üdve, a királyhoz juttas fel, szentekhez az égbe. Szűz Mária, jó anya, ajánlj minket fiadnak, mutasd be az Úrnak, légy biztos oltalom nekünk, magyaroknak. Mennyeknek nyílt ajtaja, magyaroknak üdve, a királyhoz juttas fel, szentekhez az égbe.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Úrunk, felséges Istenünk,

és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalunk,

0: minden méznél édesebb, drága kőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban rosszban oltalom. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz. Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére, mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Túlságosan megtelt a lelkünk, a dúslakodók gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden méznél édesebb, drága kőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban rosszban oltalom. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael, ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna. De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául. Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából. A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden méznél édesebb, drága kőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban rosszban oltalom. Aki az Úrban bízik, akár a Sionhegy, megmarad örökre rendületlenül. Jeruzsálemet hegyek övezik, így karolja körül népét, most és mindörökké. Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét. Így jót, Uram, a jókkal, és az igaz szívűekkel. Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség Izraelnek! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden méznél édesebb, drága kőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban rosszban oltalom. Dicsőséges nép között vertem gyökeret az Úrnak részében, az ő örök részén, s a szentek gyülekezetében megtelepettem.
1: Szűz Mária felmagasztaltatott, az angyalok kórusa fölé a mennybe.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből, nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

megszólított, s nekem lángolt a szívem. A napba néztem, mikor megláttam őt. Az idő megállt, ahogy rám tekintett. Nem éreztem még így szelíd erőt. Lepergett életem eddigi sora, mi eddig kitöltött, semmivé vált. Hadd menjek veled, követni akarlak, veled vállalom az életet s halált. Egy zsákban van minden, mit magammal hoztam. Összes vagyonom étel pár napra. Még vándor vagyok, holnap tán koldus, de meg foglak találni, bármeddig utazva. Csak egy kérdés éget, nem hagy megnyugodni. Mi van bennem érték, mit lábad elé teszek? Nem vagyok művelt, sem gazdag, sem hős. Nincs bennem semmi, minek hasznát veszed. Utolsó pénzem a révésznek adtam. Tudtuk, hogy itt leszel, a túloldalon. A sokasság hömpölyög, kíváncsi tömeg. Kér vagy fenyeget? Nem tudhatom. Most itt, a hegyen, ezrek körül állnak. Mekkora nyüzsgés. A tömeg éhes, zaklatott. De érzem, te vársz még valamit. S már tudom, mi az, mit adhatok. András, fogd meg, kérlek, add oda ezt neki. Tudom, ez semmi, de nekem ez mindenem. Csak ez van a zsákban, 5 kenyér és 2 hal. Nekem már nem kell. Krisztus a kenyér nekem.

0: راديو
1: هير بيرسك.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
3: A 150 éves római Teuton kollégium közösségét köszöntötte Leó pápa. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. 14. Leó pápa köszöntötte a Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját, akik a közösség alapításának 150. évfordulóját ünnepelték szombaton, adta hírül a Vatikáni Rádió. Nagy Károly, Frank király és német-római császár kérésére 3. Leó pápa alapította 800 körül a másfél évszázados kollégium ősét, amely vatikáni menedékhely volt a német papoknak a kultúrharc idején. A Teuton kollégium eredete a 8. századra nyúlik vissza, mondta Leó pápa beszéde elején. A ház nagy vendégszeretettel fogadta be a német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosított számukra, emelte ki. A Teuton kollégium kezdetektől fogva mindig hű volt a római pápához. Az épület közel van Szent Péter apostol sírjához. Meg kell őrizni ezt a közelséget, ezt az egységet Péter utódjával, és az általa hirdetett apostoli hittel, mondta Leó pápa. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját november 7-én és 8-án, tudósít a Magyar Kurír. Az ünnep vecsernyével kezdődik a bécsi Szent Barbara templomban november 6-án. 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 4:11-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezését 1696. november 4-én észlelték. A hírre első Lipót császár Bécsbe vitette a kegyképet 1697-ben, amelyet a Stephansdomban helyeztek el. Az eredeti ikon azóta nem könnyezett. A Mária Pócsra került másolat azonban 1715-ben és 1905-ben is könnyezett. A szertartásokat élőben közvetítik a Görögkatolikus Metropolia Facebook oldalán és a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testében.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Október 8-án csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lújzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor. Mariaton, a Mária Rádió adománygyűjtő műsora 13 órától. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirer Imre atyával 14 órakor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. 16 órától 16 óra 30 perctől és 18 órától a Mariaton a Mária Rádió adománygyűjtő műsorát hallgathatják meg. Vallomásuk Isten szaváról 18 óra 50 perckor, a zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. 19 óra 25 perckor és 20 óra 16 perckor folytatódik a Mariaton a Mária Rádió adománygyűjtő műsora. 21 óra 5-kor Szentkút podcast, a Mátravarebély Szentkút nemzeti kegyhely műsorát hallgathatják meg. Zenei időutazása 60-as, 70-es évekbe 22 órakor. Bábel örökösei címmel dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallgathatják meg 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. A zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban, írja Szent Pál a Filippiekhez írt levelében. Imádságra hívjuk a hallgatói családot, kérjük együtt a fölséges Istent, világosítsa meg embertársaink értelmét, hogy az emberi életeket követelő konfliktusok lecsendesedjenek a világban. Imádkozzunk együtt az országok vezetőiért, a békéért, Teréz anya szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni, mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét

0: Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: Piros fotel. Folytatódik a Piros fotel sorozat. Helyszíne Don Bosco Közösségi Ház, Budapest, 3. kerület, Kisszeli utca 79. Az időpontja 2026. október 14-e szerda, 19 óra 30 perc. Mit jelent pontosan az, hogy valaki szalézi testvér? Laikus, világi vagy felszentelt? Hogyan élnek, mit csinálnak, és milyen különleges karizmája van egy szerzetesnek, aki a testvéri hivatást választja? Mivel a püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, a Piros fotel 2026-27-es évadában a szalézi család belső titkaiba és sokszínűségébe pillantunk be. Októberi alkalmunkon a missziós elhívásról, távoli kultúrákról, nagy álmokról és a nehéz időszakokról is szó lesz. Kik lesznek a vendégek ezúttal a Piros fotelben? Nádudvari Géza testvér. Nagy családból, Újlipótvárosból indult. Missziós testvérként Afrikát is megjárta, közel 2 évig szolgált Gánában, amíg egy betegség közben nem szólt. Jelenleg az Óbudai Szerzetesi Közösség tagja, tartományi titkár és ekonómus. Kirner Gábor testvér. Erdélyből származik, a szalésziakat az Óbudai Szaléziánum kollégium lakójaként ismerte meg, tanárszakos egyetemistaként. 2 éves testvérképzését a Távol-Keleten, a Fülöp-szigeteken töltötte. Jelenleg az Óbudai közösség tagja, a Számak Szalézi és a Meta Don Bosco technikumok pasztorális megbízottja. Hallgassuk meg együtt, miben azonos és miben teljesen eltérő 2 szalézi testvér története. Bár ugyanabban a lelkiségi családban élnek és szolgálnak Óbudán, egészen más indítatásokkal, vágyakkal és küzdelmekkel kellett szembenézniük Gánától a Fülöp-szigetekig. A program megvalósulását és a közösségi házat támogató adományokat köszönettel és jó szívvel fogadják a helyszínen. Várnak szeretettel minden fiatalt, családot és érdeklődőt a szalésziak. Engesztelőim a Szent Anna réten. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket a Szent Anna réti engesztelő kápolnához 2026. október 13-án kedden 12 órára, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért és különösen papjainkért és a szerzetben élő testvéreinkért. Kiemelten fohászkodnak továbbá magyar egyházunkért, illetve a székesfehérvári egyházmegyénkért, hiszen a keresztény Magyarország szíve itt kezdett el dobogni egykor. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Október 13-a, különleges dátum, a fatimai jelenések utolsó napja. A szűzanya, az egyház által hitelesnek nyilvánított Róza misztika jelenésekben azt kéri, hogy ezen a napon különösen is engeszteljük az ő tévúton járó gyermekeiért, akik a mi testvéreink. Szeretnének örömet szerezni legszentebb édesanyánknak, ezért válaszolva az ő imádságra hívására szervezi ezt az alkalmat a Keresztelő Szent János engesztelő ima közösség. Az engesztelő imádság 13 óra 15 perckor szentmisével zárul, melyet Szemere János atya celebrál. Remélik, hogy minél többen lesznek a jelenések 109. évfordulóján, akik igen tudnak mondani a szűzanya hívására.
1: Program. programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában a Szent Rita Imacsoport imádkozza a rózsafűzért. Imádságunkat felajánljuk születendő Fülöp gyógyulásáért, Magyarország megtéréséért, Marika szemműtétjéért, Zsóka és László gyógyulásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi gunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te alkakatod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik, ő pedig szeretett gyermekeként tekint reánk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk állóvizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felüdítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt, az élet terheinek hordozásához. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, ma most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A tanítványok a hegyre felkapaszkodva szemlélhették a megdicsőült Jézust, ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy ez a Jézussal való találkozás szintere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
5: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér. Nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján,
6: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
7: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, Ivánnal. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felső Vadászon. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottainak és a vatikáni nők egyesületének képviselőjét. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felső Vadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Recrudescunt kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottak egyesületének és a vatikáni nők egyesületének képviselőit október 5-én, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a munka jelentőségéről beszélt a jelenlévőknek. A munka méltóságunk kifejezője és gyarapítója. A munka során hozzájárulunk a közjó építéséhez, együttműködünk egymással, gyümölcsöztetjük talentumainkat, olyan dolgokat építünk együtt, amelyeket egyedül senki nem tudna megvalósítani, hangsúlyozta a Szentatya. Az alkalmazottak, bár különböző feladatkörben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségét arra hívta a Szentatya, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női tapasztalatuk, érzékenységük szerint kezeljék az élethelyzeteket. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.
4: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatói családot. Cser Tomi vagyok, és itt van velem Heim Kriszti kolléganőm.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mariaton napot tartunk, méghozzá egy nagyon-nagyon örömteli dolog történt, ami az elmúlt években talán sajnos nem történt meg.

0: 772 ezer forint. Ez összeáll egyébként nagyon sokféle elektronikai eszközből, adóberendezés, adásprocesszor, FM adószűrő, ezeket magam se értem, nem vagyok egy technikus ember, viszont azt tudom, hogy minden egyes ilyen frekvencia, illetve adó elindításához ezekre szükség van. És hát erre hívjuk a kedves hallgatói családot, hogy gyűjtsük össze október hónapban ezt a 9.772.000 forintot, természetesen a normál adományokon felül, hiszen a rádiónak októberben is működni kell, és hát ennek is vannak költségei, hanem ezen felül kérjük a kedves hallgatói család összefogását, hogy ezt a 9.770.000 forintot összetudjuk gyűjteni így közösen. Hisszük, hogy a gondviselés majd segít, és eljuttatja ezt az üzenetet azokhoz a hallgatókhoz, akik tudnak adományozni, illetve hát azt is kérjük, hogy a Marjaton sikeréért imádkozzanak a kedves hallgatók, ha tudnak adományt adni, hanem az imákat mindig nagyon-nagyon hálás szívvel köszönjük. Ugye 4 ilyen alkalom lesz majd októberbe, ez a mai nap az első, október 8-a, lesz még 16-án, 17-én egy ilyen Marjaton élőzős napunk, illetve 22-én. Még fontos technikai információt gyorsan elmondok, és aztán hagyom Krisztit is szóhoz jutni. Ugye, aki szeretne támogatást küldeni, az megteheti a szokásos módokon, tehát csekken keresztül, amit ugye a magazinhoz szoktunk adni, vagy akár a recepciónkat fel lehet hívni, ha valakinél már nincs esetleg csekk. Banki utalással talán ez a legköltséghatékonyabb módja, vagy akár bankkártyás fizetési lehetőség is van most már a honlapunkon. Ha valaki a honlapunkra ellátogat, akkor rögtön a főoldalon van egy nagy piros adományozási gomb, azon keresztül jut el majd ide a bankkártyás adományozási lehetőségre, illetve hát személyesen is be lehet hozni ide a Mária Rádió budapesti stúdiójába, ezt is hálás szívvel köszönjük, és biztatunk mindenkit, hogy aki teheti, ha csak egy kis összeggel is, de járuljon hozzá ahhoz, hogy itt a 60-i frekvenciának ezeket a költségeit, ezt ki tudjuk egyenlíteni. Ugye van egy adományvonalunk is, ez azokon a napokon él, amikor élőben vagyunk itt, tehát a mai nap is van ez az adományvonalunk, ez a 061-999-4430-as telefonszám. Sajnos a mai nap még kevesen használták ezt a lehetőséget, hogy ezen keresztül jelezzék, hogy mekkora összeggel támogatnák a Marjatonunk célját. Bíztatok mindenkit, hogy aki teheti, tudjuk, hogy sokan szoktak itt bekapcsolódni, de az a tapasztalat, hogy azért kevesebben vannak, akik így telefonon is jelzik. Ez nekünk azért jó, mert nagyjából látjuk, hogy milyen aktivitás van itt a hallgatói család tagjaitól, illetve hát azt arra is mindig hívjuk a kedves hallgatókat, hogy adják meg a telefonszámot, hogy tudjunk beszélgetni azokkal, akik ilyen felajánlást tettek, ez mindig buzdító hatással van a hallgatói család többi tagjára.
1: Nagyon-nagyon nagy öröm számunkra, hogy elindulhatott most ez az új frekvencia, igazán régóta várunk már rá, úgyhogy azt gondolom úgy értékelhetjük, hogy ez egy igazi születésnapi ajándék, hiszen 20 éves a rádió idén, és hát hálásak vagyunk, hogy ilyen szép ajándékkal tudtunk gazdagodni, és innen is nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves új hallgatóinkat 60-ban és környékén, tartsanak velünk egész nap, több műsorsávban várjuk Önöket nagy szeretettel, és nagyon sok érdekességről fogunk majd beszámolni. Innen a házunk tájáról előkerülnek azok a dolgok, amelyekkel egész évben foglalatoskodtunk, és egy kicsit szeretnénk majd kitekinteni, hogy mi várható az elkövetkező időszakban. Sok izgalmas interjú alany is lesz ma, akár itt élőben, vagy a telefonvonalon keresztül is. Hát egy picit, hogy promóciósként ülünk itt, Tomi is és én is, tehát egy picit a promóció lesz most a mai napon a mi műsorunkban előtérben, de mielőtt felkonferálnám az első kedves riportalanyunkat, szeretném megköszönni Mensáros Péter technikus kollégánknak a közreműködését, és arra biztatnám Önöket, hogy hívjanak bennünket, akár akkor is, ha beszélgetni szeretnének, az élőadás telefonszáma a 061-374-0904-es telefonszám, és az üvegablak túloldalán pedig nagyon helyes, nagyon kedves hölgyek várják önként.

0: együtteseink a telefonokat. Szívesen visszahívjuk Önöket műsorba, hogyha szeretnének velünk az adott témákkal kapcsolatban beszélgetni. Imádkozásra is hívjuk Önöket, kapcsolódjunk össze ezen a napon különösen is, hiszen nagyon fontos célra gyűjtünk, úgyhogy erre biztatok mindenkit. Hívjanak bennünket, adományozzanak a már említett lehetőségeinken, és akkor mondanám, hogy ki lesz az első riportalanyunk, aki most már talán vonalban is van. Diószegi Pálné Katikával fogok beszélgetni, vagy fogunk beszélgetni. Itt vagy-e már a vonalban?
1: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Egy nagyon-nagyon sokoldalú önkéntest szeretnék bemutatni, aki szinte kezdetektől itt van már a rádióban, futárszolgálatban jeleskedik, de nagyon-nagyon lelkes promóciós, és most legutóbb az önkéntes, az országos önkéntes találkozón sikerült személyesen is ismét találkoznunk. Úgyhogy átadnám neked a szót, mert rengeteg mondani valód van, úgyhogy egy picit mutasd be a szolgálatodat, hogy akkor mióta is vagy itt, mi tart itt ilyen sok éven keresztül.
1: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, én is mondhatnám, hogy a Mária Rádióval kezdtem az elejétől 20 éve. Teljesen véletlen, egyszer az autóba hallottam, hogy rózsafűvért imádkoznak, és mindjárt kerestek önkénteseket. Talán 2-3 hónapja működhetett Magyarországon a Mária Rádió, és én beálltam, akkor még benn voltak Budapesten a tévészékházzal szembe. Akkor csomagolni jártunk, én mentem autóval, vittem egy pár asszonyt, és futárkodtam. Utána átköltözött a Mária Rádió a Szőnyi útra, hát ott évekig takarítottam, minden hajnal csütörtökön, 3:30 mentem, és reggel 8:30 a két szintet végig takarítottam, csomagolni is jártam, és szintén futárkodtam. Időközben nekem nagy családom van, van 3 gyerekem, 7 unokám, és időközben most már lecsúszott ez az önkéntes munka, már csak futárkodok, de örömmel jelzem azt a híveknek, hogy nekem már nagy unokáim van. 8-9-10 éves unokáim, és ha elhozom a Mária Rádió központból, elhozom a Pilis Csabai, Pilis Szent Iváni, Pilis Vörösvári és Pilis Szántói csomagot. És hát ugye, ha elviszem a kis unokákat magammal Pilis Csabára, nekem elég sok pénzbe kerül, hogy az autóval megyek, de mindenkinek egy rópi meg egy chips, de olyan boldogan bedobják a postaládába. Az egyik irodázik, melyik utca következik, és a mi falunkban már rollerrel, biciklivel hordják szét a gyerekek, nagyon boldogak, ebben nevelkednek, hogy Mária rádiózni. Na most a Mária Rádió műsoráról azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokat tanultam a 20 év alatt, a hittanórák, tanúságtételek, az esti beszélgetések, mostanában reggel 8:30-9 a család, a gyereknevelés, a gyászfeldolgozás, az éjszakai szentségimádások, esztergomi szentségimádás, Szent Jobb kápolnából az imádkozás. Nagyon, hát én olyan sok mindent tanultam, és megtanultam mi az, hogy hálát adni, előbb hálát kell adni, utána kérni az Istentől, és én meg se tudnák lenni. A Mária Rádió nélkül nem kell nézni, lehet farni, mosogatni, főzni, és a háttérben megy a Mária Rádiónak a hittanórája. Nagyon szeretem minden atyát, még a politikai kicsi, például nagyon szeretem a Lukovics Milán atyának a barátkozó műsorát. Ugye napi problémákat elmeséli, kicsit útba igazít minket. Én szerintem ennyi kell, hogy legyen bennünk, és nagyon sok mindent megtudtam a Biblia, a hittanórákon. Az atyák olyanokat mondanak, amit olyan szívesen megkérdeztem, vagy valaki betelefonál, és mondja, ezt én sem tudtam. Persze, ezt 20 évvel ezelőtt nem tudtam, most már ezeket tudom. És hát amikor postázom, bárkit megszólítok az autóból, tudja el, hogy itt a Mária Rádió fogható, melyik frekvencián, ha akarja, bemegyek, megpróbálom beállítani. És hát most tavaly ősszel egy nagyon érdekes munkám volt. Valamikor régen volt a Szekeres Laci volt egy önkéntes, ővele 15 évvel ezelőtt jártunk Tesszöltre, segítettünk befogni a rádiókat. És most a Laci egy olyan hírrel keresett meg, hogy mondjam meg, hogy hány rádióra van szükség, melyik frekvenciák jönnek be a környéken, és legalább 45 rádiót küldött nekem, és én ezeket szétosztottam az öregek között, és mondtam, Lacikám, annyian fognak érted imádkozni, az a sok kis öreg, aki már ágyban fekszik, és csak a rózsafüzét szeretné tisztán hallgatni, azok mind hálát adnak a Lacinak, és ő azt mondta, hogy az ő családja Amerikából ezzel tudja segíteni a Mária Rádió terjedését, és hogy növekedjen a hit. Én azt hiszem, hogy a mai világban, amikor ilyen sok bizonytalan dolog van, a Mária Rádió, vagy jó híreteket hallgatni, semmi rémisztő, az egész adás egy megnyugtató, jó irányt adó, meg se tudnák lenni a Mária Rádió nélkül. Én ezt nagyon fontosnak találom.
0: Katikám, milyen érzéssel tölt el, hogy már 20 éve működik a rádió, és nem is akárhogy?
1: Hát mindig nagyon izgulok, hogy legyenek újabb, fiatal önkéntesek. Nagyon jó volt a múltkor ez a önkéntes találkozó Vácon, és sok embert ismertem a hangjáról, de nem tudtam azonosítani, hogy ki, de itt többek között téged is megismertelek, Krisza, és egy nagyon aranyos, talpra esett, belevaló, hogy igazi szervező vagy, ilyenekre van szükség, és tegyük a jót, bízunk abban, hogy lesz ez még jobb. És el se tudnám kézni a Mária Rádió nélkül, én nem érek rá tévét nézni. Nagyon szeretem ezt az Egri Zsuzsa műsorát, szeretem az Erdély Tibor atya, milyen Tibor atya? Most nem jut eszembe.
2: Karácsony Tibor atya, nem.
1: Az viszont, nem mindegy, őt is nagyon szeretem. Nagyon szeretem a szerdán ezt az elméltedéseket. Amikor csak ott, én nekem még a kertben a szomszédok is a Mária Rádiót hallgatják. Kiviszem a kis rádiót és hallgatom.
0: Hát te igazi promóciós önkéntes vagy.
1: Igen. Na, és nagyon szeretném, ha ez sokáig lenne, és tényleg, ha mindenfele lenne frekvenciát a mai világban, az emberek olyan gondterhetek, olyan idegesek, és ez egy megnyugtató, bíztató, jó életutat mutat mindenkinek. Nagyon szeretem az összes atyát, a Szent Mise közvetítést, és hát a fantasztikus tanúságtételeket. Nagyon szeretem. Ezt szerettem volna elmondani, és amit az egészségem szolgál, nagyon szívesen teszem ezt tovább a Mária Rádió segítségére.
0: És nekem a zarándoklatok szervezésében jobb kezem vagy, vagy legalábbis, hogy beszervezel sok-sok önkéntest, most is 10 vagy 11-en, már nem is tudom, hogy hány, vagy 12-en jöttök Imre atya zarándoklatára, ami most lesz október végén. Ezek is nagyon jó kis programok, igaz, ahol lehet ismerkedni.
1: Igen. Akkor ott... Múltkor Mezőkövesden voltunk az Imre atyával, és a buszon is imádkoztunk, énekeltünk, még kérdések is vannak, és maga az Imre atya nagyon szépen énekel, de el lehet menni autóval is. De az autóban nem imádkozunk, nem énekelünk. Maga a közösség építés nagyon fontos. És én ajánlom a testvéreknek, hogy aki csak tud, menjen buszozarándok útra, úgy elcsendesedni, a többiekre fölnézni, tanulni, hogy is állok én az Isten kapcsolatba. Nagyon, valamikor régen sokat jártunk zarándokolni a makrovilággal, minden hónap első szombatján, harmadik csütörtökén, és jó érzés az Istenről többet megtudni. Ha foglalkozunk az Isten dolgával, egyre jobban fogunk érdekelni. Próbálják meg a kedves testvérek, hogy annyi fölösleget teszünk az életben, annyi fölösleges dolog van, de az Isten dolgába tevékenykedni, az embereket bevinni a jóba, elcsalni egy bibliaórára, nagyon fontos dolog. És imádkozom szeretettel a Mária Rádió híveiért, az adakozókért, hogy fent tudjuk tartani ezt a fontos adót, mert csak megnyitott minket, és útravalót kapunk nap mint nap, a napindítóba, jó zenék, mindent nagyon szeretek.
0: Hát fantasztikusan, nem is szívesen szóltam közben, mert hát csodálatosan tudsz beszélni, és meg hát amiket mondasz is lelkesítő, és mindannyian tökéletesen egyetértünk veled. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket megosztottad velünk, és itt voltál, és köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen, és És én nem az a fajta ember vagyok, sokat beszélek, meg is teszem, amit elmondok, azt így is teszem, jó? Na, Isten áldása legyen a Mária Rádió minden műsorán is, hajtatok is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Ezért olyan jók ezek a telefonos, meg stúdió interjúk, mindig valami pluszt kapunk mi is, mindig valami pluszt megtudunk mi is így a kedves önkéntesekről, a kedves hallgatókról. És hát most abban az örömbe van részünk, hogy új frekvencián szólalhattunk meg, a 60-i frekvencián, és most új kedves hallgatói családtagok is hallgathatnak most jelenleg is most már minket, úgyhogy szeretettel üdvözöljük az új hallgatóinkat is, meg természetesen a régieket is, és mindenkit arra buzdítunk, hogy csatlakozzanak be itt a Mariaton adománygyűjtő műsorunkba. Ha csak hallgatóként, akkor hallgatóként, ha imádkozóként, azt külön is köszönjük, és hát aki adományával is hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez a 9,7 millió forintos beruházás, amit a 60-i frekvencia elindításához kellett, ez megszülethessen, megteremtődhessen, akkor azt különösképpen is köszönjük. Ugye a szokásos módokon lehet eljuttatni az adományokat banki átutalással vagy bankkártyán. Ugye minden információ megtalálható a honlapunk támogatási menüpontján, vagy csekken keresztül, csekket ugye szoktunk küldeni a magazinunkhoz, akinél esetleg nincs, az tud igényelni a recepciónkon keresztül, vagy személyesen a budapesti stúdiónkba. Arra kérjük a kedves hallgatói családot, hogy aki a Mariaton céljára szeretne külön adományozni, az írja be a megjegyzés rovatba, hogy Mariaton, innen szoktuk tudni, hogy ez külön a Mariaton céljaira érkezett, és hát ugye most egy nagyon szép célja van, a 60-i frekvenciának az elindulásához szükséges költségeket szeretnénk ebből fedezni. És az a pozitív tapasztalatom született meg itt, hogy amikor kértem a kedves hallgatói családot, vagy kértük itt a kedves hallgatói családot, hogy telefonáljanak, akkor itt hátra tekintettem, és hirtelen mindkét telefonfogadó önkéntesünk éppen a telefonon beszélt kedves hallgatói családtagokkal. Úgyhogy most újra megkérem a kedves hallgatókat, hogy hát ha tehetik, tudjuk, hogy nagyon sokan bekapcsolódnak és adományaikkal támogatják itt a Mariaton célját. Ha lehet, akkor ezt jelezzék itt az adományvonalon keresztül is. Ez mindig egy nagyon jó visszajelzés számunkra is, hogy hallgatják a Mária Rádiónak az adását, az élő műsorunkat hallgatják, és hát ilyen formában be tudnak kapcsolódni, hogy mi visszajelezhetünk erről, hogy igenis égnek itt a vonalak, sokan szeretnék támogatni itt az új frekvenciának az elindulását, úgyhogy elmondom az adományvonal számát, 061-999-4430-as.
0: És nagyon örülünk, hogyha akár csak egy beszélgetés erejéig bekapcsolódnak ebbe a mai napba. Egész napos élő műsor folyammal várjuk Önöket nagy szeretettel. Következő interjúalanyunk is már a vonalban van. Szeretettel köszöntöm Fóris Györgyit, aki nem olyan régóta kapcsolódott hozzánk promóciós önkéntesként. Szervusz Györgyi!
4: Szervusz Krisztina, üdvözlöm a kedves hallgatókat is, és mindenkit.
0: Nagyon örülök, hogy vállaltad ezt az interjút, és pont akivel ugye az előbb beszélgettem, Diószegi Pálné Kati, ő szervezett be téged is, mert Kati tényleg egy csodálatos promóciós önkéntesünk is egyben, nem csak futár. Na hát akkor mióta is vagy nálunk, mi hozott erre, milyen szél hozott ide, és hogy érzed magad itt a rádió önkéntesi családjában?
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, és hát egy pár hónapja nyáron, nyár közepén találkoztam egy Pirisi Mária kegyhelyen Katival, illetve barátnőivel, ott időztem éppen, és akkor ők jöttek, és énekeltek, imádkoztak, és így beszédbe elegyeztünk, és akkor így megemlítésre került, tehát, hogy én is ismerem az imádságokat, dalokat, és akkor ő mondta, hogy hát ő már 20 éve önkéntes a Mária Rádiónál, és hogy esetleg keresselek meg pont téged, ugye a te telefonszámodat adta meg, hogy esetleg van-e kedvem önkénteskedni, és hát volt persze, és van is, és hál' Istennek már eljutottam ugye többször is veled kitelepülésre, amint tényleg egy nagyon felemelő élmény volt, és nagyon, nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Igen, és azért választottuk neked ezt a területet, mert ugye nagyon sok minden lehetőség közül lehet mindig választani, mert hát a kedves hallgatók is hallják Györgyinek a csicsergő hangját, és hogy mennyire kis barátságos. Hát egy ilyen kitelepülésen pont erre van szükség, hiszen az a lényeg, hogy amikor elmegyünk akár egy szentmise közvetítési helyszínre, vagy egy külső rendezvény helyszínére, akkor merjenek hozzánk bátran odajönni a rádiónak a hallgatói, olvasói, szeretnénk velük beszélgetni, ilyenkor mi vagyunk a Kapocsa Rádió és a kedves hallgatók között. Hogyan élted meg ezeket a kitelepüléseket?
4: Hát nagyon-nagyon közvetlenséget tapasztaltam a kedves hívőktől, és nagyon örültem annak, hogy nagyon sokan ismerik a rádiót, és hallgatják a magazinokat, olvassák, tehát hogy igazából nem is volt így tájékoztatási kötelezettségünk, úgymond, mert már ismerősként mondták, hogy igen, ismerik, jár is, adományt is többen adtak helyszínen is, illetve csekket is kértek, úgyhogy... Nagyon, nekem nagyon felemelő volt tényleg az egész alkalom, és úgy éreztem, hogy egy ilyen közösségbe csöppentem, ami nagyon, nagyon megható és szívmelengető volt tényleg.
0: Mert hogy viszonylag azért újként csöppentél bele talán az egész... Hát talán az egész hitbe is lehet ezt így mondani? Azért nem viszonylag friss megtérő vagy, ugye?
4: Igen, igen, mondhatom, hogy hát vagyok keresztelve, viszont nem gyakoroltam a hitemet, nem jártam, mondhatni, hogy nem jártam misére, mégis csak gyerekkoromban, és így most egy 4 éve kerültem közelebb, úgymond újra megszólítottak, én nem is tudom, milyen utakon vezetnek az égiek minket, hogy úgy alakult, hogy egyszer csak egy magyar történelem kutató tanárútól, szántai tanárútól hallottam, hogy mi Regnum Marianum vagyunk, amit azelőtt senkitől nem, se az iskolában, se sehol. És az, mint egy fejbecsapás ért, hogy nekünk van a legközvetlenebb kapcsolatunk Szűzanyával és Jézussal. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy rózsaszűzért mondjunk, hogy imádkozzunk, és állandó toros kapcsolatban legyünk velük.
0: És bizony...
4: Ez a magyarok, bocsánat, ez a magyarság küldetés, nem kisebb. De mivel ők vannak mellettünk, velünk és mögöttünk, ezért nincs mitől megijednünk ettől a feladat. Ezt elbírjuk, azért kaptuk, mi vagyunk a kiválasztott nemzet.
0: És valami megszületett a szívedben, úgy tudom, igaz, hogy most már így erre az égi szára teljes valóddal rá kapaszkodsz, és mesélj egy picit erről.
4: Igen, igen. Hát azóta ugye így közelebb kerültem egyrészt. Hát a rózsafűzér az napi gyakorlataim közé tartozik, és járok rendszeresen szentmisére. Szeretnék első áldozásban részesülni annak a kegyelmében, és hát járni ezt az utat minél gyakorlattabban, vagy hát minél szorosabban, illetve a szentségimádás még, ami nagyon, nagyon közel áll a szívemhez, és fontosnak tartom, és több helyen már örömmel látom, hogy tényleg szinte heti szinten, ha nem is napi szinten, de heti szinten rendelkezésre áll a kedves híveknek, hogy tudnak szentségimádásban részesülni, és ezt gyakorolni, mert ez, azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos része a keresztény utunknak.
3: Ha ugye most bővült a hallgatói családunk, és most 60-ból is, és környékéről is hallgathatnak új hallgatók, mit üzennél nekik, miért jó a Mária Rádiót hallgatni, miért jó bekapcsolódni így az önkéntesi családi körbe, vagy a hallgatói családi körbe, mit üzennél nekik?
4: Szeretettel köszöntöm őket is, és azt én úgy éreztem mindig, amikor sajnos munkából kifolyólag nem tudok sokat rádiózni, de amikor rádióztam és rózsafűzért hallgattam mondjuk ott is, vagy szentmisét, sokkal közelebb hozta hozzám az egész áldás. Tehát, hogy olyan, mintha az ember ott részesülne személyesen az áldásokban, illetve az egész gyakorlatban, úgyhogy... Meg nagyon aktuális a rádió, az egész működése, és tényleg a legújabb, legfrissebb információkat is a hitélettel kapcsolatban megtudhatnak a kedves hallgatók. Az önkénteseket pedig tényleg csak buzítani tudom a legkisebbektől a legidősebbekig, hogy hatalmas élmény, és sokkal több szeretetet kapnak vissza, mint amit gondolnak, hogy ők beletesznek.
0: Igen, és hogy mennyire élő is, igaz? Nem csak, hogy aktuális, de hogy nagyon élő, meg a igen. közösségünk is nagyon élő, és nagyon pezsgő, és kortól függetlenül mindenki nagyon lelkes, és apait, anyait beletesz, hát tudja, hogy a szűzanyát szolgálja, ugyanaz mozgat igen. bennünket. Úgyhogy kívánok magunknak még nagyon jó, nagyon sok szép közös kitelepülést, és nagyon köszönöm. Szépen köszönöm, hogy köszönjük, hogy itt voltál velünk, és a hallgatókat is megörvendeztetted ezekkel a gondolatokkal.
4: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy szép napot kívánok neked.
4: Minden
0: mint nagy dicsértessék, Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, Mariaton adománygyűjtő napot tartunk, ezt így többször is kihangsúlyozzuk majd a mai nap során, hiszen többször élőben jelentkeznek majd a stábtagok és önkéntesek innen a stúdióból. Arra kérjük a kedves hallgatói családot, hogy legyen egy nagy összefogás így október hónapban, és hát gyűjtsünk össze 9,7 millió forint, ...nak megfelelő összeget, adományt, ami ahhoz szükséges, hogy a most már megszólalt új 60-i frekvenciának a beruházási költségeit fedezni tudja. Erre hívjuk a kedves hallgatói családot, aki imáival tud segíteni, akkor az imákat is nagyon szépen köszönjük, aki pedig adományával, az a szokásos módokon megteheti, tehát banki utalással, csekken keresztül, bankkártyával, vagy akár személyesen. Arra kérjük a kedves hallgatói családot, hogy így az élő napok alkalmával, ha tehetik, és ha ajánlanak föl valamilyen úton, módon, valamelyik csatornán keresztül adományt nekünk, azt jelezzék ezen az adományvonalon, aminek a száma 061-999-4430-as telefonszám. Ez mindig nagyon motiválóan hat itt a benti stábtagokra, az élő szereplőkre, az önkéntesekre, a technikusokra, mindenkire. Ha oda nézünk hátra, ugye úgy kell képzelni ezt a stúdiót, hogy ülünk itt a stúdióban egy ilyen nagy körasztal körül, akik mi télőben vagyunk, mikrofon van előttünk, szembe egy üvegfalon keresztül látjuk a kedves technikus kollégát, és a hátunk mögött szintén van egy üvegfal, és ott vannak ezek a telefonfogadó önkéntesek, és hátra-hátra tudunk tekinteni, hogy megnézzük, hogy bizony égnek-e a vonalak, hogy van-e, aki telefonált, hogy ő bizony adományozna, vagy neki is fontos ez a cél, hogy az új 60-i frekvenciát Mária Rádió itt a költségeit ki tudja egyenlíteni. És hát én most azt tudom mondani, hogy éppen szabadak a vonalak, hogy aki teheti és hallja ezt az üzenetet tőlünk, az hívja a 061-999-4430-as telefonszámot, és hát jelezze azt, hogy mekkora összeggel tudja esetlegesen támogatni ezt a célt.
0: Nagyon örülnénk, hogyha esetleg egy kedves 60-i hallgatónk is megcsörgetne bennünket. Nagy öröm lenne hallani, hogy milyen most így első alkalommal bekapcsolódni ebbe az élő adás folyamba. Úgyhogy bátran hívjanak bennünket, az élő adás telefonszáma a 061-374-0904. És akkor van itt velünk egy szintén egy nagyon-nagyon kedves önkéntesünk a stúdióban, aki vállalta, hogy most itt egy picit leül velünk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm Steiner Endrénné Julikát, aki a promóciósok egyik gyöngyszeme, úgyhogy szeretettel köszöntünk.
5: Köszöntök én is mindenkit a Mária Rádió hallgatói közül, és nagy örömmel vállaltam, hogy nyilatkozom az szűk egy éves itteni tapasztalataimról, mert olyan nagy boldogsággal tölt el, hogy itt lehetek, hogy egész életem vezetését megváltoztatta, hogy itt dolgozhatom, mert az akkori, azt megelőző mókuskerékből csak a háztartásban dolgoztam nyugdíjasként. Úgy vágytam volna egy közösségre, akikkel együtt tudunk dolgozni, és számíthatunk egymásra, és lám megvalósult. De ehhez valóban olyan hittel imádkoztam, és ráhagyatkoztam a Jóistenre, hogy mutassa meg az utat, és lám kezembe került a Mária Rádió újságja, és ahogy az elhatározás megszületett, megírtam a jelentkezési kérvényemet, és rövidesen kaptam is választ, és a megbeszélés után másnap már munkába is állhattam, és a munkám elég változatos, és ez olyan elégedettséggel tölt el, maga a tény, hogy szükség van rám, és nem az én személyem a fontos, hanem a tevékenység során kiket szolgálhatok, kiknek okozhatok láthatatlanban örömet. Ez nagyon nagy örömmel tölt el bármelyik területen, a magazinok csomagolásánál, a recepción, a kitelepülésekhez és egyéb rendezvényekhez való előkészületek, tehát a technikai előkészületekben is ilyen nagyon picike összetevőjének érzem magam, de ezek a munkák tökéletesen nagy boldogsággal töltenek el, és alig várom a telefont, hogy mikor jöjjek, és akkor ugrom, jövök, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek fájdalmak, vagy ugye nem vagyok egy mai kislány, de a fájdalmakat rögtön elfelejti az ember. A színészek, nagy színészek szokták mondani, hogy bármilyen bajuk, fájdalmuk van, ha a színpadra lépnek, akkor minden fájdalmukat elfelejtik. És még visszatérnék arra az időre, amikor még Mária Rádió előtti életem volt, akkor ugye a művészetek sokat segítettek, amikor, hát csak annyit mondok, hogy Radnóditól egy sor, hogy az égre ír, ha minden összetört, akkor Kosztolányitól, hogy mégiscsak egy nagy úrnak a vendége voltam, de ezek az irodalom területén, a zeneterén is nagyon sok felemelő dolog van, ami segít a hitünket megtartani és továbbfejleszteni, és volt még egy, amikor már itt dolgoztam a Mária Rádióban, a falakról sugárzott a Mária kép, a levegőben benne volt a szeretet, a munkatársak annyira segítőkészek, és meg kell jegyeznem azt, hogy sokat segítettek még az első időben azok az idézetek, amiket csak úgy olvastam korábban. Ezek az idézetek élővé váltak, és teljesen átitatódtam velük. Nem úgy, hogy gépiesen mondja az ember az imákat, hanem átérzi. És csak egy példát mondjak, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, és ő majd elvégzi a munkát. Ez például a Zsoltárok 37.5-ben található meg. És ha megengedik, akkor egy ismeretlen szerzőnek a versét elolvasnám, egy meghallgatott imádság. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulat helyett alkalmakat kaptam a jóra, semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.
0: Hát szinte könnyezni tudnék azért az ajándékért, amit most kaptam, vagy kaptunk tőled, és ámulattal figyelem, hogy egy év alatt még mennyi minden nem derült ki rólad és veled kapcsolatban, hogy egy kis csoda vagy, és bizonyára hallják a kedves hallgatók, hogy egy fiatal asszony ül itt velem szemben, aki már egyébként nem annyira fiatal, de hogy egyszerűen az a lelkesedés, amivel akár például, ahogy jöttünk fel a stúdióba, hogy majdnem hármasával szedted a lépcsőfokokat, pedig biztos van, hogy néha már itt fáj, ott fáj, de...
5: Így van.
0: Meg hogy van egy nagyon-nagyon kedves párod, aki téged maximálisan támogat mindebben, hogy te ezt tudd csinálni, mert azért az is nagyon fontos, és nagyon szép, amikor ő jön be hozzád, vagy akár csak igaz beszalad, hogy na, az ő kis felesége itt van, és hogy, hogy miket csinálgat, egy picit leül melléd. Szóval nagyon-nagyon megható jelenség vagytok te is, és a párod is, és így együtt is. Amit pedig munkát végzel, lehet, hogy úgy érzed, hogy, hogy apróság, de borzasztóan fontos, hogy például az Almán Dialógus lelki gyakorlat dossziéi össze legyenek készítve, vagy egy promóciós kitelepülésre minden össze legyen készítve, vagy meg legyen rendelve a szükséges dolog. És hát olyan sok mindenben részt veszel, hiszen a recepcióba bekapcsolódsz, a csomagolásba, imádkozni is bejársz igaz a kápolnába. Mit ad neked az imádság itt nálunk, abban a szép kápolnában?
5: Csodálatos érzés, és egyáltalán az a plusz, amit helyben érez az ember, az, az kifejezhetetlen. Annyira, amint az előbb is említettem, hogy a gépiesség megszűnik. Az, hogy, hogy reggel este imádkozik az ember, az átlag ember. Ezzel senkit nem szeretnék megbántani, mert az is nagyon sokat jelent, ha valaki imádkozik. De ha az ember például sorba áll, és akkor is imádkozik, például ha egyedül megyek az úton, akkor is imádkozom, tehát és még egyet hadd mondjak, egy munkahelyi kolléganő mondta, aki kutatással foglalkozott irodalom terén, hogy képzeld el, hogy annak idején, amikor a kútra mentek, vagy a legelőre, mi atyánkban számolták az utat. És ez úgy megmaradt bennem, több évtizede mondta ezt nekem, hogy, hogy milyen világ volt akkor, akkor még jobban hittek az emberek, és ebben az elvadult világban nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy lágyak legyünk, egyrészt figyeljünk magunkra, higgyünk magunkban, az egészségünkre vigyázzunk, és legfőképpen a lelki egészségünkre, és az esti számvetést mindenféleképpen csináljuk meg. Én nem győzöm hányszor az ujjaimon átpörgetni azt, hogy ma miért lehetek hálás. Hát köszönöm ezt a csodálatos létesítményt, hogy van a Mária Rádió, mert azóta megváltozott az életem. 160 fokos fordulattal, vagy nem tudom, hogy szokták mondani, de nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és szolgálatok. És még egyet szeretnék mondani, hogy a recepción olyan telefon nem lehet, hogy valaki csalódottan tegye le a kagylót, bármilyen hangulatban telefonálnak, esetleg megbántva érzik magukat, vagy a frekvenciák folytán hirtelen megszakad a vonal, megpróbálom vagy továbbítani technikusoknak, vagy megnyugtatni, hogy rajtunk kívülálló okok miatt történnek dolgok, vagy valakinek a örökségéből fölmerül valamilyen egyházi jellegű anyag, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Igyekszünk minden kérdésre válaszolni, ha nem tudunk, akkor egy megfelelő helyre telefonszám segítségével továbbítjuk, hogy az értékek ne menjenek veszendőbe. A lényege az, hogy senki csalódottan ne tegye le a telefont. Igyekszem mindig megnyugtatni, és bárhol, bármikor, bármiről kezdtük el a telefont, végül mosolyogva látom a telefonálónak az arcát, hogy megnyugodott. Jól lehet, nem oldódott meg a problémája, de megnyugodott. Hát köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezekről beszélgethettünk.
3: Mi köszönjük szépen, és szerintem a kedves hallgatói család fejében már kialakult egy kép, hogy Julika milyen ember is, milyen önkéntes, egy nagyon pozitív kép, és azt hiszem, hogy ez csak hozzá tudok tenni én is a saját tapasztalatommal, hogy ha süt a nap, ha esik az eső, ha borús az idő, ha rossz idő van, ha ideg van, ha meleg van, Julika bejön, és olyan derűsen, olyan, mint egy ilyen, nem tudom, angyalka, borús idő után angyal. Egy ilyen napsugár így egyszer csak áttörne az égen. Gyakorlatilag ilyen tapasztalatunk van így Julikával, de nem csak nekem, hanem így mindenkinek a rádióban, ő egy óriási ilyen pozitív töltet, és hát öröm vele beszélgetni, öröm vele találkozni, csak van, hogy nagyon sietek, és akkor szaladok egyik helyről a másikra így a folyosón, és öröm csak így összefutni vele így a folyosón is. Mindig mosolyog, mindig nagyon kedvesen el lehet vele csevegni is, úgyhogy hát én csak nagyon hálás vagyok a Jóistennek és a Szűzanyának is, hogy ide terelte hozzánk.
0: Igen, ajándék vagy, és hálásan köszönünk téged.
5: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
0: És szeretettel várjuk mindazokat, akik önkéntes munkára szeretnének jelentkezni, akár recepciósnak, akár promóciósnak, vagy bármilyen egyéb területre is.
3: És most különösképpen várjuk azoknak a telefonhívását, akik az új 60-i frekvenciához hát anyagilag is hozzá tudnak járulni. Van egy adományvonalunk, ez a 061-999-4430-as telefonszám. Ugye nem egy MLD-as telefonszám, hanem a vonal túloldalán vannak kedves önkéntesek, akik felveszik így az adataikat, illetve azt is, hogy mekkora összeggel tudnák támogatni itt a maratonunknak a célját. De egész októberben meg lehet tenni egyébként a felajánlásokat, meg lehet tenni bankjutalással, csekken keresztül, vagy akár bankkártyával a honlapunk főoldalán az adományozás fül alatt egyébként rögtön így a bankkártyás adományozási felületre jutunk el. Talán ez az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb módja. Csekken keresztül is lehet, és ugye természetesen személyesen itt a budapesti stúdiónkba is be lehet hozni azt az összeget, legyen az kisebb vagy nagyobb, amivel támogatnánk az idei maraton célt, ami pedig nem más, mint az új, immáron már megszólalt 60-i frekvenciának a beruházási költségeit szeretnénk fedezni, ez 9,7 millió forintos összeget jelent, úgyhogy hívunk mindenkit az összefogásra, és hát aki teheti, ezt kérjük jelezze az adományvonalunkon keresztül is, hogy ő csatlakozott a maraton céljához. Még egyszer mondom az adományvonalunk számát, mert ha jól látom, még szabadak a vonalak, 061-999-4430-as.
0: És akkor majdnem az utolsó interjúnk következik, mivel műsoridőnk végéhez közeledünk lassanként. Egy picike zenével fogjuk felvezetni majd az utolsó interjú alanyunkat, aki már egyébként vonalban van. Csombor Mariannal fogok majd beszélgetni picit a promócióról, de alapvetően ő zarándokvezető, tehát új vizekre fogunk evezni, és akkor Pétert kérem, hogy mivel ő készítette be nekünk a zenét, hogy akkor konferálja fel, hogy mit fogunk hallani.
6: Hát egy múltkori műsorodból vettem ki a KB Szünet zenekar. Mikor megláttam ezt a zenekar nevet, hát mondtam, már nem is keresek tovább, és itt van az ősz, itt van újra a számnak a címe, rövid, 2 perc, 2,5 perces. Már hallgassuk.

0: Én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
1: No hát én is nagyon szeretem az őszt. Köszönjük szépen, Péter, ez egy csoda jó választás volt, táncra is perdültünk itt a stúdióban. Szeretettel köszöntjük ismét a Mariaton kedves hallgatóit. Nagy öröm, hogy együtt lehetünk és összekapcsolódhatunk új kedves hallgatóinkat is, hiszen napokban indult meg a 60-i frekvencia.
2: Így van, és arra hívjuk, vagy arra kérjük a kedves hallgatói családot, hogy október hónapban ismét tegyük meg azt a nagy összefogást, amit már itt sokszor tapasztaltunk, akár az idei évben is, nem kell nagyon messzire menni, ugye július-augusztusban egy óriási összefogás keretében itt a Mária Rádiónak a negatív egyenlegét nagyon-nagyon letornázta a kedves hallgatói család, és hát most viszont egy ilyen nagyon nagy örömhírre, illetve egy örömhír kapcsán kérjük újra az összefogást, elindult a 60-i frekvencia, és hát ennek a költségeit, ennek a beruházásnak a költségeit kellene fedeznünk, és közösen valahogy ezt a 9,7 millió forintos összeget összegyűjtenünk. Arra kérjük a kedves hallgatói családot, aki teheti, az a rendszeres vagy normál adományán felül is, ha teheti így október hónapban, járuljon hozzá a Mariaton céljához, vagyis ahhoz, hogy ez a 60-i frekvenciának a beruházási költségeit fedezni tudjuk, és hát ezt megtehetik a bankjutaláson keresztül, vagy csekken, vagy akár személyesen itt a budapesti központunkban.
1: Adományvonalunk száma 061-999-4430-as. És akkor szeretettel köszöntjük a vonalban Csombor Mariant, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen! Szervusz Kriszti, és szia Tomi! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, szeretettel!
1: Nagy öröm, hogy itt vagy velünk ismét, és akkor picit úgy, mint promóciós, önkéntes, de leginkább is úgy, mint zarándokvezető, kérdezlek téged. Talán inkább a legutóbbi, mivel picit már rövid a műsoridőnk, a most volt nem olyan régen zarándoklat nálatok Zircen, egy picit erről mesélj nekünk, csinálj kedvet a zarándokláshoz.
3: Hát igen, ennek azért volt egy kis előzménye, mert tavasszal, pünköskor sikerült kimennem a Mária Rádió vagy Csíksomjóra egy 5 napos zarándoklatra, és ott annyi jót és szépet kaptam, és olyan gyönyörű lelki felfrissüléssel, örömmel jöttem haza, hogy utána megfogadtam, hogy ha tudok, segítek így is a Mária Rádiónak. A Mária Rádió felkérésére egy beavató zarándoklatot terveztünk meg itt Zircen is. Ez a szakasz, ez egy ilyen 11 kilométeres szakasz, Bátyi János, Mária Rádió és Mária Uta zarándokvezető segítségével egy nagyon szép szakasz szerveztünk meg 7 állomással. És az idén, most múlt héten volt a második beavató zarándoklat Zircen, egy gyönyörű napsütéses napon, nagyon szép napunk volt, és 11 zarándok jött el közénk. Voltak közöttünk olyanok is, akik még soha nem voltak zarándokolni, és Dunaújvárosból érkeztek ide hozzánk.
1: Nagy-nagy öröm, hogy elindulhatott Zircen is a beavató zarándoklatok sorozata, hogyha lehet így mondani. Ugye Budapesten már 4 éve működnek, minden szombaton Norma fától Mária Remetéig zarándokolhat mindenki, aki el szeretne indulni, és szakavatott önkéntes zarándokvezetők kísérik a kedves társakat, vagy testvéreket. Mi a terv, Marian? Úgy tudom, hogy akkor 1 évben 2-szer lesznek, igaz, ezek a zarándoklatok, ezeket te vezeted, és akkor milyen rend szerint lesznek ezek?
3: Igen, hát a tervünk az, hogy a tervem az, hogy tavasszal a szűzanyához közeli ünnep során szeretnénk egyet, tehát Gyümölcsoltó Boldogasszony környékére szeretnénk egy zarándoklatot, és az őszihez, meg az október első hétvége a Szent Mihály Arkangyal és Assisi Szent Ferenc életéről elmélkedtünk, és ez egy olyan szép nap volt, hogy én azt gondoltam, hogy ez így megmaradna, ez a két időpont. Nagy öröm volt egyébként, hogy az Zirci plébános Huszár Lőrinc atya is velünk volt, úgyhogy lehet, hogy a közeljövőben is majd fog velünk zarándokolni, mert az egy nagyon nagy nagyon sok lelki táplálékot tud adni nekünk, meg pluszba Lőrinc atya is.
1: Igen, egy különleges adomány mindig, amikor ő ott van. Igen. Marian, te is nagyon-nagyon sokat tudsz adni egy ilyen zarándoklat alkalmával, és egészen biztos vagyok benne, hogy a zarándokok is nagyon-nagyon sokat kapnak. Mi az, ami igazából oda szeretnék kiukadni, hogy neked a rádió mit ad? Tehát egy nagyon-nagyon fontos bázis, egy kapcsolódás, amit tölt téged, és a lelkiségét tudod tovább vinni ezeken a zarándoklatokon. Mit ad a rádió?
3: Ez így van, tehát hogy én a 2020-ban COVID alatt kapcsolódtam a Mária Rádióhoz, és azóta, tehát én akkor egy olyan kapaszkodom volt az életemben, hogy én akkor megfogadtam, hogy ahol tudok, majd segítek a Mária Rádiónak. Tehát, hogy ez a sok minden, ami naponta hallatszik a rádióba, ezt mind-mind tovább kell adni az embereknek, terjeszteni kell, hogy hallgassák, hogy tudjanak róla, mert én saját magamról tudom, hogy nagyon sokat kaptam már.
1: Drága Marian, most sajnos be kell fejezzük a beszélgetést, de folytatjuk, úgy tervezem, úgyhogy elbúcsúzunk most, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, áldott szép napot kívánunk neked.
3: Sok sikert kívánok nektek, és további szép napot kívánok én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. És hát gyorsan még a kedves hallgatói családnak megpróbálom minél gyorsabban elmondani, ugye mai nap élő műsorokkal még jelentkezünk, ez a Mariaton adománygyűjtő napot tartunk, októberben egyébként még ezen kívül 3 alkalommal. A cél, hogy az új 60-i frekvenciának a beruházási költségeit fedezni tudjuk, és hát erre kérjük az összefogást a kedves hallgatói családtól. Egész októberben megtehetik a felajánlásokat banki utalással, csekken keresztül, bankkártyával, vagy akár személyesen itt a budapesti stúdiónkba. És arra kérjük a kedves hallgatói családot, hogyha tehetik, akkor mai nap hívják az adományvonalunkat is, ami nem egy emeldíjas telefonszám, ez a 061-999-4430-as, és hát köszönjük szépen a kedves hallgatók figyelmét, nem sokára újra jelentkezünk majd élőben.
4: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felsővadászon. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros, a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria e Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg.
5: A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felsővadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi, könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala.
6: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
7: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, magyarok nagyasszonya fő ünnepe van. A mai nap ugyan nem a legrégebbi sajátos ünnepünk, mégis a magyarság lelkében a legősibb Mária ünnepek egyike. Szent Adalbert és Szent Geldér tanítása nyomán különös tisztelet gyökeresedett meg a magyarság lelkében a szentszűz iránt. Ezt erősítette meg Szent István, aki sok templomot épített és szentelt a szentszűz tiszteletére, de a saját életének is egyik

számunkra. Magyarország fölajánlása a szűzanyának nem egyetlen ihletett pillanat műve volt. Följegyezték, hogy a Szent Király már más alkalmakkor is megtette ezt a fölajánlást. Mint ahogyan az is tény, hogy magához a földi hatalomhoz sem ragaszkodott emberi mohósággal, hanem minden évben Isten szín előtt letette hivatalát, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta az Istentől, és az ő megbízásából viseli a kormányzás terhét. Ez pedig azt mutatja, hogy tudatában volt a súlyos teher felelősségének, és valóban Isten akarata szerint igyekezett azt betölteni. Utolsó éveit két súlyos esemény árnyékolta be. Az egyik a fiának az elvesztése. Imrére már éppen át akarta ruházni a kormányzás terhének egy részét, maga mellé emelve a királyi trónra, amit a szent ifjú halála akadályozott meg. Így a szülői szomorúság mellett az utódás gondja is ránehezedett. Az Árpádház egyetlen leszármazottját, Vazult remélte megfelelő módon utódjának, akinek korábbi kisebb vétségei miatt megbocsátott, és kész volt őt maga mellé venni az uralkodásba. Ám a gonosz tanácsra hallgató rokon orgyilkost küldött a beteg királyra, így ez a terve is meghiúsult. Nem maradt más lehetősége, mint hogy arra bízza ezt a nagy gondját, akihez egész élete során fohászkodott és segítségét kérte, most és halálunk óráján. Országát a legmegbízhatóbb segítőre, a boldogságos szűzanyára bízta, lelke üdvével együtt. Méltó földi uralkodó bizonytalan rendelkezései helyett egy mindig hűséges édesanya körültekintő és biztonságos döntéseire bízta önmagával együtt az országát is. Történelmünk évszázadai pedig bizonyítják, hogy a legjobb döntés volt Szűz Mária kezeibe helyezni egy akkor még gyönge hitű, de mégis Máriás szívű nép sorsának igazgatását. A magyarok kereszténysége talán nem volt Libanon Cézusainak szépségével és csodáságával jellemezhető, mégis olyan mélyen gyökerező volt, hogy a történelem szélviharai nem tudták kifordítani a földből. Ingadozott, töredezett, de elpusztíthatatlannak bizonyult. Olyan volt, mint a sövény, amely az Úr szőlőjét övezi. Megtépázhatták ellenséges hitek, vagy éppen hitbeli ellenségek, az áronthattak idegen népek és idegen ideológiák, természeti kataklizmák, vagy gazdasági zűrzavarok, mégis helyén maradt és védelmező maradt. Isten dicsőségét szolgálta ez a nép karddal a kezében, vagy éppen a rózsafűzé szorongatva, de mindenkor hűséges maradt ahhoz, akit nagyasszonyának rendeltek. Már egy földi uralkodónak hangzottak el a hűséges szavai, mégis elsősorban a nagyasszonyunk előttet ígéret volt az, életünket és vérünket. Ahogyan Szűz Mária nagy hűséggel teljesítette királynői feladatát, úgy hűséget váltott ki azok lelkéből is, akiket igazgatott és akiket a magáénak tekintett. Magyarok nagyasszonya, ez nem csak egy különleges és sajátos megnevezése szűzanyának, hanem az egyház történelme során az első, amely által egy nép a magáénak mondta az Isten anyát. Ezzel Szűz Mária palástját vontuk magunk fölé, mint oltalmazó égboltot. A példát azóta sokan követték, de ez az elnevezés és bensőségesség mégiscsak igazi hungarikum. Ezzel nem sajátítottuk ki mások elől a szűzanya szeretetét és segítségét, inkább példát adtunk másoknak is arra, hol találhatnak igazi oltalomra. Mi nem másokkal szemben szeretjük a szűzanyát, hanem mások élén haladva és jó példát kínálva vagyunk Máriás nemzet. Nem büszkélkedünk ezzel, hanem örvendező szívvel élvezzük ennek minden bőségét és áldásait.

István király a szűzanyára bízott minket, mi pedig töretlen bizalommal hagyatkozunk Szűz Mária anyai szeretetére. Ezeknek az új időknek a viharai is csak erősíteni fogják hozzávaló ragaszkodásunkat. Talán nem olyan fényesen ünnepeljük őt, mint régebben, de még szorosabban ragaszkodunk tiszteletéhez, odaadással kapaszkodunk olvasójába, és mormoljuk imaként a nevét. Ez az ünnep pedig fényszóróként világítja meg mindenki előtt, kinek is köszönhetjük ezer éves megmaradásunkat és keresztény voltunkat. Amen.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Mária Rádió.
1: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Batkoló Éva vagyok, a mai október 8-ai Jó hírek szerkesztője. A mai nap, október 8-a, Szűz Mária, magyarok nagyasszonya főünnepe a Magyar Katolikus Egyházban. Ezen a napon az ország templomaiban és a határokon túlra kiterjedő magyar katolikus közösségekben ünnepi szentmiséket és búcsokat tartanak. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Az ország felajánlás 1038-ban történt Nagy Boldogasszony ünnepén. Felajánlása óta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára. A szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát követő belső villamogások sem tudták elhomályosítani. Magyarok nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. Első Lipót a török aloli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a magyarok nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter Bazilika altemplomában. A patrona Hungariév sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony ábrázolásából bontakozott ki. A szűzanya fejére a 12 csillagú korona helyett a magyar szent korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária másik kezébe pedig az ország jogara. Mi magyarok elsőként, ám nem egyedülként tiszteljük nemzeti patronánknak a boldogságos Szűz Máriát. Bajorországban 1620-ban a Fehérhegyi csata után kezdték nemzeti pártfogóként tisztelni. Franciaországot 13. Lajos 1638-ban ajánlotta Máriának. János Kázmér király 1656-ban nyilvánította a szűzanyát Lengyelország királynőjévé. A későbbi századok folyamán először Mexikót, majd egész Latin-Amerikát, Katalóniát és Dél-Ázsiát is a szűzanya oltalma alá helyezték. Az angol püspökök 1893-ban ajánlották föl Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak. Szentmisében adtak hálát az Eszterházi Károly Főiskolán. 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók mindazokért a kegyelmekért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. Az ünnepségről a Szent István TV tudósított, a következő bejátszásban ezt a riportot hallhatjuk. A megszólalók sorrendben dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, valamint Benyovszki Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, gimnázium és kollégium igazgatója.
3: Szentmisében adtak hálát az Eszterházi Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanár szakos hallgatók mindazokért a kegyelmekért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. Az 1990-es politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 47 szocializmus után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az akkori oktatási minisztérium megállapodása alapján újra elkezdődhetett a hittanárok képzése a líceumban. 1991-92-ben még csak harmadik szakként, 92-től azonban már második szakként is fel lehetett venni a hittanár szakot.
4: A rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában az iskolában is lehessen hittan tartani, és emiatt nagy szükség volt nagy számban képzett hittanárakra. Az igazság az, hogy akik végeztek, nem lettek mindnyájan gyakorló hittanárok, de mindnyájan közel maradtak az egyházhoz, és a katolikus egyházban különböző felelős beosztásokban dolgoznak azóta is. És amit szoktam még megemlíteni a jelentőséggel kapcsolatban, hogy nem csak itt tanárokat képeztünk, hanem reményeink szerint keresztény értelmiségieket, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselték a keresztény hitet és a katolikus vallásosságot.
3: Az első évfolyamon 39 hallgató vehette át hittanár szakos diplomáját 1996-ban.
0: Mi úgy töltöttünk itt négy évet, hogy mindig mi voltunk a nagyok. Ráadásul nagyon sokan voltunk, a tócsésemlemet is sokszor az atyák is, a tanáraink is, hogy micsoda élet volt akkor, hát persze könnyű volt akkor nagyon nagy életet produkálni, mert hogy hát egyrészt nem voltunk mobil telefon, ez is biztos, hogy benne van, másrészt meg még csak a hittanszakon voltunk 24-en. Nagyon-nagyon összetartó csapat voltunk akkor is, meg azóta is nekünk azon a csapaton belül van egy még összetartó olyan baráti kör a fiúk, vagy ahogy dolga, hogy ezt szokta emlegetni, de jó ír bandája. A fiúk, akik minden évben azóta is, de közös külföldi út, találkozások, pótszilveszter, nagyon gyakran találkozunk.
3: A jubileumi találkozón a hálaadás mellett az öreg diákok megosztották egymással, hogy az elmúlt években hogyan tapasztalták meg Isten kegyelmét, gondviselő szeretetét.
2: Megjelent a Gyógynaptár című kiadvány, amely 365 gyógyulástörténettel igyekszik reményt adni a betegeknek. A kórházi ágy mellett nem mindig a diagnózis a legnehezebb teher. Sokszor a kimondatlan gyász, a félelem, a magány, vagy éppen az a kérdés nyom a legtöbbet, hogy miért történik mindez. A Rádió Café műsorában Imriné Erdélyi Ildikó lelkész, teológus elmondja, hogy kórházlelkészi tapasztalataiból kiindulva kezdeményezte a Gyógynaptár című ingyenes kiadvány létrejöttét. 2025 elején kezdte el gyűjteni azokat a gyógyulás történeteket, amelyek Jézus nevében, az ő segítségével és támogatásával történtek, hogy ezekkel is bátorítást adhasson azoknak, akik még nem tapasztalták meg Isten gyógyító erejét. Ennek eredményeként 365 mai igaz történet gyűlt össze gyógyulásról és szabadulásról a legkülönbözőbb keresztény felekezetek közreműködésével. Az adakozásoknak köszönhetően egy több ezer példányban megjelenő, mint egy 300 oldalas könyv áll rendelkezésre. A legnagyobb frusztráció egy kórházlelkész számára az, hogy fizikailag nem lehet ott minden ágy mellett, minden órában. Innen jött a lelkész teológus gondolata, hogy valahogy meg kell sokszorozni ezeket a beszélgetéseket. Ennek a hiánynak a részleges pótlására született meg a gyógynaptár. Nem ember helyett, hanem emberi hangként. A könyv végül másfél éves munka eredménye lett, körülbelül egy év alatt gyűlt össze a 365 történet. A kezdeményezés tudatosan felekezet közi volt. Katolikus, református, baptista, adventista, pünkösdi és kopt keresztény történetek kerültek bele. Ez pedig egyáltalán nem mellékes részlet, hanem a kötet egyik legfontosabb üzenete. A betegség nem válogat felekezetek között. Sőt, egy kórházlelkész szolgálata során nem csak vallásos embereken segít. Imriné Erdélyi Ildikó elmondta, hogy ateista betegekkel is lehet mélyen kapcsolódni, sőt, sokan kifejezetten nyitottak arra, hogy valaki őszintén érdeklődjen a lelki állapotuk felől. Hozzátette, hogy sok múlik a megszólítás módján. Ha valaki úgy lép oda, hogy szeretne-e lelkészi beszélgetést, arra könnyű nemet mondani. Ha viszont azt kérdezi, hogyan érzi magát lelkileg, abból valódi találkozás lehet. A gyógynaptár nem kereskedelmi projektként jött létre. A szövegen dolgozók és a készítésben közreműködők önkéntesen vállalták a munkát, a nyomdai költséget pedig közadakozásból fedezték. Ez biztosította, hogy a kiadvány ingyen juthasson el azokhoz, akiknek szükségük van rá. A kötet már több kórházi ponton is elérhető, és szükség esetén nagyobb mennyiségben is el tudják juttatni olyan közösségekhez, beteglátogatókhoz vagy intézményekhez, ahol valóban jó helyre kerül. A könyv honlapja gyógynaptár.hu, gyógynaptár egybeírva, ékezetek nélkül. A kiadvány ingyenesen jut el kórházakba, egészségügyi intézményekbe és privát betegágyak mellé. A weblapra felkerültek azok a könyves polcok és terjesztési pontok is, ahol a könyv elérhető. A terjesztési pontok közül az Országos Onkológiai Intézetben jelenleg a következő helyeken található meg. 10-es épület kápolna, 8-as épület kemoterápia, 14-es főépület, 3. emelet. A szükséget szenvedő egyház, pápai jogú nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, az egységért és a világ békéjéért, tudósít a Magyar Kurír hírportál. Idén október 1-e és 7-e között rendezték meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért kezdeményezést, amelynek csúcspontja a rózsafűzér királynője emléknapja. Október 1-én a vatikáni kertek Lourdes barlangjánál 14. Leó pápa vezette a szükséges szenvedő egyház által kezdeményezett, békéért végzett rózsafűzér imádságot. Az egész világon 1 millió gyermek imádkozik velünk, 1 millió, mondta a jelenlévő gyerekeknek a Szentatya. Gondoljatok bele, 50 millió üdvözlés száll az ég felé, a világ minden tájáról, a föld minden nyelvén, békét kérve, és egyetlen hatalmas rózsafűzérré fonódik össze, mely átöleli és összeköti bolygónk minden földrészét, faját és nemzetét. A kampány legfontosabb tudnivalói. A kezdetek. Az akció 2005-ben indult Venezuelából, Caracasból. Egy útmenti imaháznál gyermekek közösen imádkozták a rózsafűzért, és a jelenlévők mélyen átélték Szűz Mária jelenlétét, ami elindította a mozgalmat. Szent Pió atya látomása. A kezdeményezés alapgondolata Szent Pió atya híres mondásán alapul. Idézőjel. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ meg fog változni, idézőjel vége. És a célkitűzés, a béke és az egység előmozdítása mellett a szervezők arra szeretnének emlékeztetni, hogy a gyermekek tiszta, szívből jövő imája különleges erővel bír Isten előtt, amely képes falakat lebontani és megváltoztatni a történelmet. Október 11-én, vasárnap ismét megrendezik az élő rózsafűzér családos zarándoklatot a Velencei tó körül. A résztvevők gyalogosan, illetve kerékpárral csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, akár csak egy-egy szakaszra is. A Velencei Római Katolikus Plébánia felhívása szerint már hosszú évek óta járják körbe a tavat októberben rózsafűzért imádkozva. Mint írják, a zarándoklatra egyedül családdal vagy barátokkal is érdemes elindulni, és kisebb-nagyobb szakaszokon is lehet csatlakozni. A közös imádság mellett a szervezők azoknak is jó szívvel ajánlják a programot, akik elcsendesedésre és szemlélődésre vágynak, de azok is megtalálhatják a helyüket a zarándoklaton, akik inkább közösségben töltenék a napot. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy aki teheti, idén is csatlakozzon az élő rózsafűzérhez, akár csak egy rövidebb szakasz erejéig. A részletes útvonal és a csatlakozási lehetőségek a szervezők plakátján is megtalálhatók, továbbá a Velencei Római Katolikus Plébánia Facebook oldalán. Kedves hallgatóink, mai magazin műsorunk a végéhez ért, elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Csütörtök van. Szűz Mária, magyarok nagyasszonyának ünnepe.

Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél. Itt vagyok, Uram, vágyakozom utánad, jövök hozzád. Kérlek, tegyél készé arra, hogy rád figyeljek, hogy téged befogadjalak, hogy neked adjam magamat.

Olvasmány a Galatákhoz írt levélből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. És ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

Szent Pál Isten szabadító tetteiről beszél. Ahogyan Pál látja, egészen Isten a cselekvő. Ő küldi el fiát, ő küldi el a lelkét, ő dolgozik értünk, hogy ne szolgák, hanem Isten fiai és lányai lehessünk. Hogy örökösök lehessünk, azaz mindaz, ami Jézusé, a miénk is legyen. Most próbálhatom ízlelgetni magamban ezt a méltóságot, amit Isten felkínál nekem is. A gyermeke vagyok, örököse vagyok. Ami az övé, azt nekem szeretné adni. Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Most Máriára figyelek, aki ott van ebben a megváltó műben. Mint egy munkatárs, akit Isten vonz be az ő tervébe. Isten meghívja őt, Mária pedig igent mond. Ez mindannyiunk története. Isten kezdeményez, én válaszolok. Figyelhetem ezért most Mária alakját, hogy történik mindez benne.

0: ahogy ismét hallgatom az olvasmányt, engedhetem, hogy még mélyebbre hulljanak bennem ezek a szavak.
1: Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. És ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

Az imádság végén saját szavaimmal is Isten felé fordulhatok. Megszólíthatom őt mindazzal, ami bennem van, és figyelhetek az ő válaszára. Ha akarom, kérhetem Máriát, hogy szegődjön mellém, legyen velem, imádkozzon velem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A 150 éves római Teuton kollégium közösségét köszöntötte Leó pápa. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. 14. Leó pápa köszöntötte a Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját, akik a közösség alapításának 150. évfordulóját ünnepelték szombaton, adta hírül a Vatikáni Rádió. Nagy Károly, Frank király és német-római császár kérésére 3. Leó pápa alapította 800 körül a másfél évszázados kollégium ősét, amely vatikáni menedékhely volt a német papoknak a kultúrharc idején. A Teuton kollégium eredete a 8. századra nyúlik vissza, mondta Leó pápa beszéde elején. A ház nagy vendégszeretettel fogadta be a német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosított számukra, emelte ki. A Teuton kollégium kezdetektől fogva mindig hű volt a római pápához. Az épület közel van Szent Péter apostol sírjához. Meg kell őrizni ezt a közelséget, ezt az egységet Péter utódjával és az általa hirdetett apostoli hittel, mondta Leó pápa. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját november 7-én és 8-án, tudósít a Magyar Kurír. Az ünnep vecsernyével kezdődik a bécsi Szent Barbara templomban november 6-án. 7-én, szombaton 19 órakor a Szent István Székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 4:11-kor Szent Liturgiára várják a híveket a Székesegyházban. A Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezését 1696. november 4-én észlelték. A hírre első Lipót császár Bécsbe vitette a kegyképet 1697-ben, amelyet a Stephansdomban helyeztek el. Az eredeti ikon azóta nem könnyezett. A Mária Pócsra került másolat azonban 1715-ben és 1905-ben is könnyezett. A szertartásokat élőben közvetítik a Görögkatolikus Metropolia Facebook oldalán és a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délután kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma Magyarok nagyasszonya főünnepén, csütörtökön. A délutáni imaláncot hallják a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Telefonszámunk 061-374-0904-es, és úgy látom, hogy már is van egy telefonálónk.
1: Dicsétessék a
0: Jézusként.
1: Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, egészségükért, családi békéért, és kérem az Jóisten és az Üzen segítségét egy ügy megoldására. Köszönöm az imádságot, amit segítettek imádkozni, szóval, mint együtt imádkoztunk, kérek még imád a testvéreimért, egészségükért, és magam egészségért, és a Mária.
0: Halló!
2: Halló, jó napot kívánok! A Mária Rádiót hívtam.
0: Igen, jó helyen van.
2: Igen.
0: És hallgatom.
2: Csak a rádióban a kérést, azt mondhatom?
0: Igen, igen.
2: Jó. Akkor dicsitessék a Jézus Krisztust, és imád szeretnék kérni. Tegnap volt 24 éves az unokám, és 14-ben vesztette el az anyukáját, és Rózsa Füzér napján született 2002-ben, és ő érte, kérem, hogy az élete legyen egy, hogy, és az a velem való kapcsolata, hogy ne próbálják ellenem nevelni, mert hát tudom, már nem nagyon lehet ebbe a korba, de sok múlik azon, hogy milyen, mert az édesapjával él, és hát ott élnek a másik nagymama, másik nagypapa, én meg egyedül vagyok. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy vannak, és nagyon kérem, hogy a gyerek meg van keresztelve, és édesanyja nagyon nagy szeretetben, de aneurizmában halt meg az édesanyja, és egy hét után leszették a gépről, és négy emberbe él valahol. Úgyhogy nagyon köszönöm, és kérem, hogy a jó Isten segítségét, hogy a gyereket szép irányba vezesse, és hogy ne próbálják befolyásolni, és főleg a 81 éves vagyok, és hát a lányom halála után egyszerűen nem is tudom tényleg, hanem lenne a jó Isten meg önök akkor. És köszönöm, hogy vannak, és még egyszer, hogy a családom meghalt a tagjai, és szüleim, nagyszüleimért, és minden jó emberért, és főleg az, hogy az unokám szeretetét visszakapja újból, és tudjuk becsülni egymást, mert édesanyja azt kívánta, hogy szeressük egymást, és olyan, mikor meg volt egy műtétem, és akkor tényleg nagyon aranyos volt, mindent elkövetett, de hát sajnos tudom, a fiataloknak más az.
0: Hát én azt kívánom, hogy továbbra is imádkozzon ilyen szorgalmasan, és biztos jobbra fordul a dolog, legalábbis reméljük, mi is imádkozunk erre a szándékra. Mária Rádió, tessék!
3: Halló, dicsérgessék Jézus Krisztus, én a 4 éves dédunokámért kérek szépen imád, meg saját magamért, 95 éves vagyok, és önök nélkül nem is tudnék élni már talán.
0: Köszönjük szépen!
3: Isten áldja meg önöket, és kívánok még. Ja, és hol tudok felajánlani pénzt?
0: Van egy telefonszám.
3: Igen.
0: A Mariaton 061-999-4430-as.
3: Tehát nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Tehát 999-4430-061-es.
3: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
3: Istenem.
0: És köszönjük, és imádkozom velünk ön is.
3: Köszönöm.
0: Egy önkéntes társunk kérte a következő szándékot, hogy olvassuk be. Imádkozunk súlyos baleset sérültjeiért. Mindenható atyánk, árasz királyuk gyógyító kegyelmedet, add, hogy testileg és lelkileg is felépülhessenek sérüléseikből. Adj erőt családtagjaiknak, hozzátartozóiknak ezekben a nehéz napokban. Szűz Mária, betegek gyógyítója, Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. Tessék mondani.
4: Nagyon szépen köszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérném szépen a közös imát, a Jóisten és a boldogságos Szűzanya gyógyító erejét, férjem eredményeinek javulásáért, gyógyulásáért, családunk hitének megerősödéséért, élő és elhunyt szeretteink üdvösségéért, családi békéért és szeretetért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Köszönjük a hívást, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imát kérni egészségemért, derekam gyógyulásáért, a jó emésztésem visszaállításáért, rokonainkért, ismerőseinkért, betegek gyógyulásáért, egy súlyos beteg édesanyja gyógyulásáért, két ismerősnek az egészségéért és az életük rendeződéséért, rokonainkért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, a békért, elhunyt drága szeretteim lelküdvéért, közelmúltban elhunytakért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja a mindenkiemben. Mária Rádió, tessék.
6: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt a maraton sikeréért, hogy minden adóságunkat tudja fedezni a jó szándékű adakozó emberek. Ha kicsit adnak, azt is megköszönjük. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen mi is a kedvességét, és hogy felhívta a figyelmet. Isten áldja. Várjuk a hívásaikat, közben beadjuk az üzenet rögzítőre érkezett. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék az Jézus Krisztust, az előbb hívtam önt, és utána megszakadt.
0: Igen, azt szerettem volna mondani, igen, hogy a Jóisten áldja meg azért is, hogy így foglalkozik, törődik az unokájával, és imádkozzon továbbra is érte, és minden jobbra fordul. Az a legtöbb, amit tehet, hogy folyamatosan imádkozik érte. Úgyhogy a legjobbakat köszönöm. Kívánom önöknek, hogy jobbra forduljon az egész családnak a helyzete, főleg lelkileg.
7: Hát igen, csak tudja, hogy van mai világ, az időseknek nem tisztelet a kivételnek, de én a nagymamámmal éltem, és úgy vigyáztunk egymásra. Nagyon köszönöm, és köszönöm, Isten hogy áldja. Vannak, és jó Isten áldja meg önt. Köszönöm, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád kérek az USA-ban, Tennessee államban élő Gabrielláért. Köszönöm szépen.
9: Imád szeretnék kérni László kollégámért, a sok bajért és betegségért, és mindent, ami nyomasztó, nagy teherrel ül rajtuk. Köszönöm szépen.
10: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, és kérném a közös imát édesapám gyógyulásáért, orvosaiért, és ápolóiért, és megtalálják a megfelelő gyógymódon számára. És családom lelki megerősítését is szeretném kérni. Köszönöm szépen.
0: Telefonszámunk 061-374-0904.
9: Kérlek szépen, könyörögve anyagi áldást kérek, és olyan munkahelyet, amivel elég neki, és a hit, a remény és a szeretet türelmét kérem szépen még továbbra is. Amen.
0: Van egy telefonálónk. Mária Rádió, tessék.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én szeretnék imát kérni a Szűzanya szándékára, szándékaira ezen a szép ünnepen, és ezen belül is a békéért és hazánkért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja. Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallották a Mária Rádió budapesti stúdiójából, Magyarok nagyasszonya főünnepén. Hamarosan elkezdjük az irgalmasság órája imádságait. Kérem, hogy kapcsolódjanak be, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. Békés szép délutánt kívánok mindnyájuknak. Na várjál, Péter, azt akarom mondani, hogy...

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.

0: szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten. Irgalmaz nekünk
1: és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Sirák fia könyvéből. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye.
3: Részlet Prohászka Ottokár püspök szentbeszédéből. Meg vagy-e velünk, úrnőnk, elégedve? Új harcok, a kultúra harcai, új küzdelmek, a népboldogulás küzdelmei várnak ránk. Szellem, ész, munka, erény, ezentúl a fegyver. Megbírja majd a nemzet karja ezeket is? Ha hisz és szeret, ha téged tisztel, ha erényeidet saját életébe oltja, nem csak, hogy megbírja, de már a győzelem koszorúja után nyújtja ki kezét. Maradjunk az alapon. A népeknek élete nem csak vértócsákba, hanem fertőkbe is veszhet. A fertőkbe nem jutunk, ha a hit erejével és az erkölcs lelkével a kultúrmunkához fogunk, hiszen nála van az élet és az erény minden reménye.
2: Az Úr, a fölséges Isten, a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom téged. Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged. Szent fiadat, boldog asszony, kérd e népért.
3: Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül. Akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt erítenek rám, örök életet nyernek. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén, magyarok nagyasszonya tiszteletére, kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Világnak legszentebb királynője, Mária. Könyörög Krisztushoz, akit te szültél. Imádkozz Urunkhoz, minden ember megváltójához, hogy adjon nekünk békét és üdvösséget. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Nincs olyan emberi szenvedés, melyet Jézus meg nem ismert volna ebben az iszonyatos órában. Átéli a legsúlyosabb lelki betegségben szenvedők szorongását, minden ördögi halucináció megkísérti, vérrel verejtékezik. Add meg nekünk, Jézus, hogy gyöngéden szeressük azokat a betegeket, akik a leginkább hasonlítanak rád a szenvedésben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fejdelmes Rózsa füzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Jézus fejdalma belül rejtőzik, a szív mélységében. Ez a szeretet szenvedése azé, akit elárultak, megtagadtak, elhagytak. A szeretetnek belső szabadsággal vállalt odaadása, kiszolgáltatta magát. Iszonyatos jelenet ez. Jézus megkötözve, görnyedtem, összetörten ott térdel, saját vérében, és a halál sötét erőinek van kiszolgáltatva. Ezt teszi a bűn. Ez a bűn képe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas Rózsa füzér harmadik titka, akit érettünk tőzsel koronáztak. Kérlek, uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit te jelöltél ki számunkra, mert az képességeinkhez vagy rangukhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövisszel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Még mindig nem a vég. Az élő fa már meghalt, hogy kereszt lehessen a vállam. Most neki kell a kereszthez hasonulnia, vérző és törött tárgyá válnia, amitől még a részvét is visszarettem. Ez az igazság. Jézus szenvedése nem patetikus szenvedés volt a világszínház csúcsán, hanem a kopár kín maga a világ elhagyott zugában. Ahogy a szenvedés helye mindig a legfélelsőbb hely, egy kórházi ágy, egy vízes párna. Nyomora csak ezzel válhatott a legértelmetlenebb emberi nyomorúságok értelmévé és titkává. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Most pedig áll a kereszt, és aki rajta függ, még él, és aki ideig kísérte, még áll, és a kereszten függő elhagyott, most az anyjáról gondoskodik. Már csak ez maradt hátra, egyebet mindent megtett. Hazamehet az atyához. Már semmije sincs. Siváran, egyedül, atyától elhagyottan, mindent maradék nélkül átadott az emberekért. Már anyját is elhelyezte János szívén, már a tanítványt is elhelyezte anyja szívén. Már csak a beteljesedés van hátra. Az utolsó szó, az utolsó lélegzet. És előre hanyatlik a koronás fej. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünkre add meg nekünk ma, és bocsáss vétkeink, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, mint a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűr Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafűzért a stúdióból Labundi Mária és Szigler Luizi. A tizedeket telefonon Kozma Lászlóné, Varga Edit, Lőrinc Józsefné, Ágnes nővér és Ágopcsa György imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felső Vadászon. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottainak és a vatikáni nők egyesületének képviselőjét. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felső Vadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottak egyesületének és a vatikáni nők egyesületének képviselőit október 5-én, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a munka jelentőségéről beszélt a jelenlévőknek. A munka méltóságunk kifejezője és gyarapítója. A munka során hozzájárulunk a közjó építéséhez, együttműködünk egymással, gyümölcsöztetjük talentumainkat, olyan dolgokat építünk együtt, amelyeket egyedül senki nem tudna megvalósítani, hangsúlyozta a Szentatya. Az alkalmazottak, bár különböző feladatkörben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségét arra hívta a Szentatya, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női tapasztalatuk, érzékenységük szerint kezeljék az élethelyzeteket. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük Önöket! Folytatjuk a Mariaton adás folyamunkat Horváth Nellivel és...
5: Dr. Sárkány Ferenccel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A technikusú pultban pedig Mensáros Péter fogja szolgáltatni a technikánkat. Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatóinknak arról, hogy miféle csodákkal ajándékozott meg minket a Jóisten, és nem mással, mint egy újabb frekvenciával bővült a kínálatunk. 60-ban az FM 87,9 MHZ frekvencián a Mária Rádió is szól ezentúl.
5: A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet is jelent a szűzanya rádiója számára. Pontosan melyek és milyen kiadást jelentenek? Hát az egyik és a legfontosabb az az FM adóberendezés, a másik az az adásprocesszor, illetve az FM adószűrő, és végül az a műholdvevő beltéri egység, ami ahhoz kell, hogy ezek egységben jól tudjanak működni.
4: Ehhez kérjük, hogy járuljanak hozzá, hogy a 60-i adónk is szépen csengjen. Az adományukat eljutathatják számunkra banki utalással, csekken, vagy személyesen a Mária Rádió budapesti szerkesztőségében. Közleményben nagyon fontos, hogy odaírják Mariaton.
5: Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhöz mérten segítsék a rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Az adományvonalunk 061-999-4430-as.
4: Most pedig hallgassunk meg egy kis betekintő interjút a fiatalok hitéletében.
6: Fiatalok és a hit. Ifjabb Birhel Nándorral, a napindító műsorvezetőjével Horváth Nelli beszélget arról, mi hozta őt a Mária Rádióhoz, és mit jelent számára ez a közeg.
4: Sajnos sokszor halljuk a mai világban, hogy a fiatalokat már nem igazán mozgatja meg a hit, a keresztény értékrendek, pláne nem egy keresztény rádió vagy médium. Te hogyan viszonyulsz ehhez, mit gondolsz erről?
7: Én azt gondolom, hogy ez a trend, ez azért már nem egészen így van, mint ahogy ezt most sokan mondjuk ezt, de ha megnézzük,

0: Ott van a fiatalokban szerintem egy nagyon erős keresés. A legtöbb fiatal, akivel én szoktam beszélgetni, már pedig viszonylag sok ilyen fiatal van, hiszen rendszeresen járok ki fesztiválokra is beszélgetni a fiatalokkal. Idén nyáron is több száz fiatalt kérdeztem meg különböző témákban a fesztiválokról, többek között egyébként keresztény témákról is, hiszen azt gondolom, hogy fontos, hogy megjelenjenek a kicsit komolyabb témák is az ilyen könnyedebb nevetgélős videókban is, hogy hogyan állnak Istenhez. És a legtöbbször azt a választ kapom, hogy valami felsőbb erőt keresnek, hogy kutatják azt, hogy mi lehet, mert nagyon kevés olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy semmi nincsen teljes ateisták, hanem a legtöbb emberben van egy vágy arra, hogy valami felsőbb erőbe tudjon kapaszkodni, ami célt ad nekik, és sok esetben azért végül a keresztény útra térnek rá, és eljutnak a keresztény hithez, szóval én nem látom ennyire borulátósan, sőt, kifejezetten optimista vagyok a fiatalság és a kereszténység kapcsolatával.
1: Valóban, még a Mária Rádióban nálunk a Napindítónak az egyik fiatal műsorvezetőjeként is tevékenykedsz, mi hozott téged ide hozzánk?
0: Hú, igazából a Mária Rádió nekem mindig a szívemnek egy abszolút kedves terület. A Mária Rádió volt a legelső média platform, ami interjút kért tőlem. Azóta már az évek során számtalan interjút adtam, de a Mária Rádió volt a legelső, akik azt mondták, hogy Nándi, kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit csinálsz a közösségi médiába, és ezért mindig szívesen gondolok vissza erre az interjúra. Ez hatalmas élmény volt, amikor még mondhatjuk gyerekként behívtak a stúdióba, érdeklődtek iránt, hogy mit csinálok, és beszélhettem arról, amit a legjobban szeretek csinálni, szóval így mindig ott maradt a szívemben a Mária Rádió, és utána pedig kaptam, most nem olyan régen, egy fél éve egy telefont, hogy jöhetnék műsorvezetni, és ez hatalmas öröm volt nekem, és ez egy új terület, ahol kipróbálhattam magamat, hogy milyen a rádióban műsort csinálni, hiszen a YouTube-ra már, a közösségi médiára már számtalan műsort csináltam, amit egész sokan meg is szoktak nézni, de csak hangban, egy keresztény témakörben tartalmat készíteni nagyon új kihívásokat rejtett számomra, amik nagyon érdekesek voltak, tehát az, hogy sokkal szabadabban felvállaltam a hitemet, mint mondjuk más médiumokban, hiszen itt tényleg arról kell beszélni, hogy hogyan élem meg az Isten kapcsolatomat, nem kell, de arról is lehet beszélni, hogy hogyan élem meg az Isten kapcsolatomat, és ez nekem kifejezetten felszabadító élmény volt.
1: Mi motivál arra egy fiatalt, hogy keresztény témákat és keresztény értékrenddel átitatott témákat boncolgasson és dolgozzon fel a közösségi médiában?
0: Azt gondolom, hogy nekem a hitem az egy meghatározó karaktere annak, aki vagyok. És ha nem lennék vallásos, nem lennék hívő, akkor szerintem egy teljesen másik ember lennék, és ez furcsán hangzik, de azt gondolom, hogy azokat a dolgokat, amiket elértem, azt nagyon nagy részben annak köszönhetem, hogy vallásos hívő ember vagyok, és én ebből szeretnék másoknak is megosztani, hogy az én életemet az, hogy hívő vagyok, hogy keresztény vagyok, bearanyozza. De most ez furcsán hangzik, de tényleg én annak hihetetlen sokat tudok be az életembe, és ezt szeretném megmutatni másoknak is, hogyha esetleg ők is érdeklődnek a vallás felé, akkor az hihetetlen sok erőt tud adni, és hihetetlen sokat lehet bele táplálkozni, és igaziból én azt gondolom, hogy valahol kicsit küldetésem, hogy megismertesse, megmutassa másoknak, hogy mi az a kereszténység, és elvigyem az örömhírt. Persze ez nem egy erőszakos módon ráerőltetve azokra, akiket nem szeretnék, de hogy az emberek megismerhessék, például apró szituációkban is, amik talán nem is annyira apró, annyira sok erőt tud adni. Ha egy konkrét példát említsek, nem olyan rég hunyt el a dédim meg a nagymamám is, és ez hihetetlenül megrázó esemény volt nekem, de tudván azt, hogy ő remélhetőleg már jobb helyen van, annyival egyszerűbb volt feldolgozni, annyival könnyebb egy ilyen dolgot elfogadni, és annyi ilyen pont van az életemben, amikor azt mondom, hogy oké, valami rossz történt az életemben, de tudom azt, hogy van egy felsőbb cél az életemben, és hihetetlen sok erőt tudok nyerni a vallásból, és ezt akarom, ezt szeretném megmutatni másoknak, hogy hát, ha nekik is előre tudja mozdítani az életüket.
1: A Mária Rádió lehet egy ilyen megtartó erő krízis helyzetekben?
0: Én azt gondolom, hogy abszolút lehet a Mária Rádió egy megtartó erő, de még inkább azt gondolom, hogy Isten lehet egy megtartó erő, és a Mária Rádió szerintem egy hangcsöve lehet ennek az egésznek, aki talán közelebb tudja hozni az embereket Istenhez, és utána az Isten lesz az, aki valójában megtartó erőként tud működni, és a Mária Rádió ennek csak egy eszköze szerintem.
1: Mit gondolsz, a fiatalokat hogyan tudja megtartani a Mária Rádió?
0: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet fiatalokat keresztény tartalommal megszólítani. Itt mindenféleképpen szerintem nagyon különbséget kell tenni a között, hogy már valaki hívő, vagy valaki most fog megtérni, vagy még kereső. A hívő embereket szerintem már a rádióban most zseniálisan meg tudja szólítani, hiszen akik tényleg mélyen hívők, elkötelezettek, őket érdekli a nagyon keresztény téma, őket érdeklik a keresztény gondolkodásuk, őket érdekli egy papnak az előadása, egy beszélgetése. Őket már most meg tudja szólítani a Mária Rádió, azonban a keresőket szerintem még nehezebben tudja megszólítani a rádió, azonban a közösségi média felületeken fiatalokat bevonva olyan tartalmakat készít, ami nem csak a kereszténységről szól, hanem, de nem egyértelműen nyíltan van benne a kereszténység, hanem csak a

0: értékrend van benne, olyanokkal egyre több és több meg tudsz szólítani.
1: Nagyon köszönöm szépen, Andy, és a sok törekvést, amivel Isten felé fordítod a fiatalokat és mindenki mást, aki találkozik a tartalmaiddal, vagy veled személyesen. Zárszóként kérlek, áruld el, ha csak egyetlen szóval kellene kiemelned, mit jelent számodra a hit, mi lenne az?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és én azt mondanám, hogy az életem célja, mert nekem azt gondolom, hogy az adja meg az életemnek a célját, hogy egyszerre mennyországba juthatok. Mindent annyival könnyebb úgy megélni, úgy elfogadni, hogy tudom azt, hogyha jól csinálom itt a földön a dolgokat, vagy elég jól csinálom, akkor a mennyországba juthatok, és ez ad nekem célt az életemnek. És erre egy nagyon jó példa, hogy ha például kimegyek ilyen fesztiválra megkérdezni a fiatalokat különböző témákról, mindig meg szoktam kérdezni, különösen az ateistákat, hogy mi ad nekik célt az életben. És erre olyan szép válaszokat tudnak adni, de valahogy én azt érzem, hogy valójában az életnek a célját az adja meg, hogy utána egy jobb helyre kerülhetünk, és ez keretezi be az egész életet úgy, hogy értelmet adjon neki, hogy a nehézségekben erőt adjon, hogyha valami jó dolog történik az életemben, akkor sokkal jobban meg tudom élni emiatt. Szóval én ezt gondolom, hogy valódi célt az életemnek azt tud adni, hogy hívő ember vagyok.
1: Nagyon szépen köszönöm, Nándi, ez valóban egy gyönyörű kerek lezárása a beszélgetésünknek. Megrendítő és felemelő volt hallani, hogy ilyen fiatalon, vagy akár időskorban is mélyen Istent követni milyen szép módon lehet egész életünkben.
2: Igen, azt gondolom, hogy sokkal szélesebb körben kellene a fiatalok között terjeszteni magát a Mária Rádiót, és magát a keresztény hitet. Nagyon érdekes dolog, hogy gyerekkoromban, amikor egy éves voltam, engem megkereszteltek, és utána igazából pont 33 éves voltam, amikor találkoztam Istennel. Az egyik kollégámmal ültünk és beszélgettünk az egyetemnek a kertjében, és elkezdett beszélni nekem a Bibliáról, hogy olvassam el elsősorban az Új Szövetséget, és akkor meg fogok érteni nagyon sok dolgot a világból, és neki láttam olyannyira, hogy háromszor is elolvastam, rengeteg dolgot tanultam belőle, és rengeteg erőt adott az egész életemben ahhoz, hogy a nehézségeken át tudjam magam verekedni vagy küzdeni. Nem is verekedni, hanem el tudjam viselni, és tudjam azt a terhet cipelni, mert tudtam, hogy nem vagyok egyedül, és ez nagyon nagy segítség volt nekem, maga a hit, hogy mindig van egy felsőbb lény, hatalom, Isten, aki mindenkire odafigyel. Azt szoktam mondani, hogy körülöttem levőknek, akikkel erről beszélgetek, hogy azért, mert te valamiről nem tudsz, az még nem biztos, hogy nem létezik. És mondom, emlékszel arra, amikor mondjuk az apukád vagy az anyukád valamilyen rád szólt, vagy rácsapott a kezedre, vagy elvitt onnan, hogy ne csináld ezt, vagy ne csináld azt, akkor nem értetted csak a tiltást. És aztán közben ők megmentettek attól, hogy kárt tegyél magadba. Nálam ez az volt, amikor a körzőt akartam bedugni a konnektorba. Úgyhogy hát sok olyan dolog van, amit mi nem látunk, amiről mi nem tudunk, de az attól van, és azt gondolom, hogy ez a mi javunkat szolgálja. Csak hittel, tisztelettel és szeretettel kell hozzáállni.
1: Valóban én is így gondolom, hogy nem elég csak megkeresztelve lennünk, hanem értő keresztényeknek is kell lennünk, és elsősorban ezt a szívünkben és a lelkünkben tudjuk megvalósítani.
2: Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos.
1: Most pedig emeljük fel a szívünket az Úrhoz egy csodálatos gospel jellegű dallal. Zenéljünk!

0: Folytatjuk műsorunkat. Az adományvonalunk az 061-999-4430-as. Erre várjuk szeretettel hallgatóinknak az adományait. Más módon tudnak adakozni?
1: Tudnak természetesen banki átutalással, valamint csekken és személyesen a Mária Rádió budapesti Gogol utcai szerkesztőségében. Mindenképpen kérjük, hogy a közleményben írják be a Mariaton szót. Valamint, hogyha telefonon jelentkeznek be hozzánk, hogy adomány szeretnének küldeni számunkra, szeretettel visszahívjuk Önöket, és tudunk beszélgetni a műsorban.
0: Hadd kérdezzek tőled valamit, Nelly. Szerinted az emberek, a Földön élő emberek hány százaléka használ a gyógyulásához gyógyszerkészítményt?
1: Hú, hát, azt nem...
0: Százalék.
1: Úgy gondolom, hogy elég sok, 80%-a, mert manapság már, hogyha megfájdul a körmöm hegye, vagy bármi problémám van, egyből gyógykészítményekhez nyúlunk, de lehet, hogy nem látom jól a helyzetet.
0: Eltaláltad, csak pont fordított az arány. A föld lakosságának mindössze 20%-a használ modern gyógyszerkészítményt, és a 80%-uk gyógynövényeket vesz igénybe a gyógyulásához. Óriási nagy szám.
1: Megleptél
0: a gyógynövényekből abszolút. Rengeteg féle van a világon. Mi csak itt a Kárpát-medencében egy töredékét ismerjük, de a trópusokon, Afrikába, Ázsiába, Japánba, a tundrákon rengeteg-rengeteg gyógynövény van, és a föld lakosságának bizony 80%-a még életében nem látott se tablettát, se kapszulát, semmilyen gyógyszerkészítményt, hanem gyógynövényekkel, főzetekkel és gyógynövényekből készült készítményekkel gyógyítja saját magát, és ahogy látjuk, azért elég sokan vagyunk, és meglehetősen jó eredménnyel, tehát sikerekkel. Az lehet egyébként ennek többek között a titka, hogy egyrészt időben elkezdik a gyógyítást, odafigyelnek magukra, általában a Földnek körülbelül ez a 20%-a, ez a nyugati világ, a nyugati életmód, de a 80% azért nem így él, úgyhogy ők sokkal közelebb vannak a természethez, sokkal kevesebb náluk az úgynevezett civilizációs betegség, ezért az abban a közösségben előforduló betegségeket gyógynövényekkel, különböző főzetekkel, kivonatokkal, nagyon-nagyon jól lehet gyógyítani, és eredményesen. Úgyhogy nálunk ugye ott tartunk, hogy tinktúrákat, esetleg teákat használunk, meg biztos emlékszik mindenki gyerekkorából, amikor inhalálnia kellett kamilla fölött, hogy kicsit tisztuljanak a légutai, ez egy nagyon jó, ugye a kamillában lévő illóolajok a vízzel együtt párolognak, bejutnak a légutakba, és ott ezt a nyákot, ami le van tapadva, ezt föloldják, ez az egyik hatása, a másik hatása pedig az, hogy baktericid, virucid és fungicid hatása van azoknak az illóolajoknak többek között, amik ugye magából a kamillából kijönnek, de mondhatnám akár a kakukkfűteát, ami nagyon jó köptető, nagyon jó nyákoldó, és szintén ezzel a hármas hatással rendelkezik, vagy bármilyen más gyógynövényt, aminek mérhető hatása van az egészségre, illetve nagyon jó kiegészítője lehet a gyógyszeres terápiának. Ezen kívül prevencióban és utókezelésben is bátran javaslom ezeket. Ma már szerencsére rengeteg könyv és internetes oldal van, amin utána lehet nézni a gyógynövényekben lévő egyrészt hatóanyagoknak, másrészt pedig a gyógynövények hatásainak. Mindenkit erre biztatok, de mindig azt mondom, hogy kérdezzék meg a gyógyszerészüket, mert ő az egészségügyben az egyetlen gyógynövény szakértő.
1: Folytatjuk a hírpercekkel.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
3: Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felsővadászon. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felsővadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.
1: A hírpercek után folytatjuk Mariaton adásfolyamunkat Horváth Nellivel és
2: dr. Sárkány Ferenccel.
1: Valamint a technikusi pultban Mensáros Péter van a segítségünkre. Ott hagytuk abba, hogy kérdezze gyógyszerészét.
2: Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy a gyógynövényeket nem csak a gyógyászat, hanem a gasztronómia is használja. Ugye rengeteg gyógynövény az egyben fűszernövény is. Sőt, alkoholos italokat is készítenek belőle, szörpöket is készítenek belőle, amik nyilván, aki szereti ezeket az ízeket, azoknak nagy élményt jelent. És itt azt tudom mondani, hogy ha alkoholos ital készül belőlük, akkor mértékkel fogyasszák, és csak ízleljék a finom ízeket, és hogyha gyógynövénnyel vagy gyógynövényekkel kapcsolatos kérdésük van, vagy gyógynövények és gyógyszerek együttes szedésével, alkalmazásával, akkor a gyógyszerészüket kérdezzék, mert ő az, aki ebben önöknek felvilágosítást tud adni.
1: Most pedig folytassuk tovább, Ferenc, veled és az egészségtrenddel. Mi hozott téged a Mária Rádióba?
2: Hát én 10 évig gyakorlatilag egy gyógyszertárat vezettem, személyjogos voltam egy gyógyszertárban, és azt vettem észre, hogy nagyon sokat kérdeztek, legalábbis tőlem, nagyon sokat kérdeztek a betegek, nem mindig voltak tisztában az egészségükkel, az, hogy hogyan működnek, mi az egészség, mi a betegség, mit hogyan csináljanak, hogy egészségesebbek legyenek, vagy meggyógyuljanak. És ez alatt a patikai munkám alatt sokat foglalkoztam velük. Ugyanakkor, tehát a kettő valahogy összefügg, nagyon nagy vágyam volt eljutni a Vatikánba, és nagyon nagy vágyam volt eljutni Izraelbe. És hát a Vatikánba úgy tudtam elmenni, hogy a családommal, és Izraelbe pedig úgy, hogy egy ilyen incentív úton vettem részt az egyik gyógyszergyár által, és végigjártuk azokat a fontos állomásokat, amin Jézus Krisztus is végigment, és akkor valahogy ezután az izraeli út után az ember valahogy így teljesen átalakul, nem tudom ezt megmagyarázni, hogy ez mitől van. A Szentföldön lenni és a Vatikánban lenni az egy olyan fantasztikus érzés volt számomra, és olyan spirituális mindennel töltött fel, hogy ezeket nem tudom szavakba önteni. És aztán úgy alakult az életem, hogy sok embernek dolgoztam én már ingyen, és egyszer csak láttam vagy hallottam a Mária Rádióban, mert vezetés közben általában a Mária Rádiót hallgattam, mert én nem szeretem a híreket, ahogy mindenféle rossz dolgokat mondanak, inkább jobban szeretek a békéről, a spiritualitásról hallgatni műsorokat, mint ezekről, és egyszer csak egy hirdetés megjelent a Mária Rádióban, hogy munkatársakat keresnek, és ott felsorolták azokat a lehetőségeket, hogy lehet jön technikusnak, riporternek, műsorvezetőnek, stb. És egyszerűen fölhívtam a Mária Rádiót, és jelentkeztem, hogy én jönnék ide nagyon nagy szeretettel és szívesen dolgozni. És akkor leültünk az akkori kolléganővel, hogy aki a műsorokért volt felelős, és megbeszéltük gyakorlatilag, hogy hát akkor legyen egy olyan felvilágosító műsor, amiben elsősorban egészségről, betegségről, étrendkiegészítőkről, gyógyszerekről beszélgetünk. Itt az étrendkiegészítőket külön kiemelném, ezekre különösen nagy, meg az életmódra különösen nagy hangsúlyt fektetünk, mert Jelen pillanatban ez egy káoszos piac, ami, és egy káoszos világ, ahol nincsen rend. És azt gondolom, hogy vagy rendet kéne csinálni, vagy pedig minden alkalmat megragadni arra, hogy az embereket felvilágosítsuk, hogy mit, mikor és hogyan szabad, lehet és érdemes alkalmazni.
1: Mit jelent számodra, hogy az edukációs műsorod egy keresztény rádióban szólalhat meg?
2: Hát, azt mondom, hogy ez természetes. Hol máshol? Tehát én ezt a bocsánatot kérek, lehet, hogy a korom miatt is, de alapvetően én a gyerekeim is azt tapasztalom, hogy nekem nem jön be ez a social media világ. Nem nagyon. Lehet, hogy ott is kéne lennem, lehet, hogy majd leszek, nem tudom, de nekem ez túl hangos, túl zajos, túl minden. Egyet viszont sajnálok, hogy a fiatalabb korosztály kisebb számban képviselteti magát a hallgatóságból, mint az idősebb korosztály. Persze nyilvánvalóan segíteni mindenkinek kell, és mindenkinek szeretnék, aki akarja. Tehát én nem akarom átkísérni a vakembert az utcán, ha ő nem akar átmenni, de ha valakinek szüksége van rá, akkor egyrészt a rádió műsorban is megtalál, meg egyéb módon is, hogyha rákeres a nevemre, akkor megtalál, vagy felveheti velem a kapcsolatot, és én nem tehát ezt nem pénzért csinálom, hanem én azt gondolom, hogy kötelességem. A tudásnak akkor van értelme, hogyha megosztjuk. Ha magunknak megtartjuk, vagy rossz célra fordítjuk, az nem jó. A tudást meg kell osztani, és jó célra fordítani.
1: A Mária Rádió, én úgy gondolom, hogy az a közeg, ami rátalál az emberre, és azt vonza be, akinek a legnagyobb szüksége van rá.
2: Igen, azt gondolom én is. Nekem is azt hiszem, bocsánat, a legjobb időben szólalt meg, nem voltam éppen toppon abban az időben, amikor ezt hallottam, úgyhogy azt mondtam, hát kinek dolgozzak ingyen, ha nem Istennek. Úgyhogy ezért vagyok itt, és remélem még egy jó darabig.
1: Köszönöm szépen, Ferenc, hogy elmesélted, hogy hogyan vezetett ide az utad. Azonban ne feledkezzünk el arról sem, hogy a Mária Rádió megnyerte egy frekvencia pályázatot, és most már 60-ban is szólni fog a Szűzanya Rádiója, az FM 87,9 MHZ frekvencián. Nagyon kérjük, hogy amennyiben hozzá tudnak járulni, hogy a Szűzanya hangja a hívő emberekhez eljusson, kérjük szépen, hogy egy kis adománnyal támogassák meg. Hogyan juttatható-e hozzánk a támogatás? Banki utalással, csekken, személyesen, és kérjük, hogy a közlemény rovatba írják a Mariatont.
2: Adományvonalunk a 061-999-4430, és csak egy közös gondolkodásra szeretném hívni önöket. Gondoljanak bele abba, hogy azt hiszem egy doboz cigarettam a 2000 forint
1: igen.
2: körül. És ez mennyire sok pénz.
1: És milyen káros szenvedély.
2: És mennyire kevés pénz egy jó ügy érdekében.
1: Így van.
2: Úgyhogy ha mindenki csak egy doboz cigarettányi adománya járul hozzá a Mária Rádió műsorához, azt gondolom, hogy akkor mi már nyerteseknek és győzteseknek érezhetjük magunkat. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy csak egy doboz cigaretta, semmi más. Persze, aki nem dohányzik, annak gratulálok, és folytassa tovább ezt a jó tulajdonságát.
1: A káros szenvedélyeket át tudjuk fordítani a lélek hangjára. Ebben kérjük segítségüket. Most pedig szintén egy lendületes zenével folytatjuk tovább adásunkat.

0: Folytassuk adásunkat tovább a sport és a hit területén. Ferenc, neked melyik a kedvenc sportod?
1: Hát én ezt a kedvenc sportomat már egészen kisgyerekkorban elkezdtem. 9 éves voltam, amikor a császáruszodába elkezdtem a vízilabdát. És én vízilabdáztam fiatal koromban, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert abban az uszodában és abban az öltözőben csak világbajnokok és olimpiai bajnokok és Európa bajnokok és minden kupa bajnokok voltak, és azokkal voltunk körülvéve. Tehát én még a második nagy csapat, ugye az első nagy csapat volt az első generációs nagy csapat volt hirtelen akartam mondani a nevét, a Kárpáti Gyuri, meg a Suta.
0: Sajnos csapat, a vízilabdában nem tudlak kisegíteni.
1: Utána volt a második nagy csapat, amiben Faragó Tamás játszott, Sárosi László, Cservenyák Tibor, Csapó Gábor, tehát Kásás az idősebbik, tehát ők voltak a második.
0: Én is hallottam.
1: De neki a fia is olimpiai, és Európa, és világ, és minden bajnok. Úgyhogy ez egy nagyon meghatározó volt az életemben, mert az uszodában megtanultuk azt, hogy egy dolog nagyon fontos, és az a csapatmunka és a győzelem. Tehát, hogyha a csapatban tudunk együtt dolgozni, és csapatban tudunk gondolkodni, és mindenki egyet akar, egy célért küzd, akkor az eredményes lehet. És azért ott az volt a követelmény, vagy az volt az elvárás, vagy az volt a természetes, inkább így mondom, hogy meg kell nyerni azt a meccset. Nincs mese. Bajnoknak kell lenni, meg kell nyerni a meccset. Úgyhogy hát inkább itt vetélkedjünk egymással, mint a harctéren. És ugye ez azért nem áll, a vízilabda nem áll annyira messze a küzdősportoktól, mert lehet néhány nagy pofont kapni, de ezek soha nem komolyak, csak hát a labdát valakinek el kell hozni, és be kell dobni a gólt. Úgyhogy egy rendkívül jó sport, és ugye ehhez kapcsolódik az úszás. Ma már nem vízilabdázom, de uszodában rendszeresen lejárok, és rendszeresen úszok, sportolok. Én mindenkinek ajánlom egyébként, aki akár ízületi problémával, akár szívérendszeri problémával, akár túlsúllyal küzd, vagy bármiféle degeneratív betegséggel, vagy civilizációs betegséggel, az úszás az egyetlen olyan sport, ami mindent megmozgat, a keringéstől kezdve az összes izmot úgy, hogy nem terheli a gerincoszlopot, nem terheli az ízületeket, és azt gondolom, hogy a lehető legegészségesebb. A víz felszínén kevesen tudják, hogy víz felszínén gyakorlatilag pormentes a levegő, és tiszta a levegő. Tehát amikor az ember belemegy a vízbe, és beleismeri tenni a fejét, amit egyébként javaslok, és ott veszi a levegőt közvetlenül a víz felszínén, garantáltan tiszta levegőt fog beszívni, és ma már szerencsére rengeteg uszoda áll rendelkezésre, és én inkább az uszodát javasolnám, mint a strandot. Az uszodákban lehet úszni, megvannak azok az időpontok, amikor nincs tömeg, illetve kevesen vannak. Célszerű akkor elmenni, hogyha valaki ezt megengedheti magának, vagy az idősebb korosztályból van, és nyugdíjas, hogy ezekbe az uszodákba, sportuszodákba járjon le, és ott végezze ezt a kiváló mozgásformát. Én garantálom, hogy legalább plusz 5-10 évet nyer az életében belőle.
0: Én más sportokban jeleskedek. Engem mindig is a harcművészetek világa vonzott, és ugyanaz nem csapat sport, de ott megtanulod, hogy a lelkedet és a testedet egyszerre kell edzeni. És nagyon fontos, hogy hiába magadért küzdesz, a küzdőszellem írtó gyorsan kialakul az emberbe, vagy pont ennek hiányában kiesik, mert tehát nem mindenki tud az motiválni, hogy küzdenem kell egy övért, egy övfokozatért. Én nagyon sokáig kiokszin karatéztem, 9 évig, gyerekkoromtól kezdve, tínédzserkoromig, aztán 11 évre hátam mögött hagytam a küzdősportot, és most egy pár hónapja elkezdtem taekwondozni.
1: A rokon terület, azt gondolom, de én úgy hallottam, és erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy ezek a keleti küzdősportok, ezek nagyon-nagyon fegyelemre tanítanak, és nagyon-nagyon nagy szabálykövetésre.
0: Így van. Ott a tisztelet, a fegyelem és az alázat, ezek fő irányelvek. És hogyha valaki ezzel nem tud azonosulni, az nagyon hamar kiesik a csapatból, vagy úgynevezett dojo-ból, dojang-ból. Tehát ott a harci szellem az az élet során nagyon sok mindenre fel tud készíteni. És én valahogy a hitemben is így vagyok, hogy én sosem felejtem el a Jóisten, küzdök azért, hogy mindig mellettem maradjon, és én tudom, hogy ott is van számomra. És ugyanezt érzem a küzdősportban is, hogy tennem kell azért, hogy mondjuk egy öffokozatra feljebb tudjak lépni, és ez számomra nem egy olyan dolog, hogy úristen, már megint harcolnom kell egy jövér, hanem igenis motivál.
1: Ez jó. Nagyon érdekes, hogy különböző embertípusok vannak. Megfigyeltem azt, hogy vannak olyan emberek, akiket a biztatás motivál, és vannak olyan emberek, akiket, hogyha nem biztatnak, vagy éppen gátolnak, az tud nekik nagyon-nagyon erős motivációt adni, és azt mondják, hogy akkor is megmutatom, és akkor is megcsinálom. Alapvetően azt gondolom, hogy az élet egy küzdelem, és az Isten mindenkire annyi terhet rak, amennyit elbír, és hát tessék vele megküzdeni.
0: Igen, egyet értek. Nagyon szép gondolat a Kyokushin karatéban. Nekünk volt egy úgynevezett dojo-kununk, amit minden edzés előtt elmondtunk. Tehát ez egyfajta vezérelv, ami szerint mi edzettünk, és az azt mondja ki, hogy rendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket. És ez nagyon szépen átvezethető a keresztény hitre is.
1: Értem.
0: Úgy gondolom.
1: Jó, akkor még annyit szeretnék ehhez itt záróakkordként hozzátenni, hogy 061-999-4430-as az adományvonalunk. Hogyha úgy gondolják, és szeretnék támogatni a Mária Rádiót, akkor ezen a vonalon ezt jelezhetik, ami nagyon nagy segítség lenne, mert egyrésztről néhány berendezést kellene vásárolni, hogy 60-ban az FM 87,9 megahertzes frekvencián tudjunk sugározni. Itt szükségünk volna egy FM adóberendezésre, egy adásprocesszorra, egy FM adószűrőre és egy műholdvevő beltéri egységre. Úgyhogy csupán csak egy doboz cigaretta ára, azt gondolom, hogy ez minden további nélkül belefér. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük előre is azoknak, akik ebben segítenek minket, és segítik azt, hogy a Mária Rádió minél több emberhez eljusson, országszerte, világszerte, és minél több fiatal bekapcsolódjon a Mária Rádió hallgatásába, és hogyha lehet, akkor aktívan a Mária Rádió szervezésébe, műsorainak szervezésébe, rendezvényeinek szervezésébe, és aktívan legyen ennek a nagy közösségnek, ennek a nagy worldwide, vagy világközösségnek a tagja és részese.
0: Örömmel és szeretettel várunk mindenkit. Most pedig ismét zenélünk egy keveset, mert nem mással, mint a Gladiátor zenéjét fogjuk meghallgatni, amely egy kicsit megedzi a lendületünket és a lelkünket is.

0: Folytassuk adásunkat egy interjú bejátszással. Tóth Erika zarándoklat vezető gondolatait hallgathatják. Erikával, a Mária út zarándoklat vezetőjével Horváth Nelli beszélgetett arról, mit adhat a testnek és a léleknek egy ilyen út, és mi indít el valakit ezen az úton. Köszöntelek sok szeretettel, Erika, a vonal túlsó végén.
1: Én is köszöntelek, és a rádió hallgatókat is.
0: Erika, te a 40 napos zarándoklat egyik vezetője vagy, valamint a Mária rádióban beavató zarándoklatot is tartasz. Egy zarándoklat fizikailag komoly kihívásokat tartogat magában, különösen egy 40 napos út Csíksomlyóig. Mik a tapasztalataid, mennyire válik egy ilyen út során egyé a test és a lélek?
1: Hát én erre azt szoktam mondani a tapasztalataimból kiindulva, hogy az embert egy ilyen hosszú úton mindig a lélek viszi, hiszen ha hallgatunk a hívásra, akkor az a lelkünket szólítja meg elsősorban, és nem a testünket. És hogyha elég erős bennünk a cél, akkor a lelkünk az ad erőt a testünknek, nekem ez a tapasztalatom. Tehát volt olyan év, amikor a 78 éves végig jött Csíksomlyóig, de 40 éves nem, pedig nagy mellénnyel volt, és egy ilyen teljesítmény túraként állt az egész előtt, és azt mondta, hogy hát mi az én nekem az a napi 25-30 kilométer, mégsem tudott végigjönni. Az, aki viszont elindult sokkal gyengébb testi adottságokkal, ő szépen végig tudott jönni, mert annyira erős volt benne az a hívás, az a felajánlás, amiért ő meg akarta tenni ezt a 40 napot. Nekem ez a tapasztalatom.
0: Úgy tűnik, hogy a belső alázat sem utolsó dolog ebből a szempontból. Milyen elhatározásnak kell megszületni az emberben ahhoz, hogy tényleg érezze azt, hogy neki mennie kell, útra kell kelnie, és zarándokolni akar, végig akarja csinálni, mert esetleg a zarándoklat egy kissé, ez a szó lehet rémisztő is.
1: Hát igen, mindenképpen egy kihívás, és tényleg amikor most a hétvégén is voltam egy ilyen 10 kilométeres rövidebb zarándoklaton, és láttam azt, hogy mennyire el tudnak fáradni az emberek abba a 10 kilométerbe is, vagy amikor a 40 nap alatt egy-egy napi szakaszon pár kilométert kísérnek bennünket, hát biztos, hogy azért nem árt egy minimális edzettség ahhoz, hogy belevágjunk egy ilyen útba. Tehát az is nagyon fontos, hogy edzük magunkat, hogyha már egyszer a lelkünket megszólította Jóisten, és kaptunk egy ilyen hívást, vagy kialakult bennünk az, hiszen lehet, hogy ez nem egyik napról a másikra alakul ki, hogy el kellene menjek, és meg kell tegyek egy ilyen hosszabb zarándoklatot, vagy éppen egy kegyhely hív valamiért engem, és állandóan azzal találom magam szembe, hogy el kell mennem, nem tudom én, Csíksomlyóra, vagy Máriacellbe, vagy Máriagyűdre, vagy bármelyik kegyhelyet mondhatnám, lehet, hogy azt szólítja meg éppen az embert, akkor erre fel kell készülni lelkileg is, és testileg is, tehát én ezt szoktam javasolni mindenkinek, de nyilván van ennek egy súlya, hogy én miért ajánlom fel azt az utat, amiért elindulok. És ennek a felajánlásnak kell bennünk ott megérnie, és ezt kell magunkba hordoznunk minden egyes nap, hiszen az zarándokút is egy-egy kilométerből, vagy egy-egy lépésből áll össze, hogyha lebontjuk, és hogyha minden lépésünkben ott van ez a cél, ez a felajánlás, akkor biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Én amikor elindultam először egy ilyen zarándokúton, akkor édesapámat veszítettem el, és érte ajánlottam fel ezt az utat, és egyszerűen én végig attól rettegtem, hogy mi lesz, hogyha nem bírom. Tehát elég rossz egészségügyi állapotba indultam neki egyébként az útnak. Emlékszem, mikor így otthon bejelentettem, akkor a 16 éves lány azt mondta, hogy mit akarsz te, anya, hát a másodikra nem tudsz feljönni, nem, hogy 1000 kilométer gyalogolni, de mégis akkora erőt adott ez a felajánlás, hogy egyszerűen úgy indultam neki, hogy mindig csak egy lépést kell megtenni, és majd egyszer oda fogok érni Csíksomjóra, és minden lépésemben benne volt ez a felajánlás, amiért én elindultam ezen az úton.
0: Tehát, ha jól értem, a belső akarat, ami végig tud vinni akár egy 40 napos zarándoklaton is, és az, hogy valakiért teszed, és hogy Istenhez közelebb kerülj.
1: Így van. De hát van, aki ugye nem ilyen konkrét felajánlással megy, hanem egészen egyszerűen csak hálából indul el. Vagy olyan is van, aki elindul némi kíváncsisággal a szívében, mert esetleg nem olyan erős az Isten kapcsolata, mint amilyet ő talán szeretne. És szerintem a zarándoklat egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy ezt az Isten kapcsolatot megtapasztaljuk, vagy elkapjuk az ő kezét, amit nyújtogat felénk. Tehát ezt is a saját példámból is el tudom mondani, hogy én úgy éreztem, hogy én ilyen nagyon jó katolikus vagyok, tehát ott vagyok minden szentmisén, minden nap imádkozom, és így tovább. Mégis, amit én ott a 40 napban megéltem, az semmihez sem fogható. Tehát nekem az Isten kapcsolatom akkor került a helyére. Akkor került így kívülről belülre, mert az egy olyan összetett élmény volt, hogy azt egyszerűen át kell élni. Tehát azt nem lehet még szavakban se elmesélni, mert egyszerűen kívánom mindenkinek azt, hogy tapasztalja meg ezt a mély élményt, ami egy ilyen 40 napos tud adni neki.
0: Erika, térjünk rá egy kicsit a beavató zarándoklatokra is. Mit tud adni a rádió közössége annak, aki először indul el ezen az úton?
1: Hát egy kis megtapasztalást a zarándoklásról. Ugye sokan, akik még nem voltak zarándokolni, szeretnénk őket hívni, adni egy ilyen kis kóstolót a mi svéd asztalunkról, hogy is zajlik egy ilyen zarándoklat. Legyen egyáltalán elképzelésük arról, hogy ez az egy nap, amikor így 40 nap egymás mellé kerül, vagy nyilván vannak egyhetes, háromnapos, rövidebb zarándoklatok is, akkor egy kicsit el tudja képzelni az, aki még soha nem volt zarándokolni, hogy milyen az a közösség, mi történik eleve egy ilyen napon, hiszen sokan jönnek olyanok, akik vallásosak, sokan jönnek olyanok, akik nem, vagy éppen nem katolikus vallásúak, hanem reformátusok, és meg tudják tapasztalni azt, hogy itt mindenkit befogadunk.

0: van nálunk is legalább egy ember, de általában azért több is, aki eljön ide. Lehet, hogy éppen az országnak a másik feléről, mert mondjuk még ezt a szakaszt nem járta be, vagy eljön helyből, úgyhogy ő még soha nem volt, de már nézegeti egy jó ideje, tehát hívja valamiért az zarándoklat és az út, és akkor eljön és megtapasztalja, hogy ez mennyire jó. Hogy tényleg senki nem nézi le azért, mert ő nem ismeri az imákat, vagy nem ismeri az énekeket, vagy egyáltalán, és valahogy így otthonra talál köztünk, és aztán az a tapasztalat, hogy utána visszajár. Tehát lehet, hogy eljön először egyszer, aztán eljön negyed év múlva még egyszer, vagy fél év múlva még egyszer, és valahogy beleolvad, vagy egymásba olvadunk ő a zarándok közösségbe, mi egy kicsit megérintjük az ő szívét, nyilván mi eszközök vagyunk a jó Istennek, vagy mi vagyunk az, akiken keresztül talán ő is megérintődik, és aztán felbátorodik, és már elmer menni 3 napra, elmer menni már egy olyan közösségbe is, ahol nem ismer senkit, hiszen a 40 napos zarándoklat is olyan emberekből tevődik össze, hogy én is mikor először mentem, meg mindannyian, hát nem ismertük azt, hogy kivel fogjuk megtenni ezt a 40 napot, csak bíztunk a gondviselőbe, hogy ő összerak egy olyan csapatot, ahol egymást tudjuk segíteni, és pont az az emberrel fogom én megtenni azt a 40 napot, akire nekem szükségem van, vagy akire én általam neki szüksége van.
1: Úgy érzékelem, hogy a zarándoklat azért ez egy hatalmas, megtartó erő is lehet annak az életében, aki ebbe belevág. Mégis mit gondolsz arról, Erika, hogy szerinted mi köti össze a Mária Rádiót és a zarándoklatokat?
0: Egyértelműen Mária. Tehát nem véletlen az, hogy mi a Mária úton zarándokolunk, és Mária Rádióban tevékenykedünk, vagy akár azt hallgatjuk. Mindenképpen Mária itt az összekötő elem, és az az összekötő elem, és az a missziónk és a küldetésünk, hogy az Isten kapcsolatot megerősítsük, vagy a Máriával való kapcsolatunkat megerősítjük. Hiszen én azt hiszem, hogy, és sokszor elgondolkodtam hogy az életem folyamán, hogyha nem lenne ennyire erős a hitem, akkor mennyivel nehezebb lenne az életem. És aki ezt megtapasztalja mélyen, az úgy érzem, hogy annak szinte kötelessége onnétól kezdve, hogy másoknak is tanúságot tegyen erről, és másokat is hívni tudjon erre az útra, hiszen ez a legszebb, ez a legjobb, és ez az, ami minden nehézséget át tud hitalni, és könnyebbé tud tenni.
1: Hálásan köszönöm, Erika, hogy bevezettél minket a szavaiddal a zarándoklat útvonalaiban, és nagyon remélem, hogy egyre több ember szívében ki fog nyílni egy virág, amely elindíthatja ezen az úton.
0: Így van. Úgy legyen.
2: Hát ez egy nagyon tanulságos beszélgetés volt, ez a riport. Én nem is tudom, hogy azért egy zarándoklatot végigcsinálni, az egyrésztről egy nagy kihívás, másrésztről egy nagyon nagy erőpróba. Én a nagyobbik lányomtól tudom, ő megcsinálta a Caminót, és... Bocsánatot kérünk, technikai probléma jött közbe. Tehát visszatérve a zarándok utakra, hogy nekem nagyon sokat mesélt arról a felemelő élményről, amit ő megélt, és nagyon sokat tanultam a saját gyerekemtől. A másik pedig az, hogy azért nem kell olyan messzire elutazni az embernek, hanem innen Budapestről is elindulhat egy nagyon kemény zarándok útra, ugye Csíksomlyóra, és emlékszem, most így eszembe jut az egyik barátom édesapjától, még gimnazista koromban kaptunk egy színházjegyet, valami várszínház, vagy nem tudom mi volt, fönt volt a várban, és az volt a darabnak a címe, a Csíksomlyói Passió, ami egy meghatározó élmény volt

0: az életemben, úgyhogy nagyon, nagyon tetszett a műsor. Nem tudom, hogy én vállalkoznék egy ilyen zarándokútra, hogy el sem tudom képzelni, hogy ez hogyan történik, de nyilvánvalóan azért egy cipőt vagy kettőt az ember elhasznál, mire odaér. Ez hogy kell? Te voltál ilyen zarándokúton?
1: Nem, bennem még ez a elhatározás nem született be, meg, de viszont egy naposra talán még beneveznék, de úgy gondolom, hogy valóban először a lelkünkben kell megszületnie annak a hívásnak, hogy elinduljunk, de itt a Mária Rádió nagyon sok lehetőséget biztosít a zarándoklásra, vannak beavató zarándoklataink is, amiről Erika is mesélt egy keveset, ami tényleg csak egy egynapos, félnapos, és akkor meg tudja tapasztalni az ember, hogy ez neki való-e, vagy hogy tényleg ott tud lenni testileg, lelkileg.
0: Értem. Erről egy picit mondanál többet, hogy egy ilyen beavató zarándokút, ez mit akar?
1: Na hát ez, erről sok információt nem árulhatok el. Pont az a lényege, hogy ez egy megtapasztaláson alapul. Na de hogyha az info@mariaradio.hu-ra írnak a kedves hallgatók, ott bővebb felvilágosítást tudunk adni.
0: Értem. Jó, akkor mielőtt tovább megyünk, akkor még egyszer a 061-999-4430-as vonalon várjuk a felajánlásaikat. Ezen kívül adományozhatnak a Mária Rádiónak banki utalással, csekken, vagy személyesen a Mária Rádió budapesti szerkesztőségében. Ez a Gogol utca 28-ban van, a 13. kerületben. Még egyszer a telefonszám 061-999-4430-as. És még annyit, hogy Papp Lajos professzor szavaival élve, a ki mennyi idős, annyit kell lépnie szorozva 1000-rel naponta, vagy bocsánat, nem, 100-zal. Ha valaki 60 éves, akkor 6000-et, ha 70 éves, akkor 7000-et, ha 80 éves, akkor 8000-et naponta. Úgyhogy tegyenek az egészségükért, sétáljanak, és zarándokoljanak az egészségükért szintén.
1: És ne feledjék el, hogy most már 60-ban is szól a Szűzanya rádiója.
0: Igen, fontos elmondani, hogy 60-ban az FM 87,9 megahertzes frekvencián lehet fogni a rádiót, és élvezzék a műsorokat, és élvezzék a rádiót.
1: Most pedig újabb zenével folytatjuk adásunkat a The Wonderful Day-jel.

0: Csak egy érdekesség. Ki volt az első ember, aki megtöltötte a Népstadiont a koncertjével?
1: Koncert.
0: Nem a Queen.
1: Nem tudok
0: Louis
1: erre
0: válaszolni.
1: Igen?
0: Igen. Ez csak egy érdekesség. Mm-hmm. Ezt nem magamtól, ezt még az édesapámtól hallottam. No. Csak ennyi. Ettől a szép zenétől ez eszembe jutott.
1: Nos, tehát, hogy csodálatosan teljen a napunk továbbra is, most a következő témánk nem más, mint a hit, értelem és gyógyulás. Hallgassuk meg Rideg Gyula gondolatait és szavait egy interjú keretében. Hit, értelem, gyógyulás. Rideg Gyula kórházlelkésszel, a műsor vezetőjével Horváth Nelli beszélgetett arról, hogyan találkozik a hit, az értelem, és milyen szerepe lehet ebben a Mária Rádiónak. Üdvözöllek sok szeretettel, Gyula, a vonal túlsó végén. Először is arra lennék kíváncsi, hogy kórházlelkészként hogyan kerültél kapcsolatba a Mária Rádióval.
2: A Bethesda Gyerekkórház vette fel a kapcsolatot a Mária Rádióval. Alakult egy műsorsáv, egy gondolat, amiben Csókai professzor úr is részt vett, és annak az lett a neve, címe, hogy hit, értelem, gyógyítás, gyógyulás. És amikor ez elkezdődött, akkor nálunk a Bethesdában alakult egy kis csapat, akik rendszeresen, általában keddenként volt a műsor, bementek a Gogol utcai stúdióba, és ott élő beszélgetést folytattak egészségügyi témákról, meghívott vendégekkel, lelki témákról, a gyógyulásról, gyereknevelésről. Szóval ilyen szertágazó, érdeklődésű műsor volt ez, és hát ennek a csapatnak a tagja voltam én.
1: A mai napig, vagyis hát, hogy most már a saját sávod van a Hitértelem Gyógyulás című műsorban, ahol orvosokkal és értelmiségiekkel beszélgetsz a hit kérdéseiről. Mi inspirál ezekhez a beszélgetésekhez?
2: Elsősorban a meghívott vendég személye, akiket felfedezek magamnak, és tapasztalom a környezetemben, vagy ahol velük találkozom, hogy hozzá tudnak tenni valamit ahhoz a lelkiséghez, amit szerintem a Mária Rádió is, hála Istennek képvisel, hogy valahogy emeljük meg az emberek lelkét, és mondjunk el fontos dolgokat. Meg szeretnék bemutatni életutakat, amelyek hát egyéni döntések, választások, karrierek, és családi élet, és elköteleződés, és hit, és a világban való helytállás során mutat be egy életutat, és erről azt gondolom, hogy aki ezeket meghallgatja, vagy csak belehallgat egy ponton rövid ideig, akkor is tud magának olyan kapaszkodókat szerezni, amit a saját életében is megfontolhat, használhat, vagy csak tükröt tart neki. Számomra hallatlanul izgalmas, tehát az emberi sorsok, történetek, ez az, ami engem motivál, mozgat.
1: Kórházlelkészként nap mint nap találkozhatsz rendkívüli emberi sorsokkal, betegségekkel, félelemmel és reménnyel. Mit tanítanak neked ezek a találkozások a hitről?
2: Rögtön erre is válaszolok, csak egy kis csavart hadd tegyek a általán feltett kérdésre.
1: Kérlek.
2: Nekem nem a szélső helyzetek az igazi kihívások, hanem az úgynevezett átlagos, vagy hétköznapi, vagy egyszerű, vagy ahogy a köznyelben mondják, banális esetek, mert ott lehet igazán meglátni egy szervezetről, egy rendszerről, mint amilyen egy kórház, hogy ezekkel az egyszerű esetekkel, hogy bánunk, azokhoz, hogy viszonyulunk, azokban, hogy állunk helyet, hogy kommunikálunk, mit tartunk fontosnak, és hát, hogy kinek mi a probléma, és ez mekkora súlyú, ezt azért levontam élettapasztalatként, az nem a külső szemlélő ítéli meg, hanem aki benne van. Tehát csak arra gondolok, hogy a családnak például az is nagy gond, hogy mit tudom én, belázasodik a gyerek, akkor be kell hozni a kórházba, akkor felborul a család napirendje, ki kell venni az iskolából, vagy az óvodából, nem sorolom, de kell szervezni a logisztikáját a családnak, tehát ezek nem pici problémák, bármennyire is azt mondhatnánk, hogy jó, hát két nap alatt meggyógyul, vagy egy hét alatt meggyógyul, és akkor viszontlátásra. Nem, ezek nagyon fontos dolgok. Na most, hogy mit tanít nekem a hitemben ez az egész betegség-egészség témakör. Hát leginkább azt tanulom most már így nem fiatalon, sőt mondhatnám öregen, hogy az egészség az nem természetes, az egy ajándék, amit napról napra kapunk, amíg van, és aztán, ahogy az idő múlik, meg mennek a napok, meg nagyon sok minden történhet egy ember életében, akkor azt kell megtapasztalnia, hogy a szenvedést, vagy a szenvedésnek egy bizonyos fokát közel kell engednie magához, és ez nem emberellenes, tehát hogy aki ismeri a szenvedésnek csak a legkisebb fokát is, ezt a másik ember irányában nyitottabb lesz, elfogadóbb lesz, megengedőbb lesz. Nekem ez a tapasztalatom is, hát ezt tanulom a Bibliából is, hogy azért Jézus Krisztus teljesen széles körben nyitott volt arra, hogy ki milyen kérdéssel fordul hozzá, vagy neki mi jelent, akár egy egzisztenciális szenvedés, tehát hogy mihez kezdjen az életével, ebben megmutassa, hogy ő hordozza terheinket is, és erre tanított bennünket is, egymás terét hordozzátok. Tehát ez egyszerűen most eljut eszembe, ezt tudom mondani.
1: Köszönöm. Valóban sok helyzetben igaz, hogy valamikor már a tudomány, az orvoslás nem tud segíteni, hanem önmagában csak a jóisten. A Mária Rádiót alkalmasnak találod arra, hogy elősegítse a valódi hitbeli párbeszédek elindulását és a lélekgyógyulását?
2: Hát ez azért nehéz kérdés, mert egy kicsit így ilyen zárvány helyzetben vagyok ezzel a műsorral ott, és nem tudom, hogy akik hallgatják, azok mit gondolnak, vagy mit vesznek ki ebből, vagy mennyire fontos ez nekik, de azt mindenképpen gondolom, hogy hát a párbeszéd abban az értelemben, hogy elkezdünk beszélgetni a saját lelkünk és testünk egészségéről, meg arról, hogy mit is várhatunk egy orvostól, egy ápolótól, bármilyen egészségügyi szolgáltatótól, az bennünk hogy csapódik le, biztos, hogy jól látjuk-e őket, értjük-e az ő gondjaikat, látjuk-e a helyzetüket. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy igen.
1: Én is valóban úgy gondolom, hogy érdemes mögé nézni a hivatásoknak is. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy ilyen magvas gondolatokat megosztottál velünk.
2: Hát köszönöm a nagyon jó kérdéseket, és Isten áldja a Mária Rádió hallgatóit.
1: Folytatjuk a témánkat tovább az épp testben, épp lélekkel.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy azt szokták mondani, hogy épp testben, épp lélek, de láttunk már olyan épp lelkű embereket, akiknek a teste nem volt épp, valamilyen oknál fogva, akár egy baleset, akár egy születési rendellenesség, vagy bármi, és mégis olyan örömmel, olyan kicsattanó életörömmel, hittel és boldogságban tudták, vagy tudják élni az életüket, amiről az testileg épp emberek nem is tudják. És nagyon érdekes megfigyelni azt, és gyógyszerészként mondhatom, hogy sokszor találkoztam a betegekkel, akik elmondták nekem, hogy drága gyógyszerész úr, amíg nem voltam beteg, vagy amíg nem volt ez, nem is tudtam, hogy mekkora kincs birtokába vagyok. És most, hogy megbetegedtem, vagy ez, vagy az lett a bajom, most jövök rá, hogy mondjuk egy elvesztett lábúj mennyit jelent, mert cukorbeteg vagyok, amputálták a lábujjaimat, és nem tudok úgy menni, mint régen, és akkor ez, amikor az embernek megvan minden, akkor minden olyan természetes. És ez vonatkozik egyébként arra is, hogy fiatalon az ember el sem tudja képzelni, hogy milyen idősen. Tehát amikor jönnek azok a dolgok, hogy már nem pattan úgy föl az ember a székből, mint ahogy 20 évesen, már nem szalad annyira a busz után, mint 20 évesen. És egyébként nagyon érdekes maga az embernek az életútja, hogy amikor a világra jön, akkor egy tehetetlen, kiszolgáltatott lény, akit tisztába kell tenni, meg kell etetni, meg kell fürdetni, és ezt mekkora nagy örömmel tesszük. Aztán eljön az idő, amikor elkezd nőni, akkor szemtelen lesz, és mindenféle baja lesz a szüleivel. Utána jönnek a hormonális változások, amik nagy kihívás elé állítják őt, illetve az ember, a fiatalokat. Akkor aztán még nagyobb tombolás van, és amikor már kialakulnak az embernek a végső jegyei, meg kifejlődik az ember, akkor utána jön egy platófázis, és ebben a platófázisban, amikor minden úgy egyensúlyban van, többé-kevésbé, és úgy látszik, hogy most minden jó, na akkor szoktuk elrontani, vagy akkor szokták sokan elrontani az életüket, ahelyett, hogy örülnének neki, és minél jobban megpróbálnák kitolni ezt a platófázist, és kiélvezni ezt a közel 30, tehát olyan, mondjuk azt, hogy 25-re kialakul az ember, akkor 20, tehát ezt a 30 évet, úgy 55 évig, a szerencsésebbeknél 60 évig van egy ilyen plató fázis, amikor nagyon sok jót kell cselekedni, nagyon sok jót kell tenni, családot nevelni, együtt lenni a családnak, nagyon sokat, közös programokat csinálni, élményeket gyűjteni, mert én a saját tapasztalatomból tudom, hogy legalábbis nálunk, vagy az én családomban nem a pénz volt minden, hanem inkább az, hogy együtt voltunk a gyerekekkel, együtt voltunk a feleségemmel, együtt mentünk mindenhová, és volt egy ilyen nagyon-nagyon jó 30 év, amit igazából nagyon-nagyon élveztem. Ilyenkor az ember szinte el sem hiszi, hogy beteg lehet, meg ilyenkor nem is szoktak betegek lenni az emberek, tegyük hozzá. Tehát ez az a kor, amikor a hormonjaink úgy működnek, amik egyébként életben tartanak minket, és amik egyébként meggyógyítanak minket, úgy működnek, hogy itt minden lepattan rólunk. Aztán eljön a hanyatlásnak a kezdete, amikor a hormonoknak a szintje elkezd csökkenni, nőknél a menopauza, megjegyzem, a férfiaknál ugyanúgy megvan ez, akkor jönnek ezek az úgynevezett kapuzárási pánikok, vagy akár pánikrohamok, meg mindenféle olyan pszichés problémák, amire az ember nem nagyon van felkészülve, és hát ebbe aztán szép lassan bele kell törődni, nyilván nem feladva a dolgokat, hanem hát tudni, hogy egyszer mindennek vége van, de hát hogyha szerencsénk van, és úgy éltük az életünket, akkor egyrészt nincs mitől félnünk, másrészt pedig akkor ez, én azt gondolom, hogy ez sokkal könnyebben és jobban megy. Főleg akkor, hogyha van mellettünk egy társ, akivel az egész életünkben együtt éltünk, együtt neveltük a gyerekeket, és idősebb korban is természetesen együtt vagyunk, támogatjuk egymást, és utána jönnek az újabb feladatok, mint az unokák, ahol meg kell őrizni gyakorlatilag az embernek a fittségét, mert az unoka szalad, fut, utána kell menni, mert az anyja nem mindig él rá, úgyhogy ilyenkor a nagyszülőknek kell rávigyázni. Úgyhogy épp testben, épp lélek, és ide tartozik még az, hogy ha gyógynövénytejákat, gyógynövényeket fogyasztanak, akár fűszerként, akár prevencióként, megelőzésként, vagy napi rutinként, akkor nagyon sokat tehetnek hozzá ahhoz, hogy ez az egészség, ez minél tovább fennmaradjon, ez a fittség minél tovább megmaradjon, és aztán nyilvánvalóan az unokák és az időskori elfoglaltságok újabb és újabb értelmet adnak az emberi létnek, az emberi életnek. Emlékszem, hogy fiatal ember voltam, és megkérdeztem a nagyapámat, aki vasesztergályos volt, 80 éves, mondom, miért mész dolgozni? Hát 80 éves vagy, hát mi nem maradsz itthon? Azt mondja, kisfiam, azért, mert akkor meghalok. Tehát ezt még nem akarok, és hogy elment, még 80 évesen napi 8 órát ledolgozott vasesztergályosként, csodáltam. És most már, hogy én is elértem ezt a, hát nem 80 éves kort még, hanem ezt a 66-ot, egyszerűen én sem tudom, hála jó Istennek, abba hagyni a munkát, úgyhogy rendszeresen dolgozom, akár itt a rádióba, akár a saját vállalkozásomba, akár kollégáimmal együttműködve, most remélhetőleg írunk egy könyvet egészségről, betegségről és az étrendkiegészítőknek a farmakológiájáról, úgyhogy remélem, hogy hamarosan elkészülünk ebben, és majd elérhetővé válik ez a könyv, ami segít eligazodni abba a káoszba, ami jelen pillanatban az egészségipari, vagy egészség, hát inkább egészségipari, meg élelmiszeripari piacon van, mert jelen pillanatban itt azt gondolom, hogy nagyon nagy káosz van, úgyhogy itt röviden és velősen az egészséges lélekhez és testhez, és amihez hozzátartozik a szellem is, így hirtelen ennyit tudtam hozzátenni, úgyhogy 061-999-4430-as az adományvonalunk.
1: Én még annyit szeretnék hozzátenni az épp testben, épp lélekhez, egy történetet. Van egy ismerősem, akinek sajnos a fia nyomorék és fogyatékkal is él, de nagyon fontos, hogy hogyan fordulunk az ilyen emberekhez, mivel ez az édesapa egyszerűen úgy fordul a fiához, ami számomra lenyűgöző, mint hogyha semmi problémája nem lenne. És próbálja úgy megteremteni neki az életet, hogy boldog legyen, és ez a fiú egyszerűen ragyog. Valóban. És nem hiszem, hogy olyan sokat felfogna az állapotából. Tehát nekem ez jutott itt hirtelen eszembe. Erről.
0: Hát attól, hogy
3: megkérdezem,
0: valamilyen hogy
3: csatlakozhatom a beszélgetéshez?
0: Az egy dolog. Hivatalosan nem, ez határozza meg ülök. Az értékünket. Szerencsére mi emberek azért az élethez leginkább az agyunkat használjuk, és most már vannak okos gépek, meg erős gépek, ha dolgozzanak ők. Mi meg gondolkodjunk inkább, és főleg közvetítsük egymás felé a megértést és a szeretetet, és inkább azt tegyük magunkévá, hogyha nekünk valami miatt nem sikerült valami, akkor ne azt mondjuk, hogy akkor dögöljön meg a szomszéd tehene is, hanem ha neki van valami problémája, akkor tudjunk rajta segíteni. Úgyhogy én ezt tudnám mondani még itt kiegészítésképpen. Tehát inkább azt a szemléletet tegyük magunkévá, hogy ha azt látjuk, hogy akár embertársunk vagy szomszédunk bajban van, akkor próbáljuk meg neki segíteni, és a lehető...
1: Csatlakozik a beszélgetésünkhöz Mensáros Péter kollégánk is.
3: Bocsánat, hogy itt a műsorba belevágok, vagy közben. Még az előzőhöz visszacsatolnék, a kórházlelkész riporthoz, hogy most mindegy, ebben az évben két hónapos kórház tartózkodásom volt. Életemben soha nem voltam kórházban, 78 éves vagyok, de úgy, hogy két műtéttel, szívvel kapcsolatos, mindegy. Tehát ott aztán a csövek meg a mindenek, ott minden volt. Nem beszélve arról, hogy és itt jön az ágyhoz kötöttségnek a elviselése. Hogy az, hogy ne egy keser, egy bosszankodás, egy kesergés szobatársakkal való ilyen, hogy mondjam, ez a háborgás az életemről valami, hanem megfordítva alapszinten tudomásul veszem a helyzetemet, és utána megpróbálom összerakni, hogy ez hogy passzol bele az életembe. Mert hát az élet jó, szabad akarattal vagyunk természetesen, csak hát a szabad akaratunkat azt úgy használjuk, hogy a Jóisten útját igyekszünk járni. És amikor ezen úgy mozdulatlanul ott fekszik az ember, mint akkor ezen lehet gondolkozni, és ez engem nagyon, és ezt mint tapasztalat mondom, nagyon átsegített a nehézségen, az elkeseredésen, mondhatni vergődésen, meg mindenféle ilyen kórházi, hát ott jönnek a nővérek, meg minden, szóval most persze csodás társaság volt, tényleg döbbenten néztem, hogy mit tudnak ilyen nehéz esetekkel, mit tudnak kezdeni, de hogy magam, tehát mert gondoltam, egyszer csak vége lesz, már egyszer csak hazamegyek, hogy azért már úgy menjek haza, hogy nem panaszkodással, hanem elfogadva, kérem szépen, a Jóisten valahogy ezt a szakaszt betette az életemben. Természetesen foglalkoztam azzal, hogy megöregszem, ahogy itt jön az a totyogásos,
0: igen,
3: meg az unoka utáni, igen, ja Istenem, már nem érem el, meg stb. Hát ezt úgy sejtettem, hogy ez olyan 3, 4 vagy 5 év alatt ez úgy szépen lezajlik, hogy mondjam, úgy a fizikai állapotom, nem? Hát ez most 2 hónap alatt történt meg, tehát ezzel együtt kellett élni. És meg kell, hogy mondjam, hogy óriási szerepe volt a Mária Rádiónak, mert ugye hát ott kiterülve, vagy ott fekve, hát mit csinált? De még, hogy mondjam, egy darabig ki se lehetett ülni, tehát nem tudtam dolgokat csinálni, föl a füles, vagy fülhallgató, bocsánat, és hát akkor én már Mária Rádiós voltam, tehát azért úgy tudtam a műsorokat, hogy mikor van a 10 órás, meg a 14 órás, meg a Szentmise, meg stb. És ezeket hallgatva, amit bevallom őszintén, normál helyzetben, hétköznap nem hallgattam volna valószínűleg, mert ide rohanás, ott rá voltam szorítva, és az alatt az idő alatt annyi minden jött hitbeli dolog, épülés, ami hát, hogy mondjam, hát csak hálát tudok adni, bármilyen furcsa, csak hálát tudok adni a Jóistennek, hogy ez így alakult. Na hát körülbelül ezt gondoltam hozzátenni még itt.
0: Nagyon szépen köszönjük.
3: Megyek vissza a helyemre.
0: Köszönjük szépen. Egyébként, ha már itt tartunk, akinek a prédikációi, vagy elmélkedései, vagy gondolatai engem mindig, remélem szabad nevet mondani, engem annyira megfognak, és ezt mindig vadáztam, amikor ő beszélt, Székely János atya.
4: Igen.
0: Tehát ez fantasztikus, tehát én teljesen odáig voltam az ő prédikációitól, gondolataitól, ahogy azt, az annyira meg tudott engem fogni, hogy nagyon örültem mindig, amikor őt hallhattam a rádióban. Úgyhogy 061-999-44-30, ez az adomány vonalunk, és hogyha önök is szeretnének ilyen támogatást kapni, mint amit a kolléga úr az előbb elmondott, Mensáros Péter úr, akkor én azt kérem önöktől, hogy csak egy cigarettányjárral támogassák a Mária Rádiót, amit megtehetnek személyesen, megtehetnek banki utalással, illetve csekken keresztül. Úgyhogy vagy az adományvonalon 061-999-44-30-as telefonszámon.
4: És nagyon szívesen vissza is hívjuk önöket, hogyha keresnek minket, és tudnak velünk beszélgetni ebben az élő műsorban is.
0: Igen, mert azt hozzá kell tenni, hogy az élő műsornak is megvan a varázsa, például az, hogy a technikus bejön, és egy csodálatos történetet elmond a Mária Rádióval, igen, kapcsolatban. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy ha lehet, ha úgy gondolják, akkor hívjanak minket föl, beszélgethetünk problémáról, bajról, betegségről, egészségről, gyógyszerekről, gyógynövényekről, amiről szeretnének. Még van egy kis időnk a műsorból, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen veszük az önök telefonját, mert abból mi is tanulunk, de nem csak mi, hanem azok, akik minket hallgatnak az esetleges tanácsokon keresztül. Vagy pedig, ha az a kívánságuk, hogy visszahívjuk önöket, akkor ezt nagyon szívesen megtesszük.
4: Most pedig, hogy a hangulatot felfokozzuk, folytassuk tovább egy kis zenével, a Take Five-val.

0: Folytatjuk tovább Mariaton adás folyamunkat. Mégpedig az örömhírrel tovább a lelkünkben, hogy a 60-i frekvencián is szólni fog a Szűzanya hangja, az FM 87,9 MHZ frekvencián. Nagyon kérjük Önöket, hogyha valamiféle támogatással hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a rádiónk a szívekig eljuthasson és építse az emberek lelkét, akkor megtehetik felajánlásaikat banki utalással, csekken, személyesen a Mária Rádió budapesti Gogol utcai stúdiójában, és szeretnénk kérni, hogy a közleményben mindenképpen írják be a Mariaton szót. Valamint telefonszámon is elérnek minket, ha adományozni szeretnének, a 061-99-44-30-as telefonszámon. Hogyha jelzik, kedves kollégáinknak, vissza is tudjuk hívni Önöket, és tudnak velünk beszélgetni az élő műsorban.
1: Kérjük hallgatói... Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék a rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtunk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is, úgy, mint világszerte. Igen, a manapság azt gondolná az ember, hogy egy rádiót fenntartani az nem egy nagy dolog, de alapvetően ugye itt azon van a hangsúly, hogy a Mária Rádió minél szélesebb körben eljusson az emberekhez, minél több helyen lehessen fogni a Mária Rádiót. Ehhez viszont földi adássugárzás során több olyan átjátszó állomásra van szükség, több olyan stúdióra van szükség, több olyan frekvenciára van szükség, ami egy bizonyos helyi lefedettséget tud létrehozni, és ezért van szükség arra, hogy újabb és újabb átjátszó állomásokat, vagy stúdiókat, vagy adóállomásokat tudjunk üzemeltetni, mert így tudjuk lefedni az országot, illetve így működik világszerte a Mária Rádió. Ha jól tudom, akkor nem műholdas sugárzással, hanem földi sugárzással működik. Úgyhogy ehhez pedig adóberendezésekre, különböző technikai berendezésekre, processzorokra, különböző zavarszűrőberendezésekre van szükség, és hát ehhez kérjük az Önök segítségét. Úgyhogy hát bízunk abba, hogy egy cigarettányi összeg az mindenkinek, aki megteheti, nem olyan megterhelő, úgyhogy hát várjuk nagy tisztelettel ezeket az adományokat.
0: Ne feledjék, hogyha szeretnének a Mária Rádiónak a részesei is lenni önkéntesként, azt mindig sok szeretettel fogadjuk, és megtehetik ezt is. Most pedig búcsúzik a két műsorvezető, Horváth Nelli,
1: Dr. Sárkány Ferenc,
0: és a technikai pultban Mensáros Péter. Egy szép zorán számmal szeretnénk elbúcsúzni Önöktől, a Kellott fenn egy ország.

hogy nem igaz. Ott jártak ők a repülők.

massivo, yeah.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
3: A 150 éves római Teuton kollégium közösségét köszöntötte Leó pápa. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. 14. Leó pápa köszöntötte a Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját, akik a közösség alapításának 150. évfordulóját ünnepelték szombaton, adta hírül a Vatikáni Rádió. Nagy Károly, Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül a másfél évszázados kollégium ősét, amely vatikáni menedékhely volt a német papoknak a kultúrharc idején. A Teuton kollégium eredete a 8. századra nyúlik vissza, mondta Leó pápa beszéde elején. A ház nagy vendégszeretettel fogadta be a német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosított számukra emelte ki. A Teuton kollégium kezdetektől fogva mindig hű volt a római pápához. Az épület közel van Szent Péter apostol sírjához. Meg kell őrizni ezt a közelséget, ezt az egységet Péter utódjával és az általa hirdetett apostoli hittel, mondta Leó pápa. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját november 7-én és 8-án, tudósít a Magyar Kurír. Az ünnep vecsernyével kezdődik a bécsi Szent Barbara templomban november 6-án. 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 4:11-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezését 1696. november 4-én észlelték. A hírre első Lipót császár Bécsbe vitette a kegyképet 1697-ben, amelyet a Stephansdomban helyeztek el. Az eredeti ikon azóta nem könnyezett. A Mária Pócsra került másolat azonban 1715-ben és 1905-ben is könnyezett. A szertartásokat élőben közvetítik a Görögkatolikus Metropolia Facebook oldalán és a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mai maratonunk utolsó néhány órájában. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem
1: Lukovics Milán,
0: a Mária Rádió műsorigazgatója. Maraton, tehát adománygyűjtő adásnapok, ezeket rendezzük meg most októberben, október 8-án, tehát a mai napon van az első nap, amikor is a magyarországi Mária Rádió 60-i frekvenciájának indulásáért kérjük a hallgatók megmozdulását.
1: Ugye már megszólaltunk 60-ban, tehát ugye, hogyha elnyerünk egy ilyen frekvencia jogosultságot, akkor attól kezdve azt hiszem talán, hogy 6 hónapunk van arra, hogy ottan kiépítsük az adót, internet csatlakozást, elektromos csatlakozást, telephelyet találjunk, stb. És október 1-től már szólunk is 60-ban, úgyhogy hát nagyon szeretettel köszöntjük a 60-i új hallgatóinkat, reméljük, hogy ők is hallanak bennünket, és hát ugye egy ilyen vételkörzet bővülés az mindig öröm, bővül a hallgatói család, úgyhogy hát nagyon örülnénk, hogyha ők is esetleg telefonálnának, vagy beszélgethetnénk valakivel közülük, esetleg olyas valakivel, aki úgy régóta várta a Mária Rádió 60-i indulását, megszólalását. Hát most akkor ez megvalósult, úgyhogy nagyon kérjük őket, hogy telefonáljanak.
0: Annak idején ugye közvetítésünk is volt a 60-i plébániáról, és amennyire én tudom, azért ott jó pár Mária Rádió hallgató van a helyi közösségben, de nem csak 60-on szólunk, mert ugye egy bizonyos körben ott körülötte jó néhány kilométerre is elhallható a Mária Rádió frekvenciája, tehát most néhány települést mondok, Nagykökényesen, Galgahévízen, Turán, talán Turáról még emlékszem is, hogy van kedves hallgatónk, tehát hogy ott már FM adásban is hallhatják a Mária Rádió műsorát, és ezért szeretettel biztatnánk egyébként, hogyha valaki olyan embert ismer, aki a környéken lakik, 60 környékén, akkor hívják fel a figyelmüket arra, hogy most már FM adásban is hallható.
1: Hát igen, ez nagyon fontos, hogy 60-ban és környékén mindenki tudjon róla, hogy most már hallgathatja a Mária Rádiót rádiókészüléken át is, és nem csak az interneten keresztül, illetve hát aki az M3-as autópályán autózik, akár kelet felé, akár Budapest felé, hát akkor most már ottan keresheti a Mária Rádió frekvenciáját, és akkor útközben is tudja hallgatni az autójának a rádiókészülékén, tehát nem csak a interneten keresztül telefoncsatlakozással, hanem a rádión keresztül is.
0: Egyébként ezt kevesebben tudják, de Mária Rádió alkalmazás is létezik, tehát hogy akinek egyébként az a, nem tudom, kényelmesebb, hogy mondjuk a telefonján beüzemeli ezt, és akár kocsiban kihangosítja, vagy fülhallgatón keresztül hallgatja, az ilyen applikációk áruházában, vagy ilyen keresőiben lehet rákeresni, hogy Mária Rádió Magyarország applikáció, és így tényleg ott is hallható a rádióadás.
1: Igen, akkor nem kell mindig külön megkeresni Mária Rádió honlapját, azon belül az élőadást, hanem hát valóban egy applikáción keresztül még könnyebb ezt elérni, úgyhogy október 8-ának a jövő héten, mikor is pénteken és szombaton, tehát
0: igen,
1: akkor
0: 16
1: és 17-e, illetve mához két hétre szintén csütörtökön, vagyis október 22-én lesz maraton, és hát biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy hívjanak bennünket. Ilyenkor nagyon szívesen visszahívjuk a kedves hallgatókat, aki betelefonálja, egy önkéntes veszi fel a telefont, és akkor még itten, hát este 9-ig vagyunk élő műsorban, úgyhogy bőven van időnk arra, hogy kicsit beszélgessünk a hallgatókkal.
0: Igen, a 061 999 44

0: hát ha lehet, akkor juttasson is el a Mári Rádió javára, banki átutalással, postai csekken, vagy akár a honlapon keresztül is lehet ugye közvetlenül bankkártyával adományozni, de vagy akár személyesen, is. Itt a Gogol utcában, ide is be lehet hozni az adományt. Úgyhogy minden ilyen módon, minden módszer él.
1: Igen, nagyon érdekes egyébként, ugye a rádió, nem tudom, felszínén talán annyit lehet látni, hallani, érzékelni, hogy szólnak a műsorok, amiket ugye készítenek emberek, de sokkal bonyolultabban áll össze egy rádió működése. Akár itt a 60-i frekvenciánál, ugye magát az adót ott telepíteni kellett, annak a karbantartása, annak ott a számtalan technikai felszerelése, amit mind be kellett üzemelni és aktívan például hűteni, hiszen ezek azért nagy teljesítményű eszközök. Volt olyan, olyan műszer, amit ilyen ipari alpinisták segítségével tudtak, nem tudom, fölhelyezni, felszerelni. És ezen kívül egyébként, hát így mindent összevetve, nagyjából ki van számolva, hogy az adásaink költsége az percenként 993 forintba kerül, ez óránként 59.577 forintot jelent, tehát így tulajdonképpen...
0: Hát akkor ez egy napra vett, hiszen már is 1,4 millió forint, úgyhogy hát hogyha ma ennyi adomány összegyűlne, akkor még csak a mai működést fedeztük, akkor sajnos az még nem tett hozzá a gyöngyösi beruházáshoz. Persze, hát amikor egy vételkörzet bővülés történik, vagy hát szóval a lefedettségünk az országban, akkor azzal persze hát sokszor új adományozók is belépnek abba a körbe, akik hát a Mári Rádiót áldozatosan fenntartják. Úgyhogy de hát várjuk nagyon a 60-i kedves új hallgatóinknak is a jelentkezését.
1: És hogy pontosan egyébként hogy áll össze ez a rádiós költségvetés, erről Boros Zoltán, koordinációs munkatársunk, kollégánk tud nyilatkozni, és ezért a következő percekben vele hallhatjuk az első bejátszást is.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A következő interjúban Boros Zoltánnal, a Mária Rádió koordinátorával fogunk beszélgetni a Mária Rádió 2026-os évéről pénzügyi szempontból. Dicsértessék!
3: Köszöntelek titeket és a kedves hallgatókat, és mindörökké amen.
2: Mekkora költségvetéssel működik a havi szinten a Mária Rádió?
3: Ez egy jó kérdés. Körülbelül havi szinten 40-45 millió forintból működünk. Nyilván ez változó, hisz nagyon sok telephelyünkön, adótelephelyen mondjuk nem havonta fizetjük a bérleti díjat, vagy egyéb költségeket, hanem a negyed évente, fél évente, éves szinten, vagy egyéb más költségeink is akár így merülhetnek föl. Emiatt ez a havi költségvetés az azért változó, de körülbelül ekkora költségvetésből működik most jelenleg a Mária Rádió. Ugye ebben a költségvetésben, ahogy itt az előző riportban az elnök úrral is elhangzott, tehát benne van az összes költsége a Mária Rádiónak. Nyilván van egy valami személyes bérköltség, ami nyilván egy pici fizetett stábban működik a Mária Rádió. Jelenleg ez egyébként 13 ember körülbelül, tehát az ő fizetésük is benne van ebbe a költségvetésben. Benne van az összes, ugye jelenleg 26, most már 26 FM frekvenciával rendelkezik a Mária Rádió, ugye benne van a 60-i frekvencia is, amiért a mai nap ennek a beruházásáért gyűjteni fogunk, meg még az októberben további 3 napon keresztül. Ugye a 26 frekvenciának a bérleti, a telephelyének a bérleti díja, az áramdíja, egyéb karbantartási díjak, és hát benne van nyilván ebben a havi költségvetésben az is, hogy a Mária Rádiót valamelyest promótálni, terjeszteni kell, úgyhogy a Mária Rádió nem csak egy FM, tehát egy 24 órás műsort, egy adást állít elő, jelentősen csak segítségével, hanem egy írásos magazint is előállítunk minden hónapban. Évente ugye 12-szer jelenik meg, ennek van nyilván nyomdaköltsége, van valamilyen postaköltsége, de hát ezzel kapcsolatban is nagyon sok önkéntesünk segíti a Mária Rádiót, és a sok-sok önkéntes nagyon sok postaköltséget megspórol a Mária Rádiónak, tehát akár a havi költségvetésünk azért ennek akár a duplája is lehetne,

0: de hát az önkéntesek, nagyon sok önkéntesünk nagyon sok olyan feladatot átvállal, amely nyilván hát a költségvetésünkben is jelentkezik, úgyhogy ilyen szempontból ez egy érdekes működési modell, amit a Már Rádió képvisel, és amely alapján, tehát 20 éve Magyarországon, 20 éve ezen modell alapján működik a Mária Rádió.
1: Az önkénteseken kívül az adományok mennyire fedezik ezt?
0: Mármint, hogy az adományok, a bejövő adományok mennyire fedezik a Mária Rádiónak a havi működési vagy a éves működési költségét,
1: igen, igen.
0: Ez egy általában változó dolog, de általában a normál bejövő adományok, én tulajdonképpen 12 éve dolgozok a Mária Rádiónak ebben a pozícióban, és azóta látok rá mélyében így a pénzügyeinkre, és azt tudom mondani, hogy azért a havi adományaink azért jellemzően a működésre érkező adományok nem fedezik a havi működési költségeinket, egy picit mindig alatta maradnak, ezáltal a rádió, és hát azért van azért egy évben egyszer-kétszer, egy-két olyan hónap, amikor viszont ez a trend azért megfordul, tehát van azért az évnek van olyan időszaka is, amikor viszont ténylegesen több adomány érkezik, mint ami a működésre tudunk fordítani, úgyhogy ez a kettő azért valamelyest kiegyenlíti egymást, és évvégére általában, tehát december környékére, általában, vagy január évelejére, januárra a rádiónak a költségvetése azért általában így helyre billen, és így kiegyenlítődik. Én azt szoktam mondani, hogy talán az, hogy egy picit mindig, tehát hogy a költségvetésünk valamelyest kicsit több, mint a működésre érkező adományok, hát talán így jelzi, így tudjuk, így jelzi a szűzanya a kedves hallgatóknak, hogy milyen a működésünkben milyen növekedések vannak. Így minden hónapban nyilván próbálunk egy a hallgatók számára, akik a fenntartóink, valamilyen pénzügyi jelentést adni, hogy éppen hogy áll a rádiónak a költségvetése. Ezt a jelentésünket, ezt a minden hónapban megjelenő magazinunkban is közzétesszük, és így tudunk valamelyest hírt adni arról, vagy kommunikálni a hallgatók felé, hogy hol van, hogy milyen ínségben van esetleg a rádió, vagy milyen bőségben bővelkedik. Úgyhogy hát körülbelül ez az a dinamika, amit követünk.
1: Mi motiválja személyesen a Mária Rádiós szolgálatában?
0: Ez tulajdonképpen az én személyes életemben, ez is ugye a megtérésemhez kapcsolódik. Én egyébként ugyanúgy, mint nagyon sok önkéntes társunk a Mária Rádióban, egy kurzión vettem részt még 2006-ban, és tulajdonképpen hát előtte is már kacsingattam így a Jóisten felé, de tulajdonképpen 2006-ban ez a kurzió hozott az én életemben is egy valamelyest egy ilyen hurikánszerű vagy vulkánkitörésszerű változást, és a kurzión átélt személyes élmény az azért meghatározó volt a hitemben, ami azóta talán lehet így kicsit megszokottá, vagy ellaposodóvá, válóvá válhat számomra, de mégis azért azt gondolom, hogy a Jóistennel való kommunikáció, a személyes ima, az azért ezt azért karban tudja tartani, és tulajdonképpen ez motivál, hogy akár a hallgatóktól való visszajelzés a Mária Rádiónál, vagy akár így a családon belül is nekem van olyan családtagom, az egyik nagynéném, aki vidéken egy idős otthonban él, és az ő, és hát viszonylag ritkában tudjuk látogatni, és hogy az ő személyes életében is a Mária Rádió nagyon-nagyon sokat segít, hisz tulajdonképpen, mint sok más hallgatónak, számára is a Mária Rádió jelenti a társat, a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot a felső világgal, ami napi szinten sok mindent segít az ő hitében, és ez azt hiszem, hogy ez nagyon fontos számunkra is, a Mária Rádióban dolgozó munkatársaknak is, hogy ennyi embernek tudunk segíteni a napi hitének a segítésében.
1: Mit üzen az adománnyal, önkéntességgel vagy imádsággal támogató hallgatóknak?
0: Ugye a mai nap főként ugye itt októberben arról szól, hogy a újonnan elindult frekvenciánknak a beruházására gyűjtünk, és erre kérjük a kedves hallgatókat, hogy ebben támogassanak bennünket. Egyébként ez a 60-i adó, amely a 87,9 MHz-es frekvencián szól, ez gyakorlatilag elindult már október 1-én, ugye a tesztüzem az elindult, a médiahatóság számára is bejelent jelentve az elindulásunk, de tulajdonképpen mi a mai naptól számítjuk ennek a új frekvenciának az elindulását, hisz azért itt októberben, a mai napon a Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya jelentős Szűz Mária ünnep van, és mi azt gondoljuk, hogy azért ehhez illő és a Szűz Mária, Szűz Anya segítségét is kérni, ahhoz, hogy a fennmaradásunk és a további működésünk az biztosított legyen. Úgyhogy arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ennek az adónak a elindulása az 9,10 millió forintnyi beruházási igényt jelent itt a számunkra, és hogy erre kérjük a kedves hallgatókat, támogatóinkat, adományozóinkat, hogy erre a célra adományozzanak, hogy ezt a beruházást ugye ki tudjuk majd fizetni. Egyébként hát nyilván azért történhetett az, hogy az adó már elindult, de még a támogatás vagy a anyagi háttere nem feltétlenül áll teljes mértékig rendelkezésünkre, mert a beruházó, tehát a karbantartó cég, akitől a beruházást eszközöltük, az egy viszonylag jelentősebb fizetési haladékot biztosít a Márden Ágyó számára, amit ezúton is köszönünk neki, hisz ezáltal valósulhat meg az, hogy tulajdonképpen a beruházás már ténylegesen megvalósult, de ugyanakkor a pénzügyi terheket azt majd csak egy viszonylag nagyobb, egy ilyen fél éves fizetés ütemezésben tudjuk majd kifizetni számukra, és hát arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ebben támogassanak bennünket, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, és ki is tudjuk fizetni majd az adóállomásnak a költségét, ami még egyszer mondom, olyan 9,7 millió forintnyi beruházási összeget jelent.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, én is további jó rádióhallgatást kívánok a hallgatóknak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Boros Zoltán kollégánkat hallottuk itt a Mária Rádió költségvetésével kapcsolatban. Ugye ő is mondta ezt a frekvenciát, amin keresztül hallgatható már most is 60-ban a 87,9 MHz-es frekvencián a Mária Rádió adása. Egyébként érdekes itt megnézni, ahogy Zoli említette, 9,7 millió forintra tehető nagyjából a beruházási költsége. Egy ilyen 18 pontból álló lista van előttem, hogy miből áll egy rádió állomásnak a beüzemeltetése. Kezdjük ott, hogy ugye az FM adóberendezés, ami a hangjelet tulajdonképpen ilyen rádiófrekvenciás jellé alakítja, és az antenna rendszer felé továbbítja. Van egy adásprocesszor, mert ez azt jelenti, hogy a rádió műsornak a hangerejét, a dinamikáját, magát a hangzást azt szabályozza, és így állítja elő az FM adáshoz szükséges jelet. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen hangerről szól, ennek is ugye megvan a protokollja. Van egy FM adószűrű is, ami azt jelenti, hogy meg kell szűrni azokat a rádiófrekvenciás jeleket, amik az adónak a kimenetére kerülnek. Tehát, hogy olyan nem tudom, összetevőket is kiszűr belőle, amik nem jó, hogyha így kikerülnek az adásba.
3: Ez lehet, hogy esetleg más adók, más frekvenciákon szóló adóknak így bezavar.
2: Akár szerintem az is egyébként.
3: Veszi, rendszerünk, hát, és akkor ezt így leválasztja?
2: Ha jól tudom, akkor igen, tehát hogy az ilyen áthallást is csökkenti. Van egyébként olyan egy műholdvevő, aminek két része van egy ilyen paraboló antenna, hát ugye ez természetesen a műholdról érkező jeleket fogadja. Ennek azért van egy ilyen fűtő felszerelése, hogyha jól tudom, hát ugye ez kint van a szabadban, aztán, hogyha ráesik a hó, vagy valamiféle hasonló, ami rontaná a vételt, akkor ezt meg kell akadályozni. Biztos. És ennek van egy ilyen beltéri egysége, ugye a műholdról érkező rádiós jeleket fogadja, így dekódolja, és akkor ezeket továbbítja az adásrendszer, adórendszer felé. Van egy vannak ugye ilyen kapcsolók és mindenféle, hogy mondjam, ezeknek szükséges egy ilyen kültéri rekesz, egy ilyen kültéri láda tulajdonképpen, rekszekrénynek nevezzük ezt. Ennek is ugye szűrőrendszerrel kell rendelkeznie, hűtéssel kell rendelkeznie, mert ugye ott a túlmelegedés hatása is, vagy a túlmelegedés veszélye is fönnáll. Ezen kívül van egy hangkodek, ami ebben a listában benne van. A központi stúdió és az adóállomás között továbbítja a jelet, tehát hogy így ez az audio átvitel az, ami a jó minőségű műsort garantálja. Van egy telemetriai rendszer, ezt én sem értem teljesen, de amennyire tudom, ezen keresztül lehet figyelni tulajdonképpen a magát az adóállomást, így távolról ellenőrizni, hogy milyen üzemi állapotban van, műszaki paraméterek és esetleges hibák esetén is.
3: Igen. Gondolom, vagy nem.
2: Igen.
3: Ez gyakran, vagy hát sajnos időnként előfordul, hogy meg tudjuk ilyen módon, hogy akkor valamelyik adóállomásunkon ottan kimaradt az internet például, és akkor nem szólt ott az adás.
2: Igen, van egy control tuner is, ami azt jelenti, hogy ez egy külön FM vevő, hogyha jól tudom. Ezzel lehet ellenőrizni, hogy ténylegesen milyen jel szól az adóról, tehát hogyha ott például bejelentik, hogy akár mondjuk van valami recseg, hiba, akkor ezen tudják ellenőrizni távolról is, hogy pontosan mi a helyzet. Van egy RDS kóder, ez az RDS, ez egy rövidítés, Radio Data System, ami egy kommunikációs protokoll, tulajdonképpen a ilyen digitális adatokat kell továbbítani, az, hogy az állomás neve, mondjuk milyen műsor van, tehát ilyen adatok, amiket például egy autónak a kis rádióján is meg tudnak jelenni.
3: Az a kijelzőn, ami ott a ha jól tudom ezek, igen. Címe, meg
2: igen, igen, igen. Ugye itt szó volt a kis áramkimaradásról is, hát egy szünetmentes tápegységet is felszereltek, vagy telepítettek oda 60-ra, és ez védi tulajdonképpen, vagyis biztosítja a berendezések áramellátását, folyamatos ellátását, akkor is, hogyha valamiféle ilyen rövid áramkimaradás lép fel. Tehát, hogy...
3: Igen, hát néha egy ingadozás is elég ahhoz, hogy megzavarja a számítógépek működését, úgyhogy ez valóban nagyon megerősíti az adásnak a stabilitását.
2: Igen. Túlfeszültségvédelem is kell, mert hát ugye ott a magasban levő antenna azért hát előfordulhat, hogy villámcsapás, igen, ilyenek esetén ugye védeni kell a mindenféle berendezéseket, elektromos berendezéseket a túlfeszültségtől, és erre való ez az úgynevezett EPH nevű eszköz.
3: Hihetetlen egyszerűen. Hát annyi eszköz, hogy az ember most hallja először ezeknek a nevét. Gondolom a kedves hallgatók számára is, többségük számára ezek azért nem ilyen mindennapos kifejezéseket, kivéve azokat, akik a rádiótechnikában különösképpen otthon vannak.
2: Van egyébként olyan rendszer, ami akár az összes hallgató számára ismerős lehet, egy internet router, tehát hogy kell egy ilyen eszköz is ahhoz, hogy internet kapcsolatot biztosítson az adóállomás számára, akár ezekhez a távfelügyeletekhez. És ezen kívül, ugye itt most a technikai eszközöket soroltuk föl, azért az emberi faktor is benne van ebben a költségben, akár az is, hogy ipari, amit az előbb mondtam, hogy az ipari alpinisták is, az ő munkájuk is szükséges volt tulajdonképpen ennek a telepítéshez, a műszeres beállításhoz, hogy itt a magasban, hogy felszereljék ezeket az antennákat, kábeleket, ugye, ott nem mehet föl bárki, úgyhogy erre szakosodott emberek szükségesek, és ezen kívül az erős áramú bekötés is, hát ugye szakszerűen kell ezeket az elektromos hálózati elemeket csatlakoztatni, beállítani. És hát van az utolsó elem tulajdonképpen, maga a jogi háttér, ugye az NMHH-nak, a Média és Hírközlési Hatóságnak kellett benyújtani az adóállomás műszaki adatait, működéséhez szükséges adatokat, információkat is, tulajdonképpen egy ilyen besugázási tervet is, hogy ez az FM adó milyen területet, milyen jelerőséggel képes lefedni, ez a hatósági engedélyezéshez kellett, és hát azért ennek, ezeknek is egy jelentősebb költsége van.
3: Hát meg nyilván azért az, hogy egy adott adótelephelyet ki kell bérelni, tehát az nekünk ott nem áll rendelkezésre, ki kell választani valami földrajzilag alkalmas, lehetőleg magaslati pontot, aztán hát utána ez mindenféle ugye ilyen hát közműszükséges, tehát elektromos áram legfőképpen és internet csatlakozás, és hát mindenféle engedélyek, tehát akár például még ilyen is, hogy tűzoltóság katasztrófavédelemnek az engedélye, úgyhogy hát ebből tevődik össze ez, és akkor így már nem is annyira értetetlen, hogy hogy is jön össze ez a majdnem 10 millió forint, és akkor ugye azt is látják a kedves hallgatók, hogy ez az adó, ez már szól, hát minden adónk általában így indult, eddig is, a megelőző 25 darab, ami létezik az országban, és hát ez a 26. hogy hát elindítjuk az adást, megkeressük a telephelyet, szerződést kötünk, megvásároljuk a berendezéseket, ottan felszereljük, és hát nagyon bízunk abban, hogy a kedves hallgatói család az támogatja a Mária Rádiót abban, hogy ezt ki is tudjuk fizetni, tehát ilyen értelemben ez egy kicsit ilyen nagy bizalom, nyilván elsősorban a Jóisten és az üzenye irányában, meg a kedves hallgatók irányában, de hát tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy előre leszerződtünk arra az adományra, amit majd a kedves hallgatók összeadnak a Mária Rádió javára, hallgatói család bővülésének a reményében, illetve hát reméljük, hogy azért a kedves 60-iak is örülnek, hogy ott megszólal a Mária Rádió, és hát akkor őket is üdvözölhetjük akár itten a Mária Rádió adásában, úgyhogy hát örülünk, hogyha telefonálnak a 061-999-4430-as telefonszámon lehet adományt felajánlani, esetleg azt közölni, hogy visszahívhatjuk egy kis beszélgetésre a kedves hallgatót, és hát nagyon reméljük, hogy új adakozók, új támogatók, új fenntartók is csatlakoznak az adományozók köréhez, illetve hát nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az imádság, illetve az önkéntesség jelenti még a Mária Rádió működésének az alapját, ezek a tartó pillérei a rádiónknak, és hát a kedves 60-iakat is várjuk arra, hogy akár az ima csoportokba, akár az önkéntesi szolgálatba ők is kapcsolódjanak be.
2: Igen, ugye léteznek olyan Mária körök is, amik egy-egy településen, ahol szól, vagy ahol nem szól a Mária Rádió, úgyis összegyűlnek, és akkor tulajdonképpen a rádió nevében imádkoznak közösen, ez is egy összekötő pont, beszélgetnek, és így kapcsolódnak hozzánk is, és egymáshoz is, tehát erre is biztatjuk a kedves 60-iakat, akik ugye ott akár előtte is a rádiós közvetítésekben részt vettek, vagy akár újonnan hallottak erről a lehetőségről, hát mindenképpen akár írjanak nekünk, jelezzenek nekünk, hogyha ilyenre van igény a 60-iak részéről. És hát
3: akkor egy kis zenét hallgatunk, hogy addig hát, ha jobban megjön a kedves hallgatók kedve a telefonáláshoz, Síje Jenő és barátai, Szép a világ című dalát hallhatjuk.

0: Szia Jenő! Dala után visszatérünk a Marjaton adásához. A 061-999-4430-as telefonszámot lehet hívni, még egészen nagyjából 21 óráig, addig vagyunk itt Lukovics Milán atyával.
1: Tehát akkor a 60-i adóberuházás az fő apropója annak, hogy kedves hallgatóknak a támogatását, adományait kérjük, és hát beszélgessünk akkor egy kicsit magáról, 60 városáról. Hát számomra egy új információ volt, hogy ezt nem azért hívják 60-nak, mert 60 kilométerre van Budapesttől. Tehát hogyha ez valaki másnak is újat mond, akkor ma már érdemes volt hallgatni a Marjaton adását, hogy ez egy ilyen besenyő eredetű szó, ami ugye a besenyőket betelepítették sokfelé az országba, többek között ide is, és hogy erre utal ez a név, hogy ez az ő nyelvükön azt jelentette, hogy töredéknép, és hogy hát aztán ez magyarosodott el ez a szó, úgyhogy egyébként 51 kilométerre van Budapesttől.
0: Majdnem stimmel a 60 kilométer.
1: Akkor inkább 51-nek kéne nevezni, ez még egy kicsit talán fantáziadúsabb is lenne, hát igaz, hogy az autópályán az 56-os kilométernél kell letérni, hogy az ember 60-ba eljusson, de hogy nem ezért 60, ez mindenképp érdekes.
0: Meglepő információ volt, egyébként kicsit több mint 19 ezer ember lakik ebben a városban, és számos érdekes embernek az otthona, szülőhelye volt, többek között nem tudom, hogy tudják a hallgatók, de Meszlényi Zoltánnak, vértanú püspöknek is ez volt a szülővárosa, aki 1892-ben született, ugye esztergomi segédpüspök volt a 60 indulását követően, és 1937-ben szentelték püspökké, jelentős alakja volt az eukarisztikus világkongresszusnak is 1938-ban, és amikor letartóztatták Mindszenty Józsefet, akkor 1949-ben ő lett az esztergomi egyházmegyének a Mindszenty letartóztatása után években lett az esztergomi egyházmegye vezetője.
1: Ideiglenes vezetője, ugye? Tehát, hogy ő nem volt esztergomi érsek, hanem hát ilyenkor, amikor ugye a megyés püspök akadályoztatva van, akkor meg kell választani a megfelelő testületnek, hát ez általában káptalan szenátus, nem tudom pontosan, hogy akkoriban ez hogy működött, de akkor megválasztották az egyházmegy ideiglenes vezetőjét, és egy kicsit ezért is került ő itten a kommunista hatóságoknak a célkeresztjébe, mert nem azt választották, akit a Rákosiék akartak.
0: Igen, igen, ezt a kommunista hatalom nem tudta megbocsátani tulajdonképpen, hogy nem az ő jelöltjük, vagy az ő választottjuk lett végül a vezető, és ezért Meszlényi Zoltánt 1950-ben letartóztatták, és Kistarcsán tartották fogva. Ugye eléggé szenvedett a letartóztatásában, a börtönben.
1: Meg a kínzásoktól.
0: Igen, igen, tehát hogy bántalmazták, nagy betegségére gyógyszert sem kaphatott, nagyon el volt zárva, és hát ezek miatt, a megpróbáltatások miatt hunyt el végül is 1951. március 4-én.
1: Igen, tehát azért, hogy miként kell ezeket az internálásokat elképzelni, akár Kistarcsára, arról azért egy ferences atyának egy történetéből egy mondatot szeretnénk csak gyakorlatilag fölidézni, hogy hát egy fiatal ferences atyát is letartóztattak, nem volt még 40 éves, és elítélték másfél év börtönre. Hát letöltötte ezt a büntetést, nyilván a semmiért, mindegy, és akkor megvolt a szabadulásának a napja. És kiengedték a börtönkapun, az édesanyja várta ott, és nem engedték, hogy oda menjen az édesanyjához, betuszkolták egy rendőrautóba, és elhurcolták Kistarcsára. Tehát, hogy valami olyan alpári módon bántak el emberekkel, tehát ami egyszerűen nincsenek is szavak, tehát, hogy embertelenül, és hát nem véletlen, hogy azért ez nagyon-nagyon sok embert megtört, felőrölt, vagy hát egész egyszerűen egészségileg úgy megbetegítette őket, hogy hát ez a Meszlényi Zoltán se volt, ugye még talán 60 éves sem, amikor meghalt.
0: És hát az is szerintem jelzés értékű, hogy kevesebb, mint egy év, de letartóztatását követően kevesebb, mint egy év múlva elhunyt. Őt egyébként 2009-ben boldoggá avatták, tehát boldog Meszlényi Zoltánként hivatkozhatunk rá.
1: Ez így van, tehát 60-nak ilyen szülötte is van, aki boldoggá van avatva, tehát azért nem minden magyarországi település dicsekedhet ezzel, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a kedves 60 városát akkor így most már a vételkörzeteink között tudhatjuk, és hát igazán jó lenne egy ilyen új vételkörzetben lévő új hallgatóval beszélgetni, úgyhogy kérjük, hogy hívják ezt a 061-999-4430-as telefonszámot.
0: Igen. Van egy nagyon szép imája Meszlényi Zoltánnak, az Isteni Vándorhoz című imádság. Ezt szeretném elmondani a hallgatóknak. Jézus, lelkünk ajtaján kopogtató isteni vándor, vigasztalunk téged. Jézus, lelkünk türelmes isteni vándora, vigasztalunk téged. Jézus, lelkünk szelíd isteni vándora, vigasztalunk téged. Jézus, lelkünkből kitaszított isteni vándor, vigasztalunk téged. Jézus, lelkek szennyes világa által kicsúfolt isteni vándor, vigasztalunk téged. Jézus, lelkes szeretetlensége miatt hideg hajrékla talált isteni vándor, vigasztalunk téged. Jézus, lelkek oktalan könyhullatása miatt megázott isteni vándor, vigasztalunk téged. Jézus, lelkünk újra visszatérő és megbocsájtó isteni vándora, vigasztalunk téged. Imádó hódolattal borulunk arcra lelkünk isteni vándora előtt, a legméltóságosabb oltári szentségben, és vigasztaljuk és imádjuk őt. Az összes ég angyalával, kerub és szeráf seregekkel, szentekkel egyesülve zengjük szünet nélkül neked, Jézus, a jóság örvényének, a hála és dicsőség dicséretét. Amen.
1: Húha, hát azért ezt el kell olvasni újra, mert így elsőre szinte a jobb, hogy na, szóval nem is mindent ért meg azonnal az ember. Na, tehát reméljük, hogy mindenki majd utána néz ennek az imádságnak, de amúgy nagyon szépnek tűnik. Én nem is hallottam ezt még, hol találtad.
0: Ha jól emlékszem, a belvárosi Nagybodogasszony plébánia honlapjáról került így a szemem elé.
1: Na, nagyon szép, köszönjük szépen. Hát akkor egy nem egészen 2 perces zenével hadd próbáljunk még kedvet teremteni a kedves hallgatóknak ahhoz, hogy telefonáljanak. Nézek át itten az ablakon, és kedves önkéntesünk pillanatnyilag munka nélkül van, úgyhogy alig várja, hogy nyúlhasson a telefon után. 061-999-4430-as számon várja a kedves hallgatók hívását. Mi is várjuk, főleg azt, hogy esetleg valakivel, hát most mindegy, hogy 60-ból vagy máshonnan, régi vételkörzeteink, ből is természetesen örömmel fogadnánk, hogyha valamelyik kedves hallgató szívesen megszólalna itt az élő adásban. 2 perc múlva folytatjuk.

0: Vivaldi művét hallhattuk La Fúlia címmel, és a Mariaton adásában a 60-i frekvencia beindítása a mai célunk, nem is csak a mai célunk, hanem a mostani Mariaton célja. Ugye most indult október 1-én a 60-i frekvencia, és ezért kérjük a hallgatók telefon hívásait a 061-999-4430-as telefonszámon. Itt tehetik meg felajánlásukat, és egyébként akár önkéntességre is biztatnám a kedves hallgatókat. Ott azért az előbbi szegmensben soroltuk a frekvencia beindításával kapcsolatos költségeket, teendőket, és az biztos, hogy akár ilyen tényleg valóságos szolgálattal ott helyben is a Mária Rádiót tudják szolgálni, úgyhogy aki indítatást érez magában, akár az info@mariaradio.hu címen tud jelentkezni erre a feladatra, a szolgálatra.
1: Az adományvonalunk egészen ma este 9 óráig él, 061-999-4430, pillanatnyilag szabad a vonal, hát ha véletlenül valaki telefonálni és azt tapasztalná, hogy a vonal foglalt, akkor pár perc elteltével ismételje meg bátran a hívását, mert kedves önkéntesünk azt várja, hogy fogadhassa a kedves hallgatók hívásait.
0: 60 híres szülőtéről beszéltünk az előbbiekben, Boldog Meszlényi Zoltán püspökről, de számos színész, színésznő, akár Milán atya, ugye téged érdekelhet, ott matematikus
1: igen,
0: is kikerült onnan.
1: Igen, említetted nevét, amíg beszélgettünk igen. A zene alatt, de bevallom őszintén, vagy hát szégyen gyalázat, de nem ismertem az illetőnek a nevét, vagy hát nem is nagyon tudok hozzáfűzni, hát ezért persze matematikusok mindenhol születtek, csak hát aztán, hogy most valaki úgy befutott volna, hogy ismert emberré váljon a matematika révén, azért az nem is annyira nagyon egyszerű, úgyhogy hát talán előfordul, vagy hát szóval biztos, hogy előfordul, hogy az én ilyen jellegű műveltségem az hiányos, és nem tudok azonosítani mindenkit, aki egy adott településen hát számon tartanak, hogy hát azért ő matematikus lett.
0: De többek között 60-ról származik Pukornélia színésznő is, és tőle hoztam egy verset, Szép Ernő, én így szerettem volna élni című művét szavalja.
1: Akkor mindenképpen hallgassuk meg, és hát ha akkor alatta jobban kedve támad a kedves hallgatóknak is telefonálni, de hát azért ugye ez nem zene, a szövegre mindig jobban figyelnek a hallgatók, tehát hallgassuk akkor Pokorniliát.
2: Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, imádni végtelen sereggel a napot, ha fellángol reggel, és énekszóval összejönni, az esti csillagnak köszönni, s testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni. Királyházi turistaház falán, vándor, ki betérsz pihenni, itt úgy akar majd élni, tudj a halandókkal beszélni, mindenkitől nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, lelkedből osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, imádni végtelen kedvel a napot, ha fellángol reggel, énekszóval összejönni, az esti csillagnak köszönni. Mindenkor békességgel telni, és testvéri csókkal hazatérni. Vándor, ki betérsz pihenni, itt így akarj majd élni.
1: Érdekes szerkezetű lehetett ez a vers, bevallom őszintén, hogy nem ismertem, hogy valahogy itt a királyházi turistaházat említette, és akkor mintha hogy visszatértek volna a versnek a kezdősorai. Na de hát legalább hallottuk 60-nak a szülöttét, Pokorniliát, és hát egyébként 60-ban ferencesek is voltak. Ugye nem a városközpontban, hanem hát hogy ferencesek jellemzően mindig a városközponton kívül szoktak megtelepedni, és hát egészen 1950-ig voltak jelen a városban, amikor is elhurcolták őket. Ennek elég drámai következményei lettek, mert ott 60-ban a lakosság, hát főleg a templomba járó hívek, azok próbáltak ottan hát valamiképpen tüntetni, és hát, hogy így mondjam, megakadályozni a ferences barátok elhurcolását, ami utána viszont hát rossz pontnak számított az ott lévő ferences atyák számára, és hát az egyikük aztán később vértanú is lett, Krisztán Rafael atya. Hát nekünk viszont most lejárt a műsoridőnk idéglenesen, viszont következik majd a Zsolozsma Kismarossal, a Ciszternőnővérek imádsága, kapcsolódjunk bele, és utána pedig folytatjuk élő műsorunkat, úgyhogy nem köszönünk el Varga Kata és Lukovics Milán volt a mikrofonnál, hanem várjuk vissza a kedves hallgatókat.

Igéző. Vallomások Isten szaváról. Apatini Ferencnek, a Túléltük című könyv szerzőjének, internáló tábor túlélőnek gondolatait hallják.

Boldogok, akik üldözést szenvednek el az igazságért, mert övék a mennyek országa. Az 1950-53-ban létesített hortobágyi rabtáborokról gyakorlatilag csak azok szenvedő alanyai tudtak, mert minden bírói ítélet és tárgyalás nélkül tiszteletben álló ártatlan családot, közel 7000 főt hurcoltak el a hortobágyi puszta 12 rabtáborába, éheztetve az állatoknál is kegyetlenebb körülmények között. Bűzös tömegbarakokba zsúfoltan szántak halára csecsemőt és agastyánt egyaránt, a mindenüktől megfosztott rabokat géppisztolyos, kutyás rendőrök őrizték zárt területen, ahonnan csoportosan kísérték őket kényszermunkába, mint a helyi állami gazdaság rabszolgáit. Még a gyermekeket sem kímélték. Jó magam is közöttük voltam, és legyengülve sokat éheztem a sokszor igen nehéz fizikai kényszermunka következtében. Hogy mi az, ami még tartott bennünk, hogy miért csináltuk ezt? Azért, mert úgy voltunk nevelve. Édesapám, édesanyám már hercegszántan, hogy laktunk is, mindig azt mondták, hogy dolgozni mindig úgy kell, hogy az imának minősüljön. Hát ez a tudat volt az, ami éltetett bennünket, és edőt adott, és csináltuk, azért is csináltuk. A másik pedig ösztönösen ott volt az a büszkeség, hogy el tudom viselni. Rab éveimet részletesen megírtam a Túlélők című könyvemben, ezt követően terveztem meg méltó formában azt az emlékművet, amelyet a volt rabtáborom egykori bejáratánál sikerült felállítani 2003. október 23-ai felavatással.

Apatini Ferencnek, a Túléltük című könyv szerzőjének, internáló tábor túlélőnek gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felsővadászon. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottainak és a vatikáni nők egyesületének képviselőjét. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felsővadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi, könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottak egyesületének és a vatikáni nők egyesületének képviselőit október 5-én, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a munka jelentőségéről beszélt a jelenlévőknek. A munka méltóságon kifejezője és gyarapítója. A munka során hozzájárulunk a közjó építéséhez, együttműködünk egymással, gyümölcsöztetjük talentumainkat, olyan dolgokat építünk együtt, amelyeket egyedül senki nem tudna megvalósítani, hangsúlyozta a Szentatya. Az alkalmazottak, bár különböző feladatkörben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségét arra hívta a Szentatya, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női tapasztalatuk, érzékenységük szerint kezeljék az élethelyzeteket. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, főünnepéről imádkozzuk.

Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke, virágaim pompás gyümölcsöt termettek. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a beismerésnek és a szent reménynek.

Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok asszonya királynéja, hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel járulunk.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből, nagyasszonyunknak és pártfogunknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezhessünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minket.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
0: Imádkoztak.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.
4: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat itt a Mariaton adásában. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem.
5: Lukovics Milán. Sajnos itt a fix indítás levágta az áldást a Zsolozsma végéről, úgyhogy akkor mondjuk el szépen, hogy az maradt le, hogy az Úr áldjon meg minket, védelmezzen meg minden rossztól, és vezessen el az örök életre az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Amen. Hát sajnos... Nagyon szép volt a Zsolozsma, de hát nem tudom, valahogy hosszabb lett, vagy lassabban énekeltek a nővérek, és a hallgatók általában nem szeretik, amikor a fix indítás így beleszól valamilyen műsorba, de hát sajnos ez ilyen kegyetlen dolog, hogy be van programozva, hogy hát itt nem lehet az, hogy a tanár 2 perccel tovább tartja az órát, mert a 24 óra az bizony másodpercre ki van számolva.
4: Igen, hát ez is egy érdekes rádiós szempont. Itt van egy úgynevezett adástükrünk, amiben nagyjából 5 perces felbontásban vannak a műsorok, van az adás folyam, tehát hogy itt ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy percre pontosan, sokszor másodpercre pontosan ki van számolva az, hogy egy adás milyen hosszú legyen, meddig tarthat, mikor szóljon a Mária rádiós szignál, tehát nem egyszerű ezeket beprogramozni, nem egyszerű ezeket tartani, úgyhogy...
5: És hát miután ugye itt egy élő közvetítésről van szó a Zsolozsma esetében, hát én csak utolsó pillanatban vettem itt észre, hogy hát ugye nem... Tehát, hogy bele fog szólni a fix, és próbáltam ezt ugye kivenni, de már nem volt annyi időm, úgyhogy hát ez van. No de, ott tartunk, hogy adománygyűjtő Mariaton tartunk. A
4: 061-999-4430-as telefonszám még másfél óráig él. Úgy látom, hogy kedves önkéntesünk egyébként éppen szabadon van, egy kicsit unatkozhat talán. Minden esetre azt kérjük a kedves hallgatóktól, hogy aki indítatást érez magában, tárcsázza ezt a számot, és ezzel tudnak a Mária Rádiónak segíteni, hogy a vonal túlfelén egy kedves önkéntes veszi majd föl az önök adatait, az önök szándékát, és akkor akár velünk is beszélgethetnek élő adásban.
5: Hát ez nagyon jó lenne. Egyébként ugye ennek a telefonfogadásnak az a megfigyelésünk, hogy hát egyre kevesebben hívják ezt a számot, és ezzel együtt azért az adakozás megtörténik, tehát hogy ilyen értelemben forintosítva, ha tetszik, akkor az adománygyűjtő napok a Mariaton eléri a célját, de ugyanakkor hát ennek az a klasszikus formája, hogy akkor először betelefonáltak a kedves hallgatók, felajánlották az adományukat, ez egyszerűen hát nem működik, tehát hogy betelefonáló alig akad, pedig ennek ugye az volna a jelentősége, hogy azáltal, hogy itt látjuk az adományoknak a gyűlését, látjuk azt, hogy érkeznek a telefonhívások, esetleg menet közben azt is, hogy milyen településekről hívtak. Hát ugye, amikor ezt így ismertetnénk a kedves hallgatókkal, akkor persze, hát ez egy nagyfokú biztatást jelentene talán a többieknek is, úgyhogy hát most jelen pillanatban azért is nem nagyon mondjuk itten a táblázatunknak az adatait, mert hát nem, ha elmondanánk azt, hogy hányan telefonáltak be, akkor talán még annak is elmenne a kedve a telefonálástól, aki úgy gondolta, hogy telefonáljon. Tehát, hogy ezzel együtt érdekes módon, hát maguk az adományok megérkeznek, amit hát persze hálásan köszönünk, csak valahogy az a fajta biztatás, amit jelentene az, hogy beszélgetünk a hallgatókkal, hogy gyűlnek az adományok itt szemmel láthatólag, hát ez a biztatás elmarad, és hát pedig talán még egyébként akkor ez hozzá is járulna ennek az adománygyűjtő adásnapnak az eredményességéhez.
4: Egyébként mindig nagyon jó azt hallani, mikor kedves hallgatóink is a saját tanúságtételeiket is elmondják. Egy ilyen oda-vissza hatás van, és azért ilyenkor néha elő-elő szokott az jönni, hogy mondjuk egy-egy műsort kiemelten szeretnek a hallgatók, ugye minden egyenrangú tulajdonképpen, de általában azt nagyon szeretjük elmondani a műsor készítőnek is, és volt, aki mondjuk meglepődött, hogy azt hiszem Zolában is hallgatják a műsorát, tehát hogy ez a műsor szerkesztőinknek is egy nagy ajándék, hogyha hát, biztos, visszajelzés érkezik.
5: Ugye én a Kamassarkot készítem egy kedves önkéntesünkkel együtt, aki mindig azt állítja, hogy tulajdonképpen szerinte ezt a műsort nem is hallgatja senki, mi csak magunkba beszélgetünk, úgyhogy hát nagyon érdemes volna, hogyha, vagy jó volna, hogyha a kedves hallgatóink telefonálnának. Úgyhogy most minden esetre akkor adunk egy kis zenét, és reméljük, hogy akkor ez alatt lesz kedvük a kedves hallgatóknak telefonálni. Csak közben még itten akkor nézzük is, hogy mi az a következő zene, ami itten rendelkezésünkre áll. Hát mondjuk például Szarka Tamás.

0: gimes együttes zenéje után, Szarka Tamás Rege című műve után. Egy kicsit térjünk vissza a jelenre, hogy az elmúlt héten, október elején nem csak a 60-i frekvencia indult el, hanem a négy magyar nyelvű Mária Rádió éves találkozóját is most ejtettük meg. A Komárumi Testvérrádió, a felvidéki Mária Rádió volt most a házi gazda, és akkor oda gyülekeztünk Erdélyből, Délvidékről és Magyarországról is.
1: Hát így van, én sajnos csak csütörtök délután és este tudtam részt venni, pénteki délelőtt nem, de egyébként a korábbiakhoz képest egyébként elég sokan voltunk. Ugye volt, hogy Délvidéken voltunk, vagy Nagyváradon, ott valahogy kevesebben jöttünk össze. Még akkor, amikor mi rendezzük, akkor talán így a központi fekvésünk miatt jobban el tudnak jönni, de most hál' Istennek annak örültem, hogy Komáromban szép számmal összejöttünk itten a, ez ugye kifejezetten a négy magyar nyelvű Mária Rádió állandó munkatársainak a találkozója, ami hát elsősorban arra szolgál, hogy a közös ügyeinket megbeszéljük, miben tudjuk egymást segíteni, tehát ilyen értelemben ez nem egyszerűen csak egy ilyen léleképítő vagy barátságot erősítő találkozó, hanem hát, hogy így mondjam, kicsit, hát egyszerűen szakmai.
0: Hát azért a hallgatók is valószínűleg érzékelték, hogy itt a közelmúltban több olyan kezdeményezés is volt, ami alapján még jobban össze tudtunk kapcsolódni, akár az, hogy tavasztól kezdve minden egyes első kedden, 10 órától a négy magyar nyelvű Mária Rádiónak közös hittanja van. Tehát, hogy egyébként a határon túlról is be lehet telefonálni ezekbe az alkalmakba, ezekbe a lelki órákba, és így kapcsolódunk össze. Emellett az első péntekenként lezajló rózsafüzérek előtt délben ima szándékot is fogadunk, és ezt is határon innen, valamint határon túlról is.
1: Hát ugye nekünk nagyon könnyű ebbe betelefonálni, mert ugye most már nincsenek roaming díjak, tehát hogy azért, mert egy határon túli felvidéki vagy erdélyi telefonszámot hívunk, az nem kerül úgy plusz költségbe, tehát hát itt ez csak a délvidékieknek kicsit nehezebb, ugye szegényeknek, mert hát ők nem részei az Európai Uniónak, tehát hogy náluk azért a telefondíjak ennél fogva külföldre magasabbak, viszont azért a többi három magyar nyelvű rádió hallgatói, azok viszont összekapcsolódhatnának ebben, tehát erre is bátorítjuk a kedves hallgatókat, hogy telefonáljanak, illetve hát lehet üzenetet is írni az élő műsorainkhoz, akár ugye az SMS felületen keresztül, akár pedig a Viber alkalmazáson keresztül, hát ugye a Viberhez kell az, hogy valakinek le legyen töltve ez a telefonjára, be legyen jelentkezve, viszont cserébe ingyenes az SMS írás, az viszont pénzbe kerül, és hát az a nagy gond, hogy ez nem is adományt jelent a Mária Rádiónak, hanem hát egész egyszerűen ez a szolgáltatónak fizetett díj.
0: Igen, és hogy egy kicsit jobban is beleláthassunk ebbe a találkozóba, kettő rövid bejátszás következik majd a délvidéki Mária Rádió újdonsült műsorigazgatójától, Horváth Endre atyától, valamint Lépes Roland atyától, aki a felvidéki testvérrádió műsorigazgatója.
2: Köszöntöm a magyar Mária Rádió hallgatóit. Horváth Endre vagyok, a délvidéki Mária Rádió új műsorigazgatója. Ezen az alkalommal, amikor találkoztunk a négy magyar nyelvű Mária Rádió vezetősége Komáromba, igazából, mint műsorigazgató először vettem részt ilyen eseményen, bár előzőleg a műsorigazgató helyettese voltam, tehát úgy nevezték szépen, hogy lelki asszisztens, meg ilyen kicsit nebulózus meghatározás, de ténylegesen már akkor is vettem részt ilyen találkozásokon. Minden egyes alkalommal számomra ez a családias találkozáshoz szól. Mindig érdekes látni, hogy megosztják az egyes rádió tagok, a rádió vezetőségének a tagjai a legszebb élményeiket. És szinte mindenki elmesél valamit, csak úgy spontán. Aztán jönnek a nehézségek megbeszélése a közös programoké. Van egy jó néhány közös programunk, ami igazából az miatt fontos, hogy érezzük az összetartozást. Nem az miatt, hogy minden áron akarunk valami közöset, de az, hogy együtt imádkozunk a nemzetünkért, az egyház élet, a magyar egyház élet, ez egy olyasmi, ami valamilyen szinten ténylegesen a kötelességünk is. És ezt építjük. Barátkozással, beszélgetésekkel, ötleteléssel, na most aztán az ötletelésben nem mindig lesz megoldás, de azért egy néhány új dolog mindig születik. Ami most, a mostani beszélgetésben fontos volt, az éppen a közös föllépés egy jó néhány programba, egy jó néhány tervbe, hogy mennyire fontos az, hogy közösen lépjünk fel. Mind a négy magyar nyelvű Mária Rádiót gazdagabbá teszi, hogyha azt érzik a hallgatóink, hogy nem csak az a egy Mária Rádió, aztán a délvidéki, de akár a másik három, hanem az egész valahol ott áll mögöttünk.
3: A Mária Rádió nagy családjához tartozunk, és természetesen három évente vannak világcsalád találkozók, tehát világméretű találkozók, évente van az Európai Mária Rádió találkozója, és ezen belül értelemszerűen a magyar nyelvű Mária Rádió, tehát a négy magyar nyelvű Mária Rádió, a magyarországi, az erdélyi, a délvidéki és a felvidéki szintén évente ősszel találkozik, hogy ügyes-bajos dolgainkról beszéljünk. Nagyon fontos számunkra, hogy mivel közös nyelvet beszélünk, azonos a kultúránk, hogy tudjuk egymást erősíteni, mert hasonló örömeink, hasonló nehézségeink, kihívásaink vannak, és tudjuk így egymást erősíteni, sőt, tervezünk közös műsorokat, megbeszéljük azt, hogy hogyan tudjuk ezt folytatni, illetve milyen felmerülő nehézségek, problémák vannak, ezeket hogyan tudjuk megoldani, és mindig nézünk a jövőbe, jövő felé. És tudunk természetesen műsorokat cserélni is, hogyha van nekünk valamint Felvidéki Mária Rádiónak, nagyon szívesen közreadjuk a többinek, és illetve, hogyha akár a magyarországi, erdélyi vagy a délvidéki Mária Rádiónak van egy sikeres műsor, akkor mi nagyon szívesen szintén a saját műsorunkba beépítjük, és ezzel tudjuk egymást segíteni, tudjuk építeni a közösséget, és a hallgatói család kapcsolata is el tudnak ilyen módon tudnak erősödni, és épülni tudunk a szüzanyi irányú tiszteletben, Istennel való kapcsolatunkat tudjuk erősíteni.
1: Életszerű riportokat hallottunk Komáromból, mert még az utca zaja is elég erősen behallatszott. Horváth Endre atyát talán nem is lehetett mindig a legjobban érteni, de azért, hát szóval az nagyon fontos, hogy tudják a kedves hallgatók is, hogy főleg a délvidék és a felvidék hát nehezen működik. Kevés állandó munkatársuk van, ugye kis városokban, sokkal kisebb városokban van a központjuk, mint Budapest, tehát nekünk is fontosak persze a vidéki önkénteseink, tehát azért azok, akik be tudnak jönni a stúdióba, azok mégiscsak elsősorban a Budapest, illetve környéken, Budapesten és környékén élő önkéntesek, tehát mi azért könnyebben jutunk önkéntes munkatársakhoz, mint ők, és hogy éppen ezért az nagyon erőteljesen segítjük mi őket műsorokkal, Felvidéket, Délvidéket, Erdély is amúgy, és természetesen azért őtőlük is kapunk viszonzásul, de hát ők valószínűleg nem tudnának működni itten a két nagyobb testvérrádió, tehát az anyaország, illetve az erdélyi testvérrádió minden nemű segítsége nélkül. Ugye elsősorban a tavaszi mariaton az, amikor hát anyagilag is kérjük a kedves hallgatókat, hogy támogassák közvetlenül ezt a két rádiót, viszont hát ebben az őszi mariatonban minden rádió, a világcsaládhoz tartozó összes Mária Rádió hát a saját fönnmaradásáért kéri a kedves hallgatóknak a támogatását, tehát mi most esetünkben azért, hogy a 60-i új adó, új vételkörzet beruházásait majd ki is tudjuk fizetni.
0: Egyébként pont ott a komáromi találkozón volt egy afrikai atya, ha jól emlékszem, a zambiai Mária Rádiónak a műsorigazgatója. Tehát, hogy nagyon érdekes volt ővel is egy kicsit interaktálni, beszélgetni, hogy valahogy az fogalmazódott meg bennem, hogy a Mária Rádiónak 90 testvérrádiója van egész világszerte, és hogy ő is például egy ilyen hihetetlen más körülmények közül jött, hogy ott, ahogy működik a rádió, sokszor már szinte csoda az, hogy például Afrikában egy-egy ilyen Mária Rádió fönnmaradhat, és nekünk viszont ilyen lehetőségünk van, ilyen nagy örömünk van, hogy egy új frekvencia indulhatott, egy új adó indulhatott. Tehát, hogy ez egyébként szerintem nagyon-nagyon szép, hogy a világon bárhol van az ember, a Mária Rádió össze tudja kötni.
1: Igen, ez a Luszakából érkezett atya, ez a Lépes Lóránt atyának a nagy barátja. Egyszer ő is meglátogatta őt ott Luszakában, és hát neki az a története, hogy ő hosszú ideig volt a Mária Rádió igazgatója ott Zambiában, aztán akkor utána a püspöke valamilyen más feladatra hívta, plébániát bízott rá, de egy idő után visszakerült a Mária Rádióhoz, mert hát nem tudták, nélküle valahogy nem tudott igazán úgy működni, hogy fenn is maradjon, úgyhogy hát ilyen értelemben akkor újra ő vezeti a zambiai Mária Rádiót. Egyébként még itt a 60-ra visszatérve, ugye amikor az előző blokkunk véget ért, akkor jött a hírek, aztán utána az Igéző című kis műsor, és ebben pedig egy, hát hogy hívták ezeket, láger túlélő, internáló tábor túlélő beszélt, ugye előzőleg Meszlényi Zoltán boldogálvatott püspökről is, vértanú püspökről is beszéltünk, és úgy hívták talán ezt a láger túlélőt, hogy Apatini Ferenc.
0: Igen.
1: És hát ennek kapcsán az jutott csak eszembe, hogy ugye 60-ban is működött ilyen gyűjtőtábor, tehát sajnos Heves megyének a zsidó lakosságát is, meg hát nagyon sok magyar férfi embert elhurcoltak, akiket utána hát vagy koncentrációs táborban, vagy munkatáborban tartottak fogva, úgyhogy hát ilyen értelemben a 60-nak is megvan a szomorú története, mint ahogy ugye a ferencesekről már megemlékeztünk, de most ez a blokkunk is véget ér, és következik a Ráhangoló, majd pedig ugye a Kiáltás című műsor, és 20 óra 16 perckor pedig folytatjuk élőadásunkat, úgyhogy mindenképpen imádkozzunk együtt, és maradjunk együtt.
4: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a Vatikáni Könyvkiadónál. A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felsővadászon. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felső Vadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz. Jogtalanság volt a pócsi, könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
5: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A tökéletesség keresése a dolgunk. Istenhez nemzetünkért kiáltva, mindig magunkkal is kell foglalkoznunk. Mert az Úr rajtunk keresztül cselekszik. Lássuk ezért egymásban a jóra törekvőkt, tekintsünk mindenkire úgy, mint magunkra. Mindenki szeretné erőfeszítései gyümölcsét látni, mindenki világos célokat szeretne követni, mindenki keresi és várja áldozatai gyümölcsét. Emberi hivatásunk betöltéséhez békesség kell, biztonság kell, és körülöttünk jó akarat szükséges. Széchenyi István is erre figyelmeztet minket. Hallgassuk őt. A legtöbb emberről, ha csak nem akarjuk rosszabbnak minősíteni, mint amilyen valóban, feltehetjük, hogy törekszik a jóra, és erényesen akar élni. Bús és komoly az emberiség sorsa, s még a legerősebbnek lelke is megborzad, ha pillanatilag fölgördülnek előtte kárpitjai. Ember sorsával lehetőleg kibékülni, s elszánással élni emberileg, marad is ezért a földi legfőbb bölcsességnek összvege. Az embereket azonban természeti hajlandóságikból kivetkeztetni hasztalan vagy igenis hosszadalmas munka. S így valóban csak úgy fogunk veletek boldogulni, ha őket nem képzeleteinknél fogva, hanem valóság szerint ítéljük, s velük aszerint bánunk, tudnélik, ha senkitől vagy legalább a nagyobb részitől nem kívánunk olyas áldozatokat, amelyeknek nem csak tüsténti jutalmuk nem volna, hanem még végcéljuk is homályos kétségben ingadozna, legyen az vagy morális, vagy materiális nyereség. Az emberi nem mindenben a szépet, s a tökéletest keresi. Ez azon javítási elv, mely cselekedeteink legmélyebb rugója, stán azon lánc, amely az Istenhez legközelebb emeli. S minden munkálkodásának s előre törekedéseinek ez a legrejtettebb titka. Ahhoz, hogy az ember jó költő, jó festő, jó polgár legyen, vajon nem volna-e boldogságra szüksége? Volt-e kiváló ember valóban a maga hibájából boldogtalan? Az embernek nyugalomban kell élnie, és összhangban szükségleteivel, vágyaival, hogy zavartalanul követhesse hivatását.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Szentírási szakaszunk Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből van. Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Harcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől, hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hisz ezt a bűnösök is megteszik. Kedves Mária Rádió hallgatók, a hegyi beszéd, így is mondhatnánk,

0: Krisztusi útra. És itt van, hogy a függőségben szenvedő ember, például az alkoholista is, nagyon jól tudja, hogy káros az egészségre. És mégis nincs annyi akarat ereje, hogy ne nyúljon a pohárhoz, ne nyúljon az italhoz. Hát keresztények mi is így vagyunk, csak gondoljunk arra, hogy a lélek kész, de a test az gyenge. És Jézus, amit itt mond a hegyi beszédben, hogy tegyünk jót azokkal, akik gyűlölnek minket, szeressük ellenségeinket. Hát a mai világ nem ezt mondja. Tehát itt van, hogy a mai világ éretlen. Krisztus evangéliumát nem tudja megemészteni. Vagy akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazaitokért, pedig így a jó. Mert ha megbocsátok, ha imádkozom érte, hogy Krisztus kegyelmét elfogadja, és ne a szívébe a szeretetlenség, a gyűlölet honoljon, a dű, hanem a szeretet megtérjen, akkor jobb lesz a világ. A hegyi beszéd tanítása tehát kihívás jelent minden Krisztus követő embernek, mert bűnös emberi természetünket kell alakítanunk mindig, és ezért jó néha templom látogatásra menni, és köszönteni Jézust, hogy dicsértessél és áldassál a legméltóságosabb oltári szentség, és szelíd és alázatú szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Újra s újra ezen az úton kell elindulnunk, a megtérés útján, hogy jó irányba alakuljon a világ, és hogy általunk is megismerjék az emberek Isten igazi valóságát, hogy Isten maga a szeretet.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászuló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30.

0: Maratonunk utolsó szegmenséhez érkeztünk a mai nap. Szeretettel köszöntjük ismételten a hallgatókat. Itt van velem a stúdióban.
1: Még mindig Lukavics Milán.
0: Én pedig Varga Kata vagyok.
1: És egy önkéntesünk is szeretettel várja a kedves hallgatók telefonhívásait.
0: A 061-999-4430-as telefonszámon, ami egészen este 9 óráig elérhető.
1: A hírekben többször bemondták Ferenc pápa keresztnevét, hát ami ugye spanyolul nem a György, ez se nem franciásan, se nem angolosan, nem George és nem George, hanem ha jól tudom, nem tudok spanyolul, akkor úgy ejtik valahogy ki, hogy Jorge, úgyhogy csak, hogy hát azért mégiscsak próbáljuk valahogy helyesen ejteni, főleg egy pápának a nevét. No de minden esetre magyarok nagyasszonya ünnepe van amúgy október 8-a, valamiképpen azt juttatja kifejezésre, hogy ami Mária tiszteletünknek van egy ilyen nemzeti jellege, amit az egész Anyaszentegyház elismert, egyébként 1896-ban, tehát a honfoglalás 1000 éves évfordulóján milleniumi ünnepségeket tartott az ország, és ebből az alkalomból engedélyezte a magyaroknak ezt az ünnepet 13. Leó pápa, tehát nyilván nem 14. a jelenlegi, hanem a 13. és attól kezdve ünnepeljük magyarok nagyasszonyaként is ezen a napon a szűzanyát egyébként, hát utána, főleg az első világháború után, amikor nagyon sok templomot újjáépítettek, vagy új templomokat építettek, akkor több mint 100 templom is viseli ezt a titulust, hogy magyarok nagyasszonya.
0: Többek között egyébként a magyarok nagyasszonya tiszteletére való kápolna a Szent Péter Bazilika altemplomában. Ezt 1980-ban, október 8-án, tehát hogy magyarok nagyasszonya ünnepén szentelte fel Szent II. János Pál pápa.
1: Így van, valóban az is magyarok nagyasszonya tiszteletére lett szentelve. Egyébként a mi ferences rendtartományunknak is ez a védőszentje titulusa, hogy magyarok nagyasszonyára nevezett ferences rendtartomány.
0: És hát ugye magyarok nagyasszonya, patróna Hungárié, ha jól tudom, így ejtik latinul.
1: Igen, pontosan.
0: És ugye különböző titulusait Máriának különbözőképpen ábrázolják, és a magyarok nagyasszonya titulusú Máriát úgy szokták ábrázolni, hogy a szűzanya fején 12 csillagból álló korona helyett a magyar korona, a szent korona került, és a kis Jézus, aki ott ül a karjában, az az országalmát tartja, Mária pedig a másik kezével a jogart, az ország jogarát.
1: Így van, úgyhogy én is a hétvégén, egész pontosan szombaton egy Sokoró Pátka nevű kis faluban mondok búcsús szentmisét magyarok nagyasszonya tiszteletére. Úgyhogy nem tudom, hogy a kedves hallgatók hallottak-e már vala a Sokoró Pátkáról, de hát akkor most rajtam keresztül majd oda is ellátogat a Mária Rádió, és hát nyilván utána majd megosztom a kedves hallgatókkal az élményeket. De hát minden esetre azért is hozom szóba ezt a magyarok nagyasszonya ünnepét, mert hát mégis ez is valamiképpen a nemzetünk összetartozását is erősíti, a közös Mária tiszteletünk, hát a Mária Rádió pedig a szűzanya nevét viseli, úgyhogy akár a négy magyar nyelvű Mária Rádión keresztül, hát akár pedig azáltal, hogy az interneten mindenhol foghatók vagyunk, reméljük, hogy mi is azért összegyűjtjük nem csak a katolikus hívőket, hanem egyáltalán a keresztény magyar embereken túl, még azokat is, akik jó szándékúak, talán nem is hívők, de szívesen hallgatják a Mária Rádiót, valamiképpen ennek a nyugodt hangvétele, értékeket közvetítő tartalma miatt, és hát ezeket a hallgatókat is, meg minden kedves hallgatónkat kérünk, hogy imádságukkal, önkéntes szolgálatokkal és adományaikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy a Mária Rádió hát nem csak az elmúlt 20 évben működött, amiért minden eddigi támogatást persze mindig hálásan köszönünk, hanem hogy a következő 20 vagy akár több évben, évtizedekben is tudjunk működni Magyarországon. És a katolikus egyház imádságait és tanítását közvetíthessük a kedves hallgatóinknak. Ezáltal járul hozzá a Mária Rádió, a hazánk, a nemzetünk, és hát minden jó szándékú ember életminőségéhez, hitének az erősödéséhez, családi kapcsolatainak a tartóságához, egyéni életvezetésének a minőségéhez.
0: Azt szeretnénk még elmondani, hogy a 061-999-4430-as telefonszám egy nem emeldíjas telefonszám, tehát amikor tárcsázzák, egy kedves önkéntesünk fogja fölvenni, és többféle módon is lehet a Mária Rádió javára adományt fölajánlani, akár banki átutalással, vagy csekken keresztül. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy azért, hogy megtudjuk, hogy ez a Mariaton céljára történik ez a felajánlás, a közleményben mindenképpen írják be ezt a szócskát, Mariaton. Ráadásul személyesen a Gogol utca 28-as szám alatt a Lehelet tértől egy nagyjából 5 percre személyesen is várjuk a kedves hallgatókat.
1: Hát illetve a Mári Rádió honlapján megtalálják a bankkártyás adományozásnak is a módját, úgyhogy ez igazán nem lehet akadály, hogy valaki segítsen bennünket, és hát nagyon fontos az is, hogy nincsen kis összegű adomány, csak adomány létezik. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy tulajdonképpen az ő adománya egy csepp a tengerben, hát a legtöbb adomány egy csepp a tengerben, mert hát a Mári Rádió éves kiadásai, azok megközelítik az 500 millió forintot. Ugye belegondolni is döbbenetes, hogy akkor elmúlt 20 év alatt a kedves hallgatóink hát hány milliárd forintot adtak már össze arra, hogy a Mári Rádió működni tudjon, úgyhogy hát nagyon bízunk benne, hogy a továbbiakban is ez mindig elegendő lesz. Ugye hallottunk egy beszélgetést Boros Zoltánnal is, aki azt mondta el, hogy egy éven belül a legtöbb hónapban az adományok összege az kevesebb, mint a működési költség, és aztán van egy 2-3 olyan hónap, amikor viszont több, és akkor ez hozza azt, hogy egy éves viszonylatban már azért úgy nagyjából egyensúlyban vagyunk. Tehát, hogy érdekes az, hogy mindig egy kicsit ilyen hiánygazdálkodást folytatunk, vagy mindig tudatában vagyunk annak, hogy adományokból élünk és működünk. Hát, hogy a hallgatóinkon keresztül, a támogatóinkon keresztül mindig az isteni gondviselésbe kapaszkodunk. De hát ennek azért mégiscsak a hallgatók az eszközei 20 év óta, és a következő évtizedekben is, úgyhogy még egyszer elmondjuk a számot, meg aztán még lehet, hogy egy párszor 061-999-4430, és hát még arra is van ám időnk a mai napon is, hogy akár egy hallgatóval személyesen is beszélgethessünk. Az erre való hajlandóságot szintén lehet jelezni a kedves önkéntes munkatársunknak ezen a telefonszámon, hogy 061-999-4430, és akkor mi ezt itt a táblázatunkban látjuk, és utána vissza tudjuk akkor hívni azt a kedves hallgatót, aki szívesen beszélget velünk, és hát akár a többi hallgatót is buzdítja arra, hogy miért is érdemes adományozni a Mári Rádiónak. Hát esetleg különösen is várnánk valakinek így a telefonhívását, jelentkezését, mondjuk 60 városából vagy környékről, arra való tekintettel, hogy most ott is megszólalt a Mári Rádió, ott új adótelephelyet létesítettünk, ennek a körülbelül 10 millió forintos költségét majd előbb-utóbb ki kell fizetnünk, ezt is csak a hallgatók adományaiból tudjuk megtenni, úgyhogy hát nagyon szívesen beszélgetnénk valakivel, aki így a hallgatói családunknak az új tagja 60-ból és környékéről, és hát esetleg beszélne arról, hogy tudják-e helyben, hogy létezik Mária Rádió, várták-e az indulást, örülnek-e annak, hogy most már akkor nem csak interneten keresztül, hanem FM frekvencián is hallgathatnak bennünket.
0: És hát már 20 éve szól a Mária Rádió, 2006. január 15-én csendült fel először Budapesten Mária Rádiója. Ennek az évnek is egyébként ez állt a középpontjában a Mária Rádiós életben tulajdonképpen. Most januárban, január 17-én egy nagyon szép ünnepélyünk volt a Szent István Bazilikában, erre fölépítve, és a következő percekben Szabó Tamás rádiónk elnöke az, aki néhány szóban erről is, és az ő Mária Rádiós pályafutásáról is fog mondani néhány gondolatot.
2: Üdvözlöm minden kedves hallgatót! Az elkövetkező percekben Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével fogok beszélgetni. Kedves Tamás, ön szerint mi a Mária Rádió legfontosabb feladata?
3: Pál írja valahol, hogy az Isten igéje terjedjen. Ez a fél mondat, ez a mi dolgunk, semmi más. Kérdés az, hogy hogyan, meg az, hogy miért fontos ez, és miért ez a mi dolgunk. Meg tényleg az, hogy hogyan történik ez.
2: És ön mi motiválta, hogy Mária Rádiónál önkénteskedjen, és hogy rádióműsorokat készítsen?
3: Nekem nem volt, pici gyerekkoromban volt kapcsolatom a Jóistennel, de hát az egy gyermekkori gondolkodás, gyermekkori hit, aztán nagyon messze mentem mindettől a világtól fiatalkoromban. A 20-as éveimben kezdtem visszaódalogni kulturális dolgok miatt. Nem nagyon értettem sok mindent az irodalomban, a képzőművészetben is ezért volt. Az, hogy elkezdtem újraolvasni a Bibliát, ez még nem adott nekem személyes hitet. Hanem ami igazán megfordította a gondolkodásomat, az 45 évesen egy Kurzió nevű tanfolyamra kerültem. Ez egy 3 napos tanfolyam a hitről, és ez elindította bennem azt, hogy neked valamit csinálnod kell, mert megértettem a világban Jézus jelentőségét, megértettem a hit fontosságát, az emberek, a mindennapok, az ő jövőjük, egész életük szempontjából, és ez elindított egy új úton. A Mária Rádióval kapcsolatban egy szerzetes pap szólított fel engem, hogy magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót Magyarországon. Ez volt több mint 25 évvel ezelőtt már. A fogalmam nem volt, mi az a Mária Rádió, fogalmam nem volt a médiáról, már nem dolgoztam benne előtte soha, de annyira szerettem ezt a szerzetest. Gál Jenő Verbita papról van szó, hogy beleálltam ebbe a munkába. És onnantól kezdve, most már több mint 26 éve önkéntesen vagyok, a rádió meg most már 20 éves, egy egyesületet kellett létrehozni az egyesülettel, mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy legyen sugárzási jogunk, aztán, hogy legyen, aki dolgozik önkéntesként, aki dolgozik munkatársként. No, a lényeg az, hogy 20 év sikeres év áll mögöttünk abban a feladatban, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy az előbb mondtam, hogy az a dolgunk, hogy Isten igéje terjedjen.
2: És mire tanított önt a Mária Rádió az elmúlt 20 évben?
3: Mindenek előtt a szemléletem változott meg. Addig engem az nem nagyon foglalkoztatott, hogy miért van szüksége az embereknek a hitre. És a legfontosabb, amit megtanultam, hogy a hit az egy boldogság tényező. Ugye mindenki boldogságot keresi, de lehet, hogy rossz helyen. A hit annyi féle szempontból segíti a boldogságot. Mondok példát, tehát tud értelmet adni annak, amit szenvedésnek hívunk. Ugye ez az egyik legfontosabb kérdés. Mondok erre is példát, hogy érthető legyen. Ugye, mert azt mondjuk, a szenvedés az minek, meg egyáltalán, meg miért kell, meg miért hozna valami jót. És nekem mindig az a példa jut eszembe, vagy az az élethelyzet, hogy valaki gyermeket vár, és lehet, hogy abban a 9 hónapban rosszul van, és szédül, és nem tud enni, és maga a szülés is fájdalmas. Na de micsoda öröm a gyermek, mikor a kezedben van, és micsoda öröm aztán éveken át, ahogy neveled, ahogy látod, megérte a szenvedés. Meg. Tehát a hit valahol ilyesmiket tud neked adni. A fontosságát az életnek át tudja rendezni. Tehát én azt tanultam meg, hogy az emberek boldogságához kell a hit, és a mi dolgunk ez. A másik az, amit megtanultam, hogy nem gondoltam, hogy ennyi önkéntes szolgálatot fog kapni a Mária Rádió. Az első szóra 50 ember jött el önkéntesként, és 20 éve mindig jön és jön új és új csapat, mert hát el is öregszik a gárda természetesen. Köszönöm a Szentendrei Giminek is, hogy megengedte, hogy ott dolgozhassunk, és hogy a diákoknak köszönöm ezt a figyelmet és a szolgálatot, mert ez ugyanolyan önkéntes szolgálat, mint amit én végzek. A lényeg az, hogy azt tanultam meg, hogy az, hogy azt gondoljuk, hogy az emberek nem áldoznak az idejükből és az életükből, ez egy fals dolog. Az emberek akarnak segíteni, az emberek jók, az emberek szolgálni tudnak és szeretnek.
2: Hát mi köszönjük a lehetőséget, hogy Mária Rádiónál önkénteskedhetünk a Ferences Gimnáziummal, és önnek mi volt az idei évben a legemlékezetesebb a Mária Rádióban?
3: Egészen friss, nem az év elejére megyek vissza, hanem néhány héttel ezelőttre csak. Nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy a most már újnak nem mondható lehetőségeket, a netes világot hogyan tudjuk igazán használni arra, ami a mi dolgunk, hogy az Isten igéje terjedjen. Nyilván ehhez kellenek olyanok, akik ezt értik, akik tudják, és akiknek a szemlélete az, mert hát ugye mi a 40, 50, 60, 70 éves emberek, akik szolgálunk a rádióban, nem vagyunk már otthon ezen a téren. És nekem a legnagyobb élményem most az volt, hogy 2-3 héttel ezelőtt találkoztam egy nagyon fiatal, nagyon hozzáértő és nagyon elkötelezett csapattal, akikkel most elkezdünk dolgozni azon, hogy eddig is csináltuk, csak lehet, hogy nem elég hatékonyan. Elkezdünk dolgozni azon, hogy minél több friss, rövid, erős, igaz tartalmat készítsünk a netes világban. Hogy ezeken a közösségi felületeken mindenütt megjelenjen. Az a mi dolgunk. Nagy élmény volt ennek előzményeként, hogy meghirdettünk egy videópályázatot középiskolásoknak. Kaptunk vagy majdnem 40 kicsi, egyperces pályamunkát arról, hogy hogy van az Isten jelen a mai világban. De ezt mondom, középiskolások csináltak is, nagyszerű kis filmek jöttek. És a zsűri is, aki ezeket végignézte, az meg volt ragadva. Ugye nem akárki volt a zsűri elnöke, hanem aki a Csendes barátot, vagy a Testről és lélekről című filmet rendezte, és ő is meg volt hatva ezektől. Igen, a fiatalok a legérzékenyebbek arra, ami a világnak a lényege, hogy az Isten szeretetet adott a szívünkbe, és szeretet szolgálatból áll, és hogy ezt erősítenünk kell. Nos, nekem ez az új dolgok elindulása, ez adta a legnagyobb élményt ebben az évben.
2: És milyen tulajdonsággal kell ön szerint rendelkeznie egy vezetőnek?
3: Megint visszatérek a kurzióra. A kurzió egy 3 napos kis tanfolyam. Ma az emberek legtöbbje az nem találkozott a hit valóságával, a személyes kapcsolattal az Istennel, de a torz formáival találkozott. Ezért minden felnőttnek egyébként javasolnám, hogy keresse meg Kóziót, és jöjjön el a Kóziót. És azért hoztam ezt ide, mert van egy nagyon szép összefoglaló, hogy egy vezetőnek mi a dolga, vagy milyennek kell lennie, vagy kellene lennie egy vezetőnek. Vannak fizikai, vagy valóság, anyagi tulajdonsága, és vannak szellemi tulajdonságai egy vezetőnek. A legfontosabb ezek közül az teljes elkötelezettség, hogy értse, érezze, tudja, hogy miért fontos, amit tesz. Az emberekért fontos. Másodszor legyen benne lázat. Alázat a feladat iránt. Legyen benne erő, hogy tudja a körülötte lévőket, mint egy mozdonyként húzni magával. Legyen benne kreativitás, legyen benne újítási szándék, legyen benne megértés az emberekkel szemben, a nehézségeikkel szemben, a problémáikkal szemben. Legyen benne együttérzés az embereknek a családi bajaival kapcsolatban. És legyen fizikai ereje, hogy ezt a szolgálatot tudja végezni, és legyen meg egy adottsága, a szabadság adottsága, hogy tudjon önkéntes szolgálatot végezni, mert ugye látjuk, hogy nagyon sokan, de vannak fogva, szinte rabszolgaként kell, hogy robotoljanak. Tehát kell egy adottság, egy olyan adottság, hogy szabad legyen lélekben, szabad legyen időben, szabad legyen anyagilag, mert önkéntes szolgálatot tesz. És hát legyen a szívében a szolgálattól öröm, hogy teheti ezt egyáltalán. Na, röviden talán ennyit, hogy milyen ember kellene. Azért is érdemes volt megkérdezni ezt, és köszönöm szépen, mert én most már azt tervezem, hogy a elkövetkezőkben persze az rádióban fogok szolgálni, de ezt a feladatot, amit az önkéntes elnökség jelent, ezt szeretném majd átadni, mert eljött az ideje, úgy érzem.
2: Ezek nagyon szép gondolatok, és remélem méltó utódot talál az ön helyére. És mit üzenne azoknak, akik adománnyal, önkénteskedéssel vagy imádsággal támogatják a Mária Rádiót?
3: Ugye a legfontosabb örömforrás az, hogyha valakinek valamit tudunk segíteni. Meg kell próbálni, tényleg egy örömforrás, tényleg egy boldogságforrás. Mindenki megtapasztalhatja ezt, ha valaki segítséget kér tőle, és ő hajlandó, akkor a szívébe kap valami ajándékot. Vagy hogyha meglátja, hogy segíteni kell. Itt a Mária Rádióval százezreknek tudunk segíteni. Segíteni tudunk azoknak, akik keresnek, akik valami ürességet éreznek a szívükben. Segíteni tudunk azoknak, akik egyedül vannak. Segíteni tudunk azoknak, akik küszködnek betegséggel. Segíteni tudunk azoknak, akik otthon vannak mondjuk egyedül idősként. És akkor még a betegség is sújtja őket. Segíteni tudunk azoknak, akik meg keresik, hogy mit tudnának jót tenni. Szóval azt hiszem mindenkinek valami plusz tud adni az, hogyha ő valamit tesz. És én azt mondom, hogy mint egy ilyen önzésből segítsen. Mert hogy örömet fog kapni a segítségtől. Igen, és rengetegféle segítséget tud adni a rádiónak. Igen, anyagilag tudja támogatni. Az is egy csoda önmagában, hogy 20 éve a Mária Rádió úgy működik, hogy ebben nincsen egyházi pénz, nincsen állami pénz, hanem a hallgatók önkéntes adományai rakják össze azt a nagyon sok pénzt egyébként, amiben a technika, a sugárzás, a adók bérlése, karbantartása, a magazin kiadása kerül, és viszonylag a legkevesebb pénz az emberekre fordított pénz, hiszen alapvetően önkéntesen dolgozunk. Az egyesületnek a alkalmazottjai, azok az önkéntesek munkát csak koordinálják tulajdonképpen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántunk. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Tamással beszélgettem, a Mária Rádió elnökével. Köszönöm szépen.
3: Isten áldja a ti szolgálatotokat is.
1: Mi pedig folytatjuk a Mariatont, méghozzá egy kedves hallgatónk van a vonalban. Veronika, sok szeretettel köszöntjük.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát ma hallottam, hogy most ebben a hónapban is lesz 4 alkalommal, vagy hogy ez a lehetőség ad a Mariaton, és hát gondoltam, hogy akkor most mindjárt az elején jelentkezem, mert hát a 60 is az itt van ugye közel, és az a jó, hogyha minél több helyen szólal meg ez a hang, mert olyan sötét a világ, hogy legyőzni csak, ezt nem lehet csak méceseket gyújtani, és én azt hiszem, hogy a Mária Rádió hangja az egy ilyen kis viszlákoló méces, ami aztán, mint ahogy ugye most voltam éppen Mária Nosztrán az ünnepen, a kis lángok összeállnak, és akkor egy nagy lángnyaláb lesz, ahogy Boldog Özséb idejében is volt. Ez olyan szép.
1: Ilyen szép kép.
4: Kép,
1: és,
4: igen.
1: Egyedül szokta hallgatni a Mária Rádiót, vagy családjával?
4: Hát nem,
1: vagy?
4: A család, mondjuk én a lányommal lakom, én önkéntes is voltam, csak a betegség miatt abba kellett hagynom, úgyhogy ő ha akarja, hanem hallja, a fiataloknak munkájuk van, rohannak minden, de például reggel korán is, és nagyon szeretem a Vatikáni Rádiót, és mindig úgy örülök, amikor olyan jó híreket hallok a világból, a Szent Atya nagyon sok helyre megy, és ezt mindjárt reggel ugye az ember, most egy Franciaország is volt, és hogy örömteli, hogy ott is, mintha megfordulna a hangulat, az érdeklődés, és minél többen keresztelkednek. Hát ezt erősíteni kell, ezt a tendenciát, nem?
1: Igen, hát ez szép, Szép lehetett ez a Franciaország látogatás, amit én így erről olvastam.
4: Hát és bocsánat, szavát ne felejtsem, hallottam, hogy Németországban is megkívták, és valahogy ezt talán nézi a Szent Atya, hogy most Európában kell evangelizálni. És hogy nem Afrikában, jó, hát oda is, meg aranyos volt, amikor Ferenc pápa Mongóliában egy maroknyian vannak, és mégis milyen lelkesen fogadták. De Európában kell, úgyhogy és ő most ezt nagyon-nagyon jól érzi, hogy ide kell menni, és hát nekünk is azt kell csinálni, hogy evangelizálni.
1: Igen, szokott esetleg egymásokkal is beszélni a Mári Rádióról, vagy valamilyen műsort ajánl
4: hát igen, meg szokom, most is ugye zarándokolni voltam a Pálos 70, bár már öreg vagyok, de azért még az utolsó szakasz szoptól Márian Osztráig, és hát ott is ismerősök vannak, melyik hajdani zarándokok, amikor még ifja voltam, és tudtam menni, meg hát a Mária ünnepeket most is éppen a kezemben van, magyarok nagyasszonya ünnep, a Molnár V. Józsefnek van egy kalendáriuma, hogy mennyire az emberek élete volt az esztendő körének szokásában benne voltak az egyházi ünnepek, történések, az adta gerincét az egyház. Szóval, és ezt valahogy nem lenne szabad elhanyagolni. És nagyon, nagyon szeretem a Mária Rádiónak, nagyon szép zenei műsorai vannak. Én nagyon szeretem a népi énekeket, és különösen ezeket a hagyományos énekeket, és ezekből is nagyon sokat, vagy az egyház énekeket, úgyhogy szóval egy kicsit az ember képben van, hogy mi történik az egyházban, úgy, meg hát az egyházunkban is, és hallja, hogy...
0: Említette egyébként, hogy ugye önkéntese is volt a Mária Rádiónak. Igen. Hogy tudott a rádióhoz kapcsolódni?
4: Hát én futár voltam, 3 vagy 4 évig itt Csepelen hordtam az újságot, de hát mondom, egy betegség miatt kezelések ez az amaz, úgyhogy sajnos bizonytalan, hogy akkor minden napja, hogy mikor mi van, és abba kellett hagynom, de hát azért az nem azt jelenti, hogy szakítottam volna, vagy csak ezt a munkát nem tudtam már tovább, nem mertem vállalni.
0: Hát köszönjük szépen így utólag is a szolgálatát. Azt szeretném még kérdezni, hogy egyébként mióta hallgatja a rádiót, mióta hallgatunk?
4: Hát mióta, nem is tudom, talán a második év óta, mert egy érdekes kis személyes történet, hogy a lányom skólában énekelt, és akkor még úgy gyerek volt, és a Balsi Balázs atyáékhoz szoktak lemenni nagyhét 3 napja, a Szent Napján, és akkor ott, akkor azt hiszem második évben onnan közvetített a Mária Rádió, és akkor megtaláltam, hogy hát és akkor azóta, hát nem is tudom, 18, mert ugye most 20 éves, úgyhogy akkor ez volt az, amikor ott szolgáltak, és akkor a Mária Rádió közvetítette, úgyhogy ez azóta már úgy a köztudatban van, bár az adás nem mindig jó itten Csepelen, sajnos ezek az magas épületek, meg vagy a rádió, nem tudom, de mostan azt csináljuk, hogy ilyen okos telefonra van ráállítva, és akkor csak azt a megfelelő állomást csak be kell nyomni, és akkor az valahogy jobban jön, mint ezeken. Annyi zavarások vannak benne különben. Néha hát gondolom, hogy ez attól is függ, hogy mennyire technikailag mennyire erős, vagy melyik az erősebb, melyik adás.
1: Hát igen, ugye a Gellért helyről sajnos el kellett költözni a Mária Rádió adójának a Sashegyre, és hát gondolom, hogy Csepel irányában az ottan egy kicsit jobban le van árnyékolva, meg messzebb is van.
4: Igen, meg panel is vannak itten, úgyhogy meg én is abban lakom, úgyhogy na mindegy, szóval megoldottuk a dolgot, és ez még jobb is, mert akkor vihetem magam valahol. Most is ugye szoktam ezt hallgatni a Magyarországért az imád 8 órakor, vagy szóval ilyen állandó műsor van, megmondom, a reggeli órákban, vagy a délután is, amikor úgy adódik, akkor.
0: Van olyan egyébként, ami esetleg talán a kedvenc műsora?
1: A Vatikáni Rádió hírein túl.
4: Hát a híre, igen, hogy képben legyek, ez a mániám, hogy képben legyek, de a rózsafüzéreket szeretem, mert akkor abba bele tudok kapcsolni, és közben még tudok csinálni is valamit, amíg duruzol a rádió, és én is motyogom. Meg hát ilyen ünnepi a görög katolikusoknak, mert ehhez ilyen családi emlékek fűznek, édesanyám görög katolikus faluból való, és akkor mindig meg a felvidéki, a reggeli műsorokban, úgy mindig úgy vagy a farkasatyát, szóval mind vannak ilyen állandó műsorok, meg állandó szereplők, akiket nagyon szívesen már családtagként fogadok.
0: Még talán egy utolsó kérdés, hogy
4: igen?
0: Mit üzenne a Mária Rádió hallgatóinak, akik most ezt a mariatont figyelemmel követik?
4: Hát, hogy ez vigasz is, szóval ez a világot hozza be, még akkor is, hogyha az ember ugye magamból kiindulva idős vagy beteg, behozza a világot, és a lélekhez szól, és hát más dolgunk most, másban nem kapaszkodhatunk most, csak ilyen segéd, hogy mondjam, hangulatokban, hogy a világnak a dolgait, mert éppen azon gondolkodtam, hogy lehetne egy olyan televízióadás, vagy ahol csak jó hírek vannak. És hát a Mária Rádió ez. Ahol tényleg az ember nem csak elkeseredik, vagy elszomorodik, hanem egy kicsit fölemelkedik a lelke. Hát a Mária Rádió pont egy ilyen, de mondom, a televízióban is olyan szívesen néznék, vagy hallanék olyan, mert csak jókat mondanak.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy tényleg ilyen emelkedett lélekkel hallgatja a Mária Rádiót, és természetesen, hogy az önkéntes szolgálatán túl az adományaival is segít bennünket, úgyhogy hát köszönjük szépen.
4: És hát én is kívánok sok erőt,
1: azt kívánjuk, hogy sok erőt, jó egészséget, és hát további sok örömet, vagy emelkedett lelki emelkedettséget.
4: Igen, a szívünket, lelkünket, azt kell megtanulni valahogy, azt kell megkeresni valahogy.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hogy velünk volt, és további rádió, jó a rádió hallgatást is kívánunk.
4: Köszönöm, én is dicsértessük a Jézus Krisztust.
1: Hát egy lendületes beszélgetést folytattunk Veronikával.
0: Igen, hát a mai estébe valószínűleg nem fér már többe le kedves hallgatói megszólalás, de azért...
1: Annak azért örülünk, hogy legalább egyre valaki
0: nagyon örülünk.
1: Hívta a 061-999-44-30-as vonalat, az önkéntesünk továbbra is ott ül a telefonkészülék mellett, és várja a kedves hallgató kívását, és hogyha véletlen valakinek így kedvet támadna, hogy élő adásban megszólaljon, akkor azért azt nyugodtan most jelezheti, még akkor is, hogyha hátralévő percekben erre már valószínűleg nem lesz időnk, azért mert egy beszélgetés is azért eltart egy pár percig, tehát már kifutnánk az időből, viszont a mariaton az folytatódni fog, méghozzá a jövő héten, pénteken és szombaton, rögtön két egymás követő napon is, úgyhogy bőségesen lesz alkalmunk arra, hogy a hallgatókkal beszélgessünk, hát hogyha egyáltalán akad nekünk beszélgető partnerünk.
0: És hát a 60-i frekvencia elindulása után erre a célra gyűjtjük a kedves hallgatók fölajánlásait, adományait, hiszen most már a 60 és környékén is hallható a Mária Rádió október 1-je óta 87,9 MHz-es frekvencián osszák ezt az örömhírt minél többen, akár ismerőseik az ott élők között.
1: És hát ugye az adó telephelynek a létesítése, berendezései, engedélyek, bérlés, stb. Ez közel 10 millió forintra rúg, úgyhogy ezt csak a kedves hallgatók támogatásával fogjuk tudni kifizetni. Ez a beruházás már megtörtént. A 60-i frekvencia az működik, szól a Mária Rádió. Hát ez azt jelenti, hogy kicsit így a hallgatók nagyvonalúságára, meg hát az isteni gondviselésre bíztuk ezt az ügyet is, mint ahogy az egész Mária Rádiót, annak érdekében, hogy ott meg tudjunk szólalni, viszont hát a következő fél évben ezt a közel 10 millió forintot azért így vagy úgy, de mindenképpen ki kell fizetnünk. Hát akkor hallgassunk még egy kis zenét, hát ha ez alatt még kedve támad valakinek telefonálni. Ha véletlenül foglalt a vonal 061-999-44-30, akkor azért egy-két perc elteltével ismételjék meg ezt a telefonhívást. Lehet, hogy akkor még egy más hallgatóval beszélget a kedves önkéntes munkatársunk.

0: Ilyenkor este felé szokott megélénkülni a hallgatói aktivitás, de hát sajnos nekünk lejár a műsoridőnk, lehet, hogy érdemes volna még folytatni és bátorítani a hallgatókat, akár hogy telefonáljanak, vagy az adományaikkal támogassák a Mári Rádiót, de hát ezeken az adománygyűjtő napokon nem egy esetben ezt a esti műsoridőt 6 órától 9 óráig itt a Katával együtt szoktuk vezetni a műsort, úgyhogy hát köszönöm szépen neked is, hogy ma este is itt együtt lehettünk, meg a kedves hallgatókkal. Köszönjük, hogy volt hallgatói bejelentkezés, tudtunk egy kedves hallgatóval is beszélgetni.
1: És talán egy imádsággal lezárhatnánk ezt az alkalmat. Hát itt magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.
1: Az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között.
1: És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Amen. Klárának is köszönjük szépen önkéntes szolgálatát a telefonfogadással. A Mariaton folytatódik. Nagyon várjuk kedves hallgatóinknak a anyagi felajánlásait, adományait is. Köszönjük minden eddigi és jövendő támogatásokat, ami nélkül nem tudna működni a Mári Rádió, imádságokat, önkéntes szolgálatukat, hűségüket. Mi most elköszönünk, a Mári Rádió adása természetesen folytatódik, és
1: Szentkút podcasttel, valamint Nosztalgiázunk Laci atyával című zenei műsorunkkal, úgyhogy köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, és maradjanak továbbra is velünk.
0: Akit ma esti műsorvezető pedig
1: Varga Kata
0: és Lukovics Milán volt, további jó rádiózást kívánunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A 150 éves római Teuton kollégium közösségét köszöntötte Leó pápa. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. 14. Leó pápa köszöntötte a Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját, akik a közösség alapításának 150. évfordulóját ünnepelték szombaton, adta hírül a Vatikáni Rádió. Nagy Károly, Frank király és német-római császár kérésére 3. Leó pápa alapította 800 körül a másfél évszázados kollégium ősét, amely vatikáni menedékhely volt a német papoknak a kultúrharc idején. A Teuton kollégium eredete a 8. századra nyúlik vissza, mondta Leó pápa beszéde elején. A ház nagy vendégszeretettel fogadta be a német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosított számukra emelte ki. A Teuton kollégium kezdetektől fogva mindig hű volt a római pápához. Az épület közel van Szent Péter apostol sírjához. Meg kell őrizni ezt a közelséget, ezt az egységet Péter utódjával és az általa hirdetett apostoli hittel, mondta Leó pápa. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját november 7-én és 8-án, tudósít a Magyar Kurír. Az ünnep vecsernyével kezdődik a bécsi Szent Barbara templomban november 6-án. 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 4:11-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezését 1696. november 4-én észlelték. A hírre első Lipót császár Bécsbe vitette a kegyképet 1697-ben, amelyet a Stephansdomban helyeztek el. Az eredeti ikon azóta nem könnyezett. A Mária Pócsra került másolat azonban 1715-ben és 1905-ben is könnyezett. A szertartásokat élőben közvetítik a Görögkatolikus Metropolia Facebook oldalán és a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében. Ott van minden elimádkozott rózsafüzérben. Ott van minden vigasztaló tanúságtételben. Ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik, reményé válik, misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
5: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.

0: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
1: A következő percekben az Agykó László atyával október 8-án 21 óra 5 perckor elhangzott beszélgetés második részét hallhatják.
2: Volt-e ilyen helyzet neked, amikor neked döntened kellett? Néha minden lehetőség megvan, de nekünk választanunk kell. És igen, nagyon gyakran ez van velünk, hogy ami jobb, ami Istennek kedvezőbb, az nekünk kevésbé. És voltál ilyen helyzetben?
3: Nem néha. Állandóan. Nem néha. Ez mindennapoknak a története, hogy nincs olyan nap az életemben, amikor el ne dúdolnám azt a gyönyörű éneket, amely gyönyörű éneket a temetéskor szoktunk eldúdolni, hogy ó, életemnek mennyi hűtlen elhibázott napja volt. Igen, ez mindig eldúdolom a nap végén, hogy jó életemnek mennyi hűtlen elhibázott napja volt, hogy ebben a mai napban is mennyi volt az a menekülés a Jóistentől rám adott kötelesség alul, illetve elől, és olyan jó, hogy ezt mindig eldúdolhatjuk, és ha mi nem ununk bele, akkor a Jóisten se un bele, hogy megbocsásson. És hogy talán a Jézus követés is, a Jézus bátorít bennünket arra, hogy a bűnbánatban legyünk arcátlanok, tehát akadálytalul kérjük a bűneinknek a bocsánatát, hogy ez egy a Krisztus követés nek egy privilégiuma. Igen, ez privilégium, mert hogy történt az, hogy egy kommunista ember meghalt, és a halála előtt a kedves feleségének tudtul adta, hogy az az utolsó kívánsága, hogy én mondjam a beszédet a temetésen. Mindig ilyen kalavajkákba tudok keveredni. Nagyon rövid ennek az a picike kis története, hogy amikor Szegedre kerültem 90-ben, vagy nem tudom én mikor, és megint a hűtlen elhibázott napja volt, hogy este nem úgy imádság, meg szentségimádás, hanem beestem a televízió elé, és ott ragadtam, és szerencsére megint csak az Úristen egy olyan adást szervezett az én számomra, amelyben egy férfi, fogam se volt, hogy kicsoda, arról beszélt, hogy van neki egy domkoros lánya, kislánya, és hogy az ő életében az milyen csoda, és hogy milyen ajándék számára ez a gyermek, és hogy megaranyozza az ő életét, és fantasztikus, gyönyörű szavakkal szólt erről a beteg kislányról, fogalmam sem volt, hogy ki volt, és mondtam, hogy én még itt senkit nem ismerek Szegeden, hát kezdjük azzal, hogy ilyen nagyszerű emberrel ismerkedjek meg. Kinézem a telefonkönyvből a telefonszámát, fölhívom.

0: Nagyon nagy létszámú volt a közösség, 40-50-es létszám regiment növendékkel, és ezért fontos volt, hogy megismertessem a növendékeket a magyar kulturális élet színe javával, és úgy gondoltam, hogy hát ez is nagyon egy színes világ, hogy itt van egy központi bizottság tag, Komitschenklán tagja, és eközben egy csupa szív ember. Hogy nem olyan egyszerű ez a világ, fehér-fekete. És meghívtam előadást tartani, folytatom a növendékek számára. Volt egy ferences evangéliumi este, amit aztán nyilvánossá tettünk, és igen sokan látogatták. És az volt, hogy az este után erről a kislányról, hogy beszéljen, a kislányról való kapcsolatáról beszéljen. És utána vacsora, amik sokszor hajnali való beszélgetés, nekem szokva vagyok, hogy hosszú vacsorákhoz, és akkor kiszedtem belőle, hogy mert amikor este imádkozunk az ő kislányával, mondom, hogyan? Most akkor vegyük, hogy a központi bizottság tagja, kommunista pártag, ateista, és este imádkozunk. És akkor elmondta, hogy én sem tudom, hogy ez a nagylány hogy vette a fejébe, hogy anélkül nem szabad lefeküdni, hogy ne imádkoznánk. Így aztán rákényszerít engem, hogy imádkozzunk. És akkor ezt gyönyörűen elmondta. Egyébként a Dél-Magyarországnak a főszerkesztője volt, és hogy egy kiváló íróember, mondom, hát ezt meg kellene írni. Ez hány embernek segítene, aki olyan borzasztó, szörnyű keresztnek véli, hogy neki dankoros gyereke van, és hogy az mint egy szenvedés, és nem úgy, mint ön, aki egy csodáról beszél. Ezt írja meg. Megírta. Láss csodát, központi bizottsági tag, kommunista, ateista, Komitschenklán. A könyvnek mi volt a mottoja a Szent Lukács evangéliumból, hogy aki a kicsi, az a nagy. És kérte, hogy írjak egy előszót hozzá a könyvhöz, és vezessem a könyv bemutatót. Meghalt ez az ember, és ezzel a kívánsággal, hogy én mondjam a gyászbeszédet. És úgy gondoltam, hogy én elmondom a gyászbeszédet, de azt a halott éneket, akármilyen is a hangom, eléneklem a gyászbeszéd után, és benne volt ez a sor, hogy ó, életemnek mennyi hűtlen elhibázott napja volt. Ó, kérem szépen, hány kommunista összerezzent, hogy milyen rossz indulatú ez a pap, hogy ezt énekelte, hogy ennek a kommunistának mennyi elhibázott napja volt, és számunk érték rajta, és nem tudtam megmagyarázni nekik, hogy ez nekem a himnuszom. Ez nem szomorú ének, nem vádló ének, hanem hogy annak ellenére üdvösségre vagyunk hívva, hogy életünknek mennyi elhibázott napja van. Csak a kérdésre válaszolva, kísértésben él az ember, hogy önmagának éljen, ami persze csurom kudarc, és hogy a nehezebbet választ, mert az a Jóistennek tetsző. A édesanyámnál volt a vendégségben, aki a bátyámnál lakott, és mondtam, hogy csak pár percet tudok itt maradni, mert hogy érettségi találkozóm lesz, de lehet, hogy maradok, mert mégsem megyek, mert semmi kedvem nincs ebbe a téli hideg éjszakába, elmenni erre az érettségi találkozóra, erre a kedves bátyám, aki mindig nagyon vidám és mindig nagyon vicces, most sem túl tragikus képen azt mondja, hogy na de Jancsi, ma ez a keresztneve, de Jancsi, neked nem oda kell menni, ahova szeretnél. Hoppá, ez nagyon megmaradt. Hát ez a válaszom, hogy sokszor nehéz, hogy nem oda kell mennünk, ahova szeretnénk.
1: De amikor ezt válasszuk, nem azért válasszuk, mert olyan lelki atleták vagyunk, lelki sportolók, hanem az örök élet miatt. Mert lehet, hogy éppen az a perspektíva hiányzott ennek a kommunista társaságnak, hogy éppen az örök élettől minden megváltozik. A perspektíva, a megértés, az, hogy elhibázott valami, az nem vád, hanem igen, valami, amit el kell mondani, amitől viszont

0: Valahogy mégiscsak fordulni kell az örök élet felé, és ez mindennapi életünk, mindennapi tevékenységünk. És Jézus meglehetősen radikálisan beszél az örök életről. Nem szolgálhatunk két úrnak. Ezt az egyik, a földi élet elvesztését szintén követeli meg ahhoz, hogy elnyerhessük a másikat. Na és ez gondolom, hogy minden embernek a gyakorlati problémája, hogy miért nem lehet ezt a kettőt valahogyan összeegyeztetni, hogy valami akciós út a mennyországba, amelynek árát előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan formában nem mindennel kellene megfizetnünk, hanem valahogy könnyebb.
1: Jézus az örök életre nyitogatta a szívünket és a szemünket. Az örök élet az, hogy megismerni azt, akit megismerni, a legnagyobb csoda, a jó Istent. Olvassuk a János evangéliumban a Jézusnak a főpapi búcsú beszédjében. Miközben úgy nyitogatta a szemünket az örök életre, hogy az e világ gyönyörűségeiben már lássad meg, hogy ott van a legszebb ebben, ami itt a szép. Mert Jézus nem azt mondta, hogy emberek, csukjátok be a szemeteket, föl ne nézzetek arra, nehogy gyönyörködjetek a mező virágjaiba. Azt mondta, hogy nézzétek a mező liliomait, a szárnyaló, az ég madarait. És aztán az emberi életnek, a barátságnak, hányszor vendégségben van Jézus, és nem mereven ül az asztalnál, sőt, még azt a vádat is megkapja, hogy falánk, és borissza ember, vagyis, hogy Jézus zsenialitásában, hogy ő úgy nyitja a szemünket az örök életre, hogy az e világ gyönyörűségeiben ne cövekelj le, hanem lásd meg, ami mögötte van, az örök élet gyönyörűségét. Csellánói Tamás Szent Ferenc életrajzában olvasunk arról, és aztán ez Szent Bonaventura, aki tudós szent volt, ez kifejti, hogy amikor Szent Ferenc meglátta a szépet, akkor a jelen teremtett világ szépségéből mindig a legszebbre gondolt, annak a távlatát látta is egyszer, vagyis, hogy ennek a világnak a szentségi valóságát, ami aztán majd a naphimnuszban tényleg kiteljesedik. Szóval, hogy ferencesként megadatik az, hogy ne úgy sóvárogj az örök életre, hogy megversd ennek a teremtett világnak a szépségeit és a gyönyörűségeit.
0: Merem ezt feltételezni, hogy nem vagy tudatában ezzel, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagy, milyen kegyelemmel rendelkezel, hogy a természet, e világnak a javai nem jelentenek neked akadályt az örök élet felé haladásba, hanem még erősítik ezt a vágyad az örök élet felé. Viszont én megtapasztaltam sokszor a beszélgetésekben, hogy mégiscsak ragadunk ebben a világban, mégiscsak úgy viselkedünk, mintha inkább e világ létezne, és nem örök élet. És bár hívők vagyunk, és a szerzetesek között is sokszor megtörténik, hogy nehezen mondunk le a javakról, illetve nem engedjük kötni magunkat ezekhez a javakhoz. Azért, hogy...
1: Vagy éppen nagyon engedjük kötni ezekhez a javakhoz,
0: igen,
1: és szeretnénk elfelejteni azt, hogy hát te ember,
0: igen,
1: nem
0: pontosan,
1: az örökké valóságá, hogy van ez?
0: Így van, és elméletileg mindenki nagyon is örök életre vágyik, és oda tart, és minden, és mindenek ellenére úgy viselkedünk. És akkor miért van ez így? Hogy nincs bennünk igazán a valóságos hit? Vagy nem veszük komolyan Isten szavait? Vagy mi lehet?
1: a haldoklóktól. Hihetetlen sokat lehet tanulni, és nagyon, nagyon nagy ajándék, hogy nekem papnak bejáratos vagyok a haldoklókhoz, hívnak, hogy menjek. És az egyik ilyen Szedő Dénes atya, aki az én lelki atyám, volt ferences atya, fantasztikus, nagy költő is, és szent életű ferences, haldoklik. És mondja nekem a beteg ágyán, hogy vonzza a Jézussal való találkozás, de nem könnyű, mert olyan szép ez a teremtett világ, amit a Jóistennek köszönhetünk, hogy ebből kiszakadni oda más világba, ez a kiszakadás, mint folyamat, van feszültség, és van félsz, egyszerre van vágyakozás a végső örök találkozásra, és van félsz, hogy kiszakadni. És úgy tűnik, hogy ettől a feszültségtől talán nem kéne félni. Aztán mondhatom, hogy jó kapcsolatba kerültem az egyik íróval, akit Esterházy Péternek neveznek, és ő íróként haldoklik, és megírja a maga haldokló naplóját, Hasnyálmirigy napló címmel, Hasnyálmirigyrágban halt meg. És ebben hosszan ír arról, hogy hiszek a jó Istenbe, hiszek az örökké valóságban, és mégsem vagyok képes úgy imádkozni, hogy siettessem, hogy milyen jó, édes atyám, az öleidbe fogadsz engem, és mielőbb élvezhessem a te vendégszeretetedet, hanem késleltetem, mindenféle gyógymódokban reménykedek, és akkor nem fejezi be ezt az elmélkedését a író, hanem valahogy úgy tűnik ebben a befejezetlenségben, hogy mintha talán ez így rendjén is lenne. Tehát, hogy egy ilyen ember, aki a hitben gondolkodik, és ott van ez a feszültség, hogy nem siettetem az atyai ölelést. Ilyenek vagyunk. A szentek mások, de hát ne kábuljunk el.
0: Akkor ez a feszültség nem egy gyengeségnek jele, hanem ez úgy rendjén van.
1: A menekülés az a baj, a feszültség. Nem, ezt a feszültséget azt hiszem, hogy hordozzuk, és hogy minden boldogság mögött mindig ott van valamilyen feszültség, valamit nem látunk egészében, valami rejt. Hát borzalmas lenne, hogyha mi egy unalmas kockába élnénk le a világot, ahol mindent át tudunk látni.
0: A szentekről is esett szó, és eszembe jött, hogy Szent Ferenc ezt mondja egyik intermében, hogy hát ezért szégyen nekünk, Isten szolgáinak, hogy a szentek nagy dolgokat vittek véghez, mi pedig azt akarjuk, hogy dicsőséget és tiszteletet kapjunk azzal, hogy beszélünk róluk. Sokszor csodáljuk azoknak az embereknek a tanúságtételét, akik radikálisan megtértek, akik kitartottak a hitükben, vagy szent életet éltek az üldözések közepette, de a saját életünkben más mértéket tartunk, kifogásokat keresünk, hogy ne kelljen vállalnunk a hit árát. Igen, egy kicsit olyan kettős a mércünk.
1: Állandó kísértésben élünk. Ne ringassuk magunkat abban, hogy néha szünetel, állandó kísértésben élünk, és pedig én most magamról beszélek, ez a hiúság kísértése. Hogy én most beszélek Szent Ferencről, de figyeljen mindenki oda, hogy én beszélek a Szent Ferencről, és hogyha valaki az óráját ütögeti, hogy már mióta, hát akkor nagyon rosszul. És nem azért, mert hogy a Szent Ferencet sajnálom, hanem azért, mert hogy nem értékeli az én fantasztikus előadásomat, és azért az a kegyelmi pillanat, amikor néha tetten érjük magunkat, ez nagyon nagy ritkaság. Amikor tetten érjük magunkat, és valahogy kívülről látjuk azt, hogy milyen nevetséges vagyok az én hiúságomba, a gőgömbe, micsoda kisszerű vagyok akkor, amikor nagyszerűnek gondolom, vélem magam, édes Istenem, a kész Röhely László testvér állapota. Történt pedig, hogy egy műsorban több ferencest megkérdeztek arról, hogy beszéljen a Szedő Dénes atyáról, az ő emlékeiről. És visszanézem a műsort, és nem veszem észre magamat, hogy azt nézem, hogy ki beszél hosszabban, mint én, és kinek adnak nagyobb lehetőséget, és most utána még egyszer megnézem, meghallgatom, akkor már az órámat is előveszem, egy papírt is, és jegyzetelem, hogy Gergely 3 perc, Ferenc 4,5, és így, és így, és na, László, mennyit kapott? Na, kérem. És aztán ránézek a papírra. Most nem tudom, hogy mit szabad, mit nem, de hogy azt mondja, hogy László, te tiszta hülye vagy. Hát ez egy kegyelmi pillanat. Ritkán esik le a tantusz.
0: De szóval, mennyire felszabadító, nem?
1: Igen, igen. De hogy állandóan ebben élünk. És hogy persze nem kell rettegni, mert kis hülyék vagyunk. Csak ezt tudni kell, hogy a jó Isten így használ föl, bennünket nem kell ezen aggályoskodni borzasztóan, de azért nem baj, ha néha napján rajta kapjuk magunkat a gőgünkbe, a hiúságunkba. És akkor talán egyszer egy szökélyben, még egy Szent Jónásról is meg tudom említeni, hogy édes Isten, Gőg Gunár Gedeon voltam sokszor.
0: Az alázat egyik jele, hogy felismerjük a mi a valódi lehetőségünket, és mi voltunkat, és például nem húzzuk rá ennek az adott szentnek mércéjét magunkra, hogy nem próbálom mondjuk másik, mit tudom én, egy Szent Margit lenni, hanem én, amilyen vagyok, és amennyire képes vagyok, és azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon nehéz felismerni a saját mértékemet, hogy nekem hogyan kell élni, miről esetleg lemondanom, illetve mit választanom, hogy az én életem, örök életem felé vezető út legyen. A másrészt pedig, hogy ne esek gökbe, illetve ne legyek ostoba adott helyzetben. És az a kérdésem, hogy ez hogyan lehet felismerni?
1: Azt mondanám, hogy könnyen.
0: Hogy?
1: Mert hogy van egy mértékünk, egy mérce, amilyen hasonlítjuk magunkat. És ezt a mércét, hogy kihez hasonlítsuk magunkat, ezt Szent Ferenc elénk élte. Amikor ott abban az alvernai rengetegben, a stigmatizáció előtt, az éjszakai imádságában a Leó testvér megleste a Ferencet, és azt hallotta, hogy egy nyögdécselés, amiben az egyik az az, hogy ki vagy te, Uram, édességes Istenem, kitárt karral lehajol a földre, és utána pedig a mellét veri, hogy és ki vagyok én. És ez egy éjszakai imádság, mert az imádság nem azon múlik, hogy milyen gyönyörű szavakat mondunk. És akkor kiderül, hogy a Leó testvér Ferenc iránti aggodalmába, hogy mi az, hogy egész éjszaka nem látja, nincs a helyén, és megrezzen az avar, és észreveszi Szent Ferenc, hogy követte a Leó testvér, elmondatja vele, hogy mit láttál, és elmondja, és ha már kiderült a turpisságok, megkérdezi a Leó testvér, hogy ez mit jelent. És azt mondja, hát két világosság. Az egyik, hogy az egyik világosságban a Teremtő Úristent láttam az ő atyai szeretetében, végtelen bölcsességében, világosságában és nagyságában. Ki vagy te, Uram? Hát és utána magamat láttam, és ki vagyok én, a hitvány, és akkor hozzá eljön utáig a hitvány kis féreg. mondanánk, hogy ja Isten, hát hogy lehet, hogy beszélhet magáról, mi szemfelett, hogy itt van egy kisfél. Na de, milyen szituációban, milyen szövegkörnyezetben van tudálékosan. Vagyis, hogy az ember nagy méltósága. Kihez mérem magamat? A sarki fűszereshez, a szomszéd Mancsi néni, Pletykás nénihez, vagy én a méltóságom, hogy nem vagyok hajlandó mással mérintkezni, mint a nagy Úristennel. Igaz, hogy ebből nem jövök ki jól, de ez a fantasztikus méltóság. Egyébként ezt a fantasztikus méltóságot Tandori Dezső egy kis versében tetten éri, a verset nem tudnám most így fejből elmondani, de van egy sor benne, hogy nem akarok érintkezni, és az érintkezni szó előtt ott van egy M, és az M zárójelbe, hogy nem akarok mérintkezni, hogy senkihez se. Az én méltóságom, az én teremtett méltóságom, hogy csak a nagy Úristennel mérintkezek, és hogy ez és ebben van az én méltóságom, és ezt nevezik, ezt a méltóságot nevezik valószínű mélységes alázatnak. És hogy ez az, amiben Szent Ferenc példa, és amiben látom magamat egyszerre igen kicsinynek, és egyszerre fantasztikusnak, hogy kihez mérhetem magamat. És ha azt gondolnánk, hogy jó, hát a 13. század, nem ám, hogy 13. század. Említettem már ennek az írónak nevét, Eszterházy Péter. Halál előtt ír egy regény, 100 fejezet, Márk evangélium. Biztos, hogy nem ez a pontos címe a könyvnek. Leírja azt a történetet, hogy grófokról van szó, kitelepítés, nyomorúság nagymamával. Nagymama mesél az unokáinak. Az ő meséinek a központi figurája az mindig az Úr Jézus Krisztus, és a Márk evangélium alapján. És elérkezik a 83. fejezethez. És a 83. fejezetben valami ilyesmit olvasok, hogy egyetlen fontos kérdés van, ki vagy te, Uram, és ki vagyok én. Eszterházy valószínűleg nem tudta, hogy ő a Szent Ferenc kérdését tette föl, és utána mi erre a válasz? Az, hogy és erre nincs válasz. És akkor egy idézet következik, a Szent Misére járó ember idézete, egy misejének a futva jöttem elibén verszakából, hogy árva szívem holterét, tölts be égi húság, ... Szóval, hogy jól jövünk ki, hogyha nem a sarki fűszereshez mérjük magunkat, sőt, nem egy akadémikushoz, egy nagy emberhez, megalázó, hanem nem vagyok képes, hajlandó, kisebbel, mint a nagy Úristennel. Ez az alázat is, ez a fenség, és a kettő összetartozik.
0: Ha visszatérnénk az örök élethez, hogyan ismerhetjük fel, hogy valójában a mi életünkben melyik életet éppen tápláljuk magunkban? Hogy e világi életet vagy, illetve hogy jó irányban tartunk-e?
1: Azt hiszem, a Szent Jónásban valamit megsejtünk ebben. Mm-hmm. Tehát ott mi precízen pontosan elmondjuk, hogy mi volt az a gyönyörűség, ami nem kellett volna gyönyörködni, mert hogy lecövekelek valahol, valamibe, amin van túl, vagyis a bűneimről beszélek. És amikor fölsorolom a bűneimet, én elmondhatom a magam Szent Jónását, a pap nem mondhatja el, hogy én mit nyomtam, de én elmondhatom egyszer Szedő Dénes atyánál egy igen becsületes bűnlajstrommal mondtam a bűneimet, azok nem voltak bababűnök, ahogy ezt Luther bátor szavajárás a bababűnök, nem voltak bababűnök, és erre mi volt a reakció? Mi volt a buzdítás? Ez az egyetlen mondat, hogy kicsikém, most vagy a helyeden. Amikor belátjuk, hogy téves gyönyörködésben éltünk, és beláttuk, és siratjuk, akkor vagyunk a helyünkön, és ez azért lehetséges, mert hogy a Jóisten már belopta a szívünkbe az örökké valóságnak a világát, amihez viszonyítunk, és ezért van bűnbánatunk.
0: Mit tegyünk akkor, amikor azt látjuk, hogy hát magunkról is volt szó most ebben a pillanatban, de a hozzánk közel állok. Ha mondjuk a mi szeretteink nem az örök élet felé haladnak, hanem az ellenkező irányba, akkor mit tegyünk? Mit kezdjünk ezzel?
1: Azt láttam a szentek példáján, és itt most nem pusztán csak a Csíksüt háromkötetes szentek életében szereplő szentekre gondolok, hanem a körülöttem élőkre, hogy azok jártak jól, hogy akik saját bőrükön tapasztalták, hogy a szeretteik közül talán aki a legközelebb áll hozzájuk, az elszakadt a Jóistentől, eldobta a Jóistent, talán egyik napra a másikra, vagy ennek is története lehet, de nem vége a templomnak, vége a szentmisének, sőt, mi több harcias ateista lesz, tudom kiről, miről beszélek, megtiltja, hogy a családjával egyébként szép nagy család, hogy az étkezés előtt az imádságot, étkezés után az imádságot, huncut gyerekek, hogy a nagypapa ne lássa, hogy ők mégis imádkoznak, és nagypapának milyen áldásos a tevékenység, hogy a dac is hatalmas motiváció tud lenni, az asztalá bújnak, hogy a nagypapa ne lássa, az ateista nagypapa ne lássa, hogy ők imádkoznak, aztán előbújnak az asztal alól. A kedves felesége pedig elvisel minden kritikát, amikor mindennek ellenére vasárnapra ott van a szentmisén, és jön a szentmiséről, és zúdul rá az átok és a szörnyűségek szava. Amúgy egyéb bántalmak is jócskán részese az ateistává lett kedves férjétől. Mit tehet? Annál finomabban kell megfőzni az ebédet, annál kedvesebbnek kell lenni, mert hogy bajban van. A saját bőrömön érzem, hogy bajban van, mert hogy az én életemet teszi pokollá, ha hagynám, de éppen ezért tudom, hogy ő van bajban, és mindent megtesz azért, hogy mindennek ellenére hűségben, hihetetlen szolgálatkészséggel, áldozatkészséggel legyen a kedves férje kedvére, és legyen a kedves férjének a szeretetére. És láss csodát, kigyőz, történik, éjszaka van. Reggel fölébred a kedves férje, és azt látja a felesége, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében nem mer kérdezősködni, és a kedves férje megkönnyíti, leírja egy A4-es papír, hogy mi történt. Hogy hát éjszaka váratlanul megszólította az Úristen. Hát is csak per Jóisten. Hát ki vagy te? Hát én vagyok a Jóisten. Hát de melyik? Mert annyi van, annyi vallás, annyi. Én az Úr Jézus Krisztusnak vagyok az Istene, a te Istened. És ennyi eligazításul már ennyi elég volt, és innentől kezdve történik, ami történik, hogy szentnyúlásban átadja az életét, és a többi, holott semmi nem történt, senki nem beszélte rá, senki nem agitálta a fejét, pusztán csak a szeretetlenségére a válasz a szeretet volt. Ennyi bőven elég, és hát egy missziós nővérnek magyarázza, hogy ez a misszió lényege, és amikor a Teréz atya azt mondja, hogy a szeretet missziónás, hát akkor erről beszélünk. És hogy amikor azt tapasztalom a saját bőrömön, hogy valaki komisz, vagy egyáltalán az, hogy én ezzel nem értek egyet, és egy irritál, próbálj közel kerülni. Ez nagyon fontos. Megint, amit a bátyám mondott, neked nem oda kell menni, ahol te akarod, hanem ő hozzá, aki ez a legnehezebb hozzáférkőzni, mert irritál a személyisége, a gondolatai, nem értünk egyet. De ne nagy dumával, kérdéssel. Na, nem könnyű, és a Jóisten szent lelkét kell kérni, hogy hogyan kopogja.
0: Ezt lehet pontosítani, hogy tulajdonképpen mindenki teszi a magáét. Én egyszerűen szeretem ezt az embert. Jobban, még inkább szeretem. Aztán az Istennek dolga az, hogy úgy érinti a szívét, hogy ez megváltozik, vagy felismeri az igazat, a valóságot. És így a történetben ezt...
1: Igen, tehát nem én határozom
0: igen,
1: el,
0: nem én predikálom.
1: De nem azért úgy van egy kíváncsiság, hogy mi a túrónak veszítette el a hitét, hogy mi zajlik benne. Tehát hogy ez egy különös sziget, amit ki föl kéne fedezni. Tehát van bennem azért olyan, hogy tudni is szeretném, persze, és azért is közelítek hozzá, és hogy az irritál, hogy miért vagyunk milyen távol egymástól. Van ennek valami megoldása? Hát az nagy baj nem történhet. Nem, ha beveri a fejlet, az örökké valóságai. Nem, de szóval próbálni kell közel kerülni. Megszólítani, és ha engedi azt a kis lépést, nem taszít el, akkor menjünk.
0: Talán tudnál segíteni nekünk, illetve azoknak, akiknek ez a hitlátása egy kicsit gyengébb, hogyan lehetne erősíteni az akaratunkat, a vágyunkat, az elszántságunkat, az örök élet elérésére.
1: Tanulni kell.
0: És kitől?
1: Tanulni kell, a hídben tanulni kell, és hogy kitől, kezdjük mindjárt a legmagasabb szinten, akadémiai szinten. És ez az akadémiai szint a haldokló, azt már említettem. Igen. Elképesztő az, hogy a nyomorúságban is tud egy már megjelenni, de a nyomor, egy más világ. Most csak egyetlen egy ilyen találkozásra, ilyen tanfolyamra gondolok, hogy egy növendékház volt a Szegedi ház, és hogy a növendékképzéshez is vannak helyzetek, alkalmak, amikor szakemberre van szükség, pszichológusra, pszichiáterre, mindenképpen keresztény pszichológusra vagy pszichiáterre, amiket ők tudnak segíteni. Így kerültem kapcsolatba itt Szegeden egy pszichiáterrel, aki a legnehezebb válfaját gyakorolta ennek a tudománynak, az onkopszichiáter volt, vagyis rákos betegek lelki nehézségeitben segített ott a haldokló beteg ágyán. Fantasztikus világ, mármint ennek a segítőnek a világa is, ahogy engem besegített, vagy beengedett, hogy belelássak. Na de hát a pszichiáter is ember, aki tud haldokolni, ő haldoklik. Ott van a kórházban, csövek szegénykéből, minden innen, meg se tud mozdulni, a szemét sem sincs ereje kinyitni, de valahogyan tudtomra adta a kedves lánya útján, hogy szeretné, ha bemennék hozzá a betegek keletét kéri, és ha megtörténik, betegek kenetét föladom, résre nyílik a szeme, alig hallhatóan megszólal, túlérzelmese sikerül a mondandom, könnycsepp, kegyelmi állapot. Hát ennél jobb iskola nem kell.
0: Ez nem veszi el tőlünk ennek az életnek szépségeit és értékeit. Csak ezzel együtt tudjuk ezt használni az örök életünk javára. De ehhez tényleg valahogy plusz kegyelem kell, hogy nyitottak legyünk.
1: Igen, plusz kegyelem, és ez a szó jó is, de hogy éppen a belecsábítottál, hogy ezt elmondjam, de hogy ez az onkopszichiáter nő egyszer azzal keresett fel, hogy a munkájába segítsem, Mondom, én miben tudom az ő munkáját segíteni, és azt mondja, hogy nekünk, pszichiátereknek tudnunk kell, hogy hol a határunk. Hát én a Jóistenről nem beszélek. Mindenben tudom, hogy felé segíteni, de ez nem az én területem, és ez fontos, és tényleg nagyon jó, mert hogy az egyik betege szövődményes rákos, valóban menthetetlen, és hogy halálán van, és elárulta neki, hogy ő öngyilkos lesz, mert hogy ő nem akarja, hogy az ő fiait azzal kínozza, hogy a végállapotában őt gondozzák. Ugyanis ő elhatározta egyetlen egyet az életébe, és az eddig sikeresen teljesítette, mert hogy ő egy árva gyerek volt, akit az anyja eldobott, aki állami gondozottként nevelkedett föl, és elhatározta kolokul, kamaszkorába, hogy majd ő megmutatja, hogy milyen egy jó anya. Hát ez is lehet egy dacból jónak lenni. És kérem szépen, azt mondta, hogy neki ez eddig sikerült, mert hogy őt szeretik a fiai, és hogy ő jó anya, nem volt hívő semmi, ő jó anya, és hogy nehogy elrontsa, most azzal tud rajta a gyerekein segíteni, hogy megkíméli őket egy haldokló ápolásától, és hogy ideje korán kimúlik. És erre azt mondta neki ez az onkopszichiáter, hogy maga most fogja elrontani, amit egy egész életen át gyönyörűen csinált, mert hogy gondoljon bele, hogy mit okoz a fiainak, hogyha maga öngyilkos lesz. Ezt el se tudja képzelni, hogy milyen bánatot, hogy milyen keserűség, milyen megoldhatatlan. Itt magának ezt a harcot végig kell vinnie. De azt mondja, nekem ez nincs erő, mondja az asszony. Hát azt mondta, én tudok valakit, aki ebben magának tud segíteni, és én valaki lettem. És akkor így kerültem hozzá. És akkor éppen ott voltam valakiként ennél a betegnél, és mondta, hogy a Jóisten az egyetlen, aki ebben segíteni tud, és én ezt az esélyt, ha gondolja, adom. És megkeresztelkedett, hogy ő mindent kíván, mindent akar. Megkeresztelkedni, nem kell egy gyónia, mert minden bűnt keresség nélkül, ez kihagyta, szerencsés flótás. Megkeresztelkedett szépen, fogadta a betegek keletét, szentáldozáshoz járult, és nyílik az ajtó, belép a két fiú, és hát mindjárt nem tudták a fiúk, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mit csinálok, nem semmit, szinateisták voltak a becsületes fajtából, nem tehettek róla, és látom én, hogy az egyik a édesanyjának a párnáját igazítja, a másik az italát készíti el, aztán simogat, mondom, hogy hát én most taptam, most látom, hogy valóban hatalmas az a siker, amit az életébe elért, és hogy maga tudta nélkül, végig a Jóisten segítségében volt, abszolút bizalommal lehet, és kérem tisztelettel, szóval, hogy az örökké valóság, az örök élet titka e földi nyomorúságban, és mégis hogyan ér össze, hogy el segítségre van szükség, nem találkoztam volna én ezzel a történettel, az élettörténettel, ha nem kér meg engem ez az onkopszichiáter, és nem találkozok az onkopszichiáter mélységes hétével, az utolsó pillanatok, utolsó erővel, kimondott szavával, kegyelmi állapot, ha én azt mondom, hogy nem érek rá, majd menjen el egy másik pap, és lássa el.
0: Kedves László atya, köszönöm szépen a beszélgetésünket, ez gondolom, hogy nekünk nagy élményünk mindenkinek, aki ezt hallja, magam mondhatom, és gondolom, hogy a hallgatóink is szívesen kísérnek téged, mint én imáimban. Nagy hálával ezért, amit mondtál, amit osztottál velünk. Még egyszer köszönöm szépen, Isten fizesse meg.
1: Hát én is ismeretlenül köszöntöm a kedves hallgatókat is, hogyha lehet, véletlenül volt türelmük meghallgatni, akkor gratulálok hozzá. Köszönöm szépen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.

0: Kedves hallgatóink! Októberben a Szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a Szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a Szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
4: A könnyező Szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felső Vadászon. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottainak és a vatikáni nők egyesületének képviselőjét. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felső Vadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Leó pápa fogadta a vatikáni világi alkalmazottak egyesületének és a vatikáni nők egyesületének képviselőit október 5-én, tudósít a Vatikáni Rádió. A pápa a munka jelentőségéről beszélt a jelenlévőknek. A munka méltóságunk kifejezője és gyarapítója. A munka során hozzájárulunk a közjó építéséhez, együttműködünk egymással, gyümölcsöztetjük talentumainkat, olyan dolgokat építünk együtt, amelyeket egyedül senki nem tudna megvalósítani, hangsúlyozta a Szentatya. Az alkalmazottak, bár különböző feladatkörben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségét arra hívta a Szentatya, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női tapasztalatuk, érzékenységük szerint kezeljék az élethelyzeteket. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Edritrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én.
3: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk zenei szerkesztőjét, Széles László, Lőrinci plébánost. Isten hozott, kedves Laci atya, ismételten rádiónk egri stúdiójában.
4: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Hadd mondjam el, hogy akkor elgondoltam, hogy folytatjuk a rágógumi zenéket, már egyfajta öröm jelent meg a szívemben, hogy milyen jó lesz most megint ezeket felidézni.
3: John Freddy és a Playboy Band zenél nekünk hamarosan. Ezen rágógumi zenéről mit mondhatunk el?
4: Úgy tudom, hogy ez a daluk volt az, amivel a legnagyobb sikert aratták, és ezt is ide a rágógumi zene kategóriába sorolták. Ilyen érdekes címe van, hogy Judy áruhában és szemüvegben. Erről az együttesről a kis könyvecskéből a következő szerepel. John Fred énekes 1963-ban szervezte meg kísérő együttesét. Rágógumi zenét játszottak. Ez a kis ismertetés, amit a könyv hoz, alátámasztja azt, amiről szóltunk, hogy ebben a műfajban ezzel a dallal ők is nagyon nagy sikert arattak. Ez a felvételük 1967-ben készült.
3: Hallgassuk akkor a Judy áruhában és szemüvegben, vagyis a Judy in Disguise with Glasses című dalt John Fred és a Playboy Band előadásában.

0: A Sir Douglas Quintet felvételét halljuk hamarosan nosztalgiai műsorunkban és a rágó gumizenék között. Melyik dalukra is esett a választásod, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt ismerem igazából tőlük, erre emlékeztem a gyerekkoromból. A címe olyan, megint csak, hogy nem fordítható, Mendocino. 1969-ben készült ez a felvételük. A kiskönyvem, amellett, hogy felsorolja itt is az együttes tagjainak a nevét, nagyon tömör stílusban csak ennyit ír. Texasi együttes 1966-ban tűnt fel San Franciscóban. Több nagy lemezük is megjelent, de ez a daluk volt az, amelye a legnagyobb sikert aratták. Ettől többet nem tudok róluk.
0: De az biztos, hogy most a Sir Douglas Quintet együttes rágó gumizenéje szól, itt a Szent István Rádióban, 1969-ből. Sir Douglas Quintet is back.

0: Hang-on, Sloopy, vagyis tarts ki, Sloopy. Ez a most következő dal címe, amelyről milyen emlékek jutnak eszedbe, Laci atya?
1: Ezt is azon a bizonyos emlegetett rágógumi dupla lemezen találtam. Erre sem emlékeztem már úgy igazából a gyerekkoromból a cím és az előadó alapján. Amikor a lemezen megnéztem, ahogy emlegettem, hogy elkértem a lemezjátszót a szemináriumból, és ez a dal elindult, akkor rögtön felújultam, hogy ezt is azonnal fel kell vennem, és rögzítenem kell. Hála Istennek így meg is van a gyűjteménybe. Erről az együttesről a kiskönyv a maga tömörségében ennyit ér. A 60-as években működő népszerű amerikai pop-rock zenekar. Nagy slágrük volt a Tarts ki, Sloopy című felvételük 1965-ben. Több lemezük is megjelent, hogy látom a kiskönyvből, de olyan igazi elsöprő világsikert, mint amit ez a dal hozott a számukra, azt hiszem mással nem tudtak aladni. A McCoys együttes játszotta, tehát 1965-ben készült ez a felvétel.
0: És most meg is hallgatjuk a Hang on Sloopy, vagyis a Tarts ki, Sloopy című rágógumi zenéjüket.

0: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Válogatása 60-as, 70-es évek zenéiből. A folytatásban a Los Bravos együttes felvétele szól, amelyről mit mondhatunk el?
1: Érdekes címe van, szó szerinti fordításban így hangzik, a fekete az fekete. Ami érdekesség a számomra, hogy a rádió és televízió újságban ezt a dalt mégsem ilyen címen közölték, hanem mindig így szerepelt, hogy sötétség. Hogy ez a cím hogy került ide, vagy honnan vették, ezt nem tudom, de a dal pontos címének szó szerinti fordítása valóban ez, hogy a fekete az fekete. Itt zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy Tari Viktornak, illetőleg a debreceni klubunk vezetőjének, Barabás Attilának tartozott köszönettel, ugyanis ők segítenek nekem mindig abban, hogy a dalok magyar címét közölni tudjuk a hallgatók felé. Jelezték is már felé, hogy jó lenne, hogy kicsit kevesebbet nyaggatnám őket, de azt válaszoltam, hogy kérem, a hallgatók nevében nézzétek ezt el. Erre válaszolták, hogy semmi gond, örömmel segítünk. Így tudtam meg ennek is a címét. Még annyit hadd mondjak erről, hogy ennek a dalnak hallottam diszkó változatban történt feldolgozását. Bevallom, nekem nem nyerte meg a tetszésemet úgy, mint az eredeti felvétel. Az eredeti nagyon-nagyon jó. Majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy hangszer arzenál szerepel benne. Mennyi fúvós hangszer lesz a háttérben. Ez is mutatja, hogy ezeknél a daloknál mennyi háttérzenész közreműködött addig, amíg egy-egy ilyen felvétel elkészült. Erre mondta annak idején nekem Tari Viktor, hogy ezért a dalokat nem gépek készítették, hanem emberek, emberi munka áll mögötte, ez adja meg többek között a nagy értékét. Az együttesről a kiskönyvecskémbe ennyit találtam. Az első spanyol rock együttes, a Fekete az Fekete című daluk nagy sláger volt 1966-ban. Nekik is jelent meg több lemezük, de olyan nagy sikert egy dalokkal sem tudtak aratni, mint ezzel a felvételükkel.
0: És most meg is hallgatjuk akkor, hogy melyik dal hozta meg számukra a világsikert. Szóljon a Black is Black, vagyis a Fekete az Fekete című dal. Hallgassuk a Los Bravos együttest.

0: Ha már rágógumi zene, akkor talán nem meglepő, hogy a most következő dal címe nagyon találóan az, hogy Yummy, Yummy, Yummy. Mi sem bizonyítja jobban, hogy ez a dal tényleg rágógumi zene lesz, és még mit mondhatunk el róla?
1: Két dalt választottam ennek a témának a befejezéseként, mindkettő olyan, hogy már elhangzott, de zárásként más előadókkal fognak megszólalni. Ezzel azt is szemléltethetem, hogy milyen óriási sikert adottak ezek a dalok, hiszen más előadók is műsorokra tűzték.
0: És másokat is megihlettek.
1: Igen, és gyakorlatilag velük is általában ugyanolyan nagy siker volt, mint az eredeti előadókkal. Hogy már emlegettük a dal elhangzásánál az Ohio Express esetében, visszatérve az Aranylemezek című műsorhoz, amelyből idéztem, úgy adhatjuk vissza tehát ennek a magyar címét, mint amikor rágja az ember a rágógumit, vagyis nyám, nyám, nyám.
0: Szóljon akkor a Yummy, Yummy, Yummy című világsláger, a Királyi Gárdisták, azaz a Royal Guardsmen együttes előadásában.

0: Dua Didi, ezzel a dallal fejezzük be a rágógumi zenéket. Miért ez a dal teszi fel, hogy úgymond a koronát a nosztalgiai műsorunkon belül a rágógumi zenék témájára?
1: Azért választottam ezt zárásnak, mert olyan óriási siker volt, és nekem is az egyik kedvencem. Bízunk benne, hogy a kedves hallgatóknak is örömet fog szerezni ez a dal, most egy újabb előadóval. Ők nem más, mint Johnny Lyon és a Jumpin' Jewels. Ők egy holland együttes voltak, az 1960-as évek első felében működtek gitárzenekarként. Ritka volt az a felvételük, amelyben énekeltek is. Ez azon kevesek közé tartozik. Hadd mondjam el, hogy a leghíresebb gitárdalaik mind megvannak a gyűjteményemben. Bőbe szoktam mondani, hogy nem csodálkozom ezen, atya. Hála a jó Istennek, hogy ez így alakult, mert az Úr segítségével történt ez minden, és a papi protekciók révén. Majd ezeket is játsszuk, ragyogó dalok születtek az ő előadásukban, a gitárzene műfajában. De most térjünk vissza akkor a rágógumi zenéhez. Az eredetileg amerikai előadótól származó dal dolgozták fel ők is, a Dova Didi, ez a címe, és ezt szánjuk ennek a témakörnek a zárásaként. Bízom benne, hogy ezekkel a dalokkal sikerült bizonyítanunk a kedves hallgatók felé, hogy ez a műfaj is megállja a helyét, annak ellenére, amiről szóltunk, hogy a kritika akkor ezt igen negatíven állította be. Ez a dal ennek a témakörnek a zárása, ugyanabban az évben adta elő ez a csapat is, mint Manfred Mann együttese, vagyis 1964-ben. Azt is tudom, amivel holland együttes volt, minden dalukról a híres Philips cég készített felvételt. Általában minden daluk kislemezen jelent meg, azt hiszem, hogy ez is.
0: Méltó befejezése tehát akkor ez a dal a rágógumi zenes sorozatunknak. Hallgassuk a Johnny Lyon és a Jumpin' Jewels együttes Dua Didi című világslágerét 1964-ből.

0: nosztalgiázzunk zunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Én nekem most dalol a szívem, és boldog vagyok, hogy miért kiderül, mert hogy nem szeretném lelőni a poént, majd elmondott kedves Laci atya, hogy miért éppen az a témája a műsorunknak, ami a témája. Együtt találtuk ki, de tulajdonképpen az értelmi szerző többségében mégis te vagy. Nos, mi is lesz a műsorunk témája?
1: Böbének emlegettem már, hogy készítenénk egy rendhagyó kívánságműsort. A kedves hallgatók emlékezhetnek rá, hogy a kívánságműsoroknak az a jellemzője, hogy a hallgatók kéréseit teljesítik. Mi most egy olyan műsort szerkesztettünk, amilyen szerintem még nem volt, mióta létezik a rádiózás, hogy nem a hallgatók, hanem a műsorvezetők kívánságai fognak megszólalni. Böbe adáson kívül elmondta egyszer, hogy ő nagyon szeret táncolni, és különösen szeret twistelni. Tehát az ötletet ő adta meg nekem, hogy ez alapján a gyűjteményemből twist dalokat válogassak össze. Mielőtt ebbe belefognánk, még egy dolgot hadd mondjak el. Ezen a napon, amikor az adást rögzítjük, a konyhában ültem, amikor megérkeztem a Szent István rádióba. 8 óra előtt körülbelül 5 perccel ér a vonatom ide Egerbe, zárójelbe tegyük hozzá, hogy ha nem késik, és Böbe ilyenkor 9-ig élő adásban van. Ez alatt én a konyhában mindig reggelizek, és hallgattam az ottani hordozható rádió készüléken a Szent István rádió műsorát. A reggeli zenés játékában egy 60-i emberrel beszélt, aki elmondta, hogy szintén nagyon szeret táncolni, s a kedvence a twist. Böbe már előre elkészítette a mai adáshoz a reklámot, mert már akkor elmondta, hogy ilyen rendhagyó kívánság műsor lesz, illetőleg az ő ötlete alapján a gyűjteményemből a twist dalokat válogattam össze.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a figyelmességet, kedves Laci atya. És találtál jó néhány twist dalt, ahogy most nézem magunk előtt a listát, hát twist slágerek tömkelegét látom magunk előtt, és a kedves hallgatókkal meg is hallgatjuk ezeket a dalokat.
1: Megint csak hadd tegyem hozzá, amit Böbe mondott a hallgatók felé, hogy nyilván a készletből lehet gazdálkodni, magyarán, csak azok a dalok kerülnek adásba, amelyek megvannak a gyűjteményemben.
0: Kezdjük is akkor el a twistes műsorunkat, és mi mással is kezdhetnénk, mint hogy mindenkit arra buzdítunk Chubby Checkerrel együtt, hogy twisteljen. Come on, let's twist again! Nagyon örülök, kedves Laci atya, hogy ezt a dalt is beleszerkesztetted az adásban. Én csodálkozom, hogy 1961-es ez a dal. Hát, valóban kiállta az idő próbáját.
1: Igen, erről mindig az jut eszembe, hogy velem egy idős. Elmondhatom erről a dalról, hogy egy évbe születtünk Isten kegyelméből, és ezt a dalt már gyerekkoromban is nagyon-nagyon szerettem. Magyarul így van a címe, hogy Twisteljünk újra. Azt hiszem, hogy ettől többet nem kell mondani. Ez a dal önmagáért beszél.
0: Kedves hallgatóink, hallgassuk akkor Chubby Checker, Come on, let's twist again című világslágerét itt a Szent István Rádióban. Twisteljenek velünk, és idézzük az 1961-es esztendőt.

0: Kedves hölgy Twist, ez a következő dalunk címe, hiszen általában műsorunkban arra is törekszünk, hogy a külföldi világslágerek címeit magyarul is elmondjuk. Én köszönöm szépen neked, kedves Laci atya, hogy erre külön odafigyelsz, már csak azért is, hogy hallgatóink értsék, hogy miről is szól az a bizonyos világsláger. Most térjünk vissza a kedves hölgy Twisthez. Dear Lady Twist, mit lehet róla elmondanunk?
1: Gary U.S. Bonds az előadója. Annyit tudok róla, hogy egy amerikai rock and roll énekes, semmi többet. Mielőtt a dal megszólalna, a Bőbe által elmondottakra csak reagálásként annyit hadd mondjak, hogy név szerint szeretnék köszönetet mondani Tari Viktornak, illetőleg a debreceni zenei klubunk vezetőjének, Barabás Attilának. Ők segítenek nekem abban, hogy a külföldi felvételek címét magyarul is elmondhassuk a hallgatók felé. Említettem nekik, hogy én ehhez azért is ragaszkodom, mert gyerekkoromban, amikor még létezett a rádió és televízió újság, a műsorok listáját úgy közölték le, hogy magyarul szerepelt a dalok címe. Azt hiszem, hogy mivel magyarok vagyunk, mi is jó, ha ezt így is halljuk.
0: Szóljon akkor a Dear Lady Twist, vagyis a kedves hölgy Twist 1962-ből, Gary U.S. Bonds az előadóm.

0: The Peppermint Twist. A folytatásban ez a dal szól. Milyen emlékek jutnak eszedbe, kedves Laci atya, a The Peppermint Twistről?
1: Magyarul annyit jelent, hogy borsmenta twist. Ha jól tudom, a borsmenta az egy gyógynövény. Bőbe megerősít engem, mert bólogat itt mellettem.
0: És ha már peppermint, akkor a rágógumi zenékhez annyi van, hogy kapcsolódjak, hogy néhány adással ezelőtt rágógumi zenéket is egy csokorba szedtél nekünk, összeválogattad, kedves Laci atya, és a peppermint kifejezéssel bizony számtalan rágógumi csomagoláson találkozhatunk.
1: Én erre bevallom, nem figyeltem így fel, úgyhogy köszönöm Böbének. Ezt a dalt a 70-es évek egyik nagy sikerű angol csapata, a Sweet együttes is játszotta. Én igazából tőlük hallottam ezt először, éppen ezért meglepetés volt számomra, amikor ennek egy régebbi változatát is rögzíthettem a gyűjteményemben. Caterina Valente és Silvio Francesco, két olasz előadó adta elő 1962-ben. Amikor ezt meghallottam, azt mondtam, hogy ez legalább annyira jó, mint a Sweet együttes előadásában. Mi most itt ezt a régi változatot játsszuk le, majd ha az úr is, hogy akarja, később a Sweet együttes előadásában is el fog hangzani. Itt zárójelben hadd mondjam el, hogy kapok hallgatóktól telefonokat, méghozzá az országunk messzebb részéről is, és mondják nekem, hogy ilyen meg olyan számot is szeretnének hallani. Több olyan volt már, amire jeleztem vissza, hogy már megtörtént, már adásba szerkesztettük, türelmet kérünk, amíg el fog hangzani, de olyan dalokat is kértek tőlem, amelyek nincsenek meg a gyűjteményemben. Nekik azt tanácsoltam, hogy forduljanak a Szent István Rádió Kívánság műsorához, és onnan kérjék. De ez a dal, hála Istennek, megvan a gyűjteményemben, így most meg tudjuk hallgatni.
0: Énekeljen nekünk Caterina Valente és Silvio Francesco a Borsmenta twistet, vagyis a The Peppermint twistet halljuk 1962-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai twistes adásunk és műsorunk végéhez értünk. De kérem, ne szomorkodjanak, mert hogy két hét múlva ismételten találkozunk a Szent István Rádió hullámhosszain, és ismételten együtt twistelhetnek velünk. Most azonban megköszönöm megtisztelő figyelmüket, csak úgy, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a zenei szerkesztést és a beszélgetést. És köszönöm a technikai munkatárs Pirincsik Márton segítségét is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További szép napot, kellemes időtöltést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallották.
1: Börtönposta, a Mécses Szeretetszolgálat műsora.
2: Október 9-én a börtönpostában három hölgyed interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Hallgassanak bele a műsorba!
3: Kerek 10 éves levelezést ölel föl ez a kapcsolat. Nagyon sokat tanultam Kláritól, főleg türelmet, elfogadást és alázatot. Nagyon nagy áldás a mai napig, hogy nem csak ő, hanem a gyerekei is folyamatosan imádkoznak értem és a családomért.
4: Én úgy gondolom, hogy nagyon mély lelki tartalma van a leveleinknek. Tehát ugyanúgy írhattam a családomról, írhattam a benti életemről, vagy attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok. Az az igazság, hogyha a hitem nem lett volna, akkor én ezt nem értem volna túl. Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyaru sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
5: Mi volt az, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása után?
6: Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
7: És amikor, ami a legjobban meglepett, vagy melbevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet.
8: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Bibliai szimbólumok a mindennapokban. A Biblia egyik nagy ereje a képszerűségében rejlik. Tanításait gyakran egyszerű, mindenki számára ismerős jelképeken keresztül fogalmazza meg. A benne szereplő állatok, növények és természeti jelenségek közül sok jelképpé vált, jelentésük pedig máig tovább él a nyelvben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Kezdjük talán a legismertebb bibliai állattal, a galambbal. A galamb már Noé történetében is fontos szerepet kapott. Amikor az özönvíz után visszatért a bárkához, csőrében olajágat hozott. Ez jelezte, hogy a víz apad, és újra lakhatóvá vált a föld. Azóta a galamb, különösen az olajággal együtt, világszerte a béke jelképe lett. Ha ma valaki olajágat nyújt, békülni szeretne. Ha galambot ábrázolnak egy emlékművön vagy plakáton, szinte mindenki a békére gondol. Ritka, hogy egy több ezer éves bibliai kép ennyire általános kulturális szimbólummá váljon. Egészen más jelentést hordoz a bárány. A Bibliában a bárány az ártatlanság, a szelídség és az áldozat jelképe. Az Ószövetségben áldozati állatként szerepel, az Új Szövetségben pedig Jézusra is úgy utalnak, mint az Isten bárányára. A köznyelvben ezért mondjuk egy csendes, jámbor emberre, hogy szelíd, mint a ma született bárány. Ugyanakkor ehhez a képhez kapcsolódik egy másik ismert kifejezés is, a bárány bőrbe bújt farkas. Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jelennek meg, valójában azonban ragadozó farkasok. Ma ezt a mondást olyan emberre használjuk, aki kedvesnek, becsületesnek vagy segítőkésznek mutatja magát, valójában azonban egészen más szándék vezérli. Talán ez az egyik legismertebb bibliai eredetű figyelmeztetés, amely ma is változatlan erővel hat. Maradjunk még a természet képeinél. Jézus egyik legrövidebb példázata a mustármagról szól. A mustármag rendkívül apró, mégis nagy növényé fejlődik, amelynek ágai között a madarak is fészket rakhatnak. Ezért vált a mustármag a kiskezdetek jelképévé. A nyelvben viszonylag ritkábban használjuk önálló szólásként, de a keresztény gondolkodásban ma is élő kép. Arra emlékeztet, hogy a legkisebb jó cselekedet, a legapróbb kezdeményezés, vagy a legcsendesebb hit is váratlanul nagy eredményeket hozhat. Végül nézzünk meg egy olyan bibliai képet, amely talán a legszemléletesebben mutatja meg, miként válhat egy egyszerű természeti jelenség erkölcsi tanítássá. Jézus gyakran beszélt a jó fáról és a jó gyümölcsről. Arra tanította hallgatóit, hogy a jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, a rossz fa pedig nem teremhet jót. Innen ered a ma is gyakran idézett mondás, gyümölcséről ismerni meg a fát. A magyar nyelv ezt a képet úgy őrizte meg, hogy az embert elsősorban tettei alapján ítéljük meg. A szavak félrevezethetnek, de a cselekedetek előbb-utóbb mindig megmutatják az ember valódi természetét. A Biblia tanításait nem elvont fogalmakkal, hanem egyszerű, mindenki számára ismerős képek segítségével adja át. Egy olajág, egy bárány vagy egy mustármag ma már nem csak önmagát jelenti, hanem évszázadok kulturális örökségét is felidézi. A nyelv így a kultúra leghűségesebb őrzőjévé válik. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!
0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották. Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a Vatikáni Könyvkiadónál. A könnyező szűzanyára és második Rákóczi Ferencre emlékeztek Felső Vadászon. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros a néhai Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely által még jobban megismerhetjük a jezsuita pápa személyét 2013. március 13-ától 2025. április 21-én bekövetkezett haláláig, adta hírül a Vatican News. A Jorge Bergoglio Ferenc pápa naplója című könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Manuel Fernández bíboros, a hittani kongregáció prefektusa állította össze a kötetet, amely a Libreria Editrice Vaticana kiadónál jelenik meg. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáron lesz, majd a könyv egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven november 24-én. Idén emlékezünk II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára, írja a Miskolci Egyházmegye. Október 2-án tartottak emléknapot Felső Vadászon, a Rákóczi család életében fontos szerepet betöltő településen. Dédapja, Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a falu birtokát a 16. században. II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc éveiben többször is megszállt itt. Az emléknapot a helyi görögkatolikus templomban tartották. Az előadók Rákóczi Ferenc Istenbe vetett rendületlen hitét és alázatát helyezték a középpontba. A fejedelem egész életét áthatotta az Isten iránti vágy és az örök igazság keresése, fogalmazott Buka Gábor, felsővadászi parókus, az emléknap főszervezője. II. Rákóczi Ferenc a Rekrudeszkund kezdetű kiáltványához csatolt 100 sérelem 90. pontjában úgy fogalmaz: jogtalanság volt a pócsi, könnyező kegykép Bécsbe történt elvitele és vissza nem hozatala. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó, majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szentatya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek

0: Az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért a szűzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz,

0: Ézsaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta, a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere. Ahol te és én. A szentévállás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond, gyere! Hozd magad, ülj az ölembe. Odaülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
4: Az evangélium Szent Máté szerint. A 15. fejezet. Akkor írástudók és farizeusok jöttek Jeruzsálemből Jézushoz mondván, a tanítványaid miért hágják át az ősök hagyományait? Miért nem mosnak kezet, amikor esznek? Ő pedig válaszolva szólt hozzájuk, és ti miért hágjátok át Isten törvényeit hagyományotok miatt? Mert Isten megmondta, tiszteld atyádat és anyádat, és aki átkozza atyát vagy anyját, halállal halljon meg. Ti pedig azt mondjátok, aki azt mondja atyának vagy anyjának, áldozati ajándék, amivel segíthetnélek, annak nem kell tisztelnie atyát vagy anyját. És meghiúsítottátok Isten igéjét a hagyományotok miatt. Képmutatók, jól jövendölt rólatok Izaiás mondván, ez a nép ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek, amikor emberi parancsolatokat tanítanak. És maga köré gyűjtve a sokaságot mondta nekik, halljátok és értsétek meg, nem az szennyezi be az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, az szennyezi be az embert. Akkor oda mentek hozzá a tanítványok, és mondták neki, tudod, hogy szavait hallottára a farizeusok megbotránkoztak? Erre ő válaszolva mondta, minden növényt, amit nem az én mennyei atyám ültetett, gyökerestől kitépnek. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői. Ha pedig vakvezet világtalant, mindketten verembe fognak esni. Válaszolván pedig Péter mondta neki, magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet. Erre ő mondta, még ti is értetlenek vagytok. Nem értitek, hogy minden, ami a szájba bemegy, a gyomorba jut és a félreeső helyre kerül. Amik azonban kijönnek az ember szájából, a szívből erednek, és ezek beszennyezik az embert. Mert a szívből erednek a rossz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok, lopások, hamis tanúságok, káromkodások. Ezek azok, amik beszennyezik az embert. Mosdatlan kézzel enni nem szennyezi be az embert. És kijöve onnét, Jézus félrevonult Tírus és Szidon vidékére. És íme, jött a környékről egy kananeus asszony, és kiáltotta mondván, könyörülj rajtam, Uram Dávid fia, a leányomat nagyon gyötri az ördög. De Jézus nem válaszolt neki egy szót sem. Akkor oda mentek hozzá a tanítványai, és kérlelték őt, mondván, bocsásd el, mert kiabál utánunk. Ő pedig válaszolva mondta, én nem küldettem másokhoz, csak Izrael házának elveszett bárányaihoz. Az asszony pedig odajött, leborult előtte, és mondta, Uram, segíts rajtam! Ő válaszolva mondta, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és a kutyáknak dobni. Erre az asszony válaszolta, igaz, Uram, csak hogy a kiskutyák is esznek a morzsákból, melyek lehullanak uraik asztaláról. Akkor Jézus válaszolva mondta neki, ó asszony, nagy a te hited, legyen neked, ahogy akarod. És a leánya attól az órától fogva meggyógyult. És amikor eljött onnét, Jézus a Genezáreti tópartjára érkezett, fölment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság jött oda hozzá, sántákat, vakokat, betegeket, némákat, és sok mást hozva magukkal, és a lába elé tették őket. És meggyógyította őket, úgy, hogy a sokaság ámulva csodálkozott, amikor látták, hogy a némák megszólalnak, a betegek meggyógyulnak, a sánták járni kezdenek, és a vakok látnak. És magasztalták Izrael Istenét. Jézus pedig összehívta tanítványait, és mondta, szánom a sereget, mert én már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. És nem akarom őket étlen elbocsátani, nehogy ellankadjanak az úton. És mondták neki a tanítványai, honnan lenne a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot? És mondta nekik Jézus, hány kenyeretek van? Erre ők azt mondták, 7, és néhány apró halunk. És Jézus megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. És fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És ettek mindnyájan, és jól laktak, és a maradékból, ami megmaradt, 7 kosarat töltöttek meg. Voltak pedig 4000 férfiak, akik ettek, az asszonyokon és a gyermekeken kívül. És miután elbocsátotta a sereget, csónakba szállt, és Magadán vidékére ment. Az evangélium Szent Máté szerint. A 16. fejezet. Farizeusok és szadduceusok jöttek hozzá, hogy próbára tegyék, és arra kérték, hogy mutasson nekik jelet az égből. Erre ő válaszolva szólt hozzájuk, este azt mondjátok, derült idő lesz, mert piros az ég alja. Reggel pedig, ma vihar lesz, mert piroslik a borult ég. Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. A gonosz és házasságtörő nemzetég jelet keres, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. És ott hagyva őket, elment onnét. És amikor a tanítványok átkeltek a tavon, elfelejtettek magukkal vinni kenyeret. Jézus pedig mondta nekik, legyetek éberek és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ám ők tanakodtak egymás között mondván, nem hoztunk magunkkal kenyeret. Jézus pedig tudván ezt mondta, miért tanakodtok egymás között kicsiny hitűek, hogy nincs kenyeretek? Még nem értitek? És nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, s hogy hány kosárral szedtetek össze? Sem a 4000 ember 7 kenyerére, hogy hány kosárral szedtetek össze? Hogy nem értitek, hogy nem a kenyérről szóltam nektek? De óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Akkor megértették, hogy nem a lisztet kelesztő kovászról, hanem a farizeusok és a szadduceusok tanításától óvta őket. Jézus pedig Cezarea Filippi vidékére ért, és kérdezte a tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát. Erre ők mondták, egyesek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Mondta nekik, hát ti, kinek mondotok engem? Válaszolván Simon Péter mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Felelvén pedig Jézus mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Én is mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára fogom építeni egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz majd a földön, megkötött lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, feloldott lesz a mennyekben is. Akkor Jézus megparancsolta a tanítványoknak, hogy senkinek el ne mondják, hogy ő a Krisztus. Ettől kezdve Jézus kezdte föltárni tanítványai előtt, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, meg fogják ölni, de harmadnapon föltámad. Akkor maga mellé vette őt, nem fog megtörténni. Jézus megfordult, és mondta Péternek, takarodj előlem, Sátán, mert nem az Isten dolgaival törődöl, hanem az emberekével. Akkor Jézus mondta tanítványainak, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, el fogja veszíteni. Aki pedig elveszíti az életét én értem, meg fogja azt találni. Mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, a lelke pedig kárát látja? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az emberfia eljön atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor majd megfizet kinek-kinek cselekedetei szerint. Bizony mondom nektek, vannak néhányan az itt állók között, akik nem fogják megízlelni a halált, amíg meg nem látják az országába elérkező emberfiát. Az evangélium Szent Máté szerint. A 17. fejezet. És 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és a testvérét Jánost, és külön vitte őket egy magas hegyre, és átváltozott előttük. Az arca fölragyogott, mint a nap, a ruházata olyan fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Felelvén pedig mondta Péter Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lenni, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, és íme fényes felhő árnyékolta be őket, és íme egy hang a felhőből mondta, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellett, őt hallgassátok. Halván ezt a tanítványok arcra borultak, és igen nagy félelem fogta el őket. De Jézus odament, megérintette őket, és mondta nekik, keljetek föl, és ne féljetek. Mikor fölemelték a tekintetüket, senki mást nem láttak, csak egyedül Jézust. És miközben lefelé jöttek a hegyről, Jézus parancsot adott nekik, mondván, senkinek el ne mondjátok a látomást, amíg az emberfia halottaiból föl nem támad. És megkérdezték tőle a tanítványok, miért mondják az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek? Erre Jézus válaszolva szólt, Illés valóban eljön, és helyre fog állítani mindent. Mondom pedig nektek, hogy Illés már eljött, és nem ismerték fel őt, hanem megtettek rajta mindent, amit csak akartak. Az ember fia is ugyanígy fog szenvedni tőlük. akkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. És amikor a sokasághoz értek, oda jött egy ember, és térdre borulva Jézus előtt mondta, Uram, könyörülj meg a fiamon, mivel holdkóros és igen szenved. Gyakran tűzbe esik, máskor meg vízbe. Odaadtam őt a tanítványaidnak, és nem tudták meggyógyítani. Felelvén pedig Jézus szólt, Ó, te hitetlen és gonosz nemzedék! Meddig legyek még veletek, meddig tűrjelek még titeket? Hozzátok ide hozzám! És Jézus ráparancsolt, és a gonosz lélek kiment belőle, és meggyógyult a gyermek attól az órától. Akkor a tanítványok titokban odamentek Jézushoz, és mondták, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig mondta nekik, a kicsinyke hitetek miatt. Mert bizony mondom nektek, ha lesz bennetek akkora hit, mint a mustármag, s azt mondjátok majd ennek a hegynek, menj át innét oda, át fog menni, és nem lesz számotokra semmi sem lehetetlen. Miközben pedig Galileában jártak, Jézus megmondta nekik, az emberfia emberek kezére fog adatni, meg fogják ölni, de harmadnapon föltámad. És nagyon elszomorodtak. És amikor megérkeztek Kafarnaumba, azok, akik a didrachmát, a templomadót szedték, oda mentek Péterhez és mondták, a mesteretek nem fizeti meg a templomadót? Péter így válaszolt, de igen. És amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt és mondta, Simon, mi a véleményed? A föld királyai kiktől kapják az adót vagy a fejpénzt? A fiaiktól vagy az idegenektől? Mikor pedig Simon azt válaszolta, az idegenektől. Mondta neki Jézus, tehát a fiak mentesek alóla. Hogy azonban meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, ves horgot, és azt a halat, amelyik elsőnek ráakad, húzd ki, és kinyitván a száját, találsz benne egy sztatért. Fogd, és add oda nekik értem, és érted.

Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: A 150 éves római Teuton kollégium közösségét köszöntötte Leó pápa. Püspöki misével ünnepelték a 800 éves ferences jubileumot Bajon. Bécsbe hívják az zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. 14. Leó pápa köszöntötte a Teuton kollégium elöljáróinak és papdiákjainak 87 fős csoportját, akik a közösség alapításának 150. évfordulóját ünnepelték szombaton, adta hírül a Vatikáni Rádió. Nagy Károly, Frank király és német-római császár kérésére 3. Leó pápa alapította 800 körül a másfél évszázados kollégium ősét, amely vatikáni menedékhely volt a német papoknak a kultúrharc idején. A Teuton kollégium eredete a 8. századra nyúlik vissza, mondta Leó pápa beszéde elején. A ház nagy vendégszeretettel fogadta be a német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosított számukra, emelte ki. A Teuton kollégium kezdetektől fogva mindig hű volt a római pápához. Az épület közel van Szent Péter apostol sírjához. Meg kell őrizni ezt a közelséget, ezt az egységet Péter utódjával, és az általa hirdetett apostoli hittel, mondta Leó pápa. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom búcsúját tartottak Bajon október 4-én, írja a Magyar Kurír. A Veres András győri megyés püspök által bemutatott szentmisén a ferences rend alapítójára, halálának 800. évfordulójára emlékeztek. A baji templom nem csak védelmező szentje miatt, hanem építészeti szépsége okán is ritka kincs hazánkban. Magyarországon csak néhány olyan templom és kápolna található, amelyet kifejezetten Assisi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek fel. A püspök ünnepi szentmiséjében megerősítette azt a tényt, hogy a baji egyházközség szerves és értékes része a világegyháznak. A szentévi teljes búcsú kegyelme emlékeztette a jelenlévőket Szent Ferenc alázatára és szeretetre épülő örökségére. A szent legfontosabb üzenete kelt életre a falak között, az egyszerűség, a teremtett világ tisztelete és az önzetlen, tiszta szeretet. Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóját november 7-én és 8-án, tudósít a Magyar Kurír. Az ünnep vecsernyével kezdődik a bécsi Szent Barbara templomban november 6-án. 7-én szombaton 19 órakor a Szent István Székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 4:11-kor Szent Liturgiára várják a híveket a Székesegyházban. A Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezését 1696. november 4-én észlelték. A hírre első Lipót császár Bécsbe vitette a kegyképet 1697-ben, amelyet a Stephansdomban helyeztek el. Az eredeti ikon azóta nem könnyezett. A Mária Pócsra került másolat azonban 1715-ben és 1905-ben is könnyezett. A szertartásokat élőben közvetítik a Görögkatolikus Metropolia Facebook oldalán és a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária Gyermeke Ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igént Mária, a te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária!

0: tűnk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben, élő tabernákulumá, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogat.

0: Isten hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, és nem akarsz semmi, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolta örvendezve, az ő békérme indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkű erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szülsz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezd nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titokról, a boldogságos szűz mellett szentolvasok elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
5: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csemesz Farkas lovaszarándokkal, fafaragó népművésszel Rózsa Katalin beszélget.
1: A Mária utat is végigjárta a lovaszarándoklat során Mária Celtől Csíksomlyóig.
2: Igen.
1: Ez mikor volt? A zarándoklat talán most egy picit reneszánszát is éli. A Mária Celtől Csíksomlyóig vezető Mária út fontos része kell, hogy legyen a vallás. Indulj el, hogy megérkezhess. Ez a titka az egésznek?
2: Nem csak ennyi, hogy megérkezhessünk, hanem úton lenni. Az nagyon fontos. E Jézus is ezt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Van egy életút is, de az zarándok út az maga olyan, mint egy életút.
1: Mire ad lehetőséget? Hiszen én úgy gondolom, hogy jobban tudunk figyelni Isten szavára egy zarándok út során. Lehetőségünk nyílik arra, hogy elmélyedjünk. Olyan, mint egy hosszabb lelki gyakorlat.
2: Pontosan így van. Az ember egy megváltozott tudatállapotba kerül. De ez a megváltozott tudatállapot emelkedett. Persze azért megjárjuk a poklokat is. Nagyon sokszor a fáradtság, kimerültség, eltévedések, nagyon sok lehetetlen helyzet, vannak összetűzések is ilyen hosszú úton, amiket aztán nagyon fontos békülés követ. Nekem nagyon sok érdekes gondolatot hoznak ezek az utak. Nagyon sok fontos felismerést, és minden szempontból megtisztulást. Ez mindenképpen jelen van, az elmélyülés, az is jelen van az úton, hogy a székelyek mondták, akiknél megszállunk, azok mind részesülnek abban a búcsúban, amit mi a célban, a csíksomlyói búcsúban elnyerünk. Az áldás mindenkire száll, akivel találkoztunk. Mi valami útravalót kapunk mindenütt, ahol megszállunk, minden szállásadónktól, bárkivel, akivel találkozunk, valami megmarad bennünk, és ezt visszük tovább. Lovas zarándoklat összeköt tájakat, összeköt embereket, és aztán ezt mind-mind elvisszük Csíksomlyóba.
1: Milyen székely emberek között zarándokulni? Beszéltünk a kazakokról.
2: Igen.
1: Ezért kérdezem,
2: igen,
1: hogy
2: hát a székelyek...
1: mennyire más székely emberek között?
2: Nagyon hasonlónak mondanám. Azért nyilván más egy székely ember, mint egy kazak. Hozzám is sokkal közelebb áll. Őket valójában jobban tudom tisztelni, mint a kazakokat, mert hozzánk közelebb állnak. Sok mindent megőriztek a múltból, abból, hogy hogyan kell magyarnak lenni szépen, tiszteletre méltóan, és ezt tőlük vissza kell, hogy tanuljuk, mert nem azért vagyunk itt, hogy különböző gazdasági mutatókat emeljünk. Nem szólhat arról az életünk, hanem arról kell, hogy szóljon, hogy a lelki dolgainkat rendbe tegyük. Erről kell, hogy szóljon az életünk, hogyha ezt képesek vagyunk felismerni, hogy ez nem szólhat másról, akkor azt is föl kell ismerni, hogy a székelység ebben egy hihetetlen történelmi feladatot vállalt, hogy ezt a kiművelt lelki állapotot, és egyébként nagyon egyszerű és természetes lelki állapotot és kapcsolatot Teremtő Istennel, meg a hagyományokkal, ahogy élni kell a természettel, ezt ők meg tudták tartani, akkor ezt is felismerjük. Akkor egy idő után fel kell ismerni, hogy a székelyektől mennyi mindent tudnánk mi megtanulni. Persze az egész magyar múltból, azért a néprajz nagyon sok mindent lejegyzett. András Falvi professzor sokszor mondja, hogy a néprajz a jövő tudománya. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Kazaksztán élő példa erre, és a székelyek is azok.
1: Van egy olyan mondás, időnként halljuk is, hogy múlt nélkül nincs jövő.
2: Ez is ugyanezt jelenti. A fenntartható fejlődés most a 21. századnak a legnagyobb vívmányának számít. Úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy elsősorban a hazaügyét tekintsük, és közös ügyekért hozzunk áldozatokat másik emberért. És hogyha őt képes vagyok úgy kezelni, hogy nem csak hogy egyenrangú félként, hanem magam fölé helyezve őt tisztelni és becsülni, akkor a tiszteletet adva, akkor ő ezt viszonozni fogja. És innen fogom megismerni, hogy a lelki rokonom, mint ahogy a kazakoknál is észre lehet venni, vagy a székelyeknél nagyon erősen. Nekünk itt a csonkahazában élő magyaroknak ezt a mentalitást kell újra a gyakorlatba megvalósítanunk, akkor lehet arra esélyünk, hogy megváltozzon az egész.
1: Adja Isten, hogy így legyen, hiszen nyilván a rengeteg depressziós, keserű ember pontosan emiatt van, mert teljesen más lelkülettel él a mai világban. Ha éppen nem zarándokol, nincs úton, akkor milyen a civil élete?
2: Nagyon mindennapos. Most például az öcsémmel járok el kerti munkákra, ő kerti munkákat vállal, kaszál, füvet nyír, bozótot írt, vagy fát vág. Télen pedig faragok, dvaragnom is kell, mert jön az augusztusi nagyvásár a budai várban.
1: Miket farag? Hadd kérdezzem meg, hogy milyen tárgyakat farag, pásztorfaragást, esetleg mást, vagy van szakrális jellege is a faragásoknak?
2: Van. Nagyapám nagyon sok Jézust és Szűz Máriát faragott, és ezt igyekszem követni. De faragunk azért régi dolgokat is, megpróbáltunk nagyapám az ősművészetekhez visszanyúlni, hun motivumokat is kerestünk, népi motivumokat is. Engem például a somogyi ornamentika nagyon érdekel, az nagyon szép pásztorfaragásban. Fa tárgyakat készítek, szaru tárgyakat, és csonttal is dolgoztunk.
1: Ezek dísztárgyak, vagy valamilyen értelemben használati eszközök is lehetnek?
2: Mind a kettő van. Csinálok kimondottan csak dísztárgyakat is, de sótartókat, kürtöket, szaru nyaklánc, az is használati tárgy. Síremlékeket is faragtam, tükörkereteket, pattámlákat, de a fali képek azok már inkább csak díszek. Ezek az áttört faragások, amik falra akaszthatók, már inkább díszek.
1: A Szentírást mikor ismerte meg? Kitől tanult imádkozni?
2: Nagyon pici koromban nagymamám vett egy gyerekek bibliája.
1: Képes biblia?
2: Képes biblia. Talán az a címe, igen. És abból olvasott nekem nagyon sokat. Nagyapám meg a hunokról, meg az ős magyarokról mesélt. Szóval így nőttem föl. Ők ketten vallásosak voltak, de nem annyira már valószínűleg, mint az ő korukban az ő öregeik. És aztán a szüleim pedig már nem voltak vallásgyakorló emberek. Ez a gulyás kommunizmus idején nagyon nagy teret hódított itt Magyarországon, erről tanultunk is az egyetemen. Valami akkor történhetett itt Magyarországon, a szovjet mintára, amikor lecserélték a papságot, és beépítettek olyan embereket oda, akik a hatalom emberei voltak, és aztán maga a gulyás kommunizmus is, ami valamilyen viszonylagos jólétet kínált, az a előtte levő mélységes nyomor után, ez csak elérte ezt, hogy el tudtunk távolodni a vallástól és a templomoktól, ugyanúgy, mint a hazaszeretettől is el tudtunk távolodni, és a hittől. És aztán a 90-es évek elején, amit úgy tanultunk, hogy létrejött egy ideológiai vákum, megszűnt maga a szocializmus, és Nyugat-Európából bejött rengeteg minden. Különböző ideológiák, vallási irányzatok, és kialakult ez, amiben most vagyunk. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor az Isten mindenkivel keresi a kapcsolatot. Ebbe biztosak lehetünk, és erre mi valamilyen módon reagálunk is. Hogy ez a kapcsolat erős legyen, nemzeti szinten is érvényre tudjon jutni. Ahhoz el kell gondolkodnunk azon, hogy van nekünk így hagyományos utunk errefelé, maga az egyház. A szentekre kell figyelni, meg mint szenti bíborosra kell figyelni. Pió atyára nagyon sokan figyelnek ma már. Pió atyáról filmet készítettek az olaszok. Magyarországon a történelemről nem lehet most filmeket csinálni. Anyagilag is olyan helyzetben vagyunk, és kulturálisan is. Arra szoktam gondolni, hogy a szabadság madara nem énekel a kalitkában. Amíg mi nem tudunk ahhoz a fajta szabadsághoz visszajutni, amiről Petőfi is ír, és ami az egész történelmünkön végigvonul, hogy minden rabságot leráztunk magunkról, ez most egy ideológiai és kulturális és gazdasági rabság. Amíg ezt nem tudjuk magunkról lerázni, addig nem fogunk tudni azokról a szépségekről beszélni és filmet készíteni, vagy nem fogunk tudni úgy alkotni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, olyannyira, hogy egyetlen egy kiutat látok, és az pedig az, hogy valódi kapcsolatot kell nekünk, mint nemzet, kialakítanunk újra az Istenünkkel.
1: Milyen bibliai idézetet hozott, és miért éppen arra az ígére esett a választás?
2: Aggeus könyvéből egy feddés a templomépítés késlekedéséért, és ez így hangzik, ezt üzeni a seregek ura. Ez a nép azt mondja, nem jött el még az idő, hogy újraépítsük az Úr templomát. Ezt a szózatot intézte hozzájuk az Úr Aggeus proféta által. Annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever. Ez az Ószövetségből van. Én általában az Új Szövetséget olvasom, és az volt az elképzelésem, hogy fölütöm a Bibliát valahol az Ószövetségben, hogy találjak egy idézetet ide, amit most elmondok, de az Ószövetség végén nyílott ki a könyv, és ennél az idézetnél magatoknak tudtok hajlékot építeni. De az Istennek nem. Nem, hogy magunknak tudunk hajlékokat építeni, hanem itt üvegpaloták, itt óriási plázák, hatalmas fitoktatása folyik annak, hogy kinek milyen vagyona van. Mit jelent az engesztelés az imákon túl? Azt is jelenti, hogy aki káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, az adjon, aki a testének élt, éljen a léleknek. Biztos, hogy ehhez most nekünk, magyaroknak nagyon sokat kell még tisztulnunk, és mint nemzetnek is komolyan vennünk, és egységesebbé válnunk, felébrednünk abban, hogy összetartozunk, és hogy milyen feladataink vannak itt. Az Istennel való kapcsolatunk újra kialakítása, ami nem csak azt jelenti, hogy imádkozunk, hanem az egész életünket átalakítjuk, amihez elővehetjük a néphagyományainkat, mert ez azt jelenti, hogy az élet minden területére hatással kell lennie ennek a kapcsolatnak, amit nekünk újra kell alakítanunk a Teremtő Istenünkkel. Ehhez pontosan elővehetjük azt is a múltunkban, ahogy éltek az eleink, elővehetjük a hagyományainkat. Ők pontosan ezt a kapcsolatot ápolták. Tehát az egész hagyományunk erről szól.
1: Szó esett a beszélgetésünk során tehát hagyományokról, ősökről, mesélt sok minden érdekeset, bár Arany János szavaival mondhatnánk, hogy nem mese ez, gyermek, hanem ez a valóság. Ha summázni akarnánk, hogy miért fontos a 21. században, hogy a fiatalok megismerjék az őseink viseletét, a hagyományokat, hogy rátaláljanak a gyökereikre. Ezt tudom, hogy költői kérdés. Mégis fölteszem. Mi ennek a jelentősége?
2: A jelentősége úgy gondolom az, hogy boldoguljunk az életben. A boldog szavunk a 11. században még szentet jelentett. Ady Endre úgy ír, hogy beboldog, aki nem örül, a Patyolat üzenetében. Egész más valamit jelent boldognak lenni, mint amit ma elsősorban az amerikai társadalom elvár, de az egész nyugati kultúra, ez nem az örülés, nem a nevetés, nem a vidámkodás, ami mögött nagyon sokszor nagyon sok keserűség van, hanem hogy a bajainkra gyógyírt tudjunk találni, és megtaláljuk a boldogulásunkhoz vezető utat, ami alapvetően azt jelenti, hogy a szentséghez vezető utat megtaláljuk. Erről más megoldást nem látok. Nagyon sok erőmet áldoztam arra, hogy végignézzem azt, hogy lehet-e. Nyilván, hogy lehet találkozni az Istennel és a vigasztalással a kultúra számtalan területén. Valóban a boldogulásunkra találjunk igazi megoldást, ami a nemzet számára is megoldás lehet, más utat nem látok, mint hogy elővegyük azt, amit ránk hagytak a múltból az itt élő őseink. József Attila úgy ír, hogy vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. A Bibliában van egy rész, ahol arról van szó, hogy a fenevadat elengedik. Valami történik itt, ezt egyértelműen látjuk. A 20. század eleje közepe óta valami itt megbojdult, fölborult valami. Előtte viszont nagyon sok minden megvolt. Az sem a paradicsom volt, de sokkal nyitottabbak voltak akkor, hogy a paradicsom kapui. Tehát ezeket a kapukat kéne kinyitnunk újra, és a pokol kapuit meg bezárnunk. És megtehetjük, mert föl lehet ismerni, hogy mik ezek a kapuk. Milyen viselkedések, milyen magatartások, milyen erkölcsök azok, amik a másik kaput kinyitják. Ezért nagyon fontos elővennünk a hagyományainkat, mert ott számtalan olyan kulcs van, mondjuk így, amik ezeket a kapukat nyitják, amik a boldogulásunkhoz vezetnek, és ez a boldogulás, ez csak lelki úton érhető el, mert hogyha a testünknek akarunk boldogságot, amit ma számtalan helyen találunk erre utaló útmutatásokat, akkor látható, hogy mi történik. Magyarország csonka, lélekben is, területileg is, nyugati vállalatok rabságában élünk, és senki sem kondítja a vészharangokat. Kondították sokan, de valahogy mindenki megkeresi itt a mindennapokkal való megalkuvását. A székelyeknél, ha pünkösd előtt nem esik az eső, hallottam, ott azt mondják, hogy végünk van. Ha most nem esik, végünk van. És akkor ezt elmondják akkor is, hogy mik az esélyeik a megmaradásra, folyamatosan gyújtják a lármafáikat, most képletesen értve, mert ezek most bennük égnek, és húzzák a vészharangokat, és megmaradnak. Megmaradnak annak, akinek mindig az őseik is meg tudtak maradni, és megtartották azokat az értékeket. Itt pedig a szórakozásról szól nagyon sok minden, és nem vesszük észre, hogy alig vagyunk már. Amíg ez a vészharang nem kondul meg bennünk, és ezek a lármafák nem gyulladnak ki bennünk, addig tehetetlenek vagyunk. Tehát ez egy tehetetlenség, amit teszünk, azt rabszolgaként tesszük. Rabszolgatartók parancsára és elvárása szerint. Ilyen onda épületeket és ilyen rideg épületeket, ilyen steril épületeket nem látott még a világ, amiket ma építünk. Nem jó bennük lenni. Egy műanyagvilágot építettünk föl. Az, hogy az anyaggal milyen kapcsolatban van az ember, azt egy szobrász, egy fafaragó ember észre tudja venni. Nagyapám azt mondta, hogy azért gyűjti a népi tárgyakat, mert lelkük van. Ha megnézünk egy nagyon szépen megcsinált szobrot, egyértelműen látjuk, hogy olyan, mintha lelke lenne. Egy nagy lovas balesetem után a csíksomlyói templomban voltam, akkor ezen túl életemben először azt is éreztem, hogy olyan, mintha Babba Mária abban a szoborban valóban benne volna, a csíksomlyói szűzanya szobrában. A csángók mondják is ezt, hogy megyünk a Babba Máriához, bemegyünk a Babba Máriához. Lelke lehet, igen, az anyagot tudjuk úgy kezelni, és nem ez a bálványimádat, hanem az, hogy az autókat, okostelefonokat és egyéb dolgokat tüntetünk ki, egy természetes anyagból, nagy odafigyeléssel, tisztelettel, alázattal és lelki tartalommal létrehozott alkotást tekintünk, az nem bálványimádat. Az valami egészen más dolog. Azt hiszem, hogy az anyaggal való kapcsolatot kellene így átalakítanunk. Ehhez nagyon fontos a múltunk.
1: Kedves Farkas, van-e dolmánya vagy pittykés mellénye?
2: Van itt, van nálam a pittykés mellénye.
1: Az alatta dobogó szív mire vágyik, milyen tervei vannak, milyen terveket dédelget?
2: Lovas zarándoklatokat dédelgetek, és azt szeretném, hogy minél többet tehessek azért, hogy ezek a jövendőlések magyarság jövőjéről, meg azok az álmok, amik bennem is élnek arról, hogy hogyan lehetne sokkal szebb a hazánk, hogy ezért minél többet tudjak tenni.
1: Ehhez kérem Isten áldását, nagyon jó egészséget, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat, és eljött a Mária Rádió stúdiójába.
2: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Csemesz Farkas, lovas zarándokkal, fafaragó népművésszel Rózsa Katalin beszélgetett.

0: Köszöntöm a rádió hallgatóit, és valóban úgy van, ahogy Luizi mondta, hogy az előző adásban a tizoraikról beszéltünk. Ma egy kicsit megnézzük a reggeli étkezésnek a fontosságát, arról fogunk beszélni. Én azt gondolom, hogy ez a téma mindenkit érint, mert mikor felébredünk, akkor azért éhesek vagyunk, és jó, hogyha egy jól megválasztott étkezés támogatja a reggeli táplálkozásunkat, hiszen nem csupán az éhség csillapításáról szól a reggeli, hanem támogatja a koncentrációt, az emésztést, a hangulatot, és hosszú távon az egészséget is. Tehát ötleteket adunk arra, hogy mit érdemes enni, mikor, milyen formában, és hogyan tehetjük a reggeli rituálét örömtelivé a család minden tagja számára. Ugye itt azért meg kell jegyeznem, hogy ez örömteli, főleg amikor kicsit később ébred a család, vagy sorban állás van a fürdőszobánál, siess, én hadd én menjek, mert sietnem kell.
1: Igen.
0: Mondjuk van három gyerek különböző időpontú iskola kezdéssel, hát ott azért elég nehéz összefésülni a családot, de azért mégis meg kell próbálnunk, mert nagyon jó, hogyha együtt indíthatjuk a napot. Amikor készültem az anyaggal, akkor ugye eszembe jutottak a gyerekeim, amikor kicsik voltak, és mentünk a rorátemiségre, és utána volt egy közös reggeli a nagy családdal, hogy mennyire jó volt az, és tényleg milyen vidámsággal indítottuk ott a napot.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon fontos, hogy hogyan indul a napunk. És ebben nagyon is beletartozik a reggeli étkezés.
0: Igen, igen. Hát sokan elnagyolják, és elcsomagolnak valamit, és megeszik két átszállás közben, vagy éppen az autóban, dugóban. De legalább esznek valamit, igen, ezt is lehet mondani. De törekednünk kell arra, hogy otthon és nyugodt körülmények között és változatos legyen. Az, hogy milyen ételek kerüljenek az asztalra, nyilván reggel nem érünk rá annyira foglalkozni ezeknek az elkészítésével, mint mondjuk egy ebéd, vagy egy vacsora, vagy egy hétvégi étrend sor elkészítésénél, de azért próbáljunk meg odafigyelni, amikor készítjük így. Ugye itt az első nagy kérdés az, hogy meleg ételt, vagy hideg ételt tegyünk reggelire. A meleg ételek, például a zapkása, a tojás rántotta, vagy a levesek, azok felmelegítik a testet, aktiválják az emésztést, és komfortérzetet adnak a nap elejére. A hideg ételek, mint a joghurt, például friss gyümölcsökkel, frissítőek, gyorsan elkészíthetők és vitaminban gazdagok. Érdemes a kettőt kombinálni, például egy meleg tojás étel mellé, egy pohár friss gyümölcslé, vagy apróra vág, vagy darabos gyümölcs egy pohárba beletéve és úgy elfogyasztva. Ugye így egyszerre a meleg étel nyújtott a kényeztetést, és a hideg frissítő hatást élvezhetjük. És ez jó, mert különös energiát kapunk.
1: Az érdekes, hogy ugye amikor mi erről beszélünk, ilyen komplet reggelikről, akkor eszembe jut, hogy van, aki fölhajt egy jó erős espresso kávét, és akkor kész a reggeli.
0: Igen.
1: Erre érdemes kitérni, gondolom te is tudod, Edith, hogy azért ez nem hiszem, hogy a gyomor ezt szeretné.
0: Nem jó a gyomornak, így van. Jó a reggeli kávé, mert felfrissít, meg emésztésnek is jót tesz, de előtte mindig együnk valamit. Ha csak pár szem kekszet is, vagy egy fél szelet kenyeret, vagy valami, amire rá tudjuk inni a kávét. Tehát ne üres éjgyomorra fogyasszuk a kávét, mert akkor nem jó.
1: És a reggeli gyümölcslé fogyasztás, tehát van, aki reggel egy jó nagy adag gyümölcslevet iszik, és kész, akkor nem eszik semmit, hanem ugye ez milyen egészséges.

0: és ennyivel beéri.
1: Az szerintem nem ad annyi energiát, nem ad annyi löketet a szervezetnek, hogy egész délelőtt abból tudjon erőt meríteni.
0: Azért figyelni kell azt is, hogy a gyomorsav azért termelődik, és azért, hogyha semmi nincsen, csak folyadék van, akkor hát azért kell az energia, jó, hogy egy gyümölcsében is van, egy cukor van benne, mennyi szénhidrát, nem részletkérdés. De szerintem, ahogy mondod, hogy valami egy croissant, vagy keksz, vagy bármi, amit nem kell ott most lehet, hogy tojásrántottát éppen enni, bár az is nagyon finom és jó, de akinek nincs arra ideje, az mégiscsak akkor eszik valamit így.
1: Igen, és ez ugyanúgy a gyerekeknél is, ha nem, hát ők ugye nem isznak kávét, presszó kávét, meg koffeines kávét, de ha kakaót isznak, akkor azért jó, hogyha mellette esznek egy kis kekszet, vagy egy kis kalácsot, ilyesmit, igen.
0: De melyik étel mellett teszed le a voksodat? A meleg, vagy a hideg, vagy mind a kettő?
1: Változatos, én szerintem. Biztos, hogy reggel nem tudnék tojásételt enni, tojásrántottát, főleg nem zöldségekkel. Inkább zappelyhet, azt megfőzöm vízbe, vagy hát tejbe ritkábban, inkább növényi tejbe vagy vízbe megfőzöm, és azt fűszerezem, meg gyümölcsöt teszek bele, de a hideg ugyanúgy jó a hideg étel.
0: És a lágy tojás az nagyon finom tud lenni reggelire.
1: Igen, az már jobban elfogadható, mint egy tojás rántotta nekem. Hát van, aki másképp működik, nyilván másképp bontja le az anyagokat, más a reggeli hangulata. Gyümölcs is nagyon jó reggelire.
0: És amikor valaki csak gyümölcsöt eszik reggelire, volt egy olyan időszak, biztos emlékszel rá, amikor hát, hogy délelőtt csak gyümölcsöt, vagy reggel.
1: Igen, hát számtalan ilyen étkezési irányelv volt, van és lesz, és szerintem, hogy lesz is még. Nagyon sok, ez volt az egyik olyan, amikor csak délig csak gyümölcsöt volt szabad fogyasztani. Hát nem tudom, tehát az sem biztos, hogy jó. Jó a gyümölcs, mert rendkívül fontos, hiszen vitaminokban, antioxidánsokban gazdagok. Az immunrendszer erősítéséhez hozzájárulnak, de azért oda kell figyelni arra, hogy magvakat tegyünk bele, vagy joghurtot, és hogyha joghurttal keverjük, akkor lassabban szívódnak fel a cukrok. Ugye, mert azért a gyümölcs is tartalmaz.
0: Persze,
1: hát ténylegesen nem is cukrozzuk meg, vagy mézezzük meg ezeket a gyümölcsöket. Azért figyelnünk kell arra, hogy joghurttal összekeverve egy lassú felszívódású reggelink legyen.
0: Na most ugye akkor a szénhidrátot egy kis fehérjével
1: keverni, igen.
0: Fajtával, vagy ahogy mondod, hogy zappehely, egy kis gyümölcsel, az egy kicsit jó, mind a kettőben van szénhidrát, azt tudjuk.
1: Igen.
0: De az mégis csak lassabban szívódik fel, és ez akár cukorbeteg valaki, akár csak közelében van, vagy egyáltalán nem az, akkor is jobb.
1: Igen, mert így tovább tart a teltségérzet, nem éhezünk meg, egész délelőtre kitart, tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelnünk.
0: És mi a helyzet a felvágottakkal, húsokkal?
1: Hát én eleve nem szeretem a felvágottakat, mert nagyon sok minden van bennük, amit nem kellene megennünk. Azaz, igen. Hát húst azért reggelire szerintem nagyon, nagyon nehéz lenne enni.
0: Hát mondjuk majd beszélünk róla a legközelebbi adásban, ugye az étkezési szokásokról a különböző földrészeken, országokban, Európában. Hát ugye ez a tojásrántott, az a ham and eggs, az a sonkával.
1: Igen, ha nézzük az angoloknak a reggeliét, ugye ott is a tojás meg a bacon alap.
0: Nélkül nincs is.
1: Anélkül nincsen. De majd beszél, a következő adásban fogunk erről beszélni, hogy mit étkeznek, vagy milyen étkezési szokások vannak, és miért. Mert az sem mindegy, hogy miért azt az ételt eszik.
0: Na most még egy dolog itt ezzel kapcsolatban. Ugye mindig azt mondjuk, hogy azt halljuk, hogy a reggeli bőséges legyen.
1: Ja, mondod most ezt a reggel, mint egy király, vagy...
0: Hát igen, ezt halljuk, de hogy ennek mi a valóságtartalma?
1: Én azt gondolom, hogy nem a mennyiség az, ami fontos, hanem az, hogy mi legyen benne, hogy mit tartalmazzon a reggeli. Mert hogyha azt mondjuk, hogy olyan bőségesen, mint a király, és megeszem mondjuk 3 darab croissant, meg egy jó cukrozott kakaót, hát akkor nem tehetségérzetet ad, hanem olyan kajakómát, hogy észhez nem tudok térni egész délelőtt.
0: Igen, a nagyon sok cukros, nagyon édes.
1: Igen.
0: Hát ide tartozik azért a méz is, meg a dzsem.
1: Igen, hát totál leterheljük a szervezetet. Az nem jó. Igen, hát a reggeliket is azért egy kicsit színesíthetjük, kreatívabbá tudjuk tenni, főleg ahol gyerekek vannak.
0: Gyümölcse.
1: És így az előbb említett meleg zabkását, gyümölcsös feltéttel együk, mindenféle színű gyümölcs lehet benne, vagy készíthetünk egy gyümölcssalátát többféle gyümölcsből összerakva, kis joghurttal leöntve, tehát erre is figyelni kell. Ugye most már az előbb beszéltünk arról, hogy mit tegyünk, mennyit és milyen formában. Hát az egészséges reggelinek 3 alappillére van, fehérje, a szénhidrát és a zsír. A fehérjéhez tartozik a tojás, túró, joghurt és a magvak, a szénhidrát, a teljes kiöllésű pékáruk, az zabpehely és a gyümölcs. A zsírok, avokádó, olajos magvak, hidegen sajtolt olajok. Pontos a mennyiség, tehát ne túl nagy legyen a mennyiség, de ne is túl kicsi adag legyen, hogy energiát adjon a napnak az elejére. És arra is fontos figyelni, ugye, hogy a szemünk is eszik, tehát hogy a szemnek is egy jól tálalt, változatos színekkel, textúrákkal készülő étel legyen az asztalon. Az is nagyon-nagyon fontos.
0: És szerinted hogyan állapítja meg valaki, akár egy gyermek étkeztetésénél, vagy egy felnőttnél, hogy most akkor ez nekem elég, vagy nem elég? Ugye jó lakottságérzése, de van, aki azt mondja, hogy azt a második kiflit már ne edd meg.
1: Uh-huh. Hát ez attól függ, hogy milyen munkát végzek.
0: Hát igen.
1: Ülő munkát, fizikai munkát, vagy mit dolgozom, attól is függ, hogy milyen legyen a reggeli. Én azt gondolom, amitől nagyon jól működünk, amitől jól érezzük magunkat. Nem vagyunk éhesek, nem vagyunk fáradtak, nem vagyunk annyira leharcoltak, hanem egy lendületet adó délelőttünk van, ami valószínű, hogy a táplálkozásnak köszönhető, és akkor az szerint kell táplálkoznunk. Ezt mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia, hogy neki mi a jó.
0: És tudsz példákat mondani ezeknek az elkészítésére, az összeállításra vonatkozólag?
1: Igen, hoztam egy párat. Ugye az előbb említett zabkással, gyümölcsel és magvakkal, és itt kiemelném azt, hogy zabpehelyből lehet venni durvábbat, apróbb szeműt. Az apróbb szemű az egy kicsit finomabb, de hát ez is ízlés kérdése. És lehet kapni gluténmentes zabpehelyet, amivel a gluténérzékenyek is nyugodtan csinálhatják a reggeliüket, és ugyanúgy bele tudják tenni a gyümölcsöt, a lendmagot vagy a chia magot, tehát nem zavaró az ő diétájukban. hiszen gluténmentes, és hogyha gluténmentes zapelyet eszünk, akkor sokkal édesebb, sejmesebb az íze a kássának, mint a hagyományos zapelyen. És itt nem megfőzzük a gyümölcsöket, hanem elkészítjük a zapkását, és utána, amikor megfőtt, bele szeleteljük ezeket a gyümölcsöket, vagy éppen a tetejére tesszük, megszórjuk, és úgy adjuk a...
0: Én például fahéjat is szoktam beletenni.
1: Igen, többféle fűszerrel lehet megbolondítani, fahéj, csillagán, és ki mit szeret. De a fahéj a legfinomabb, szerintem. Tehát ez is ízlés kérdése, de lehet annélkül is.
0: Én azt mondom, hogy beszéltem veled többször is a múlt héten, mert hogy ajánlottad, hogy sűrítésre is jó az a fahéj, és tényleg kiváló. Tényleg. És nem lesz darabos.
1: A sűrítést azt úgy tisztázzuk le, hogy ételekbe, főzelékekbe, ugye arról beszéltünk.
0: Igen.
1: Annak a sűrítésére nem kell rántást készítenünk, nem lisztes, nem zsíros, nem olajos, és simán bele kell csak szórni az appelyet. Örülök, hogy kipróbáltad.
0: Igen, nagyon jó volt, én a spenótba tettem bele, és nem látszott.
1: És nem beszélve arról, hogy gyors.
0: Nem volt a íze, nagyon jó íze volt.
1: Igen, igen.
0: Tehát mindenkinek tudjuk ajánlani, hogy ezzel lehet sűríteni tényleg, mert annyi oldala van ennek az apkása felhasználásának, hogy te például nagyon kreatívan és nagyon sokszor használod ezt, említette a palacsinta a sütésnél is, tehát egy alapanyag az apkahely, tehát gondolom, hogy megőrölve egy kicsit apróbra.
1: Így is lehet, meg úgy is lehet, csak mások az arányok. És hogyha joghurttal keverjük össze, és úgy készítünk palacsintatésztát, az is nagyon finom tud lenni. Egy dologra kell figyelni, hogy nem nagy méretű palacsintákat készíteni, mert nagyon nehéz megfordítani, szakad meg, legalábbis nálam. És akkor ilyen kisebb palacsintákat sütök, mini palacsintákat.
0: Hát ezen kifejezett reggelire szóló palacsinta.
1: Igen, hogyha megelőlegezzük a legközelebbi adásunkat.
0: Igen, igen.
1: Az amerikai palacsintára gondoltál, most gondolom, amiről beszéltünk is.
0: Majdnem olyan már, mint egy lángos vagyok, vastagságát tekintve is. Úgyhogy biztos, hogy nagyon finom ez. Én még nem próbáltam ki, de a hallgatóknak is ajánljuk, hogy próbálják ki ezt a palacsintatésztát a készítést, mert egy kicsit más íze lesz. Lehet, hogy finomabb, mert az apelynek van egy jó íze. Tehát az nem egy ízetlen dolog, hogyha belekeverjük, vagy megfőzzük.
1: Igen.
0: Szerintem én már hozzászoktam, hogyha valami nem annyira nagyon ízes, és konkrétan érzek valami, vagy nagyon sós, vagy nagyon édes, én azt is szívesen elfogyasztom.
1: Igen.
0: Hát igazából a tojásrántottáppal mit teszel? Hogyha mondjuk olyan valakinek, vagy vendégnek, családtagnak készítesz tojásrántottát, hogy egy kicsit fantáziadúsabb legyen.
1: El lehet hagyományost készíteni, ugye amikor szalonnát pirítunk, aztán hagymát teszünk rá, és arra rátesszük a tojást, ez jó, nehéz étel. De lehet zöldségekkel, friss zöldségekkel is megbolondítani a tojásrántottát, amikor kis paprikát, paradicsomot, egy marék spenótot például só, bors, pici olívaolajjal összekeverjük, ezt megpároljuk, ezeket a zöldségeket, összekeverjük a tojással és megsütjük.
0: És az már olyan, mint egy omlett majdnem.
1: Igen. Ha még meg akarjuk bolondítani, akkor tehetünk rá egy kis reszelt sajtot, vagy éppen a tojást összekeverhetjük reszelt sajttal, abban meg tudjuk sütni.
0: Igen, hát ez nagyon, nagyon jó ötlet, amit most mondasz.
1: És akkor itt van a nem meleg reggeli, hanem a hideg reggeli, a gyümölcsjoghurtos tál, amikor natúr joghurtba belekeverünk almát, körtét, beleteltünk egy maré káfonyát még, attól függ, mi van otthon, egy kis diót vagy mandulát aprítva. Összekeverjük, és már lehet is reggelizni. Ha akarunk, akkor ebbe még beleszórhatunk egy kis apró szemű zappelyhet, nem sokat, nem kell, hogy olyan sűrű legyen, de lehet beletenni egy keveset. Vagy itt van a smoothie, ami a nevével ellentétben nagyon egyszerű. Banán, bogyós gyümölcs, natúrjoghurt, egy kis csiamag, ezt összetúrmixoljuk, és lehet fogyasztani. Ha több csiamagot teszünk bele, akkor majdnem, hogy puding a reggelink. De nem a hagyományos puding, hanem a csiamag által összesűrített joghurt és gyümölcs.
0: Sokan fogyasztanak ilyen zöldszínű smoothie-t. Nem tudom, hogy abban spenót van, vagy milyen gyümölcs.
1: Hát sok minden lehet benne gyümölcs, attól függ, hogy gyümölcs vagy zöldség. A legáltalánosabb, én szerintem a búzafűrével készített ilyen zöld ital, amiben kevernek mindenféle jót. Sportolók is fogyasztják így reggeli bemozgatás vagy edzés előtt.
0: És ebből azért kérdez, itt legalább meg kell lenni ahhoz, hogy azért...
1: Hát legalább fél litert, igen, hogy jó legyen. Kérdezi, az nagyon kevés, egy fél liternyi mennyiség azért kell.
0: És a visszatérve a joghurtra,
1: igen,
0: önálló reggeli alapra, mert a joghurt mondjuk megteszi valamilyen péksüteménnyel, vagy az azért kevés?
1: Hát attól függ, hogy ki mit szeret enni. Ugye azért arra figyelni kell, hogy a péksütemény meg a joghurt, azt jó meg kell választani, hogy milyen mennyiséget fogyasztunk belőle. Mert a péksütemény is azért elég nehezen emészthető. Nehéz. A joghurtot inkább gyümölcsel kell egy kicsit megdúsítani, hogy könnyebben emészthető legyen. De hát ez is ízlés kérdése. Ha valakinek az vált be, hogy egy kiflit megeszik egy pohár joghurttal, és azzal egész délelőtt el van, akkor az is jó. De azért gyümölcsöt vagy gyümölcslevet mellette célszerű fogyasztani. Ugye itt vannak még a gyógyteák és az egyéb italok, a reggeli italok, amivel egy kicsit jobbá tehetjük a napunkat. A citromfűtea például az nyugtató és emésztést javító. Most a nyugtatónál nem arra kell gondolni, hogy így teljesen leszedálódunk tőle, hanem éppen csak egy kicsit áthangolja a szervezetünket, egy picit lenyugtat bennünket, és úgy indít a nap felében, a munkahely felé, vagy iskola felé. Ez például nagyon jól működik, amikor dolgozatírás van, és akkor reggel egy ilyen citromfűteát elfogyasztanak a gyerekek, vagy éppen azt visznek az iskolába. Itt vigyázni kell, hogy megfelelő mennyiségű teafű kerüljön a vízbe, mert ha többet teszünk bele, akkor bizony nem nyugtat, hanem élénkít, és az nem jó. Vagy itt a borsmenta tea, ami frissítő hatású, élénkítő, vagy a kamilla tea, ami szintén nyugtató hatású, és egy kicsit az emésztést is segíti.
0: Szerinted érdemes ezeket esetleg egy kis mézzel ízesíteni?
1: Én nem szoktam a gyógyteákat ízesíteni, de aki nem tudja meginni, az annak persze egy-egy kis kanálnyit lehet beletenni. Biztos, hogy szívesebben fogyasztják a gyerekek is.
0: És a
1: citromot is tesz bele, hát most úgy képzeljük el, hogy egy borsmenta teába citromot teszünk, meg mézet, hát az elveszíti a finom borsmenta aromáját.
0: És mi a helyzet a fekete tejákkal, illetve a gyümölcs tejákkal?
1: Hát a gyümölcs tea, hogyha valóban gyümölcs tea, akkor az igen, nagyon jó. Hogyha csak ilyen aromatizált, akkor az kevésbé jó. A fekete tea az ugye élénk itt. Hosszú távon való fogyasztása azért a vasnak a felszívódásába beleszól, tehát kevésbé tud működni. Kicsit meg lehet a fekete teát is bolondítani tejjel vagy növényi itallal, akkor már jobb. Azt is lehet inni néha, csak nem minden napokban, mert az nem annyira jó ártalmas lehet.
0: És a fekete tej a tényleg hosszabb hatású, mint egy kávé? Valami
1: ilyen kevésbé működik olyan drasztikusan, mint a kávé, hogy hirtelen földobja, aztán utána lejti az embernek a vérnyomását. Inkább szépen elosztva működik a fekete tea.
0: És azzal érdemes vigyázni, mert hogyha este felé fogyaszt valaki fekete teát, azért az nem biztos, hogy könnyű.
1: Igen, és ez ugyanúgy vonatkozik a zöld teára is, hogy zöld teából se célszerű este 4-5 óra után már fogyasztani, mert az is ugyanúgy élénk itt.
0: A zöld teát nagyon dicsérik. Nem tudom, hogy igazából mi a lényege, hogy mire hat olyan jól, vagy milyen...
1: Másképp hat, mint a fekete tea, a zöld tea is élénk itt, és méregtelenítés, de nem drasztikus méregtelenítést csinál, tehát nem csinál hasmenést, vagy nem viszi ki a vizet a szervezetünkből. Csak ugye a zöld teánál figyelni kell az elkészítés módjára, hogy hogyan kell elkészíteni. Az nagyon fontos, hogy nem leforrázni kell, ugyanúgy, mint a kamilla teát sem szabad leforrázni, hanem felforraljuk a vizet, 3 percet várunk, és abba a vízbe áztatjuk a teafiltert, vagy éppen a teafüveket.
0: Igen, de akkor már nem kell forralni.
1: Akkor már nem kell, akkor már nem szabad.
0: A kamilla teát azt akár estére, akár reggelre ajánlod?
1: Lehet fogyasztani. Este is, reggel is lehet fogyasztani, de csak hogyha csak kamilla teát iszunk, és nem több komponensű teát, vagy citromfű borsmenta kamilla így egybe, mert azt lehet fogyasztani hosszú ideig, vagy hosszabb ideig, de hogyha a kamilláról beszélünk önmagában, akkor azt úgy 2 hét fogyasztás után egy-két-három hét szünetet kell tartani.
0: Nagyon sokféle tea van forgalomban, úgyhogy nagyon meg kell nézni. Gyümölcs teákból is nagyon sok van, és amire nagyon kell vigyázni, én nagyon forró jártam múltkor, hogy fekete teja volt az alapja a gyümölcs teának, és nem figyeltem oda, nem volt feltűnően jelezve, uh-huh. és az ártalmas, mert az ember úgy issza, mint a vizet.
1: Igen, és ezek az aromatizált teák, tehát aroma van csak benne, és nem gyümölcs.
0: Hát lehet kapni olyan darabos gyümölcs teát, de biztos, hogy nem annyi az
1: kimérve, ami be gyümölcs van, meg fekete tea, azért jobb, hogyha csak gyümölcs van benne.
0: Persze, csak mondom, hogy vigyázni kell, mert én se vettem észre, nem volt. Ezt fel kell tüntetni, kötelező feltüntetni, mert elején ugye van egy nagyon gusztusos kis csokor gyümölcs, és akkor ilyen apró betűkkel valahol, hogy fekete teát tartalmaz.
1: Igen.
0: Ezért arra tényleg figyelni kell.
1: Igen. Még azért arról kellene beszélnünk, hogy a reggeli rutint mi tudja egy kicsit gyorsabbá és stresszmentesebbé tenni. Tehát így a napkezdés az ne arról szóljon, hogy valaki ott áll a konyhába, és csak főzést csinálja a dolgokat, Hát előző este elkészíthetjük a gyümölcsöt, fölapríthatjuk, vagy akár a teát megfőzhetjük előző este, vagy az apkását is, és reggel egy kicsit felmelegítjük, hogyha melegen akarjuk fogyasztani. És itt a gyermekeknek a bevonása is nagyon jó, hogy el tudják készíteni a gyümölcssalátát, össze tudják keverni, fel tudják díszíteni egy kicsit, vagy a smoothie-t tudják csinálni. Tehát sokkal szívesebben eszik meg azt, amit ők készítettek.
0: Igen, ez egy tapasztalat, hogy olyan kis feladatokat adni, amiben részt vesznek, tehát ez egy sikerélmény is, és akkor így hozzászoknak a konyhai munkákhoz is.
1: Igen, amikor készült ez az anyag, Luzival beszélgettünk, ugye, mert a hátteret azért mindig meg szoktuk beszélni, és így viccesen mondtam a Luzinak, hogy azért el tudom képzelni, hogy ahol 3 gyerek van, különböző időpontokban kezdődik a tanítás. A 3 gyerekből mondjuk 2-t el kell vinni otthonról, tehát úgy, hogy elkísérni, egy önmaga megy iskolába, hát ott azért ennyire nyugis reggelek nem lehetnek, tehát hogy ilyen szappanoperás kép. Igen.
0: Jön, a szülők állnak, fölhagyják a kávét.
1: Igen.
0: És a gyerekeknek meg...
1: Be kell még pakolni, mert este nem csinálta meg, a tornazsákot nem hozta kész állapotba, a 10 óraiját nem pakolta el, akkor még ezt meg kell csinálni, ó, hát akkor ne is beszéljünk arról, hogy a lecke nincs kész, vagy az ebédpénzt azt, hogy be tudja fizetni, vagy odaadta neki, vagy nem adta.
0: Igen, ez egy stresszes dolog ez.
1: Hát itt, igen, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy hétvégén, szombat-vasárnapra törekedjünk arra, hogy öröm legyen a reggeli, és leüljünk együtt, és reggelizzünk, és jó hangulatban teljen el az a reggeli, és akkor ott lehet közös beszélgetések. Ott arra a családi reggelire el lehet mondani, hogy az nem csupán étkezés, és ez szombat-vasárnap azért kivitelezhető, azt gondolom.
0: Mennyi időnk van hátra?
1: 1 percünk van hátra.
0: Akkor összegezzük a
1: összefoglalva annyit tudunk elmondani, hogy a reggeli azért nem csak az étkezésről szól, hanem a napnak az energiapontja. Jó, hogyha kombináljuk a meleg és a hideg ételeket, frissgyümölcsök, fehérjék és egészséges zsírok mind hozzájárulnak a jó közérzethez. És ne felejtsük el azt, hogy a reggeli rutin, a családi hangulat és a kis örömök mind hozzájárulnak a nap sikeréhez. Tehát jó, hogyha finoman kezdjük a napot, ráhangolódunk.
0: Igen, erre tényleg törekedni kell, mert ez egy nagyon fontos része a napnak, ez az indítás, étkezés, meg egyéb szempontból is. Tehát amikor gyorsan kell csinálni, akkor se kell ilyen nagy jeleneteket stresszelni ezen. Akkor ez így alakul.
1: Igen, csak tudod, Uzi, mi másképp látjuk, ezen már átmentünk, és azért mi is csináltunk palávert reggel, mikor a gyerekeket indítottuk, és így mondani, hogy nyugdíjasként, felnőtt gyerekekkel, esetleg unokákat indítani iskolába, teljesen más, mint amikor te élesben vagy. De törekedjünk arra,
0: hogy... Próbálom nyugtatni a később születtetteket, hogy azért próbáljuk megmutatni a gyerekeket is, és azért lehet útközben is valamit elmajszolni, hogyha annyira késő van, de ebből nem kell azért rendszert csinálni, tehát nagyon fontos a reggeli, zárásképpen ezt lehet elmondani, minőségre és mennyiségre is figyelni kell. És hát én megköszönöm Rabbi Edith szerkesztőnek ezt a jó összeállítást, Ferenc Imák technikai segítségét, és hogy a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Az Isten Patrikája szeptemberi adását hallották, és köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és jó éjszakát kívánok mindnyájuknak.

0: hit néha félelmet szül. Az, hogy vallásos vagy, az még önmagában nem tesz boldoggá. Mert a hitből még félelem és bűntudat is kialakulhat. Ezért nem mindegy, hogy milyen istenképet hordozunk. Ha Isten csak büntető bíróként látjuk, rettegésben élünk. De ha a középpontban a szeretet áll, ha a középpontban a bizalom áll, és a kegyelem áll, akkor egy más kapcsolat születik az Istennel. Az érett hit nem azt mondja, soha nem hibázhatsz, hanem azt mondja, elronthatsz dolgokat, de nem kell bennük elveszned.
1: Október 9-e. 12. Pius pápa emlékezete. 12. Pius pápa. Eugenio Pacelli erővel és szenvedéllyel szolgálta a béke ügyét. Erről szólt első üzenete is, melyet megválasztása után a Sixtusi kápolnában mondott el. Arra intette az egyház gyermekeit és az egész emberiséget, hogy őrizzék meg a békét. Fáradhatatlanul írt és dolgozott, hogy a rettenetes második világháború ki ne törjön. Mikor mégis elkezdődött, azért tett meg mindent, hogy a hatalmas konfliktusnak, amely egyre terjedt és áldozatok millióit követelte, legalább tragikus hatását csökkentse. Minden eszközzel igyekezett előmozdítani a békekötést, és aztán a háború utáni kíméletlen időkben enyhíteni a szenvedést. A békével semmi nem vész el. A háborúval mindent elveszíthetünk. Ez volt az ő kétségbe esett kiáltása a veszedelem előestéjén. Sajnos nem figyeltek rá, pedig látnoki kijelentés volt. 19 karácsonyi beszédet mondott el, amelyeket az utódja úgy írt le, mint a bölcsességének és apostoli hevének emlékműveit. Úgy beszélt bennük a békéről, mint az igazságosság és a könyörületesség harmóniájáról, a lelkiismeret békéjéről, a család békéjéről, a történelmi békéről, a nemzetközi békéről. 6. Pál, az ő utódja pápaként joggal mondhatta róla. Úgy kell emlékeznünk 12. Piusra, mint erős és szerető szívű emberre, aki tevékeny volt az igazság és a béke ügyében, akinek gondja volt minden emberi szerencsétlenségre, melyből pedig volt épp elég a háború idején. Felidézhetjük ennek a felejthetetlen pápának tekintélyét és bölcsességét bibliai, teológiai, erkölcsi és társadalmi kérdésekben. A zsoltárok új fordítását, az ásatásokat Szent Péter sírja körül. 1950-ben a Szent Év alkalmából kiadott nyilatkozatát, 1950. november 1-én ugyanabban a Szent Évben a boldogságos Szűz Mária mennybevétele dogmájának szilárd meghatározását. Műve felejthetetlen az egyházban.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.